0: Istennek dicsőség. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Önök a Függőségről mindenkinek műsorsorozat Kötelékeink című adását a Mária Rádió és a Magyarországi Református Egyház drogmissziójának műsorát hallgatják. Technikát még mindig, ma is Erdős Levente adja, köszönjük szépen a segítségét. Én Ládai Eszter vagyok, még mielőtt elkezdjük a beszélgetést, elmondok néhány hasznos információt, és akkor utána belevágunk. Ha az adással kapcsolatban gondolataik, kérdéseik vannak, elérnek minket a 061-374-0, mint tudjuk, visszahívjuk önöket. Még egyszer a telefonszám 061-374-0904. Írhatnak levelül. Folyamatosan frissítjük Facebook oldalunkat, neve Függőségről mindenkinek. Itt aktuális híreket, műsorainkkal kapcsolatos információkat, podcastokat osztunk meg. Végül szeretném megköszönni, hogy adományaikkal támogatják a Mária Rádió műsorainak létrejöttét, köztük a miénket is. És akkor üdvözöllek, Milán, szeretettel köszöntelek.
1: Jó estét, szia Eszter.
0: Hogy vagy?
1: Hát kicsit izgatottan vagyok, meg várakozó vagyok.
0: Igen. Ha egy kicsit izgulsz, az jogos. Képzeld, 8 hete itt volt, szintén a Lackeresztúri drogterápiás otthonból, mint ahogy most te is onnan érkeztél, volt itt egy srác, és ő azt mondta, hogy nincs miért izgulni, itt nem történhet semmi rossz. Úgyhogy. És akkor ugye te is a Lackeresztúri drogterápiás otthonból jöttél, majd oda térünk, hogy kerültél oda, de először szeretném megkérdezni, hogy hol születtél, és hogy tudsz-e valamit mesélni arról, hogy hogyan születtél meg a szülés körülményeiről?
1: Hát azt elmondom, amennyit tudok, persze. Hát Budapesten születtem, a 8. kerületben, 2006-ban, 4.-15-én, áprilisban. Hát a családi körülményeim nem voltak a legfényesebbek igazából. Gyereknek még itt éltem Pesten, körülbelül egy éves koromig, csecsemős koromig talán, és utána leköltöztünk Békés megyébe, azon belül Mezőberénybe, utána ott töltöttem a gyerekkorom, egészen 8 éves koromig, elég szegény körülmények közt.
0: Az mit jelent, hogy milyen szegény körülmények között éltetek?
1: Hát így a ház elég rossz állapotban volt, nem volt áram se víz a házban, így hát a étása volt így mindennapos, így a ruhák se voltak a legjobbak, szóval
0: igen. Az azt jelenti, hogy az ételek nem volt mindennapos, hogy éheztél?
1: Hát volt rá példa, igen.
0: Miért? A szülei nagyon szegények voltak, nem dolgoztak, vagy mi történt?
1: Hát nem sok emlékem maradt meg, talán volt egy-két veszekedés, ami nagyobb volt és megragadt nekem. Igazából nem sokat voltam otthon, így mindig próbáltam így elbújni, mivel ott volt egy nevelőapám, aki édesanyámmal így összejöttek, és együtt élték az életüket pár évig. Hát elég nehéz volt így velük élni abban az időben, mivel így a nevelőapám, elnézést, a nevelőapám, hát nem, munkahelyről nem nagyon tudom, hogy akkor mi lehetett vele, de annyit tudok, hogy hát, járt valahová dolgozni, az emlékezetem szerint, de nem ilyen nagy anyagi biztonságot adott el, és a testvéreimet velem együtt, úgy, ahogy elbírt minket, és amennyire így tudott figyelni ránk, de nem tudta szerintem hozni így a 100%-osat. Biztos neki is nehéz lehetett így visszagondolva. Mostanára kezdem így megérteni.
0: Hány testvéred van?
1: Hát összesen 12. Abból ismerek 5-6-ot. A többiek örökbe vannak adva. Nevelőszülőnél vannak. Most lehet, hogy intézetbe is került az egyik. De a 3 fél testvérem, akiről így jobban tudok és jobban

0: ismerek, azok már hazagondozták őket a nevelőszintet, szóval már jó helyük van.
1: Mondtad, hogy elbújtál sokszor, hogy hova bújtál el?
0: Így elszöktem így otthonról, igazából így gyereknek, így a szomszédba így elbújtam. Szóval így kiszaladtam, sokszor a rendőrök vittek haza így gyereknek.
1: Hány éves voltál akkor? Körülbelül hát, milyen körülbelül időszak volt ez?
0: 6-7 éves lehettem. Nem sok.
1: Nem sok, igen. És aztán hova jártál iskolába?
0: Hát ott Mezőberénybe kezdtem az általános iskolát. Az első fél évet ott töltöttem. Hát nem volt valami túl fényes, mert ugyebár nem nagyon voltak így ruháim, se olyan jó cipőim, olyan pólóim, mint a többieknek, így hamar így, hát így nem foglalkoztak így velem, egy kicsit úgy éreztem, hogy kiközösítettek.
1: Csúfoltak is?
0: Hát, igen, elég sokat, ugye nagyobbak inkább, de hát amúgy arra is emlékszek, hogy volt a páran, akik így elfogadtak, szóval az így megmaradt, mint a másra volt a nevelés, még ott a gyerekeknek. Szóval az úgy egy jó emlék, de nem nagyon volt ilyen.
1: És a tanárok kedveltek?
0: Hát szerintem nem nagyon, mivel nagyon rossz volt így a magatartásom. Nem nagyon láttam otthon példát, szóval nem volt miről példát vennem. Csak a rosszat láttam így minden napban. Nem volt ilyen beszélgetés, ami így megrögött volna, hogy így ezt nem szabad, azt nem szabad, ahogy egy normális családban vagy. És az én elképzelésem szerint.
1: És miket csináltál az osztályteremben, vagy órán, ami úgy érzed, hogy más volt, mint a többiek?
0: Hát, így az emlékeimben nem nagyon van meg. Inkább ilyen csendes voltam az óra, rossz kisgyerek. Inkább így a nagyobbak, amikor így inkább így elkezdtek csúfolni, akkor én nekik támadtam, és akkor így próbáltam így megvédeni magam. Nagyon hamar felkaptam a vizet, nagyon ideges voltam mindig, de hát így a tanárok így próbáltak segíteni rajtam, mivel így tudták, hogy nehéz körülmények közül vagyok, és így vártak is abban, hogy szóljanak a gyámhatóságnak, de hát ez is eljött.
1: És akkor mi történt?
0: Hát akkor látták meg, hogy hogyan is eszek igazából, hogy habzsoltam az ételt, mivel így akárhányszor így ételhez jutottam, így azt hittem, hogy akkor fogok ki utoljára enni, és akkor így próbáltam kihasználni mindig, mert hát volt, amikor hazamentem, és akkor így a nevelőapám nekem nem adott enni, és a testvéreim azok kaptak, mivel nem nagyon volt jó kapcsolatunk, az édesapám végett, szerintem, mivel édesapám sokszor megverte, amit így hallottam, vagy így az elmondások szerint, és hát utána emiatt figyeltek fel ránk így a gyámhatóságban, és gyámhatóság, és hát egy nagyon rövid folyamat volt, mire elkerültünk, így nagyon hirtelen jött az egész.
1: Mi történt?
0: Hát egy nap pont akkor nem is mentem súlyba, hogyha jól emlékszek, és ott voltak még a testvéreim is, és kijött 3 rendőrkocsi, és hát így azt annyitok, hogy jöjjünk be a kocsiba, meg hogy nevelőszülőhöz fognak vinni minket, és egy jobb helyünk lesz. Én beültem a kocsiba, a testvéreimet is beültették, ők nagyon sírtak, nem volt könnyű nekik, de én nem sírtam.
1: Szóval... Benned milyen érzés volt?
0: Hát őszintén nem tudom. Így visszaemlékezve, így nagyon nehéz erre az elmúlt pár évre, de nem nagyon hatott meg. Így az volt, hát olyan érzés volt bennem, hogy nem bántam, hogy nem nagyon érdekelt, hogy most mi lesz. Szóval inkább így próbáltam nyugtatni a testvéreimet.
1: Az nagyon szép. Kisebbek voltak fiatalabban?
0: Igen, öcsém vannak.
1: És ők velük még most is tartod a kapcsolatot?
0: Hát most nem, de későbbiekben szeretném tartani.
1: Uh-huh. És akkor mi történt, amikor beültetek az autóba? Hova hát, vittek titeket?
0: Körösadányba vittek. Az egy fél órás út volt, és hát nagyon szeretett, teljesen fogadtak minket a nevelőszülők. Így meg is lepődtem, egy nagy emeletes ház volt, ahová vittek minket, és leültettek minket a tévé elé, ameddig ők papíroztak ott a rendőrökkel, az alsó szinten, és minket fel

0: elvittek az emeletre. Hát én akkor láttam életem először tévés csatornákkal, és hát ott leragadtam, egy kicsit vicces volt, így visszagondolva. Itt tátott szájjal néztem, van is egy kép rólam, de az már sajnos nincs meg.
1: Arra akkor nem is emlékszel, hogy milyen film, vagy rajzfilm, vagy mi volt éppen adásban?
0: Én nincs a teknőcök, hogy jól emlékszek, igen. Még emlékszek rá, hogy megragadt, igen, az első tévézésem. Szóval az egy jó élmény volt, ilyen csodálkozó érzések voltak bennem.
1: És akkor onnantól kezdve meleg étel,
0: igen.
1: Ágy.
0: Hát igazából ott tanították meg azt nekem, hogy lassan egyek, meg hogy ne habzsoljak, és hogy normálisan egyek, mivel én addig így minél gyorsabban próbáltam enni. Uh-huh. Féltem, hogy utána majd nem tudok, de ott nyugodtam le így valamilyen szinten, de utána még voltak így problémák így a jövőben.
1: Uh-huh. Még mielőtt oda kerülne a sor, milyenek voltak a nevelőszüleid, ha így le kéne írni őket, így főbb tulajdonságokat el tudsz mondani?
0: Nagyon kedvesek voltak, szeretetteljesek voltak, elfogadóak voltak, nagyon figyelmesek voltak felénk, így próbáltak így mindennel így kárpótolni. Így nem voltunk elkényeztetve, de ami kellett, azt mindent megkaptunk. Szóval így hálás vagyok nekik így visszamenőleg, és így sajnálom, majd ez is a későbbiekben lesz. Szóval.
1: Saját szobátok volt?
0: A testvéreimmel aludtam. Uh-huh. Hát az egy testvéremmel aludtam, és a másik kettő pedig másik szobában aludt. Uh-huh. Szóval két szoba volt, és két ágy.
1: És saját gyerekük volt?
0: Volt, igen.
1: És milyen volt a viszonyatok az ő gyerekeikkel, vagy gyerekével?
0: Gyerekével. Egy lányok volt. Hát tőlem idősebb volt egy 5-6 volt vele. Ő is kedves volt, sokat játszottam vele, sok jó emlék így megmaradt.
1: És akkor mondtad, hogy valami történt.
0: Hát igen. Hát így elég problémás voltam. Ezután, miután én elkerültem, így nem nagyon találtam így a helyemet, ott minden új volt nekem, fura volt a légkör, és így a viselkedésem így megmaradt, ez a rossz, meg egy kicsit félénk is voltam, és így ebben próbáltam így kompenzálni, hogy inkább ne piszkáljanak, hogy inkább én piszkálódok akkor, vagy így próbáltam így elrettenteni így magamtól mindenkit, csak hát ez kicsit túllőttem a célon, és elvittek pszichológushoz, nem nagyon tudtak így megszólaltatni, nem nagyon beszéltem, nem bírtak egy szó se kiszedni belőlem sajnos, így nagyon makacs voltam gyereknek is, és hát utána befeküdtem a pszichiátriára, 11 évesen, talán 12, egy-két hétre, abból lett 3 nap, mivel azt mondták, hogy nekem nem kell oda bemennem, mivel hogy nincs szükségem rá, hát lett volna, csak hát én kiászottam egy kicsit a rendszert, így meghúztam magam, és akkor utána inkább visszaküldtek, mert azt látták, hogy nincs semmi baj, de közben volt. És
1: ez tudatos volt? Vagy
0: igen, ez tudatos volt sajnos. Hát elég rafinált voltam, igen.
1: Uh-huh.
0: Hát utána kaptam gyógyszerokat, nyugtatókat, kerékjavítókat a légkicsinek, de nem akkor a mértékben, de az is elég nagy hatása volt rám, így volt olyan, hogy elaludtam órákon, és hát ez nagyon kellemetlen érzés volt, utána megint csúfoltam, nem bírtam magam megvédeni, és jött akkor a megvédés, hogy akkor én visszatámadok.
1: Tehát szorongó voltál?
0: Igen.
1: És amikor szedted a nyugtatókat, akkor magányos is voltál az osztályban, vagy azért volt barátod?
0: Hát nem voltam.
1: Akszert használni, vagy az később volt?
0: Hát még a 13-at még nem töltöttem be, de már előtte így kipróbáltam az italt.
1: Uh-huh.
0: Hát így őszintén ilyen felszabadult érzésem volt tőle. Így azt éreztem, hogy nekem az jó. Így utána így hétvégente így elkezdtem inni. Szóval így kezdett el ez a karrier. De szép lassan, egy mély gödör. Uh-huh. Ott volt egy ismerősünk, aki megvette nekünk az italt. Hát így visszagondolva így, nem tudom, hogy ő is mit gondolt, hogy sajnos megvette nekünk. Most már ez így rossz így visszagondolni, így megvette nekünk az italt. És hozzájárult ebből így a függőségemhez, de hát nem tudhatta.
1: És a nevelőszülők tudtak arról, hogy iszol?

0: Titkoltam.
1: Titkoltad.
0: Szóval ez nem nagyon derült ki, de emellett elkezdtem cigizni is, és abból lett inkább az ilyen nagyobb probléma, és abból kezdett el így romlani a kapcsolatunk így a nevőszülőmmel.
1: Hogy derült ki, hogy cigarettázol?
0: Hát túllazáztam az egész szitut, és kiültem a terasznak az ablakába, és akkor ott cigiztem, és ez felment az emeletre, addigra már én már lent voltam a földszinten, már ott volt egy saját szobám, mivel már nagyobb voltam, és ez felment az emeletre, a hálóba, így a nevelőszülőmhöz, és akkor így lejöttek, és akkor reggel volt egy veszekedés.
1: Ez kiabálással történt, vagy?
0: Hát igen, akkor a nevelőszülőmnek a férje, hát arra alkalommal így hívott, és egy kicsit berugott, és kicsit akkor így kiabálósabb is volt, kicsit agresszívabb volt, de sose volt az, hogy bántott. Az egyetlen egyszer történt meg, egy nagyobb veszekedés után, amiben én is hát ilyen főkolompos voltam benne, meg részese voltam annak az egész veszekedésnek, és hát akkor így csapkodtam az ajtót, és utána szerintem besokalt így rajtam, és utána így bejött az ajtó, és bakkancsal kaptam egyet a fejembe, és igen, így az állam így felszakadt, azonnak nem is mentem iskolába, így bekötötték, utána másnap így még a...
1: A kórházba kötötték be, vagy még otthon?
0: Hát kórházba elmentem.
1: Kórházba elmentetek, ott bekötötték?
0: Igen, és akkor másnap mentem, de még a tüske így bennem maradt, és akkor ezt így elmondtam az igazgatónak, ő pedig így azonnal szólt az akkori gyámomnak, aki képviselt minket, engem, és még aznap elvitt engem intézetbe.
1: Tehát intézetbe kerültél, és a többiek ott maradtak a nevelőszülőknél,
0: hát
1: téged
0: ők
1: külön.
0: Addigra haza lettek gondozva, ez is így hozzájárult ehhez, hogy annyira egyedül éreztem magamat, és hát így elkezdett így romlulni így a viselkedésem még jobban. Addigra már elhagytam a gyógyszerokat, a nyugtatókat, elloptam, fellázadtam, hogy nem fogom szedni, meg hogy hagyjanak békén. Addigra kezdett is, hogy még van lehetőségem egy családra. Hát ezt rosszul gondoltam.
1: Hát te akkor tulajdonképpen nagyon sokat voltál egyedül gyerekkorodban. Hát, magányos.
0: Elég sokat. Így a, hát a nevelőszüleimet kivéve, amikor ők úgy nem voltak mellettem, de hát akkor is, amikor ott voltak mellettem, nagyon szerettem így. Mondjuk, sose voltam az ölelkezős, az a nagyon szeretetre vágyó gyerek, inkább is szerettem így magamba lenni. És így, hát így őszintén így elmenekülni így a dolgok elől, így a világ elől. Nem szerettem én a
1: Tehát akkor te nem szereted az érintést annyira.
0: Hát ebből mai napig dolgozok.
1: Igen.
0: Hogy azt így a szeretetet így engedjem közel magamhoz, a kötődést.
1: És szerinted hogyan lehet hozzád közeledni?
0: Nagyon nehéz őszintén. Ezt még én is fejtegetem meg. Én is próbálok nyitottnak lenni. És nem félteni a sebezhetőségemet.
1: És mi történt?
0: Addigra már, ahogy mond kapcsolatom, mivel hosszú évek átteltek, és nem volt az életemben, és így féltek így először még közelebb engedni hozzá, hogy nehogy valami baj történjen, hát nekik lett igazuk, így utána pár év múlva, és hát így az intézetre is ez kihagyott, mivel apám, hát így a sötét dolgokba így kezes volt eléggé.
1: Belerángatott, úgymond?
0: Hát nem kellett belerángatni amúgy, mert egy idő után már ez így adott volt, ez az egész helyzet, de sose akarta, hogy én kövessem az ő példáját, de mégis ott volt ez a, mit mondjak, az a melegtál, hogy én ezt elvegyem, és akkor én abba belekóstoljak.
1: Mert ő mit csinált?
0: Hát ő dealer volt, srici volt, még sokáig, ez miatt ült is, ezért volt nem az életem része elég sokáig. Szóval igen.
1: Szóval akkor adott neked a kezedbe adott drogokat?
0: A kezembe nem adott drogokat, attól mindig is óvaintett engem. Én azt kipróbáljam, nagyon ideges is volt, meg sokszor veszekedett velem, hogy nehogy kimerjem próbálni, mert tönkretettem vele az életem. De mégis csináltam mellettem. Szóval hiába mondta ezt így a példát, így nem tudta is tatuálni, nem volt hiteles teljesen.
1: És akkor hogy kerültél végül a drogokhoz?
0: Hát drogokhoz az intézetbe kerültem legelőször. Hát elég mélyről kezdtem. Ott még nem nagyon volt az, hogy fű, ez csak a későbbi évben. Hát nagyon ilyen apróságokkal kezdtem, gáztöltő, meg már olyan

0: kontrollvesztett voltam, meg annyira nem voltam tudatos, annyira nem érdekelt így a saját életem, hogy a gázpalack, hasonlók. Így visszagondolva így eléggé szégyellem, de hát most ez van.
1: Őszintén. Nem kell azt szégyelni. És mit okozott neked?
0: Hát igazából elájultam, ott mellettem is így fetrengtek, szóval semmi jó.
1: És akkor, ha amikor így elájultatok, kivett észre, mit csinált, hogyan reagáltak a felnőttek?
0: Ez egy állatos volt, amarra lent az intézet mögött, hát egy kicsivel, egy ilyen 20-30 méterre mindig oda bújtunk el, és akkor ott csináltuk ezeket a dolgokat. Nagyon rossz voltam úgy az intézet, mivel ott sok volt a verekedés, de nekem nem nagyon kellett így verekednem, apám miatt, inkább én voltam az, aki így kötekedett, ezt kihasználtam is sajnos, így ezt a visszaélést.
1: És ott volt kihez fordulni, akihez mondjuk, ha baj volt, akkor meg tudtad vele beszélni, bizalomítás?
0: Hát őszintén akkor még úgy éreztem, hogy nincsen semmi baj. Az volt a legnagyobb baj, hogy én voltam ott a baj. Elég sokáig.
1: Úgy érezted, hogy te vagy a baj?
0: Hát igen, és ők is. És ezt érzékelték is velem, és onnan egy év után is kerültem. De ott kezdődött el így a drogkarrierem, így a fővel. Igen. Hát így a vége fele. Belesúsztam a fülözésbe, és akkor ebben kezdtem a...
1: Mondod.
0: Hát a Mollit, az MBMA kristály, az egy tisztább dolog, úgymond most körülmény végére tisztább. Így a kokainba is belecsúsztam néha, de abban ritkábban, mivel az nem volt olyan könnyű hozzájutni, de így apámnak így a barátai miatt és így a kapcsolatai miatt így nem nagyon kellett így fizetnem, szóval elég ilyen mindennapos volt. Igen, könnyen hozzájutottam, és már így a, mit mondjak így, hogy apámhoz közelebb kerüljenek, hogy így a cuccot tudják tőle venni, így sokszor így adtak nekem, és akkor így vittek, hoztak kocsival.
1: Ja. Napi szinten?
0: Hát volt ilyen napi szinten, igen.
1: És miket, felpörögtél tőle, vagy?
0: Hát igen, így azt éreztem, hogy akkor még, hogy akkor vagyok teljes, hogy akkor azt éreztem, hogy hát valamilyen szinten sok hibám így hátra került, és én nagyon rossz az önértékelésem, és a cucc ezen változtatott, így kilendített ebből, így magabiztosabb lettem, így máshogy álltam a dolgokhoz, más volt a szemléletem így a világról, de nem voltam józan, és nem voltam magamnál.
1: És mi volt a mélypontod?
0: Hát a mélypont az már Békés Csabán volt, amikor elkerültem a speciális intézetbe, ami már országos volt, és onnan már a javítóból is jöttek oda gyerekek, akik még nem töltötték be a 18-at, és azok kerültek még oda, akik, mint például én, akik nem bírtak viselkedni egy normális lakásotthonba rendesen az elvártak szerint. És,
1: de miért, mit csináltál?
0: Sokat rongáltam, a nevelőmet felnyomtam a falra.
1: Gólt benned erő.
0: Hát, igen. És hát, nagyon szemtelen voltam. Nem voltak nagyon gátlásaim, így mindent kiejtettem a számon. Tiszteletlen voltam. Akkor még el voltam szálva magamtól. Azt éreztem valamilyen szinten, hogy más vagyok, mint a többiek, meg hogy nekem nem tudom, több minden lehet a kezemben, mivel akkor apám elég jól állt így anyagilag, és kaptam tőle a nyakláncokat, meg
1: a igen, igen.
0: És akkor így ez egy önbizalmat adott.
1: Jött. Történt?
0: Hát a mély pont az hát ilyen 15 és fél, 16 évesen jött el, amikor így két évig kb. Így felcseréltem így a nappalt és az éjszakát, addigra már napi szinten fogyasztottam a szert. És hát éjszaka mozogtam, nappal pedig aludtam, ha nem voltam fent napokig, és akkor így próbáltam így a figyelmemet így elterelni a bulikkal és a folyamatos drogozással, de sehová se vezetett, mert amikor kihozanottam, akkor döbbentem rá, hogy én hol is tartok, és hogy ennek nem lesz semmi jó vége. Addigra édesapámmal is megromlott a kapcsolatom, mivel valamilyen szinten sejtette, hogy már drogozok, és hogy ugyanarra a sorsa fogok jutni, mint ő, de hát nem nagyon érdekelt ez az egész.

0: Én akkor még példaértéknek fogtam fel, hogy neki pénze volt, neki női voltak, volt droga, meg hogy jól éreztem magát, én nekem még ez jött le ebből az egészből. Nem volt meg az a gondolkodásom, hogy ennek ott van a hátulütője, meg a hosszú évek a börtön, meg a szenvedés, a szomorúság ezek mögött. Akkor így becucozva teljesen más mutat az ember, mint ami józanul. Szóval,
1: ja. És eleged lett belőle?
0: Hát igen, így a sok fájdalomra szívtam már akkor. A veszekedésre apámmal, hogy igazából rájöttem arra, hogy tényleg, hogy hiába ott van, de mégse volt nekem soha. Nem is ismerem, teljesen azt sem tudom, hogy ő ki igazából. Tényleg 3 évig ismertem. Hát 3 éve ismertem még akkor. Most már 4 éve ismerem. De igazából ennyi, ez idő alatt semmit se tudok új róla. Nem volt egy rendes beszélgetünk, egy normális beszélgetünk, egy apa-fia kapcsolat nem alakult ki teljesen. Több volt a veszekedés.
1: Igen. És akkor rögtön Rácz keresztúrra kerültél? Illetve hogy kerültél? Vagy volt valami előzménye?
0: Hát volt egy előzménye. Hát én már hamarabb ide Rácz keresztúrra kerültem volna, februárban 2-3 hónappal, csak én akkor még nem tudtam eljönni, mivel akkor még nem éreztem azt, hogy eljött volna az idő, hogy én eljöjjek, megijedtem, meghátráltam ettől az egésztől. Így féltem, hogy mi lesz, de tudtam, hogy muszáj lesz. Már azelőtt már töltöttem majdnem a 18-at, és akkor kellett hoznom egy döntés, hogy akkor én most mit is szeretnék az életemtől, hogy én hogy is szeretném ezt az egészet alakítani. És utána hát egy nagyon nagy mélypont nájutottam el arra, hogy akkor jó, eljövök. Már azelőtt egy lánynál voltam, elszöktem hozzá, rajtam volt az országos körözés. Hát folyamatosan, ameddig a speciális intézetben voltam, én minden héten így elszöktem, de akkor sokáig rajtam volt, kerestek a rendőrök, és akkor így saját magamtól mentem vissza, és akkor egy hát órákig zokogtam, és akkor kezdtem el így imádkozni, hogy valami történjen, hogy változzon a helyzet. Akkor vállaltam el azt, hogy elmegyek drogambulanciára, és akkor elmondom, hogy mi van, őszintén én ebbe bele szeretnék állni, és hogy először csak beszélgetésről volt szó, hogy mi is van ebben a drogozással, meg hogy ez hogy jött, és azt mondták, hogy ott nem tudna segíteni, csak úgy, hogyha én bevállalok egy hosszú távú terápiát, és akkor én elkezdtem nézni neten így teljesen így saját szándékból így a rehabokat. És akkor így a Rácz keresztúr találtam meg, mivel ott a kápolna volt, ami először feltűnt.
1: Gyönyörű, azt a... Elkezdtél imádkozni, már ugye még más szert is használtál, és imádkoztál. Hogy jutott eszedbe Isten?
0: Hát így azt éreztem, hogy semmi kiútam nincsen, senkire se tudtam számítani, se a saját erőmre, hogy így most már törjem magamnak az utat, mint előtte, hogy elrendetsek magamtól így mindenkit, és akkor így észnék, hát nem tudtam számítani senkire. A nevelőim ott voltak mellettem, de nem tudták megadni ezt a segítséget, ami kellett. Tudták ők is, elmondtam nekik őszintén, hogy mi van. De hát ez egy nagyon nehéz helyzet volt. És úgy éreztem, hogy csak ő tud nekem segíteni.
1: És aztán rátaláltál Rácz keresztúrra, meg a kápolnára.
0: Igen.
1: És akkor felhívtad őket?
0: Hát igen, ez úgy volt, hogy oda szaladtam rá előhöz, és akkor... Őszintén így elmondtam, hogy én ide szeretnék jönni, meg szeretném változtatni az életemet. És akkor történt ez, hogy felhívtak, elkezdték intézni, elkezdődtek a vizsgálatok. És hát vért vettek tőlem, nagyon rossz volt, hogy én féltem a tűtől minden, és akkor én ott... hát, ja. De megtörténtek a vizsgálatok, és utána boldog voltam, hogy nem volt semmilyen negatív a vizsgálataimban, és hogy nincsen semmi bajom, nem lett semmi kár így a szervezetemben. Szóval így tudtam utána jönni. Így egy idő után már hívtak a rehabról, hogy mehetek. Hát elég hosszú volt az út, 3 óra hosszú volt, de nekem úgy tűnt, mintha mint mondjuk egy napot utaztam volna. Nem voltam egész végig, gondolkodtam, terveztem, hogy mi lesz.
1: Mi járt a fejedben? Arra emlékszel?
0: Igen, hát ez megragadt, szerintem egész életem meg fog ragadni. A jövőm járt így a szemembe, és akkor így elhatároztam, hogy teljesen így meg szeretnék változni, meg így meg szeretném bánni, amit így tettem így másokkal, meg így tettem magammal.
1: Tehát bűntudatod volt, és szeretted volna, hogy megbocsássanak neked.

0: illetve hogy hát, hogy maga
1: inkább azt szerettem volna, hogy saját magamra bocsássak Kellett. Meg mert józanul én nagyon gyűlöltem magam, nagyon gyűlöltem tükörbe nézni, gyűlöltem azt az arcot, ami előttem volt, hogy hát azt éreztem, hogy senki vagyok.
0: És megbocsájtottál azóta magadnak?
1: Hát őszintén még kezdek megbocsájtani, de ahogy mondtam, nagyon makacs is vagyok, és ez nem olyan könnyű, ez a hosszú évek így, hát hosszú évek így.

0: alakíthatom a saját életemet.
1: Mennyi ideje vagy bent Ráckeresztúron?
0: 4 hónap.
1: 4 hónapja, és még mit mondanak, hogy mennyi idő van?
0: Hát őszintén amúgy én sem tudok milyen időt mondani, most úgy volt, hogy 1 fél éves leszek, most hosszabbítottam egy 8 hónapra, és ha úgy látom, akkor még ezt hosszabbítom. Nem kapkodom el a gyógyulásomat, a józonságomat, nem szeretnék semmit se elsietni, és hát ebben lehet 1 év is akár, vagy 1,5 év, a támlakkal együtt akár lehet 3 év is, és egy érettségit, és igen.
1: Tehát milyen szakmát szeretnél letenni?
0: Hegesztőt szeretném letenni. Azt tanultam az előző iskolákba még.
1: És akkor ez folytatod?
0: Hát igen, szeretném folytatni.
1: Igen. Mondtad, hogy saját szavaiddal szoktál imádkozni, ugye?
0: Igen.
1: De és vannak közös imák is, gondolom.
0: Igen.
1: Mind a kettő ugyanúgy érint meg?
0: Hát amúgy azt szoktam érezni, hogy magamért, nem tudom, néha így azt érzem, hogy nem mindig érdemlem meg. De közben meg az van, hogy ezt mindenki megérdemli.
1: Így van.
0: Csak nekem ez nehezen jut el így az agyamig, hogy ezt én is megérdemlem, mivel én még úgy érzem, hogy még ezt nem küszöböltem ki ezeket a dolgokat. De igazából ezen dolgozok már 4 hónapja. De amúgy, hát így az Isten tiszteletek szoktak így megérinteni rehabon, így vasárnaponként. Nagyon szeretem, nagyon nagy erőt ad nekem, nagyon nagy megtartó erő így számomra, és sok mindenem így átlendít.
1: Képzeld el, ez lesz a most az végszó, vagy a befejező mondat, mert ez annyira szép, és lejárt az időnk. Még zenére se volt, annyira figyeltem, és

kötelékeink, a szerhasználat, családi összefüggései. Ládai Eszter műsorát hallották.

Derzsi Sándor, a kezdet balladája. Dalt penget egy fellázadt óriás aldalt, mely a kezdettől a végig ér. Minden sora 100 éjjel és 100 nappal, hárfáján 100 húr, 100 csillagfüzér. Rászólt a földre, egy parányi pontra. Költő, halld meg dalom és írd, s betüket, versorokat tüzdelt össze. De gyönge gyarló volt emberkeze. Parányi volt a papírja, a tolla és elenyészők voltak percei. Ne bántsátok, amiért a dalt botolva ügyetlen verseléssel zengeti. Még így is beleborzong énekébe, minthogy szívetekből hangzana. A költő, angyal, hárfa pengetése, örök költészet, örök jajszava. Jajszót sikoltok, melyben összegyűlnek az összes jajszók, s vádlón kérdenek, miért alkottál, ha tudtad, hogy a műved te hozzád mérhető, úgysem lehet? Határokat miért szabtál, ha közöttünk a végtelen tökély el úgyse fér? Uralkodhatsz-e békésen fölöttünk, míg könyhul, kín hörög, és foly a vér? Meg nem mentődhetsz-e sikoltó verstől, bár tűzhamvassza vagy temesse rög, e versnek lelke van, mely sírba nem dől, időtlen él a pusztulás fölött. Száguldva a folyó fényénél szabadabban betölti az öröklét perceit, s harmóniádba elcsitíthatatlan, mindent túlsíró fájdalmat vegyít. És szüntelenül ostromolja szíved, szánalmat esdeklőn keservesen, ott míg nem mondtad, legyen. Mozdítsd kezed halál estőt hintve. És nincs halott a sír mélyebben, mint te, olyan hideg, oly érzéstelen. Kezdetben egymagadban voltál minden, és benned végtelen nyugodt a lét. Nem volt határ, mely végső búcsút incsen örömnek, hogy búbána tépje szét, szabadságnak, hogy rabság törje létét, a szépségnek, hogy rúdság váltsa fel, jóságnak, hogy gazságba lejje lelkét, igazságnak, hogy tévtan üzzel. Szeppen volt a lét ezer csodája. A könynek csak csillogása volt, a versnek csak szépséges szárnyalása. Nem sírt, nem fájt, csak végtelen dalolt. De téged minden mámorában ringva az ősköltés kezdettől nem hagyott. Formák képződtek álmodásaidba, és ívek, színek, rímek, ritmusok. Tázik az önmagára ébresztett levés, a nincs ellen, és zajos harctérré válik a létté, s nem létté oszlott egész. A költő érti teremtésed átkát, míg szépség mámusán át véges szavak testébe leheli. Mert minden létezéshez forma, test kell, melyen kívül nem létezik.

sejt marad csupán, s hiába sír a vers, és sír az ember az elveszített végtelen után. Költők, sámánok, táltosok igéje nem váltja meg a nem léttől soha, de zeng a folytonosság harc zenéje, folyik a szenvedés piros bora. Te tudtad mindezt, de az ihletősnek vak gyújtó a határtalan, s forgó tüzekben éget ki belőled a lét, az élet, minden, ami van. Valódul a nincs, s a halál marad csak, mely végtelen, de mégsem az egész. Nem lévő mása lettél önmagadnak, akár a törvény, mit nem írt le kéz. Hideg törvény, mely konokul vigyázza a fájdalmat, sikoltó változást, a tökéért vívott harc ritmusára keringő virulást és pusztulást. E jajgató tánctól megrészegülten téged dicsérnek balga angyalok. Mert szép vagy így is, holtál már evülten, mint a körül rajongott szőkehold. Kit költősóhaj sohasem igézhet, mert a sorsa halál győzelme lett. Örök törvény, süket, vak, néma végzet, a változó, véges világ felett. Derzsi Sándor, a kezdet balladája.

was István via apja. Látta Jézust Péter a via apján? Mennyi gyerek elképzelésem, hogy hát ha mégis járt ott a Fehér úton a holtsütésben. És mennyi kételj, és mennyi talány. Aztán a könnyű magyarázat, hogy azt látta, amit belül látott, és egyre megy a Genezáret vagy a via apja, hiszen akkor is testileg, és akkor is azt a testet, amelyet mindnyájan úgy szerettek, hogy föl kellett támadnia. Kuvadis, hová mégy? Itt Rómában hová? Én mindig megértettem Péter eszét. Nem volt könnyű belátni, hogy mégis meg kell halni a Krisztusért. Nem volt elég. Meg aztán kezdte tudni már, milyen a kezdeti gyülekezet. Igen, mi ismerjük a csomokat meg az üregeket a via apján, az ügyetlen rajzokat a katakombák falán, a bárányt meg a halat, a pásztor antik testén redőző hosszú keresztény új ruhát, és az iparosok jeleit, a mozsarat meg a kanalat. Még láthatjuk a világtalan emeleteken és labirintusokon át, mélyen a via apja alatt. De ő láthatta azt is, ami a katakombán kívül maradt, és kezdte látni talán az életüket, és azt, hogy a földön nem csak meghalni, élni is lehet. És azt is, hogyan. Egy csont az van, és üreg az van. Hány sír volt? 100 000. Kívül a falakon. Ezek nem kellett az, ami belül volt. Nem az a hatalom. Nekik nem volt. Én pedig azt hittem, az volt a legszebb. S ha nem is a legjobb, de a legnagyobb. Valami egyszer voltan nemes, valami majdnem végleges. És talán mégis több lehetett, mint ez a mai, mint az autók bogárzó tébolyas, a hivalkodó szikrázó kirakatok, a szövetek, bőrök, sejmek, műanyagok, s ruhák és dolgok bűvölő divatja, s az édeskésen pávázó barok, meg este a neonkáprázatú zsibárus utca, a gépkocsik stomplámpáinak piros ördögvillogása, több tán, mint a tej és mézigéretű lányok sötét szemének villanása, s több, mint együtt a Vatikán, meg a Kuvadis dancing a via apján. Mégiscsak több lehetett. És mégis kellett nekik, akik jöttek egyre többen a via apján, többnyire az apostolok lován, ahogy küldte őket a kelet. És a falak mögül is az elégedetlenek, a tétova és misztikus remények, az iparosok, a rab és a szabad legények, és mint ahogy tudva levő volt köztük előkelő, igazi római, bár legtöbbje nő. És a falakat, az íveket, az oszlopokat szét akarták porlasztani, mélyen a via apja alatt. Meg tudod érteni? És te hol álltál volna akkor? És én? Bizony, én se tudom. Mi minden történt a via apján? Régebben és azután. Hiszen itt állt az a 600 kereszt, rajta a 600 rabszolgatest megfeszítetten. Akkor még nem szerepelt az Isten, a köztársaság korában. Nem úgy haltak meg, mint a hitükért megfeszítettek, a védtelenek, nem úgy, mint aki vért ontani nem tud, nem akar. Ők verekedtek vadul és bátran. Melyik ügy volt a reménytelenebb? És melyik az erősebb? És melyik a bátrabb?

0: az elbukottakért bosszút álltak, ha nem is hamar, tán az Aurora ágyúival. És akik győztek, meghúznád-e a határvonalat a Via Appia fölött és a Via Appia alatt? Bizony, bizony. Keresztek jobbra-balra, végig az Appián. Korán volt még, korán a köztársaság idején. Még nem volt remény. Nem látszott még, hogy Róma elfajul, s hogy mi a régi és mi az új. Nem voltak még túl dekadensek, és azt hiszem, a város még virulensebb lehetett, mint a mai pénzvilág, mely Jézus után 2000 évvel Mamonhoz eregett még egyre új neonimát, s vonaglik érte a Via Venetón, s a zsibárisok sikátorát a legszentebb helyekig. De nekik mégse volt se szép, sem elég. Ezért kellett uraiknak keresztekkel szegélyezni a Via Appiát. És azt hiszed, a keresztjeiket nem őrzi a kereszt? Vagy azt hiszed, belőlük senki sem maradt, aki ott legyen a többivel a Via Appia alatt? Nem, te sem hiszed azt. Vagy ha itt volnál, talán te különbséget tennél itt a vai Via Appián is. Elválasztanád a szívtől a májat és vesét, s megmondanád, melyik az igazi hit, és mi a merő anyagelvűség. Quo vadis, Domine. Ma is ezt visszhangozza Róma dzsungele, ahogy egymásra épült rétegeken és egymásnak felelő ezredéveken át összegabajodott. Vagy jobb lett volna, ha hagyják úgy, ahogy volt, azt gondolod? De nekik nem kellettek az ívek, oszlopok. És a Róma sem élte túl a végzetét, mi lehet, ami végleges? Mert akármit látott Péter a Via Appián, mindig keresztezi utunkat a teremtő hiány, és megcsúfolja Péter földhöz ragadt eszét, melyet úgy megértek, és vele az enyémet, bár berzenkednek józan érvei, és olyan nehéz megérteni, hogy nem volt elég, hogy nem lesz elég, hogy mindig új útra küld, a még és újra még. És ha egyszer szembe jön veled, te is már tudva kérdezed, hová mégy? Vas István, Via Appia.
1: Mária Rádió. Igéző. Vallomások Isten szaváról.

az igaz ember hitből él. Benne van valóban az egész hitéletnek, a létnek van hite, akkor előbb-utóbb meg fogja kapni ezt az igazságot, és akkor válhat igazzá. És hogy ez mennyire így van, soha nem voltam egy csüggedős ember, tehát folyamatosan próbáltam a nehézségekben is a Jóisten akaratát keresni. És amikor én Stuttgartba kimentem, akkor az azért történt, mert hát magánéletem oda szólított, aki miatt én elsősorban kimentem. Ő ezzel párhuzamosan elköltözött onnan és visszajött Budapestre. Ott maradtam teljesen egyedül, és akkor mutatta meg nekem a Jóisten a stuttgarti katolikusok közösségét, Szent Gellért egyházközséget, Templi Imre atya vezetésével, aki nekem rengeteget adott és rengeteget segített abban az időszakban, amíg én nem nagyon találtam a helyemet. Ez számomra a létező egyik legnagyobb kegy, amit én a Jóistentől kaptam. Egyedül voltam, és én mégis szentül éreztem és hittem, hogy nekem dolgom van. Stuttgartban nekem ott kell lennem. Ebben a Jóisten megerősített azzal is, hogy Templi atyával találkoztam, és nem voltam egyedül, hogy a hitem erősödött ebben az időszakban, hogy nem hagyott engem a Jóisten csüggedni. Ott én megismerkedtem vőlegényemmel, akit úgy hívnak, hogy Evgenyi Alex.

És én végig hittem azt, hogy meg fogom találni azt az embert, aki nekem a társam lesz a továbbiakban. Valóban az isteni örök igazság az, hogy az úton menni kell előre, és nem kételkedni, mert aki kétséget hagy magában, az nem lehet egységes ember.

Bálint Natália operaénekesnő gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a...

0: a lélek hangja.
1: 3 óra. Mária Rádió Monor. FM 106,3.

0: Isten szavát hallgatják, és hűségesek maradnak hozzá. Alleluja!
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe.
1: Védj Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak

0: a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért. Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézuskét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz.
2: Szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Azok a boldogok, akiknek tökéletes az útjuk, akik az Úr törvénye szerint élnek. Döntéseid útját add megértenem, csodás tetteiden szemlélődöm.
0: Döntöttem, a hűség útját választottam, végzéseidhez tartom magam. Elmémet segíts, és megtartom törvényedet, ragaszkodom hozzá teljes szívvel.
1: Ezért parancsaid ösvényén vezess, mert kedvem telik bennük. Fáradhatatlanul megtartom törvényedet, mindenkor és mindörökre.
2: Leányom, mondja Jézus Faustina nővérnek, buzdíts minden lelket arra, hogy bízzanak felfoghatatlan irgalmamban, mert mindenkit meg akarok menteni. Irgalmam forrását lándzsa nyitotta meg a kereszten a lelkek számára. Senkit sem zártam ki belőle. Kikutathatatlan irgalom Istene, öleld át az egész világot, s áradj kiránk Jézus

0: könyörületes szíve által.
1: Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátán és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Szent Gábriel arkangyal,
2: könyörögj érettünk.
1: Szent Rafael arkangyal,
2: könyörögj érettünk.
1: Magyarország védő angyala,
2: könyörögj érettünk.
1: Szent őrző angyalaink,
2: könyörögjetek érettünk.
1: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője,
2: könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

0: Mária Rádió.
1: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
2: Izajásnál olvassuk. Én vagyok az Úr, senki más. Rajtam kívül nincs más Isten. Bár nem ismersz, mégis felövezlek, hogy napkelettől napnyugtáig megtudják, rajtam kívül nincsen más. Én vagyok az Úr, és senki más. Én alkotom a világosságot, és én teremtem a sötétséget. Én szerzek jólétet, én idézem elő a bal sorsot is. Én az Úr viszem végbe, mind.

Isten kockáztat. Mint hogy magunkban és másokban megismerkedünk a szenvedés tapasztalatával, a felvetendő kérdés nem ez, hogy hogyan lehetséges, hogy Isten szeret minket, ha ezt vagy azt megengedi, hanem mi lehet Isten szándéka, akiről tudjuk, hogy szeret minket, ha megengedi ezt a szenvedést. Isten miért nem lép közbe, kérdezik sokan. Pedig mindenható. Csak hogy Isten mindenhatósága a szeretet, és Isten mindenhatósága a szeretet mindenhatóságát jelenti. Márpedig a szeretet türelmes, a szeretet elvisel, hisz és remél. Isten visszautasítja, hogy bevonják az erőszak spiráljába. Ha Isten működésbe hozná hatalmát és tekintélyét annak érdekében, hogy végezzen a világban tomboló minden gonoszsággal, ő sem volna jobb, mint mi. Isten nem kényúr. Ő tiszteli az embert. Felfoghatatlan megtiszteltetés az ember számára, hogy Isten munkatársává tette őt a teremtés művében. Megajándékozott minket intelligenciájának és szabadságának egy részével. Kezünkbe helyezte a világot, hogy részt vehessünk az általa elindított kibontakozásban, és betöltsük szerepünket a teremtés befejezésében. Amikor ezt tette, Isten hatalmas kockázatot vállalt magára, és ezt naponta tapasztaljuk. Isten azonban olyan mélységesen tiszteli az embert, mint teremtése munkatársát, hogy habozás nélkül megfizeti ennek árát, mármint a kockázatot. Ha mindenható Isten nem volna szeretet, ha megfosztana minket a szabadságunktól, ha színházi bábukká vagy automatákká alacsonyítana le minket. Pedig akkor tökéletesen működne a világ, csak az ember veszítené el a méltóságát.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A fájdalmas szűzanya különösen közel áll a betegekhez, az idősekhez, a magányosokhoz, és mindazokhoz, akik nehéz keresztet hordoznak. Ő tudja, mit jelent aggódni, félteni, elveszíteni és gyászolni. Tudja, mit jelent ott állni a kereszt mellett, amikor már... Szent Bernát arra emlékeztet bennünket, hogy Mária lelkét valóban átjárta a Simeon által megjövendőlt tör. Fia szenvedésében, anyai szeretetével ő maga is.

0: mélységesen együtt szenvedett. Talán ezért is merünk olyan bizalommal fordulni hozzá, amikor betegek vagyunk, amikor megöregszünk, amikor magányossá válunk, vagy amikor valakiért aggódunk. A fájdalmas anya ismeri az emberi könnyeket. A Mária Rádió is szeretne ilyen együttérző jelenlét lenni. Egy imádság a beteg ágy mellett, egy szent mise annak, aki már nem tud eljutni a templomba, egy ismerős hang az egyedül élő idős ember otthonában, egy bátorító szó annak, aki úgy érzi, elfogyott az ereje, egy reménysugár annak, akinek éppen nehéz meglátni a holnapot. Ehhez az önsegítségére is szükségünk van. A Mária Rádió adományokból működik. Minden támogatás hozzájárul ahhoz, hogy Krisztus vigasztaló szava eljusson azokhoz is, akiknek talán éppen ma van rá a legnagyobb szükségük. Kérjük, lehetőségeikhez mérten támogassa a Mária Rádió szolgálatát. Lehet az adomány kicsi vagy nagy, minden felajánlás mögött ott lehet a szeretet gesztusa. A fájdalmas szűzanya nem tudja levenni fia válláról a keresztet, de nem hagyta magára. Magányos vagy szenvedő ember keresztjét levenni, de tehetünk azért, hogy ne maradjanak egyedül. Segíts, szűzanya, könyörög érettünk, vigasztald a szenvedőket, és kísérd a Mária Rádió szolgálatát.
1: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az info@mariaradio.hu e-mail címen.

0: Szívvel, szakértelemmel. A katolikus szeretet szolgálat félóráját hallják.
1: Munkatársammal együtt köszöntjük a kedves hallgatókat a szeretet szolgálat műsorának 17. részében. Uza Bence vagyok. A katolikus szeretet szolgálat műsorát minden második hétfőn hallhatják itt a Mária Rádióban. Beszélgetéseinkkel a szeretet szolgálat az általa képviselt emberek és értékek bemutatása, jó gyakorlatok megosztása a célunk, az egymásra találása nagyrészt rejtve megélt 7 évtized után. Köszöntöm műsorunk mai vendégét, Kepes Anitát, aki a katolikus szeretet szolgálat módszertani munkatársa. Szia! Örülök, hogy itt vagy velünk.
2: Szerbusz, Bence! Én is üdvözlöm a hallgatókat. Köszönöm a meghívást.
1: Kérlek szépen, hogy egy kicsit mutatkozz be, mesélj egy keveset magadról.
2: Az alapvégzettségem konduktor, és a sors fint oda, hogy az első munkahelyem a katolikus szeretet szolgálat egyik intézményénél volt. Fogyatékkal élők bentlakásos otthonában voltam 5 évig terápiás munkatárs, majd a sors úgy hozta, hogy egy önkormányzati intézménynél voltam támogató szolgálatvezető, illetve fogyatékkal élők, szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ellátását vezettem. Majd újra csak visszasodott az élet a katolikus szeretett szolgálathoz, és január óta itt tevékenykedem.
1: Azért ez egy szép ív, mármint az is, hogy konkrétan az ellátottakkal is foglalkoztál, hogy aztán a vezetését is vállaltad egy olyan intézménynek, ami ezek szerint ráadásul nem csak fogyatékkal élőket látott el, hanem éppen úgy más területekkel is foglalkozott, és hogy végül most egy fenntartóhoz kerültél. Milyen területe az a szeretett szolgálatnak, hogy milyen területe az a fenntartói szerepkörnek, amiben most te dolgozol?
2: A szakmai csoport tagja vagyok, és módszertani munkatársként élem a mindennapjaimat a katolikus szeretett szolgálatnál.
1: Ez mit akar pontosan? Tehát ez, hogy módszertan, meg módszertani munkatárs, ez lehet, hogy nekünk, akik ott dolgozunk, nekünk mond valamit, de hogy ezt hogy magyaráznád el a hallgatók számára?
2: A módszertan így nagy általánosságban egy adott tudomány, vagy adott terület módszereinek az összességét foglalja magában. Ez egyfajta útmutatót ad.

0: tradoznám meg, hogy egy biztos hedéseinkkel a törvényi hátteret, hogy a jogszabályokat.
1: Az, hogy ez most egy katolikus módszertan, az mivel jár, vagy mit tud nyújtani, vagy mit jelent ez pontosan?
0: Az egyházi módszertanok közül a katolikus módszertan alakult meg legelőször 2001-ben, és 2018. július 1-től a Katolikus Szeretetszolgálat Központja látja el ezt a feladatokat. Konkrétan a módszertan feladata a szeretetszolgálat valamennyi katolikus fenntartású szociális intézménye esetében olyan szakmai támogatást nyújtani, amely egyrészt segítségnyújtás, illetve iránymutatás is a folyamatosan növekvő szakmai elvárásoknak való megfelelés érdekében. Másfelől pedig hatósági ellenőrzésekben is részt veszünk. A központ módszertani feladatának kiemelt fontos, és mi egy kapocs lehetünk ebben. Jelenleg 403 szolgáltatás 180 intézménye tartozik hozzánk. Itt a fenntartók között nagyon színes a paletta. Természetesen a Katolikus Szeretetszolgálat fenntartásában működő intézmények is a katolikus módszertanhoz tartoznak, de emellett nagyon sok görög katolikus fenntartású intézmény van, itt főleg parókiák és egyházközségek tartanak fent, például házi segítségnyújtást, ez nagyon jellemző. Vannak szerzetesi fenntartású intézményeink is, például a betegápoló irgalmas rend idős otthonokat tart fent, de például egy boldogasszony iskolanővérek nem is gondolnánk, de ők is idősek otthonát tartanak fent Budapesten. Egyházmegyeink is tartanak fent szociális intézményeket. Itt megemlíteném például a Szombathelyi Egyházmegyei Papi Otthont. A módszertani munkatársi létem első nagy feladata volt oda kimenni az hatósági ellenőrzés kapcsán, kisegíteni a kormányhivatalt, és egy nagyon jó tapasztalat volt számomra ez egy kis létszámú intézmény, és tényleg a papokon kívül világiakat is befogadnak, de egy nagyon jó légkörű intézménnyel ismerkedhettem meg ott. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia is fenntart szociális intézményt, ezt talán többen nem is tudják, de a hivatásőrző házrehabilitációs otthon az ő fenntartásuk alatt működik. Ez egy szenvedélybetegek egyházközségek által fenntartott intézmények, például a Római Katolikus Egyházközség Veres Egyházán, ők időskorúak nappali ellátását és szociális konyhát üzemeltetnek. És a módszertan az ellenőrzéseken túl olyan szakembereknek is tud segíteni, akik most szeretnének egy szolgáltatást beindítani. Nagyon jó példa erre a Csornai Premontrei Prépostság fenntartásában működő szent második felében indították az idősek otthonát, és az elejétől mi benne vagyunk a folyamatban. Kérdeztek szakmai programokat, küldtek véleményezésre, és nagyon jó azt látni, hogy most egy év után kormányhivatali ellenőrzés kapcsán újra felvették velünk a kapcsolatot, és hogy milyen szépen működnek, és ez kicsit a mi sikerünk is.
1: De jó.
0: Úgy érzem.
1: Biztos vagyok benne, hogy így van.

0: És milyen jó, hogy így rálátsz, vagy ráláttok arra, hogy mennyire gazdag az a világ, vagy az a terület, amit az egyházon belül ellátunk, vagy ellátnak a testvéreink, hiszen ezek szerint, ahogy mondtad, nagyon-nagyon sok ellátási terület, és nagyon eltérő fenntartói struktúra jellemzi az egyházi intézményeket, és mégis valahogy egy célt szolgálnak. Nem jelent ez nehézséget, hogy ennyire sokféle fenntartó van a palettán?
1: És a kihívásokat én nagyon szeretem. Persze mindig nehéz országos szinten elérni különböző intézményeket, de ebben segítenek nekünk azok a képzések, szakmai napok, amiket szoktunk szervezni a számukra, hogy ezáltal is hozzá tudjunk járulni a legújabb szakmai módszerek minél szélesebb körben történő terjesztéséhez, valamint módszertani futár hírlevelünk is ebben segít minket.
0: Köszönöm. Szerintem most tartsunk egy pici szünetet, következzék egy zene, azt követően visszatérünk. Addig is maradjanak velünk.

0: Köszöntöm a zene alatt csatlakozó hallgatóinkat. Ez a katolikus szeretett szolgálat műsora, Rádió Szolgálat módszertani munkatársával beszélgetünk. Elhangzott, hogy nagyon sokféle fenntartója van a katolikus fenntartású intézményeknek, egészen eltérő fenntartó struktúrával, egészen eltérő működtetési rendszerrel találkoznak a munkatársaink. Hogyan lehet mégis módszertani szemmel nézve, vagy a módszertan felül nézve ennyiféle szervezetet összefogni? Ez hogyan valósítható meg, hogy velük együtt tudjunk dolgozni?
1: Mint ahogy említettem az elején, a módszertan egy háttérintézményként is funkcionál, tehát bármilyen kérdésük van, azt feltehetik nekünk. Az utóbbi időben nagyon sok módszertani kérdés érkezett hozzánk, akár csak a jogszabály értelmezéssel kapcsolatban, de olyan egyszerű kérdések is, hogy például egy adott végzettséggel elláthat-e egy adott munkakört a jelentkezőjük az adott szolgáltatásnál. Emellett nagyon fontos megemlítenem a módszertani futár online hírlevelünket, amely minden hónapban megjelenik.
0: Éppen akartalak is erről kérdezni, mert ugye most az első felében is említetted, mi ez a módszertani futár, vagy mit tartalmaz, kiknek szól?
1: Ezzel a kiadványal szeretnénk megszólítani a szociális segítségnyújtásban dolgozó kollégákat elsősorban, de nyilván laikusoknak is teljesen érthető nyelvezettel próbáljuk az adott témákat megjeleníteni. Próbáljuk a fizikai távolság ellenére kifejezni lelki és szakmai közelségünket a kiadványokat olvasók számára. Ez a hírlevél 2021. szeptember-októberében indult, és minden hónapban a Katolikus Szeretett Szolgálat honlapján megjelenik, illetve minden katolikus fenntartású intézménynek is kiküldjük e-mail formájában, amelyet hát a visszajelzések szerint légák is szívesen lapozgatnak. Ezt a hírlevelet úgy kell elképzelni, hogy 5 különböző rovatból áll. A lelki morzsákkal kezdődik. Ez egy egyházi ünnepekhez kapcsolódó, lélekemelő gondolatokat megfogalmazó cikkek szoktak benne lenni. Nyilván ezt sem úgy kell elképzelni, hogy például egy katolikus pap prédikációját olvashatják a kollégák, hanem tényleg mi világi emberek írjuk le lelki gondolatainkat, amivel úgy gondolom, hogy feltöltődhetnek az olvasók. Van ennek a kiadványnak egy szakmai szabályzók része, ahol az adott hónapban megjelenő jogszabályváltozásokat ismertetjük, próbáljuk kicsit értelmezni, és ezeket. Van egy életvitel, egészségrovat része ennek a egészségi állapotához fűződő témákat mutatunk be. Elsősorban a prevenció oldaláról próbáljuk megközelíteni. A módszertani kitekintőben eseményeket, rendezvényeket mutatunk be. Például volt egy nagyszabású rendezvény, és az egyik számunkban erről tudósítottunk.

0: illetve mentálhigién és kalauz olvasható a módszertani futár végén, ahol pedig lelki egészséggel kapcsolatos cikkeket próbálunk bemutatni az olvasóknak.
1: Benfentesként ezt is hozzátehetem, hogy annyira sikerrel dolgoztok ezen a kiadványon, hogy ez már az ágazatirányításhoz is eljutott. És azt gondolom, hogy jó módja annak ez is, hogy egyszerre legyen valami szakmai és emberi, ami talán jól fémjelzi a szeretett szolgálat egészét is. Miben jelenik még meg, hogy a katolikus szeretett szolgálat az egy módszertani központ?
0: Hogyha a hallgatók felmennek a katolikus szeretett szolgálat honlapjára, akkor egy külön fülben megtalálják a módszertant. Itt találják meg egyébként a módszertani futárt is, ahol az összes eddigi hírlevelet elolvashatják, illetve itt találják meg az összes katolikus intézmény nevét, elérhetőségét is, tehát itt nagyon gyorsan rá lehet keresni egyes intézményekre, szolgáltatásokra, amelyek a katolikus módszertanhoz kapcsolódnak. Emellett az aktuális jogszabályi változások is felkerülnek ide, illetve különböző módszertani anyagokat és szociális szakmai szótárt is találhatnak itt.
1: Elismerésem. Egy kicsit személyesebb vizekre vezve, és egy kicsit először a szeretett szolgálathoz. Milyen számodra személy szerint egyházi szervezetnél dolgozni, vagy ez mit jelent, mit akar számodra?
0: Úgy gondolom, hogy egy egyházi szervezet mindig ad egy olyan pluszt, amit más nem tud adni. Mindig határozottan előttem lebeg az a cél, hogy lássuk az életnek azt a végcélját és értékét, amihez kicsiben úgy érzem, hogy a munkámmal én is hozzá tudok járulni. Emellett egy olyan emberséget tapasztalhattam meg a katolikus szeretett szolgálatnál, amit máshol nem. Nagyon emberközpontú a szemlélet, illetve a szakmai fejlődést is mindig szem előtt tartják. Nekem nagyon fontos, hogy újra és újra képezzem magam, és ebben maximálisan támogatnak a vezetőim.
1: Arra kérlek még, hogy egy kicsit arról is mesélj, hogy ennyi munka, és ennyire szerteágazó, akár az ellenőrzésekig igencsak gondolom leterhelő munka és feladat között. Mi az, amivel te valóban töltekezni, kikapcsolódni képes vagy? Mi az, ami ehhez erőt ad számodra?
0: A hobbim az szorosan összefügg a munkámmal is. Nagyon szeretek olvasni, és általában, amikor olvasok, az nem egyszer a munkámhoz szükséges háttérinformációk vagy anyaggyűjtés is egyben. De emellett én nagyon szeretem a lelki töltekezést, akár csak egy lelki gyakorlat nekem nagyon sokat tud adni. Illetve, ha időm engedi, akkor természetben szoktam kirándulni, időt eltölteni. És hát, hogyha a hobbinak lehet nevezni, akkor én ide sorolnám azt is, hogy ezt a folyamatos tudás vágy felé törekvést, képzést most fejeztem be egy mesterképzést, és már gondolkozok azon, hogy mi is lehetne a következő irány, ami felé kacsingathatok meg.
1: És vannak már ötletek?
0: Ötletek vannak, de még nem kikristályosodott, hogy melyik lesz a befutó.
1: Világos. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma a műsorunkban. Azt is köszönöm, hogy bemutatkoztál, és

0: hogy mindezt elmondtad magadról, és kívánom minden munkatársam, és azt gondolom a ránk bízottak nevében is, hogy legyen sok erőd, és lelkesedésed ehhez a feladathoz. Jó Isten áldásaiban gazdag heteket és éveket kívánok neked a jövőre, és köszönöm a kedves rádióhallgatók figyelmét is, ahogy az adományaikat is, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. A katolikus szeretett szolgálat fél órája, 2 hét múlva ismét fogja önöket várni itt, a Mária Rádióban. Isten áldja önöket, Laudetur Jézus Krisztus!
1: Szívvel, szakértelemmel. A katolikus szeretett szolgálat.

0: A Mária Rádió Monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
1: Vas István, óda a tegnapi asszonyokhoz. De szépek vagytok, tegnapi asszonyok. Hamvadó szemetekben még néha felragyog a régi büszkeség, amivel az első szeretőt vállaltátok papák, mamák előtt, a világ vágyja előtt. Nem sütjétek le a szemeteket, ahogy illett akkoriban, s nem bújtattátok a szempillák fájtlába démonian. Ti először is itt, mi felénk, ti válogatott kevesek, akikben az örök nőiség új hitté lelkesedett, a mi hitünké, mely szemetekbe sütött, csalatlanul, fiatalon. S a ti nézésetekből is a remény hívott bennünket, az ébredő, felszított vágyjal egy.

0: Jó, micsoda förtelmeket látott később a szemetek. Micsoda rettegéseket, micsoda mocskot, hány halált, hány börtönön át őrizte nekünk megváltó mosolyát. Mögötte hány holt férfi enyész, hány otthon füstölög, de ma is hogy tud ragyogni még a romjaitok között? S fiatalok, boldog feje fölött, ha összenéz szemünk, ma is, mint rég volt, vagy rég se volt, tudással telve.
1: Ölelkezünk.
0: És utcán, vagy hangversenyen, ha feltűntök, szembe velem a fejetek fölvetését már messziről megismerem. Mert ilyet nem tudnak semmi mód az édesek, a maiak, a macska tekintetű puhák, a sejtelmesek, a démoniak, szemükbe hulló hajúak, a lankadtak, idegbabák, ahogy ti értettétek vívni a szerelem párbaját. S az ősbúja bajvivásnak új értelmű kedvet adott a tiszta, nagy homlok, a hátra simult Gréta Garbós hajatok, ahogy irodában is tudtatok ülni és állni a műhelyekben, és tudtatok várni keményen, hívőn, hitetőn, töretlen, a hegytetőn fölszegett fejjel megállni a hajnali szélben. Az ágyban az új gyönyörökkel szembenézni merészen, és tisztán a szennyben, a vészben ti erősek, ti szépek. Még ma is a tömegben megismerem, ha ti léptek, mert izmos lábatok ma is ruganyos még. Ma se csoszog, mert ma is a jövőbe léptek ti tegnapi asszonyok, mint amikor a lábatok föl a csúcs felé kapaszkodott, a tarágokon átragyogó nap elé, vagy a lejtőn lefele nagyokat szökelve rohant, vagy sílécen egyensúlyozott az ormotlan bakancs, mely kedvesebb volt a szívemnek, mint most a tűsarok. S hogy tündöklött a lábatok ti tegnapi asszonyok, mikor a Dunán, alkonyi fényben, a guruló padoson, a deszkának feszült a hosszú szárkapcsú izom? És mennyiféle fáradtság gyűlt össze a lábatokban, s hol mindenütt járt a lábatok, micsoda sarakban, táborokban, és fáradt lábatokkal is, hogy karoltatok? Az erőtök is micsoda gyönyör volt, ti tegnapi asszonyok. És hányunkat karoltatok, ti tegnapi asszonyok? Milyen szomorú társaság, ha visszagondolok. Mindegyitekhez milyen szeretők tartoztak, micsoda férjek, kik innen, onnan, amíg lehetett, hozzátok visszatértek. Társaim, hova tűntetek, ti tegnapi férfiak? Milyen sírok temettek el? Milyen börtönfalak? Milyen vesztőhely várt titeket? Miféle új gyalázatú tűz? Miféle titkos kapcsolat az, mely minket összefűz? Nekem, testvérem, mind, aki titeket szeretett, ti tegnapi bátor asszonyok, mind, aki veletek akart új életbe kezdeni, nem ahogy adatott, ahogy ti tudtatok élni, és ti tudtátok élni a szépet, ti tegnapi asszonyok. Csak értetek volt szép a kalandos kurta átmenet. Mert szebben éltünk mi tegnapiak, mint ahogy lehetett, és ezért hiszem, hogy a föld alá nagyobb kincs soha nem jutott, mint amikor lekerülnek oda a ti csontjaitok, a tatárkoponyák, a buksi fejek, vagy a különös keletiek, a lábszárcsontok, a csodatudó ujjak, csigolyák, perecek. S aki közületek oda rég lekerült, mikor virágban állt, azóta átragyogtatott idefönt minden homályt, s a szépségből de Vas István.

Vas István, Avilai Teréz intelmeiből. Főj, mert ahelyett, hogy nyernétek vele, végül csak veszíteni fogtok. Mutatkozhatik, amilyen a lélek, ha Jézus Krisztus a jelen, szerelmetesen csünkhet az ő szent emberségén, mindig az isteni mester társaságában élvén, beszélhet is vele, és előtte fölfedheti, hogy mitől szenved, és mi hiányzik neki. És ha meg nem feledkezik róla örömében, újjonkat vele együtt. És mindezt nem mesterkélten kiszabott formulákkal, hanem olyan szavakkal, amiket a pillanat kíván, és szükséglete kitapasztal. Hát ez az, ami rajtunk múlik. És ha van, akinek ez nem elég, és ezentúl próbálná emelni szellemét arra felé, ahová be nem engedik, mégsem, elvédi ezt is, azt is. Ez az én véleményem. Mert ha túllép a természeten, megbénul az értelem. És kiszárad a lélek a sivatag terepen. Mellesleg, a szellem egész épületének mi az alapja? Csak az alázat. Semmi más. És Istenhez közelebb jutva növekszik az alázat. Különben elvész minden eredmény. De ezt senki se értse úgy, hogy én tiltani szeretném a nagy gondolatokat, amikkel a szellem fölemelkedhetik, hogy közelébe kerüljön Isten véghetetlen jóságának, meg az égben található csodáknak. Igaz, én ezzel sose éltem. Képtelen voltam erre. Megint csak ezt ismétlem. Isten kegyelme hozzásegített, hogy megértsem, folytonos nyomorúságomban merészség volt az is tőlem, hogy szellemem a földi dolgokkal törődjön. Hát még az égi dolgokhoz emelni, hogy is bírtam volna? De vannak elég sokan, akik jól járnak, ha felhasználják ilyen magasabb vizsgálataikat, különösen, ha tanultak. Mert ebben a gyakorlatban nézetem szerint a tudomány, ha alázattal párosul, rendkívüli kincs. De azt mondom, hogy fölemelkedni mégse kell, inkább várni, míg Isten bennünket fölemel. Van, amikor az értelem nem működik úgysem, a misztikus teológiában. Ott fölfüggeszti az Isten. Én csak azt helytelenítem, ha akkora bennünk az önhittség, hogy magunk függesztjük föl.

ne állítsuk meg a működését. Különben hidegek leszünk és bambák, és eltűnik előlünk az is, ami a miénk volt, és az is, amit elérni véltünk. Ha az értelmet Isten függeszti föl és tartja vissza, van, amivel a figyelmünket foglalkoztassa. Olyankor egy krédó idők közében több fény lesz a részünk, mint amennyit évek alatt minden földi iparkodással elérünk. De hogy mi magunk akarjuk lekötözni lelkünk erejét és megállítani a működését, ez tiszta őrültség. Nem mondom, hogy bűn ez, de büntetés annál inkább. Mintha valaki ugráshoz vesz lendületet, de hátulról visszarántják. Neki rugaszkodik százszor, de mindig hiába fárad. Az akarat sem ér semmit, ha nincsen benne alázat. Alázat, melynek a működésbe vegyülve az a hatása, hogy a lélekben a cselekedeteknek csömör nem lép a nyomába. Aki tudja, miről van szó, annak ezt nem kell magyarázni. És aki nem tudja, annak én bizony nem fogom elmagyarázni. Vas István.

Lena Kongjo. Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Virág József atyával.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! A felnőtt katekézi sorozatunk, hitünk és életünk sorozatunk mai adásában ismét együtt keressük a válaszokat, hitünk mély, sokszor talán kihívást jelentő kérdéseire. Ebben a hónapban a boldogság fogalmát járjuk körbe, ez a központi gondolat. Most azonban nem arról a könnyed reklámokból ismert boldogságra próbálunk utalni, arra beszélni, gondolkodni, amit a világ kínál. A mai adásunk címe ugyanis így hangzik, idézett, az Úr adta, az Úr vette el, mégis boldog. Az örök élet reménye. Reménye az örökkévalónak. És ha már személyre gondolunk, ez nem is az örök életre, az örök évaló, az örök életet adó, ajándékozó Istenben való reményünk. Ő az Úr. Furcsa ez a mondat, rögtön talán, amikor ezt az Ószövetségi idézetet hozzuk, azt mondhatja valaki, ez milyen provokatív, az egész Szentírásból, mint egy kiemelkedik. Jobb könyvének első versei közül való első fejezet elején. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Érezzük, hogyha kimondjuk, idézzük ezt a mondatot, még a hangsúlyon mennyi múlik. Lehet cinikusan, túl hangsúlyozva a különböző hangulatokat. Valóban provokatív súlyt adni ennek a mondatnak, úgy idézni, hogy bár szinte befolyásoljuk a hallgatót, érezze ez az ellentmondás is, mint egy irányítjuk, hogy mit érezzen, mit akarunk még kihangsúlyozni, de lehet nagyon szeliden, és ha van élményünk, életünk, üdvösségünk, az üdvösség reménye bennünk, az Úr ismeretében igyekszünk járni, nyilván egészen másképpen fogadjuk ezt a mondatot, idézzük, és másképpen olvassuk magát, Jób könyvét is. Ezért ízlelgessük egy kicsit ezt a gondolatot, erre hívom most a kedves hallgatókat, kedves testvéreket. Azt mondjuk, hogy modern világban élünk, a boldogságot szinte kizárólag ez a modern kor, azt mondja, birtoklással tudjuk azonosítani. Van valamim, boldog vagyok, ha megvan az, amitre vágyom. Nehéz meghatározni a boldogságot, erre nem is szeretnénk most vállalkozni, nem ez a fő gondolat mellettünk, de tudjuk nagyon jól, ki mikor vallja, hogy boldog, mikor mondja. És rá kérdezhetünk, hogy ez valóban öröm, boldogság, valami kellemes jó érzés, milyen, hogyan kategorizálja. De ha maradunk a kifejezésnél, hogy boldog valaki, akkor valóban azt mondhatjuk, hogy ha van, megvan valami, vagy éppen minden megvan, és nem hiányzik semmi, akkor megvan a boldogság is. Sokszor azt mondják, hogy csak egészség legyen, csak ez legyen, csak az meg legyen, és akkor az a boldog vagyok. Legyen biztos munkám, szép családom, a jövedelmem, boldogulásom, előmenetelem, sikerem, sorolhatnánk végtelenül. De ha ezek közül bármit is elveszítünk, akkor érezzük azt, hogy magát, mint az életünk értelmét lopták volna el tőlünk. Gyakran visszatérünk majd a kezdő idézetünkhöz, ószövetségi drámából, ebből a Jób könyvéből. Akkor szóljanak a bölcsek, a görögök is, meg a többiek is. Idézni fogunk a mai alkalommal, hogy segítsenek tisztában látni, és a fogalmakat egy kicsit helyesebben megragadni. De tegyük a szívünkre a kezünket. Mi hogyan reagálunk, amikor esetleg az életünk kártyavára omlik össze, vagy esetleg be is takar bennünket, ránk borul. Valószínűleg mi is az égre kiáltunk. Miért, Uram? Miért? Hiszen én hűséges voltam hozzád. Miért büntetsz? Érezzük, mennyire klasszikus ez a kérdés. Sokszor azt mondják, hogy a kereszténységgel szemben talán a legalapvetőbb kérdés, és a leggyakrabban fölmerül, és nyilván tapasztaljuk is, a szenvedés, a fájdalom, a nehézségek viselése. Miért engedi Isten? Nem sorolom tovább ezeket, ismerjük nagyon jól. Nézzünk tehát akkor ezzel az ókori bölcsekre. Az első századokban a keresztények mennyire magukévá tették a környezetükben élők tanítását, mennyire hogyan találkozhattak velük, most ezt talán nem tudjuk eléggé érzékelni, hogy hogyan jutott el hozzájuk, de ha csak gondoljunk az aranyszabályra, hogy arra az aranyszabályra, amely ugye úgy hangzik, hogy amit kívánsz, hogy neked tegyenek, te is tedd azt mással, és amit nem kívánsz, hogy veled tegye a másik, azt te se tedd ő vele. Az egész kultúrvilágban mindenütt ez a gondolat megjelenik, és jelen van, hát akkor, amikor egy eszköz segítségével pillanatok alatt üzenni tudunk a világ túlsó végére, és a válasz szintén egy pillanatot megkapjuk, akkor úgy könnyen vagyunk, de amikor az ókorban helyezkedünk, akkor azt mondjuk, az ókori világot hogyan tudták ezek a tanítások, ezek a gondolatok mégis beteríteni. És ez tény.
hogy ezek a gondolatok egyetemesen megjelentek. Epiktétosz tehát a nagy ókori gondolkodó így fogalmazott a veszteségekről. Ez döbbenetes lesz, előre mondom. Azt mondja, soha nem mond semmire, elvesztettem, hanem mond azt, visszaadtam. Meghalt a gyermeked, visszaadtad. Elvették a vagyonodat, azt is visszaadtad. Döbbenetes szavak. Kísértetiesen egybecsengenek ezek jobb felismerésével, nem igaz? Vajon hogyan lett valaki a veszteség idején áldó, sőt, hogyan lehet milyen békés és boldog? Milyen nagy kérdés. Veszteség, fájdalom, hiánya valaminek, amit úgy éreztem eddig szükséges a boldogságomhoz, megtapasztalom megrendítően ennek a hiányát, és mégis boldog, mégis békés. Ugye ez a fő címünk a mai napra, az Úr adta, az Úr vette el, mégis boldog. Ez a titok kulcsa, itt rejlik a titok kulcsa, amikor azt mondjuk, hogy a boldogságunkat azt nem a kapott ajándékokba, hanem magába, az ajándékozóba akarjuk vetni. Ha megértjük, hogy mindenünk, amink csak van, a vagyonunk, a családunk, a saját életünk és mindenünk, Isten ingyenes ajándéka, amit csak használatra kaptunk, akkor rájövünk a legmélyebb igazságra. Arra, hogy a világ mindent elvehet tőlünk, de a legfontosabbat, magát Istent soha. Azt ígértem, hogy a görög világból még idézetet mondok, akkor legyen maga a császár a következő, Marcus Aurelius, Epiktétosz mellett a legklasszikusabb példája ennek a gondolkodásnak, ennek a filozófiának. Amikor halljuk majd az ő idézetét, akkor a veszteség feletti kétségbeesés és a lelki béke kontrasztjának a bemutatásához kapunk idézetet. Ő ezt kereste. Marcus Aurelius a belső megingathatatlan békét kereste. Így fogalmazott. Légy olyan, mint a sziklás hegyfok, amelyen folytonosan megtörnek a hullámok. Az csak áll rendületlenül, és a körülötte tajtékzó víz idővel megnyugszik. Keresztényként mi tudjuk, hogy ez a szikla, amire az életünket építjük, nem más, mint az Úr Krisztus. Vagy ha tetszik, mondhatjuk úgy is, mint maga az Isten. Ha ő benne állunk, akkor a veszteség hullámai nem tudnak elsodorni minket. Ha benne állunk, ha ráépítünk, ő a sarokkő, az alapzat, a fundamentum, akkor a veszteség hullámai, jöhet a zápor, ránk törhet az ár, süvíthet a szél, nekizúdulhat annak a háznak. A hullámok nem tudnak elsodorni minket. Ez a mi reményünk. Tőle várjuk a boldogságunkat.

Folytassuk tehát gondolataink kifejtését. Főcímükre tekintve, az Úr adta, az Úr vette el, mégis boldog. És a folytatásban az alcímünk lehetne mondjuk ez, hogy a szív kiüresítése és az igazi boldogság. Ember észre mennyire felfoghatatlan, hogyan lehet Isten elveszett ajándékai felett áldani az Urat. Fel kell tennünk a kérdés, hogy mit jelent valójában a keresztény boldogság. És amikor erre gondolkodunk, vagy van alkalmunk beszélni másokkal, esetleg olyanokkal, akiktől távol áll a keresztény gondolkodásmód, Krisztus ismerete, az ő örömhírének, reményének az ismerete, akkor talán eljutunk odáig, hogy ez is elhangzik ez a mondat. Így nyersen kell fogalmaznunk, hogy katolikus hitünk az nem mazohizmus. Sohasem tanította azt az egyház, hogy a szenvedés vagy a veszteség önmagában jó dolog lenne. Bizonyára régmúlt korokban, vagy bármikor felfedezhető ez, hogy másképpen viszonyultak, másképp fogalmaztak, másképp élték meg mondjuk a szenvedés, de alapvetően ez biztos, hogy önmagában való szenvedést, veszteséget soha nem dicsőítették. Soha nem kell mosolyogva azon újonganunk, tragédia ér bennünket. A gyász és a hiány fájdalma érezzük, hogy milyen emberi, mélyen emberi, és hogy Istenünk előtt ez teljesen jogos. És itt van a végtelen titok, amikor látjuk a megtestesült örök igét, az Úr Krisztust, látjuk szenvedni, vérrel veretékezni, kereszt hordozásában, elesettségében, vagy éppen kicsit korábban, amikor látjuk őt, barátja Lázár sírjához lépni. A sír előtt pedig némán áll, és síratja barátját. Az írás János szerint ezt mondja, Jézus könnyekre fakadt. Maga a megtestesült Isten sírt egy elveszített földi élet miatt. Hogyha elveszítünk valamit, vagy valakit, akkor látjuk, hogy szerettük őt, és ennek fájnia kell. A szeretet lény elvesztése mérhetetlen fájdalom. De ugyanakkor ez a fájdalom, a mi fájdalmunk, az nem lehet egyenlő a kétségbeeséssel. És itt akkor engedjük szóhoz jutni a teológiát, és annak legkiválóbb, egyik legkiválóbb gyöngyszemét, Aquinai Szent Tamást, a középkor nagy tanítóját, azt mondja, az emberi lélek úgy van megalkotva, hogy a tökéletes boldogságra vágyik. De ez a tökéletes boldogság semmilyen teremtett dologban nem található meg. Sem a vagyonban, sem az egészségben, de még a legtisztább emberi kapcsolatainkban sem. És hogy miért? Mert minden, ami földi, az véges. Elmúlik, eltörik, elveszítjük, megromlik, elpusztul. Szent Tamás rámutat, hogy az emberi szív végtelen űriét, ürességét egyedül a végtelen jó, a jó Isten tudja betölteni. Ágoston is ezt fogalmazza meg olyan csodálatosan, lélekben szinte együtt mondjuk, magadnak teremtettél minket, Urunk, és nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik benned. Múltkor idéztük József Attilát, azt írta, az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. Megfogalmazni, szavakba önteni a végtelent. Amikor azt mondjuk, az Úr vette el, akkor katolikus hitünk szerint tudnunk kell, hogy Isten soha nem akarja a rosszat. Azt mondhatjuk, hogy ő csupán megengedi a veszteséget. És amikor ezt megengedi, akkor gyakran érdekes ez a kifejezés, azt mondhatjuk, hogy lelki műtétet hajt végre rajtunk. Észrevétlenül ugyanis elkezdjük imádni a kényelmünket, a biztonságunkat, ragaszkodni, helytelenül ragaszkodni a teremtett dolgok iránt, a teremtő helyett. Betöltik az életünket ezek a töredékes, mulandó, átmeneti dolgok, amik fontosak is lehetnek számunkra nyilván, de leginkább, leggyakrabban ezek eszközök kéne, hogy legyenek. Érezzük, hogy mennyire betöltenek bennünket, és valóban ez a szó nem tévedés. A mai világban nyugodtan mondhatjuk, imádnivalók. Milyen téves ez a gondolat. Egy neves keresztény író és gondolkodó, akit szintén idéztünk a közelmúltban, C.S. Lewis, zseniálisan fogalmazta meg ezt, amikor azt írta, Isten suttog nekünk az örömeinkben, de kiállt a szenvedésünkben. A fájdalom Isten megafonja, amelyel fölébreszti a süket világot.
A veszteséggel Isten sokszor egyszerűen csak összetöri ezeket a süket bálványokat, kiüríti a szívünk edényét, és ez pokolian tud fájni. Ez az üresedés az egyetlen módja annak, hogy Isten végre helyet csináljon önmagának. Meghalnak a bálványok, összetörnek, hely legyen az Istenének. A keresztény ember mégis boldog állapotának ez a titka, hogy a veszteség űrjét nem a kétségbeesés tölti ki, hanem az Isten jelenléte. Ezért a keresztény boldogság nem egy múlandó hangulat, hanem egy stabil döntés. Annak a bizonyossága, hogy Istenhez tartozom, és ebből sem betegség, sem halál nem tud kiszakítani. Keressük ki Pál szavait folytatásban a felsorolásért, mi vagy kiszakíthat el bennünket Isten szeretetétől. Az iménti Szent Tamási gondolatok, és nézzünk még, a mai modern pszichológia is ráébredt erre az igazságra, amit ez egyház 2000 éve tanít. Korunk egyik nagyszerű tudós embere így beszél az elkerülhetetlen tragédiát, hogyan lehet túlélni, így tanít erről. A szenvedés elkerülhetetlen, de ha önként és bátran felveszük a saját keresztünket, az olyan mély értelmet ad az életünknek, ami képes felülírni magát a

legjobb hitével beleállni, és Istenre bízni a folytatást. Ezt az egzisztenciális igazságot fogalmazza meg, hogy az élet kihívásai és a fájdalom elől nem menekülhetünk el, nem tudunk elmenekülni, de a hozzáállásunk és a felelősségvállalásunk megváltoztatja a szenvedés minőségét. Hogyha elutasítjuk a nehézségeket, áldozattá válunk, és a szenvedés értelmetlen kínja fog nekünk korcsosulni. Ezzel szemben viszont, ha önként vállaljuk a felelősséget, a saját keresztünket, a sorsunkért, a családunkért, vagy a közösségünkért, a szenvedés áldozattá, a nehézség pedig fejlődési lehetőségé nemesedik. Az értelem nem a boldogság hajszolásában rejlik, hanem abban, hogy találunk valami olyat, amiért érdemes elviselni a létezés terheit.

nem könnyű sokszor szóban, rádión keresztül, hanganyagon át érzékeltetni az idézőjeleket, kiemelni egy-két szót, hangsúlyozással megpróbálhatjuk. De ugye a főcímünk az, hogy az Úr adta, az Úr vette el, és utána jön, hogy mégis boldog. És én erre utalok most a folytatásban, a mégis boldog állapot tanúira és az örök életre ott való kapcsolatukkal szeretnénk folytatni. Az imént arról beszéltünk, hogy mindent elveszítünk, és mégis Isten megmarad. Elveszíthetünk mindent, de Isten megmarad. Valójában mindenünk megvan. Nézzünk erre lenyűgöző példákat a közelmúltból. Képzeljünk el egy embert, akit a világ szó szerint úgy látott, hogy mindent elveszített, akitől a világ szinte mindent elvett. Elvett a hivatását, a szabadságát, a szeretteit. Ő egy vietnámi püspök, későbbi bíboros, meg sem kísérlem a nevét kimondani, nem vagyok képes rá a nevét idézni, de azt talán most mellékes is, valóságos szeméről van szó, ebből 9-et teljes magánzárkában, egy sötét, nedves cellában ült. Talán érdemes megállni egy pillanatra, hogy belegondoljunk. 9 esztendőn át teljes magánzárkában, sötétben, nedves cellában, egyedül. Mondhatja valaki, az Úr mindent elvett. Mindent elvett tőle, az élet, a világ, a bírái, a kínzói. És Isten látta ezt, mondhatják. Ő pedig rádöbbent, hogy egész életében Isten művét szolgálta, de most fel kell tennie a kérdést, hogy mi a fontosabb, a feladat, vagy az, aki adta. Mi a fontosabb, maga a feladat, vagy az a fontosabb, aki adta, művei között. Ha mindent elveszítve csak Isten marad nekem, akkor Istent választom, és nem az ő műveit. Havilei Szent Teréz gondolata is, megfogalmazása is eszünkbe jutott ilyenkor, elég. Isten maga elég. És a püspökre visszatérve, ettől a naptól kezdve, amikor ezt megfogalmazta, akkor a püspök a tenyerébe csöpögtetett 3 csepp borral, és egy apró kenyérdarab darabkával szentmisét mutatott be. A teljes nincstelenségben élt át a legtisztább boldogságot, csodálatos ajándékok által, mert tudta, hogy az örök élet reményét semmilyen diktatúra nem rabolhatja el tőle. Magyar vértanúink is idézik ezt, hogyan csodálatos módon, hogyan jutottak hozzá, hogyan mentettek egy harapásnyi kenyeret, egy falatnyi kenyeret, hogyan segítették talán még a körülöttük élő, egy hittől távol élő rabok is őket ebben. Szentmisét tudtak ünnepelni lehetetlen körülmények között. Tehát nem csak ez a sokat próbált főpap, hanem egy törékeny fiatal lány is meg tudta élni ugyanezt. Ő is korunk szentje, úgy hívják, hogy Boldog Chiara Luce Badano, egy 17 éves életvidám olasz lányka, aki csontrákban szenvedett. A betegség mindent elvett tőle, a teniszt, a barátokat, a haját, a szépségét, megtörte a lábai mozgását, tehetségét, ki tudja fejteni, de egy valamit nem vett el tőle, a mosolyát. És ha valaki látja az ő képét, agyből igazat fog nekem adni. Amikor óriási fájdalmai voltak, mosolygott, és csak ennyit mondott. Jézusom, ha te akarod ezt, akkor én is akarom. Ami igazán számít az életben, az az, hogy engedjük magunkat szeretni Isten által. A következő, a kicsit korábban, de szintén korunk szentje, majdnem így mondom, mondhatom, vajon ezt? Jodor Mihajlovics Dosztojevszki, a világirodalmi remek művében, a Karamazov testvérekben, Zosima Starets által különös, de mélyen evangéliumi tanácsot ad az őt hallgatóknak. Azt mondja, keresd a boldogságot a fájdalomban. Keresd a boldogságot a fájdalomban. Elsőre ugye milyen örültségnek hangzik ez, de pontosan ezt a titkot élte meg a vietnámi bíboros, ezt a titkot élte meg az olasz diáklány is. Azt a titkot, hogy ahol földi értelem

Ebben minden véget ér, ott kezdődik a kegyelem. Kedves hallgatók, katolikus egyház katekizmusa gyönyörűen tanítja, hogy mi itt a földön zarándokok vagyunk. Sátrakat verünk, aztán fölszedjük a sátorfánkat, válunkra dobjuk, azt megyünk tovább. Ha mindenünk a miénk maradna itt a földön, kényelmesen berendezkednénk, és elfelejtenénk, akkor fájdalmasan, de emlékeztet minket arra, hogy nem itt van a végső otthonunk. Műsorunk végéhez közeledve egy rövid gyakorlatra hívom meg a kedves testvéreket. Gondoljunk most arra a veszteségre, ami jelenleg a legjobban fáj az életünkben. Veszteségre, ami jelenleg legnagyobb fájdalmat jelenti az életünkben. És tegyük fel a kérdést, hogy ezzel a veszteséggel vajon elvette az Úr a vele való kapcsolatomat is? Elzárta engem az örök élet reményétől? Gyakorlat tehát. Ragadjam meg, tudom úgy is, és közel áll hozzám, nem kell erőlködnöm, egy valós fájdalmamat, ami legjobban fáj, és a kérdést szegezzem neki, magamnak. Vajon ezzel a veszteséggel elvette a vele való kapcsolatomat az Úr? Elzár engem ez a fájdalom az örök élet reményétől? Legyen a válaszunk, reménység szerint ez a válaszunk, hogy nem. Krisztus ott van velünk a veszteségben, ahogy ott van, ott volt Lázár sírjánál, a vietnámi püspök börtöncellájában, ahogy ott volt a fiatal Kiára beteg ágyán is. Számomra, és mégis hadd idézzük őt, az ő esetét, a veszteség idején a remény nem egy naív rózsaszín ködöt jelent. Ez a bizonyos James Stockdale, aki éveken át volt hadifogója a legkegyetlenebb körülmények között, egy nagyon fontos szabályt fogalmazott meg a túlélésről. Azt mondja, soha ne keverd össze a hitet, hogy a végén megmenekülsz, amit soha nem szabad elveszítened, azzal a fegyelemmel, amelyel szembe kell nézned a jelenlegi valóságod legbrutálisabb tényeivel. Ez egy elég összetett mondat így első hallásra. Hagy idézem még egyszer. Tehát soha ne keverd össze a hitet, hogy a végén megmenekülsz, a hitet, amit soha nem szabad elveszíteni, azzal a fegyelemmel, amelyel szembe kell nézned a jelenlegi valóságod legbrutálisabb tényeivel. Keresztény ember pontosan ezt teszi. Jobbhoz hasonlóan szembenéz a legfájóbb veszteséggel is, de soha egyetlen percre sem veszíti el a hitét, veszteséget, de ugyanakkor nem veszítem el a hitet a végső isteni győzelemben. Zárjuk mai találkozásunkat egy imával. Urunk Jézus Krisztus, te ismered a szívünk minden fájdalmát. Amikor úgy érezzük, hogy mindent elveszítünk, adj erőt, hogy beléd kapaszkodjunk. Taníts meg minket őszinte szívvel mondani, az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az ő neve, áldott legyen az Úr neve. Töltsd be veszteségeink űrjét a te végtelen szereteteddel. Ezt kérjük tőled, aki élsz, és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Köszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, hűséget, álhatatosságot, a nehézségek, a fájdalmak, a veszteségek elviselésére. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
3: A fájdalmas rózsafűzért a roma közösségért ajánljuk fel. Segítse az Úr betegeiket, azokat, akik börtönben sínylődnek, vagy szenvedélybetegség rabjai.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, amen!
4: Kedves hallgatóink, a fájdalmas rózsafűzér imádságot az Árpád-hegyi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájában. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
5: Hiszem Szentlélekben, hiszem a katolikus nagyszent

0: a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
0: Az asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmedket megerősítse.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket.

0: irgalmatra.
1: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki érettünk vérrel verítékezett. Jézus tanítványaival az utolsó vacsora után a Getsemáni kertbe ment. Tudta, hogy szenvedés vár rá, ezért ezt mondta tanítványainak: halálosan szomorú a lelkem, maradjatok itt, és vigyázzatok. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneimet, adj erőt, hogy színemet egyre inkább feléd fordítsam, és szeressem azokat, akiket rám bíztál. Mi atyánk, a mennyedben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vért.
0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednőd gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Máriunk bűnösökért, most

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.

0: teljen. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Mennyei Atyám, felajánlom neked a sok ezer sebet, a borzalmas fájdalmakat és Jézus ostorozásakor folyt drága látos vérét. Engesztelésül a magam és minden ember testiségben elkövetett bűneiért. Ilyen bűnök megakadályozására, az ártatlanság megőrzéséért, különösen a rokonságomban, a plébánián és a környezetemben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostorozta.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Amen.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életem.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is.
0: Ennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostorozott.
1: Anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és
0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostorozott.
1: Imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Beletiprás az emberi becsületbe, az emberi méltóság megalázása és meggyalázása sátáni mű. De ha ilyenkor engedjük Krisztus szeretetét lelkünkbe áradni, megnöveli emberi méltóságunkat, becsületünket. Kérjük Jézust, hogy tudjuk csöndben elviselni az igazságtalan

0: meggyalázásokat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronázta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindjében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Lehetséges, összezúzott testtel, meggyalázott lélekkel. Ez már nem lehet emberi erő. Ez a szenvedésmező, amely kereszthordozással jár végig, emberileg képtelenség. Botlazodásossal és elesésekkel és a sziréneinek karjaira is rászorulva, de végre maga érkezik a választott dombra, és vérnyomokat hagy az úton. Ezen az úton megy utána Mária, és nem lehet összeroskadni. Ez is maga a lehetetlenség. Lehetetlen testben, emberi erővel az anya mondta meg. Már odaérte, már hozzák a szegeket, Istennek és Isten anyának szánt feladat az emberekért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
1: úgy van. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, várunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy

0: óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Minyében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelketet, különösen azokat, akik legjobban rászulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér ötödik titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Uram, hálát adok neked, mert utolsó órádban is rám gondoltál, és saját édesanyádat nekünk adtad. Kérlek, segíts, hogy méltó lehessek hozzád és égi édesanyámhoz. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: minket kísértésbe.
1: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcs, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszony.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halál.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Márián. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindenében, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra,
1: könyörögjünk.

0: Amen.
1: Imádkozzál életünk Istennek, Szent Anya,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.
2: A fájdalmas rózsafüzért a roma közösség beteg és szenvedő tagjaiért ajánlottuk fel. A fájdalmas rózsafüzért imádkoztuk.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Szeptember 30-a. Kezdetben volt az ige. Ezt János evangéliumában olvassuk az első fejezet, első versében. Kezdetben volt az ige. Ez az ige rész Jézus Krisztust az örökké valóság távlatában mutatja be. Ő kezdetben már volt. Nem lett, hanem öröktől fogva van. Tehát Jézus Krisztus a világ teremtése előtt öröktől fogva volt. Jézus Krisztus a világ teremtése előtt öröktől fogva van. Ő az Atyával egy lényegű, öröktől fogva való Isten. Felfogható ez nekünk, hogy milyen mélyre nyúlik Jézus Krisztus keresztje? Fel tudjuk-e fogni, hogy milyen mélyen gyökerezik a megváltás ténye? Bizonyosak vagyunk-e abban, hogy milyen szilárd alapon nyugszik a bűnbocsánat és az örök élet valósága, bizonyossága? Jézus Krisztus mindig van. Kezdetben volt az ige. Nem olyan esendő emberben vetett bizalmadat a halállal és a bűnnel szemben, aki született, élt és meghalt, mint minden más ember. Nem. Hanem a bizalmadat a halállal és a bűnnel szemben egy olyan emberbe veted, aki Isten. Egy olyanba, aki mielőtt már megszületett, már volt. Sőt, kezdetben, mikor még egyáltalán semmi sem létezett a teremtett világmindenségből, ő már van. És miután itt a Földön meghalt, ő még mindig van. És bár itt a Földön meghalt, mint ember, ő mindig volt, van és

0: lesz. Tehát bizalommal fogadhatod, amit mondott és ígért, az üdvösségedet építheted arra, amit érted tett, mert ő tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Kezdetben volt az ige. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében.
0: Dice Isaia.
1: Izaiás azt mondja,
0: Uram,
1: atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyi.
0: Sion ha detto,
1: azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Sokfelé járva gyönyörű virágokat látok a kertekben, és hogyha valaki ellátogat a Mária Rádió honlapjára, akkor ott is talál egy ilyen oldalt, hogy Mária kertje. Ebből a kedves hallgatóink már tudhatják, hogy a Mária Rádió azért gyűjt adományt, mert 18 millió forintos hiány halmozódott föl, ami a működésünket veszélyezteti, és ezért kérjük a kedves hallgatóknak a rendkívüli támogatását, segítségét. A Mária Rádiót mindig is az imádság hallgatók adományai tartják életben. Idén ebben a Mária Rádió honlapján megtalálható oldalon, Mária kertje oldalon különböző színű virágokat is láthatnak, attól függően, hogy milyen szándékra kérnek imádságot, de ettől függetlenül az adományaikat is szeretettel kérjük, annak érdekében, hogy a Mária Rádió tovább működhessen. Köszönöm a figyelmüket!
3: Új sorozat indul október 4-én vasárnap 19 óra 25 perckor Mesemondó esték címmel. Bardóc Orsolya előadó művész, Benedek Elek ükunokája hétről hétre mesével várja a rádió hallgatókat. Ismerős és rég elfeledett meséket hallhatunk királyfiakról, szegény legényekről, világszép és rózsát nevető király kisasszonyok, furfangos, bölcsességgel, humorral és emberséggel teli történeteiről. Pontosan úgy, ahogyan nemzedékeken át velünk maradtak. A Mesemondó esték című sorozat minden vasárnap 19 óra 25 perckor jelentkezik. Kapcsolódjunk ki néhány percre a mindennapok zajából, és merüljünk el együtt Elek apó meséinek csodálatos világába. Kalandozzunk együtt a tengeren is túlra.
4: Hírpercek. Híreinket hallották.

0: Mária Rádió.
1: 6 óra.
0: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.

Reggeli dicséret következik. Imádkozzunk együtt a Maros Szent Györgyi Kármelita nővérekkel.

A bölcsességet csalátság nélkül sajátítottam el, irigység nélkül adom tovább, nem rejtem el gazdagságát, hisz kifogyhatatlan kincs az emberek számára. Akik szert tettek rá, megszerezték Isten barátságát, mert ajánlották őket a fegyelem adományait.

0: Krisztusnak, a jó pásztornak, aki életét adta juhaiért, hálásan mondjunk dicséretet és könyörögjünk hozzá. Urunk, légy néped pásztora! Krisztus, te a szent lelki pásztorokban megmutattad szerető irgalmasságodat. Az ő közben járásukra légy mindig irgalmas hozzám.
1: Urunk, légy néped pásztorom.
0: Krisztus, te lelki pásztori küldetésedet helyetteseid által gyakorlod. Továbbra is te magad vezess minket elöljáróink által.
1: Urunk, légy néped pásztorom.
0: Krisztus, te szentjeid által vezetted a népeket, és testi-lelki orvosuk lettél. Add, hogy mindig legyenek, akik életünket és megszentelésünket szolgálják.
1: Urunk, légy néped pásztorom.
0: Krisztus, te szentjeid bölcsességével és szeretettel mindig az élet szentség útján.
1: Urunk, légy néped pásztorom.

0: Istenünk, te Szent Jeromos áldozópap lelkébe bensőséges szeretetet oltottál a Szentírás iránt. Add, hogy egyre több erőt merítsünk igédből, és megtaláljuk benne az élet forrását. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban a mikrofonnál Vértesay László. Keddi adásunk témái: franciaországi apostoli útjáról, Leó pápa fedélzeti sajtókonferenciája, nem vagyok politikus vagy nem politikus, egy hang vagyok az élet védelmében. Leó pápa hétfőn este visszatért Rómába 4 napos franciaországi apostoli útjáról. 14. Leó pápa szeptember 28-án hétfőn este 8:53-kor érkezett meg Róma Fiumicino nemzetközi repülőterére, miután visszatért franciaországi apostoli látogatásáról. Leó pápa a Metzi Szent István katedrálisban hétfő délután 4 órakor bemutatott, látogatás záró szentmiséje után a Metz-Nancy-Lorraine repülőtérre érkezett este 6:40-kor, ahol vendéglátója, aki meghívta az apostoli látogatásra, Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök fogadta és vett búcsút tőle. A Szentatya 19:33-kor indult vissza a Vatikánba az Air France A321-es repülőgépével. Az 1075 km távolsága utott a repülőgép közel 2 óra alatt tette meg, amelynek során Leó pápa

0: A hagyománynak megfelelően felézeti sajtókonferencia keretében válaszolt az újságírók kérdéseire. A Szentatya immár úton a Vatikán felé, még mindig francia felségterületen hétfőn este a repülőgép fedélzetéről a következő táviratot küldte Emmanuel Macron francia elnöknek. Apostoli utam végén, visszatérőben Rómába szeretném kifejezni hálámat excellenciádnak, a hatóságoknak és a francia népnek a meleg fogadtatásért és a nagylelkű vendégszeretetért, amelyet látogatásom során kaptam. Biztosítom önt, hogy továbbra is imádkozom a francia nép jólétéért, szívből kérem a mindenható Isten áldásának bőségét a köztársaságra. A Szentatya immár olaszországi légtérben táviratot küldött Sergio Mattarella olasz köztársasági elnöknek is. Franciaországi apostoli utamról való visszatérésem után a megbecsüléssel fogadhattam a szeretett francia egyház elkötelezettségét, az evangéliumi tanúságtétel és az élet kultúrájának előmozdítása iránt, szívből jövő üdvözletemet küldöm önnek, elnök úr, és biztosítom önt állandó imáimról a szeretett olasz nemzetért. Leó pápa fedélzeti sajtókonferenciája. Nem vagyok politikus, vagy nem politikus, egy hang vagyok az élet védelmében. A Rómába tartó közel két órás repülőút során a Szentatya válaszolt a kíséretében utazó újságíró kérdéseire. Leó pápa nagyon hálás az út során kapott kegyelmekért, főként, hogy Lourdesban találkozhatott a betegekkel. Megérintette a sok fiatal őszinte keresése. Az egyházon belül szexuális bántalmazások szerinte nem rendszeres jellegűek, bár minden erővel küzdeni kell ellene. Noha tiszteletben tartja az állam laicitását, mégis az evangélium nevében bátran felemeli a szabályt az emberi élet és méltóság érdekében. Az egyház mindig hatékonyan álljon ki a szegények és a rászorultak mellett, a háborús konfliktusok terén pedig szorgalmazza a tárgyalások útját az érintett felek bevonásával, sürgette a pápa a Rómába tartó repülőgépen. Matteo Bruni szentszéki szóvívő köszöntötte Szentatyát és az újságírókat.
1: Buonasera Santità, grazie per questi giorni di viaggio.
0: Majd arról kérdezte, hogyan élte meg ezt az apostoli látogatást. Leó pápa a kérdésre anyanyelvén angolul válaszolt.
2: I'll start by speaking in English.
0: Először is még egyszer megköszönte az újságírók munkáját. Azt hiszem, folytatta, elég sűrű volt az elmúlt négy nap nagyon intenzív programokkal. A négy nap szinte szó szerint tele volt sok áldással.
2: The four days were literally filled with many blessings.
0: Szinte csodákkal mondhatnám, különösen a Lourdesban töltött idő, amikor annyi beteg és szenvedő emberrel sétálhattam együtt, kísérhettem őket, és láthattam, milyen sokféleképpen nyilvánul meg Isten jelenlétének kegyelme, hogyan érinti meg az emberek szívét, hogyan alakítja át az életüket, és

0: által gyűlt össze Franciaország minden tájáról, ahol felmutatták a lelkesedésüket, örömüket és a remény érzését, de főként azt hiszem, mindazt, amit kaptak, és amit majd meg is tudnak osztani másokkal. Úgy gondolom, hogy a négy nap során megünnepelt és megélt események közül ezek voltak a fénypontok, de nem zárom ki a többit sem, mert azok is igen fontosak voltak. Nagyon örülök, hogy önök is részt vettek ezen az úton, és ha van kérdésük, akkor, fordult az újságírók felé a pápa, mikrofont nyújtva feléjük. Az iMedia nevű francia hírügynökség munkatársa Cyriaque Zeller kérdése. Rendszeres jellegűnek tartja-e az egyházon belül szexuális bántalmazást, hivatkozással az áldozatokkal tartott sajtókonferencián elhangzottakra? Anélkül, hogy bárkinek is ellent mondanék, válaszolt a Szentatya. Mivel ezt nagyon fontosnak tartom, először is szeretném elmondani, hogy a hét áldozattal való találkozás során arra kértem őket, hogy segítsenek nekem kifejezni más áldozatok iránt is azt a készségemet, a magamét és az egyházét, hogy meghallgassuk őket, és hogy velük együtt járjunk, miközben gyógyulást keresnek, felismerve azt a fájdalmat, amit az életükben a bántalmazás okoz. Személy szerint én másképp szeretném kifejezni ezt, bár említést tettem egyházon belül néhány olyan szervezetről is, amelyek időnként, ha úgy tetszik, mint rendszer, bántalmaztak. De azt hiszem, fontos különbséget tenni. A szexuális bántalmazás elsősorban emberi probléma.
1: First and foremost, a human problem.
0: Amikor az egyházon belül történik, valójában egy másik dimenzió is hozzákapcsolódik, mert az emberek hitélete mélyen megsérül, sőt néha megsemmisül. Az egyháznak különösen nagy felelőssége van abban, hogy velük járjon és segítsen nekik a gyógyulás keresésében. Ezzel a felfogással beszéltem velük arról, hogy az egyház bizonyos értelemben felelős, de ugyanakkor az egyház szerintem fontos szerepet játszik abban, hogy segítsen nekik megtalálni a gyógyulást.
1: Same way that the church I think is an important part of helping them to find healing.
0: Xavier Norman, a francia Le Pèlerin, a Zarándok újság tudósítója először megköszönte a Szentatyának franciaországi apostoli útját. Négy napon át országunkban mindenki örömét lehette látogatása során. A mai Franciaországban ez igen nagy teljesítmény. Kérdésében a pápa apostoli látogatásának mottojára utalt, hogy a világnak élete legyen. Beszédeiben többször is felmerült az életvégi ellátás témája. Úgy vélem, franciaországi beszédeinek több mint a felében említést tett róla. Különösen az Élysée palotában, valamint a Lourdesban elhangzottakra gondolok, amikor azt mondta, ami törvényes, az nem feltétlenül erkölcsös is. Ezzel egyértelműen utal az eutanázia közelmúltbéli franciaországi legalizálására. Franciaországban érvényesül a laicitás elve, vagyis a vallás és a politika szétválasztása. Szerint szól a kérdés, indokolt-e, amikor a helyzet fontossága vagy a tét nagysága megkívánja, hogy a lelkiismeret elsődlegessége jegyében átlépjék-e ezt a határvonalat? És ha igen, ön átlépte ezt a határt?
1: Thank you for your question.
0: Leó pápa válaszában megköszönte a kérdést. Úgy vélem, válaszolta, nem léptem át azt a határt,
1: that I didn't cross it,
0: amelyet az egyház és a politika, illetve az egyház és az állam szétválasztásával kapcsolatban képvisel. Arra biztatom önöket, olvassák el, vagy olvassák újra a Magnifica Humanitas kezdetű írást. Ennek első részében, az első néhány fejezetben az egyház társadalmi tanításáról beszélek. Kifejtem, hogy amikor az egyház az élet védelméről, vagy a társadalom, hanem az evangéliumot alkalmazza az emberek életére. Lehetnek politikusok, akár bal, akár jobboldaliak, akik azt vallják, hogy a vallásnak kizárólag a magánszférában van a helye. Mindenki tegyen belátása szerint, de állami szinten fenn kell tartani a szétválasztást. Ám amikor most Franciaországba mentem, elsődleges célom az evangélium és az öröm hír hirdetése volt, amint annak megerősítése, amit maga Jézus Krisztus mondott, én vagyok az út, az igazság és az élet, vagyis az igazság hirdetése, amelyet Jézus kínál számunkra. Az élet védelme olyan ügy, amelyet, mint azt mindannyian tudják, az egyház tanít,

0: fejben mélyen hisz. Bár tisztában vagyok vele, hogy Franciaországban, akárcsak más európai országban, vagy a világ más részein, nemrégiben törvény fogadtak el, és heves viták folynak az életvégi kérdésekről, mégis, különösen egy olyan helyen, mint Lourdes, ahol az emberek valami sokkal mélyebb dolog után kutatnak, és felismerik, hogy életüknek még betegség, fogyatékosság, vagy különféle fájdalmak közepete is van értelme, az egyház magának Jézusnak a példáját követve közel akar lenni azokhoz az emberekhez, és meg akarja erősíteni azokat az értékeket, amelyeket az élet mindannyiunk számára hordoz. Tehát azt mondhatom, szólt a pápa, ha ez politikának számít, akkor politizáltam. De nem azért, hogy beavatkozzam a francia belpolitikába, hanem azért, hogy hirdessem azt, amiben az egyház valójában hisz.
1: Teach what the church really believes.
0: A harmadik kérdés Inigo Dominguez tette fel a spanyol El País napilaptól. Köszönjük, Szent Atya, hogy megosztotta velünk ezt a pillanatot. Sokszor beszéltek már a minket körülvevő leselejtetési kultúráról, a nem produktívnak tartott emberek, köztük az idősek és a fogyatékkal élők marginalizálásáról. Spanyolországban manapság van egy esetünk, amely mindezt jól példázza. Egy olyan eset, amely nagy felháborodást keltett az országban. Marie Carmen esete. Egy 87 éves, fogyatékkal élő női, akit kilakoltattak madridi otthonából, mert nem tudta kifizetni a lakbért. Nem tudom, hogy ismerje Marie Carmen esetét. Mégis, mi a véleménye az egész Európában, az egész világon létező lakhatási problémáról, ahol az ingatlan spekulációk miatt a lakosok elmenekülnek a városokból, a fiatalok pedig nem tudnak otthonhoz jutni. Mi a véleménye erről az egész problémáról? Leó pápa a spanyol nyelvű kérdésre spanyolul válaszolt. Úgy vélem, ez jó példa arra, hogy az egyháznak, mint emberi közösségnek,
1: la iglesia como comunidad,
0: még a nem hívők számára is igazságosabb megoldásokat kell keresnie az ilyen helyzetek megerőzése érdekében. Nem ismerem a konkrét esetet, amire utal, de úgy tűnik számomra, hogy ez egy olyan eset lehet, amikor a szomszédoknak, a közösségnek, a plébániának, az egyházmegyének, vagy az államnak kellene előlépnie és megkérdeznie, hogyan lehetséges, hogy ilyesmi megtörténik. Mi a probléma azzal a rendszerrel, amely lehetővé teszi, hogy egy idős nőt, akinek fogyatékossága vagy más nehézsége is van, kilakoltassanak otthonából? Az egyház sokat beszél a kirekesztésről és az igazságosságról is. Felszólít, előmozdít és arra törekszik, hogy mindenkiben fölébessze a képességet, hogy nagyobb emberséggel reagáljon, hogy valóban érzékeny legyen mások fájdalmára és szenvedésére. A ma sok országban létező lakhatási probléma olyan gond, amelyet egy plébánia, egy egyházmegye, vagy az egyház önmagában nem tud megoldani.
1: No podrá solucionar.
0: De azt hiszem, ez egy nagy kihívás, és követelnünk kell, hogy a politikai vezetők és hatóságok találjanak megoldást. Mert a probléma egyértelműen növekszik, amire gyakran csak vészhelyzetben reagálunk, de valójában meg kell értenünk a probléma rendszer szintű okát és azt is, hogy miként segíthetünk. Manuela Tulli az olasz ANSA hírügynökségtől kérdezte. Jó estét kívánok, Szent Atya!
2: Buonasera, Santità!
0: Ma is ezen az úton is hangsúlyozta a párbeszéd szükségességét. Még Európa az intézet szavaiban is az újrafegyverkezés illúziójáról beszélt, de ugyanakkor azt mondta, hogy van bátorsága áldozatokat hozni a béke közjaváért. Az európai konfliktus Oroszország és Ukrajna között zajlik. Mire gondolt, amikor ezekről az áldozatokról beszélt? És hisze ön a tárgyalásokban, amikor a küldöttei, mint gelegerések és most éppen Cuppi bíboros, jelen vannak ott, de hogyan is beszélhetnek egy olyan állammal, amely nem csak Ukrajnát, hanem más európai államokat is támad, bombáz és fenyeget?
2: Bombarda e minaccia.
0: Leó pápa az olasz kérdésre spanyolul válaszolt.
1: La primera cosa sería...
0: Az első komoly dolog az egyház társadalmi tanítása alapelveinek megvitatása, amelyben arra törekszik, hogy ne támogassuk az erőszakot, a gyűlöletet, a fegyverkezést, a világban ma létező bűnözőket, beleértve olyan országok vezetőit is, amelyek most nukleáris fegyverekkel foglalkoznak, a háborúkat, amelyek néha egyre pusztítóbbak, mindent, ami az emberrel kapcsolatos kérdésekről szól. Folytatják a fegyverkezést, hogy élvezhessék ezt a hatalmas hadiipart, amely már évtizedek óta létezik, ahogy az elmúlt évben, 5 évvel ezelőtt is, amely csak továbbra is növeli a katonai kiadásokat. Vannak, folytatta a pápa, akiket nagyon gazdagíti egy olyan iparág, amely a háborút népszerűsíti. Amikor pedig ezzel a több millió euróval vagy dollárral olyan problémákat lehetne megoldani, mint az éhínség a világon, a lakások. Mindenki olyan hangot keres, amely hozzájárulhat egy másik úthoz, amely nem az, amelyet inkább a fegyverekben szeretnénk megtapasztalni, amely csak egyre több feszültséget szít, és ami egy újabb háború, egy újabb konfliktus kirobbanásához vezethet. Látjuk ezt az erőszakot, ezeket a hatalmakat, amelyek mindig a hatalommal való erőszakra törekszenek a párbeszéd helyett, és a természetesen létező különbségek tárgyalását szorgalmazzák, mindig egyre inkább háborúra, vagy különféle háborúkra, konfliktusokra törekszenek, ahogyan ma a világban is találkozunk azokkal. Én nem vagyok egy a sok politikus közül. Nem is vagyok politikus, vagy nem politikus, hanem én egy olyan hang vagyok,
1: no es por ser politico, no politico, pero una voz,
0: amely az emberi méltóság értékeinek előmozdításába foglalkozik, az élet fontosságával, az egészségügyben és az oktatásban való nagyobb ráfordítás lehetőségével, és kevésbé a fegyverekkel. Úgy hiszem, hogy az egyháznak felelőssége van ezen értékek előmozdításában, folyamatosan meghívva olyan vezetőket, mint Oroszország és Ukrajna, más országok vezetőit, hogy jöjjenek, hallgassák meg egymást, kezdjenek párbeszédet, keressék a problémák megoldását anélkül, hogy továbbra is folytatnánk azokat a háborúkat, amelyeket nem éreznek. Ilyen értelemben az egyház továbbra is felemeli a szavát. Nem kötelezhetünk el senkit. Néha úgy tűnik, hogy ez haszontalan is lenne, de kövessük a megoldást, beszéddel, kövessük meghívással, kövessük az evangélium hirdetésével. Szólt Leó pápa válasza a 4. kérdésre. A fedélzeti sajtókonferencia záró részét a következő napi adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Pax et Bonum. A magyarországi ferencesek zenéje a 17.-18. században. Németh Pál és a Savaria barokk zenekar hangversenye október 2-án pénteken 19 órától a Pasaréti Ferences templomban, Budapest 2. kerület, Pasaréti út 137 szám alatt. A magyarországi ferencesek hagyományában az inventáriumok, a leltárjegyzékek tanúsága szerint az első zenei jellegű adatokat a 17. század végéről találjuk. A rend barokk zenei életét meghatározta az 1659. évi Nagyszombatban tartott ferences rendtartományi káptalan. Minden rendházban képzett kántor, a nagyobb házakban rajta kívül magiszter kori is működött. A gregorián gyökerű barokk korális, a többszólamúság, a figurális ének, a dur-moll hangnemiség együttes hatása alatt alakult ki a kolostorokban, mint egyszólamú kórusének, az ősi gregoriánum jogutóda. A 18. század közepén elsősorban a délnémet kolostorokban új egyházzenei irányzat alakult ki. A barokk korális helyét a képzett és szorgos kolostori zeneszerzők munkássága nyomán elfoglalta a hangszer kíséretes, áriaszerű egyházzenei stílus. Magyarországon a ferencesek szorgalmazták a zenei megújulást. A megújult zenei stílus további vonzerőt jelentett a lakosság körében, mindig is népszerű rendnek. A könnyen élvezhető, dallamos zene is közrejátszott ebben a népszerűségben. A koncert a magyarországi ferences templomoknak ebből a korszakból származó egyházzenéjét szólaltatja meg, amely számos érdekességet és felfedezésre méltó művet foglal magában. Közreműködik Ducanóra szoprán, Bakos Kornélia alt, Kéringel László tenor, Jekön László basszus, Gesztesi Tóth László orgona, Savaria barokk zenekar, vezényel Németh Pál. A belépés ingyenes. Nagyapa fiú unoka lelki gyakorlat október 2-a és 4-e között a Felüdülés házában Balatonbogláron. A lelki gyakorlatra a nagyszülő unokat lelki gyakorlatok keretén belül családonként egy nagyapát korhatár nélkül és egy 8-14 év közötti fiú unokáját várják szeretettel. A programon sok az unokák és nagypapák kapcsolatát erősítő és vidám közös program mellett külön programok is lesznek a nagypapáknak és az unokáknak. Cél, hogy a nagyszülők személyiségformáló és hitre nevelő szerepét előre mozdítsák az unoka-nagyszülő kapcsolatban. Erősítsék a résztvevők Isten kapcsolatát, és elgondolkozzanak azon, mi egy férfi szerepe a mai világban. A lelki gyakorlattal kapcsolatos részletekről a jelentkezési folyamat során adnak tájékoztatást, illetve látogasson el a Családok Jézusban közösség oldalára, amelyet a cjk.hu oldalon érnek el.
0: Programajánlót hallottak.

0: hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Franciaországi útjának utolsó állomásaihoz érkezett a Szentatya. Otthonok szépülnek a Caritas segítségével. Idén a kamarazene áll a Gödöllői Hárfa Fesztivál középpontjában. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedíz Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Véget ért Leó pápa franciaországi látogatása, tudósít a Magyar Kurír. A Szentatya szombat este Lourdesba érkezett, és a kegyhelyen a francia püspökökkel találkozott. Hozzájuk intézett beszédében kiemelte, az egyház hangjának helye van a közéleti vitákban. A vasárnap délelőtt celebrált ünnepi szentmisén elsősorban a reményre, a bűnbánatra és a megtérésre buzdította a híveket. Délben az úrangyala imádság előtt felhívást tett közzé, kérve a híveket, hogy októberben a békéért imádkozzák a rózsafűzért. Vasárnap este a Szentatya részt vett a hagyományos gyertyás körmeneten és a közös imádságban annál a barlangnál, ahol Mária megjelent Bernadett előtt. Később zárt ajtók mögött találkozott az egyházi visszaélések áldozataival is. Leó pápa franciaországi látogatásának utolsó állomásaként hétfőn Metz városába látogatott, ahol egy vallásközi találkozón vett részt. Nyírkátán és Hodászon újabb négy család otthona újul meg a Nyíregyházi Egyházmegyei Caritas közreműködésével a Szép Otthonok program. Ez egy célja a kiválasztott rászoruló családok lakókörnyezetének komfortosabbá és rendezettebbé tétele. A keleti országrészben sok család a lakhatási körülményeiken saját erőből

0: nehezen vagy egyáltalán nem tud javítani. A program alapelve, hogy ne a családok helyett, hanem velük együtt újítsák fel az otthonokat. Az építőanyagokat és tárgyi eszközöket elsősorban a Katolikus Caritas költségvetéséből finanszírozzák, a szakmai felmérést és a munkák koordinálását a nyíregyházi egyházmegyei Caritas végzi. A kivitelezésben pedig a családtagok és a helyi önkéntesek vesznek részt. Idén a kamarazene áll a középpontban a Gödöllői Nemzetközi Hárfa Fesztiválon, amelyet október 1-e és 4-e között rendeznek meg a Gödöllői Kastélyban. Tudósít az MTI. Idén is bemutatkozhatnak a fiatal hárfaművészek, köztük Szöllősi, Vágó Panna és Jenei Erzsébet, akik október 1-én a Zenevilág napján nyitják meg a fesztivált. A szólóművek mellett hárfaduókat és fúvos hárfa kamarazenéket is műsorukra tűztek a fiatal zenészek. A hétvégén többek között Handel és Debussy művek is felcsendülnek, valamint vasárnap délelőtt a Hárfa sokszínűsége címmel gyermekeknek szóló hangversenyre is sor kerül. A Hárfa Fesztivál idén is ingyenesen látogatható, de regisztrációhoz kötött. A hangszerkiállítás sem marad el ebben az évben sem. Az érdeklődők neves olasz, francia és amerikai gyártók hárfáit csodálhatják meg a Gödöllői Kastélyban. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallották.
1: Mária Rádió. Igéző. Vallomások Isten szaváról.

az igaz ember hitből él. Benne van valóban az egész hitéletnek a lényege, hogy a kettő elválaszthatatlan, az igazság és a hit. Hogyha az ember igazzá, és hogy ez mennyire így van, soha nem voltam egy csüggedős ember, tehát folyamatosan próbáltam a nehézségekben is a Jóisten akaratát keresni. És amikor én Stuttgartba kimentem, akkor az azért történt, mert hát magánéletem oda szólított, aki miatt én elsősorban kimentem. Ő ezzel párhuzamosan elköltözött onnan és visszajött Budapestre. Ott maradtam teljesen egyedül, és akkor mutatta meg nekem a Jóisten a stuttgarti katolikusok közösségét, Szent Gellért egyházközséget, Templémre atya vezetésével, aki nekem rengeteget adott és rengeteget segített abban az időszakban, amíg én nem nagyon találtam a helyemet. Ez számomra a létező egyik legnagyobb kegy, amit én a Jóistentől kaptam. Egyedül voltam, és én mégis szentül éreztem és hittem, hogy nekem dolgom van. Stuttgartban nekem ott kell lennem. Ebben a Jóisten megerősített azzal is, hogy templi atyával találkoztam, és nem voltam egyedül, hogy a hitem erősödött ebben az időszakban, hogy nem hagyott engem a Jóisten csüggedni. Ott én megismerkedtem vőlegényemmel, akit úgy hívnak, hogy Evgenyi Alekszejev, ő egy orosz zongoraművész, és én végig hittem azt, hogy meg fogom találni azt az embert, aki nekem a társam lesz a továbbiakban. Valóban az isteni örök igazság az, hogy az úton menni kell előre, és nem kételkedni, mert aki kétséget hagy magában, az nem lehet egységes ember.

0: Bálint Natália operaénekesnő gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2016-ban.
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
2: Csókjainkról élesebb az

emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem. Bombázó rajok húznak elfeledtem. Szemed kékjét csodáltam épp az égen, de elborult, s a bombák fönt a gépben zuhanni vágytak. Ellenükre élek, s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek, fölmértem, s mégis eltalálok hozzád. Megjártam, érted én, a lélek hosszát, s országok útjait. Bíbor parázson, ha kell zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek. Ha kell szívós leszek, mint fán a féreg, s a folytonos veszélyben, bajban élő vad férfiak fegyvert s hatalmat érő nyugalma nyugtat, s mint egy hűvös hullám, a kétszer-kettő józansága hull rám. Radnóti Miklós.

0: dicsértessék Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Szeretettel köszöntjük a hallgatói családot. Önök a szerda reggeli napindítót hallják Észak-Komáromból. Szeretettel köszönti önöket
1: Berta Péter,
0: Lépes Lóránt atya. A 2026. szeptember 30-a van, Szent Jeromos egyháztanító emléknapja. Hallgassuk meg a mai evangéliumot Szent Lukács könyvéből, a 7. fejezet, 9. fejezetből, az 52. a 62. versig. Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőlésének napjai, elhatározta, tanítványaival Jeruzsálembe megy. Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá: követlek bárhová mégy. Jézus így válaszolt: a rókának van odúja, az ég madarainak fészke, de az ember fiának nincs hová fejét lehajtania. Egy másikat Jézus szólított fel: kövess engem. Az így válaszolt: Uram, engedd, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Hadd a holtakra, hadd temessék el halottaikat, mondta neki, te pedig menj és hirdesd az Isten országát. Egy harmadik ezt mondta neki: Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól. Jézus így válaszolt: aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára.

0: mai evangéliumban az Úr Jézus elmondja követésének feltételeit. Nyíltan beszél arról, hogy a Krisztus követésnek éppen úgy megvannak a követelményei, mint minden más munkának, hivatásnak. Igazi vallásosság, buzgó apostolkodás nem képzelhető el áldozatvallalás nélkül. Tudom-e, hogy az áldozat, a lemondás egyfajta alkalmassági vizsga? Valódi értéknek tartom-e vallási elkötelezettségemet? Kész vagyok-e áldozatokra az egyházban? Tudom-e, hogy a templomban mutatott vallásosságom nem választható el a templomon kívüli életemtől?
1: Aki Krisztust követve Isten szolgálatába szegődik, annak számára egyre sürgetőbbé válik a világ hiúságaitól való elszakadás. Ahogyan a hitves társak csak egymásért akarnak élni, az igazi keresztény is csak Jézusért akar élni. Forduljunk bizalommal Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Segítsd, Urunk, szent atyánkat, püspökeinket és papjainkat, hogy a magukra vállalt szent szolgálatban az akadályok ellenére is halálukig kitartsanak. Add, hogy az államok vezetői szerte a világon tiszteletben tartsák, sőt törvénnyel biztosítsák a szabad pályaválasztást, és senkit se akad. Add, Urunk, hogy minden fiatal olyan hivatást válasszon magának, ami egyéniségének, érdeklődésének legjobban megfelel, és amelyet szívvel, lélekkel tud majd betölteni. Töltsd el szent lelkeddel a szülőket és nevelőket, hogy kellő bölcsességgel segítsék gyermekeiket a pályaválasztásban. Töltsd el, Urunk, boldog büszkeséggel azon szülők lelkét, akik papokat és szerzeteseket neveltek az egyháznak.
1: Jézus, jó pásztorunk, segíts kegyelmeddel azokat a papokat és szerzeteseket, aki szolgálatodba szegődve mind halálig a lelkek megmentésére vállalkoztak. Töltsd el őket a szolgálat örömével. Amen.

Kedves hallgatóink, mint említettük, ma szeptember 30-a van. Ez az év, ez a hónap utolsó napja, és az év 273. napja. Ma a Jeromosok ünneplik névnapjukat. A Jeromos a görög Hieronymos névből származik. Jelentése szent nevű. A megszokottakhoz híven következik rövid válogatásunk, három témakörben, ami összeszedi az eseményeket az elmúlt jó pár száz évből, amelyek szeptember 30-ához kötődnek. Első körben nézzük meg az eseményeket. Mi minden is történt ezen a napon. 1452-ben megjelenik az első nyomtatott könyv, Johannes Gutenberg Bibliája. 1954-ben vízre bocsátják az első atommeghajtású vízi járművet, az amerikai Nautilus tenger alatt járót. És egy kicsit könnyedebb hír, 1960-ban bemutatják a Freddy és Béni, ahogy a Két kőkorszaki szaki című rajzfilmet. Ez az első főműsoridőben adott rajzfilm. A következő válogatásban rápillantunk ki, mindenki is látta meg a napvilágot az elmúlt jó 200 évben. 1802-ben Antoine Jérôme Ballard, francia vegyész, a bróm felfedezője. 1859-ben látta meg a napvilágot Benedek Elek, 1961-ben született Szabolcska Mihály, magyar költő, a Tudományos Akadémia tagja. Szintén két évvel később, 1963-ban Reinhard Schneer, német admirális. 1882-ben Hans Geiger, német fizikus. 1928-ban született Elie Wiesel, partiumi származású, Nobel-békadíjas amerikai író. Utolsó válogatásunkban pedig megnézzük, kik is hunytak el szeptember 30-án. 419-ben vagy 420-ban hunyt el Szent Jeromos, Sophronius Eusebius Hieronymus, ókeresztény író, egyház ezen a napon, Lisieux-i Szent Teréz Kármelita szerzetes, egyháztanító. 1955-ben James Dean, amerikai színész. 1969-ben Bán Frigyes, háromszoros Kossuth-díjas filmrendező, érdemes művész. 1885-ben hunyt el Charles Richter, amerikai szeizmológus, földrengéskutató, a Richter-skála megalkotója. És 2006-ban hunyt el ezen a napon Sütő András, Kossuth-díjas erdélyi magyar író, drámaíró. Amit még szeretnék megemlíteni, hogy 2005-től ez a nap Magyarországon és a magyar emlékezetben nem más, mint a népmese napja. Kedves hallgatóink, ezek voltak a mai naphoz kötődő eseményeink, természetesen a felsoroltakon kívül, amelyek nem is akartak a teljesség igényével hatni. Mindenkivel együtt örülünk, akinek valamilyen okból ünnep ez a mai nap.

újabb állandó rovatunk következik, ami pedig nem lesz más, mint a héten megjelenő Remény heti lap következő lapszámának ajánlója. Az Assisi Szent Ferenc ünnepének dátumával megjelenő szám a Transitus 800. évfordulóján kézbevevő újságvezércikke Béte Csaba ferences atyától származik. A lap hasábjain bemutatásra került többek között az október 10-i Mária Völgyi Magyar Búcsú ünnepi szónoka Fazekas Ferenc szabadkai megyés püspök. A friss lapszám többek között felidézi Leó pápa franciaországi apostoli útját is. A felvidéki történésekről Berényi Kornélia tudósít. Ne aggódj, ezt a címet viseli Gyepes Aranka jegyzete, Jakubec Márta pedig az őszi reménységeinket veti papírra, és közli gondolatait. Biblia egy év alatt egy közismerté vált projekt. Sokan csalódtak Fábri Kornél püspök atya kezdeményezésébe. Januárban indul egy újabb kihívása, a katekizmus egy év alatt. Erről is részletesen beszél a lap a 8. oldalon. Lőrinc Sarolta Aranka arhaikus imádságokat elmenít fel, a hét imáját pedig Surányi Mária közli a lap hasábjain. Nagy András atya állandó rovatában most arról az állapotról ír, amikor úgy érezzük, hogy hallgat az Isten. Szintén folytatódik Juhász Attila atya sorozata, mely a 250 éves Rozsnyói egyházmegye történelmét dolgozza fel. A homíliát Albán József küldte be az e heti lapszámban, és nem hiányzik természetesen a liturgikus naptársam a

0: friss rovatból. Az aktuális lapszám két elhunytra is emlékezik. Nekrológ olvasható Brenner József nagyprépostról és Eiger Gábor atyáról. Kedves hallgatóink, ez volt a héten megjelenő Remény heti lap következő lapszámának ajánlója.
1: Nem tudhatom,

0: Kedves testvérek, most egy olyan témáról beszélgetünk, amely első hallásra talán szokatlannak tűnhet a Mária Rádió interaktívusa, a Felvidéki Mária Rádió Miriam egyik önkéntese. Az előadás középpontjában a szélsőséges csoportok és nézetek állnak, az, ahogyan alakulnak ki, miért lehetnek vonzóak, és miként ismerhetjük fel őket. Zsolt atyát most arról is kérdezzük, hogyan kapcsolódik mindenhez a keresztény ember felelőssége is. Miért kezd egy pap ilyen témával behatóbban foglalkozni? Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntelek a vonalban. Zsolt atya, mi indított arra, hogy éppen a szélsőséges csoportokkal és nézetekkel kezdj el foglalkozni? Papként talán nem ez az első témakör, amelyet az ember automatikusan hozzád kapcsolna. Miért tartott fontosnak, hogy lelkipásztorként az extrémizmussal is foglalkozz?
1: Hát elsősorban az indított erre, hogy az embernek, ha vannak ismeretei azokkal a kizmusokkal kapcsolatban, amelyek éppen, hogy a nácizmus, akár a kommunizmus ideológiája, vagy vallási fundamentalizmus. Ha ezeket az izmusokat egy kicsit jobban ismeri az ember, elkezdi foglalkoztatni az a kérdés, hogy mi lehet az az indító ok, ami beindítja egy akár egy fiatal, de nem is muszáj, hogy fiatal legyen, hogy egy ilyen útra lépjen. Ugye neonácizmusról, új fasizmusról is beszélhetünk, és ugye a Szentkövető II. János Pál pápának volt egy fölhívás az új evangelizációra, tehát nyitni az emberek felé, és kimenni úgymond az emberek közé, és foglalkozni azokkal is, akik meg vannak keresztelve, mert sok esetben ezt látjuk, hogy megkereszteltek, sőt még első áldozók is voltak, és mégis valamilyen úton, módon elcsúszott az életük, megkezdtünk ezekkel az emberekkel, tehát van valami életkiváltó ok, ami miatt ők követik ezt a radikális útvonalat, és hogy hogyan is lehet talán visszaódítani őket a normális életbe, mert ugyanis meg vannak győződve róla, hogy az az út, amit ők követnek, az a helyes, mivel azt vélik felfedezni, hogy az állam vagy az a felső autoritás, akiknek az lenne a feladat, hogy bizonyos problémás kérdésköröket megoldjon, nem teszi ezt meg, vagy nem tudja megoldani. Úgymond a saját kezükbe szeretnék venni az irányítást. De mi ebben beletekintve az életük, vagy beszélgetünk, akkor gyakorlatilag itt a családkrízis az első. És úgymond ezek a csoportok, amelyekbe ők csatlakoznak, valamiféle családportló közösségek. Csak nem jó fele

0: viszik az életüket. Nagyon család ez a dolog, tehát az embertárs mértékben, aki ilyen csoportban, vagy lehet azt mondani, hogy szektába belekeveredik, tehát nem az a szószoros értelemben vett szekta, amit el tudunk képzelni. Tehát ezek által a nézetek által irányított csoportok. Tehát az adta az indítatást, hogy ha már az ember ismeri ezeknek a működését, akkor ezt a tudást lehet, hogy apró pénzre lehetne váltani, és éppen a Szent Szerető Második János pápa volt a indító, és hát egy picit így útba is igazítottak, hogy is lehetne azzal kezdeni, amit az ember ismer, és ebből jött egy ilyen ötlet, hogy hát ezt lehet, hogy érdemes még tanulmányozni is, de az embernek voltak már ilyen kapcsolatai, akár a szeminárium évek alatt jó magam is találkoztam már olyan gengekkel, amelyek ott a Káptalan utcában az egyik végén drogosok, a másik oldalán pedig ilyen skinheadek, és akkor ugye ha egy kívülálló meglátott bennünket, mi meg reverendában voltunk kispapok, tehát ott keveredett beszélgetésbe, keveredtünk beszélgetésbe ezekkel az emberekkel.
1: Előbb említetted a családot. Vannak olyan életkorok vagy élethelyzetek, amikor különösen nagy a radikalizálódás veszélye?
0: Igen. Elsősorban ugye van az általános iskola, 8.-9. Osztály, ez lehet persze ez a radikalizálódási pont az már fiatalabb korban is, de itt leginkább a veszély. Hányan családban van olyan krízisvállás, vagy agresszió, egyszerűen amikor kevés idő marad a gyermekre, akkor ha elkerül egy ilyen diák nagyvárosba, ahol a megszokott környezetéből ugye kiszakad egy másik iskolába, tehát ez a 8. osztály, ez ilyen választópont, és ugye lehet, hogy kollégiumba is kerül, tehát éppen ott csapnak le legtöbbször ezekre a fiatalokra ezek a csoportok, vagy csoportvezetők, elhívják ide-oda, és azt érzi a fiatal ilyenkor, hogy hát valaki mégis meghallgat, valaki elkezdett érdeklődni irántam, valaki törődik velem, ott elmondhatom a gondjaimat, bajaimat, mert otthon lehet, hogy ezt nem hallgatják meg. Nem is, hogy lehet, hogy hanem valószínű, ugye így a tapasztalatból mondjuk, hogy otthon ez hiányos, és ott valamiféle családpótló közeget talál. Főleg, hogyha zárkózottabb az egyén, akkor még nagyobb veszélye van, mivel nehezebben létesít barátságot a kollégiumban, vagy az osztálytársaival, és hogyha egy konkrét ilyen csoport érdeklődik valaki iránt, mert van is néhány ilyen negatív tapasztalata bizonyos csoportokkal, rétegekkel, akiktől valamiféle üldöztetést, vagy negatívumot élt meg az életében, akkor ha főleg ezeket tartják ellen, akkor ő nagyon szívesen csatlakozik. Tehát családias hangulat van, és észre se veszi, hogy ráépítik azt a radikalizmust és azt a erőszakos életmódot, amit lehet, hogy azelőtt meg se tapasztalt.
1: És milyen jelekből veheti észre egy szülő, pedagógus, barát, vagy akár egy lelkipásztor, hogy valaki egyre inkább szélsőséges gondolkodás felé sodródik, illetve mit tehetünk akkor, ha a környezetünkben valakinél ilyen változást tapasztalunk?
0: Hát, hogyha nem figyel fel a szülő, mert általában nem figyel fel a szülő, pont ilyen gyerekeknél, mert ez is az oka, hogy elkeveredett egy helytelen útra, akár az öltözködésből, az órákon való megnyilvánulásból is, tehát ott már azért kezd bátrabban megnyilatkozni bizonyos kérdésekben, és ott egy tanár is kitúrhatja, hogy itt most lehet, hogy elcsúszott valamilyen rosszabb irány felé. Van egyfajta kommunikációs és jelképrendszere ennek a fajta radikalizálódásnak, és általában szeretik magukat fejezni az emberek, és már ez is egyfajta átadó jel lehet, egy szociátó jel.

0: hogy na most itt érdemes megállni ennél a fiatalnál, és egy picit beszélgetni vele, jobban odafigyelni, még addig, amíg van idő. Tehát az első lépés az a kommunikáció, és nem szabad elítélni azt, hogy ő most miért gondolkodik így, most miért viselkedik így, megpróbálni belebújni az ő bőrébe. Tehát az azonnali leállítás, az radikális szemben menés, az gyakorlatilag nem fog hozni eredményt. Tehát nagyon sok beszélgetésre van szükség, azután információkra, tehát ezekről az izmosokról jó, ha többet is megtud. Nem biztos, hogy az iskolák óra kerete erre teljes mértékben lehetőséget biztosít. Tehát ott, ahol már elmegy egy ilyen vonalra, és itt ez lehet akár szélsőjobb, szélsőbal valami anarchizmus, vagy akár egy vallási fanatizmus szekta. Tehát mindenképpen fontos aztán akár szakembert is bevonni, mert nem biztos, hogy arra az adott tanár, vagy az adott szülő erre föl van készülve.
1: Ugye a kereszténység is beszél igazságról, erős meggyőződésről, és az ember életét meghatározó értékekről. Tehát mi különbözteti meg a mély hitbeli meggyőződést a fanatizmustól?
0: Hát igen, ugye az alap dolog az a szabadság az embernek, és van egyfajta önkifejezése, és megvan az identitása, az ön azonosság, hogy tudjam, hogy ki vagyok én. Tehát ez egy fontos dolog, hogy ezt így önmagamban tisztázzam, hogy akár nemzetiségileg, akár vallási hovatartozás formájában. Tehát ez fontos, hogy az ember maga tisztában legyen önmagával, az értékeivel, hogy melyik kultúrához, melyik valláshoz tartozik. És ugye megvan benne, hogy meddig mehetünk el, hogy tiszteljük a másik embernek a szabadságát. Tehát, hogyha engem tisztelnek, és szabadon elfogadják azt, hogy mi az én véleményem, mik az én nézeteim, tehát onnantól kezdve, hogy ilyen erőszakosságba torkolik a dolog, tehát lehet sok mindenről beszélgetni, de ha már tetlegességig, erőszakosságra megy a dolog, akár lehet verbális erőszak is, akkor az már egy ferde út, és ott már jelzi, hogy itt már sokkal több van, mint egy nézet és egy egyszerű identitás, amikor már nem respektálja a másiknak a szabadságát, vagy a másiknak a véleményét.
1: Van olyan tévhit a szélsőséges csoportokkal kapcsolatban, amellyel gyakran találkozol, és amelyet szeretnél eloszlatni, illetve mi lenne az az egy gondolat, amit szeretnél, ha az előadás után minden résztvevő hazavinne magával?
0: Hát a tévhit azért is került nagyon sokáig tévhozalási kört témaként foglalkozni ezekkel a dolgokkal, mert hát azt gondolta valaki, vagy másokban azt gondolják, hogy ezek nem intelligens emberek, tehát ilyen együttűzek, és akkor könnyű őket elgondolni, ez nem igaz. De biztos, hogy van olyan részeg, amelyik majd könnyebben befolyásolható, de nincs igazából köze a intelligencia szintet, éppen ellenkező lesz, tehát nagyon is okos emberek, tehát hogy gondolkodnak dolgokon, csak a kérdések megoldásának a vége az, ami elsiklik, és meg is vannak az okai természetesen, hogy miért. Úgyhogy a legfontosabb az, hogy foglalkozzunk ezekkel az emberekkel, tehát bejönni a templomba, űr számad benne, itt még visszatérve, hogy

0: pontig, amikor már különféle bűncselekmények történnek, és már a hatóságok hozzák a dolgokat, akár börtönbe is kerülhetnek ezek az emberek, de attól még, vagy ha valamilyen dolgot betiltunk, akár a jelképrendszereknél, megint csak, ez is egy olyan dolog, ami télhív, hogyha betiltunk ilyen és olyan jelképet, akkor azzal megoldódik a dolog, ha azt nem fogjuk használni. Ez is egy óriási télhív, akkor választanak a másik jelképet. Tehát először a fejekbe és a szívekbe kell rendet rakni, és akkor már lehet a jelképekkel is, vagy a kommunikációs részével is foglalkozni.
1: Mit kell tudni az előadásra, milyen módon kerül rá sor, mikor és hol?
0: Az előadás, most ez direkt ilyen külön kérésre volt, ugye a legtöbb esetben iskolában vagyunk, most pedig a kultúrházban lesz Bénybe este 6 órakor. A formája pedig hát egy ilyen interaktív előadás, tehát hogy vetíteni is fogok, képeket is fogok mutatni, akár az öltözékből is, milyen jelképeket, márkákat használnak, tehát ilyen külső jelek, amelyek alapján ezt így el lehet ismerni, vagy árulkodó jelként lehet rá tekinteni. Tehát, hogy ez a Bényi községben lesz most, a Regnumán Jánom Akadémia keretében, és este 6 órat volt, várok mindenki szeretettel.
1: Farkas Zsolt atyával beszélgettünk a szélsőséges nézetek és csoportok világáról, a radikalizálódás alá az extrémizmus címát tart interaktív előadást október 3-án szombaton 18 órakor a Bényi Kultúrházban a Regnum Mariannum Akadémia rendezvényen. Köszönjük szépen a beszélgetést, minden jót kívánunk.
0: Isten áldjon benneteket, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

0: szeptember vége, vagy október eleje, akkor bizony van egy olyan találkozó, amiről önök kedves hallgatóink is általában utólag hírt szoktak kapni. Most egy kicsit előre is beszélünk róla. Nem fokozom tovább a titkolózást, ez nem más, mint a négy magyar nyelvű Mária Rádió találkozója. Erre a találkozóra a héten fog sor kerülni, és idén úgy tűnik, mi leszünk a házigazdák. És Lóránt atyával egy kicsit erről szeretnénk beszélgetni, vagy mesélni. Kérlek a kedves hallgatóknak, mondd el először talán röviden azt, hogy mi is ez a találkozó, mi a lényege és mi a szándéka, miért találkozunk mi személyesen így a négy rádió magyar nyelvű dolgozói.
1: Hát ugye a hallgatói család gyakran hall arról, hogy létezik Mária Rádió világcsalád, amely összefogja, tömöríti és segíti a világban működő összes Mária Rádiót, amelyből most már jelenleg több mint 100 működik világszerte, és hát vannak is világcsalád, tehát világtalálkozóink 3 évente, ezen belül pedig európai találkozónkat minden évben általában tavasszal szervezik meg, és értelemszerűen az európai Mária Rádiókon belül a magyar nyelvű Mária Rádiók még szorosabban együttműködnek, hiszen közös az anyanyelvünk, és értelemszerűen ezért tudunk közös műsorokat is készíteni, gyártani, összetudnak kapcsolódni a Mária Rádiók, a magyar nyelvű Mária Rádiók, és hát tudunk műsorokat is akár cserélni. Tehát ez eleve azt jelenti, hogy már csak ezért is tudunk szorosabban együttműködni. És hogy ennek valamilyen módon tudjunk teret is adni, hiszen ugye mindegyik magyar nyelvű Mária Rádió, akár az anyaországi, erdély, délvidéki vagy a felvidéki, és önállóan működik, mégiscsak közöttünk van egy szorosabb kapocs, egy együttműködés, és ez pedig úgy valósul meg, hogy minden évben, így őszi hónapokban, szeptember vége felé vagy októberben szoktunk összejönni, mindig más-más helyszínen, országban, és most mi kerültünk sorra, így a felvidéki Mária Rádió, tehát most ezen a héten csütörtökön és pénteken itt Komáromban várjuk szeretettel a magyar nyelvű Mária Rádió képviselőit.
0: Igen, valóban ez egy jó összefoglalása volt az egésznek, én talán azzal egészíteném ki, hogy néhány éve én is belecsöppentem ebben, meg állandó résztvevője vagyok a csapatnak, meg ezeknek a találkozóknak. Több oldala is van, talán szakmailag számomra, ami fontos az, hogy mint szó volt róla, valóban cserélünk műsorokat is, vagy vannak közös produktumaink is akár, vagy együttműködéseink, és nagyon nem mindegy, hogy az ember is hall egy ismerős hangot a telefonból, vagy lát egy ismerős e-mail címet, vagy pedig meg tudja azt csinálni, hogy szemtől szembe valakivel le tud ülni, tud beszélgetni, és mindjárt arc és ember kerül a név vagy az e-mail cím mögé, azért itt nagyon más együtt dolgozni. Ugye én is, mikor belecsöppentem itt a sűrejébe a dolgoknak, covidos időszak volt, talán 2 vagy 3 alkalommal elmaradtak a találkozók, és jó volt végre a húsvér embert is látni a dolog mögött, ez nagyon megkönnyíti az együttműködést, meg a közös ötletelés is akkor működik jól, ha ott vagyunk tényleg húsvérként. A következő kérdésem az lenne, hogy beszéljünk egy picit arról, hogy is néz ki ez a találkozó a gyakorlatban, mikkel foglalkozunk mi, tehát azért nem úgy néz ki, hogy egy terembe össze vagyunk terelve, és akkor ötleteljünk, hanem azért annak szoktunk adni egy struktúrát, egy vázat, hogy ez hatékony is legyen.
1: Igen, általában úgy szokott működni, egy 2 napos találkozóról van szó, déltől délig, tehát egy 24 órás találkozó, és úgy szokott ez zajlani, hogy először is minden rádió kap teret, kicsit önmagáról szóljon. Persze nem arról beszélünk, hogy mi a Mária Rádió, hanem arról, hogy ki hogyan működik, milyen programjai vannak, milyen módon tudják a karizmát a saját rádiójukban, a saját mentalitásuknak valamilyen módon, tehát kidomban módon tud, hát minél jobban tudja hitelesebben teljesíteni a küldetését. Pontosan ezeknek a találkozónak köszönhetően

0: köszönhető például az, hogy első pénteken összekapcsolódik a négy magyar nyelvű Mária Rádió, rózsafüzét imádkozunk délben, szintén a hónap 13. napján a fatimai jelenésekre emlékezve szintén közös rózsafüzér tartunk, ezen kívül vannak közös szentmiséink, amelyeket a négy magyar nyelvű Mária Rádió átvesz, és mostant ugye az a legújabb, hogy vannak közös hittanóráink is, tehát ha jól tudom, minden hónap első keddjén mindig más-más rádióban a műsorigazgató hittanórát tart, és ezt átveszi a négy magyar nyelvű Mária Rádió. És ilyenkor ezekről beszélünk, esetleg a felmerülő technikai problémákat megbeszél, hogyan tudjuk ezeket kiküszöbölni, hogy minél gördülékenyebb legyen, vannak újabb ötletek, mit tudnánk esetleg megvalósítani ezek közül. Tehát ezek mindig nagyon hatékony találkozók.
1: Sőt, hozzátenném azt, hogy ezek a projektek megszülettek, ebben a találkozók, gyakorlatilag ezek voltak a bölcsői, hiszen itt a beszélgetésekben merült fel először, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy ilyet, és akkor a beszélgetés folytatódott, a megfelelő ember gondolkodik, hogy hogy lehetne ezt megoldani, az életképes-e, és szót követett, majd tettet, és így jöttek létre ezek a műsorok. Néhány nap jelen voltam, például az, hogy a négy magyar nyelvű Szent Mária Rádiók minden héten máshol van élő Szent Mise, azt hiszem, az pár évvel ezelőtt egy találkozó merült fel az atyák között, és akkor meg is valósult. Ugyanígy például a tavalyi ősznek volt az egyik ötlete, ez a közös ima szándékfogadás, meg egyéb programok. Ezek ilyen helyeken tényleg működni tudnak. A beszélgetésnek még az egy érdekes része, gyakran megtörténik, hogy a beszámolók után van egy ilyen rész, mikor szekciónként szétülünk. Viccesen azt szoktuk mondani, hogy mindenki a saját kasztjával kezd el beszélgetni a különböző rádiókból, de ezt úgy kell érteni, hogy a műsorigazgató atyák nyilván ők is külön vonulnak a saját dolgaikat megbeszélni. Mi szerkesztők is külön szoktunk vonulni, általában a miénk azért a legnépesebb társaság, mert szerkesztőkből akad több is. Ugyanúgy a technikusok is külön vonulnak, ott a földi halandók nem biztos, hogy értik, hogy milyen problémákról beszélnek, de ők általában elégedetten szoktak távozni. Ugyanígy akár a koordinátoroknak, aztán nekik is nagyon speciális problémáik vannak. Meg van egy emberi része is, hogy jó olyanokkal beszélgetni, aki érti azt a világot, amiben mozog az ember. Azért a rádiózásnak is megvannak a maga fondorlatai és saját világa, tehát itt tényleg hasonszörűekkel tudunk beszélgetni. Aztán nyilván a kötetlen része is érdekes, mikor az embert is látod mögötte, meg megismered, de hogy jó néha tényleg szakmai hozzáértő közönséggel is megvitatni, vagy akár megkérdezed, hogy neked mi a problémát, te hogy oldod, egymástól tanulni. Ez tényleg egy ilyen kollegiális erősítő dolog is.
0: Igen, nagyon jó, egyrészt ezt mindig az európai találkozókon is tudatosítjuk, hogy bár különböző rádiók, de ugyanazokkal az örömökkel és nehézségekkel találkoznak, és lehet egymástól tanulni. Ráadásul ugye mi még közös nyelvet is beszélünk, tehát még inkább szorosabb ez az együttműködés, és tényleg tudunk egymással tapasztalatokat cserélni, vagy fölmerül valami probléma, amire még egyelőre nem találtunk megoldást, és esetleg más rádió már túl van ezen, tehát egymástól tanulhatunk, átvehetünk ötletet. Néha mi tőlük, néha ők tőlük, ez a beszélgetés.
1: Sőt, talán az még egy külön ízted az egésznek, hogy a négy magyar nyelvű rádióból azért három határon túli, és itt is azért vannak speciális helyzetek, amik néha hasonlóak, néha mások, de ebből is tudunk tanulni. Tehát külön íze van, mikor az erdély vagy a délvidéki kollégával beszélgetünk. Szalad az időnk, még erről elcsevegnénk sokáig, még egy kérdést azért a végére megejtenék. Ha jól tudom, akkor ennek a találkozónak lesz egy nyilvánosság számára is elérhető része, ahova akár be is lehet itt Komáromban csatlakozni.
0: Igen, az egyik az, hogy tehát most pénteken, október 2-án reggel 8 órakor Komáromban a Szent Rozália templomban csatlakozunk a reggeli szentmiséhez, tehát azok, akik itt lesznek, a négy magyar nyelvű Mária Rádió képviselői, részt veszünk ezen a reggeli szentmisén. Sőt, még lesz még egy ilyen esemény, mivel első pénteken ugye mindig összekapcsolódunk a rózsafüzér imádkozásra, de mivel most itt lesznek a rádió képviselői, tehát innen Komáromból fogjuk közvetíteni a 41 órakor kezdődő rózsafüzért, és előtte az ima szándékokat, ahogyan ezt eddig is szoktuk tenni, tehát most ide komáromi stúdiót tudják majd hívni, a telefonszámát, és hát valószínű nem lesz egyszerű bejutni, mert négy Mária Rádió hallgatói próbálják majd megosztani velünk az ima szándékaikat, de természetesen aki nem jut be az adásba, hogy el tudja mondani, érte is felajánljuk a rózsafüzért.
1: Nagyon szépen köszönjük, és én még annyit kérnék kedves hallgatóinktól esetleg, hogyha a holnapi, tehát csütörtöki vagy a

pénteki napon az eszünkbe jutnának, akkor kérnék külön is imát, hogy ez a találkozók valóban gyümölcsözőek legyenek, hiszen ennek a gyümölcseivel önök is remélhetőleg találkozni fognak a következő hónapokban, hónapokban, vagy akár évben rádiónkon, és ez egymást is alakítjuk. Kérem önöket, hogy imádkozzanak értünk, és műsorunk pedig mi folytatódik, még ha ez a beszélgetés véget is ért. Maradjanak velünk, még hátra van az utolsó harmada a napindítónak.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Vasárnap búcsút tartottak Angyalföldön. Idén a kamarazene áll a Gödöllői Hárfa Fesztivál középpontjában. Otthonok szépülnek a Karitas segítségével. Jönnek a részletek a szerkesztő, Bedi Zsuzsana nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Vasárnap tartották a Budapest Angyalföldi Szent Mihály templom búcsúját. Az ünnepi szentmise fő celebránsa Erdő Péter bíboros prímás volt. A szentbeszédet Varga Norbert, a plébánia papi közösségének koordinátora mondta, adja hírül a Magyar Kurír. Az idei búcsúi homília középpontjában a templomhoz tartozás és az otthonra találás gondolata áll, melyet Varga Norbert személyes emlékeivel egészített ki. Ugyanakkor beszédében a következő nemzedékekre is utalt, kiemelve, hogy a közösség gyermekei, unokái és későbbi leszármazottai itt válhatnak a keresztségben Isten fogadott gyermekeivé. A szentmise végén Erdő Péter bíboros prémás személyes szavakkal fordult az ünneplőkhöz, majd megköszönte, hogy hosszú betegsége alatt a közösség imádkozott érte, és ő is imádkozott a hívekért. Idén a kamarazene áll a középpontban a Gödöllői Nemzetközi Hárfa Fesztiválon, amelyet október 1-e és 4-e között rendeznek meg a Gödöllői Királyi Kastély dísztermében, tudósít az MTI. Idén is bemutatkozhatnak fiatal hárfaművészek, köztük Szöllősi Vágó Panna és Jenei Erzsébet, akik október 1-én a Zenevilágnapján megnyitják a fesztivált. A szólóművek mellett hárfaduókkal és fúvós hárfa kamarazenéket is műsorukra tűztek a fiatal zenészek. A hétvégén többek között Handel és Debussy művek is felcsendülnek, valamint vasárnap délelőtt a Hárfa sokszínűsége címmel gyermekeknek szóló hangversenyre is sor kerül. A Hárfa Fesztivál idén is ingyenesen látogatható, de regisztrációhoz kötött. A hangszerkiállítás sem marad el ebben az évben sem. Az érdeklődők neves olasz, francia és amerikai gyártók hárfáit csodálhatják meg a Gödöllői Kastélyban. Nyírkátán és Hodászon újabb 4 család otthona újul meg a nyíregyházi egyházmegyei Karitas közreműködésével a Szép Otthonok program keretében. Áll a Nyíregyházi Egyházmegye hírében. A Nyíregyházi Egyházmegyei Karitas tavaly kapcsolódott be a Szép Otthonok programba, amelynek fő célja a kiválasztott, rászoruló családok lakókörnyezetének komfortosabbá és rendezettebbé tétele. A keleti országrészben sok család a lakhatási körülményeiken saját erőből nehezen vagy egyáltalán nem tud javítani. A program alapelve, hogy ne a családok helyett, hanem velük együtt újítsák fel az otthonokat. Az építőanyagokat és tárgyi eszközöket elsősorban a katolikus karitas munka, a kivitelezésben pedig a családok és

0: csak önkéntesek vesznek részt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: 8 óra.
1: A Nap Szentje című műsor következik.
2: Szent Jeromos áldozópap, egyháztanító. Szidonban született 347 körül, 420 körül halt meg, körülbelül 72 évet élt. A Szentírás nagy szakértője, fordítója és magyarázója, Dalmácia, Bosznia és Horvátország érintkezési helyén, Szidonban született 347 táján. Jómódú szülei Rómába küldték tanulni. Ott vette fel a keresztséget. Liberius pápa keresztelte meg. Donátus volt a tanítómestere. A latin mellett görögül is megtanult. Róma csábításai elől a katakombákba menekült a vértanúk szent sírjához. Miután befejezte tanulmányait, elhagyta Rómát és Trierbe ment, ahol megismerkedett egy remete teleppel. Fogadalmat tett, hogy ő is remete lesz. Elhatározta, hogy fölkeresi a Szentföldet. Egy kis ideig Aquileiában tartózkodott, azután elindult keletre. 374-ben Antiókiában kötött ki, de halálosan megbetegedett. Mikor meggyógyult, a város mellett elterülő Kalkis sivatagban lett remete. Itt elsajátította az önsanyargatást és az önuralmat, az Istenbe merült életet. A remeték között megtanulta, hogyan harcoljon a test ellen. Idézett tőle, heteken keresztül étlen szomjan maradtam. Éjjel-nappal könyörögtem könnyek között az Istenhez, és vertem a mellem, amíg ő csendet nem parancsolt a viharnak, és a lelkemnek ismét nyugalmat nem adott. Eddig az idézet. Aztán rávette magát a héber nyelv tanulására. Bár tudós volt, most iskolás lett. Mintegy két évet töltött a pusztában, amikor Antiókiában heves pártharcok törtek ki, és felverték a puszták csendjét is, visszatért Rómába, ahol pappá szentelték. Egy ideig Damazusz pápa titkára volt. A pápa felszólította, hogy készítse el a Szentírás latin fordítását. 385-ben elhagyta Rómát. Betlehemben telepedett le, ahol egy férfi és három női kolostort irányított. Rómából elkísérte Szent Paula és leánya, akik nagy segítői voltak. Meglátogatták az egyiptomi remetéket is. Legfőbb tevékenysége Jeromosnak a Szentírás latin nyelvre való fordítása lett, ez pedig nem más, mint a mai napig használatos Vulgáta fordítás. Jeromos heves természetű ember volt, akit nagy tudás szomj, Krisztus és az egyház iránti nagy-nagy szeretet jellemezte. Levelei és vitairatai jelentős dokumentumai a korszak történetének. Korának legtanultabb embere volt. Szent Ágoston azt mondta róla, hogy elolvasta az összes könyvet, amit addig írtak. Azon kívül három világnyelvet beszélt. A latint, a görögöt és a hébert, a szerzetes pap szavát leste. Jeromos erősen kikelt írásaiban Pelagius és Jovianus eretnekek ellen. Maga a jeruzsálemi pátriarka is megneheztelt rá. Pelagiánusok felgyújtották kolostorát, és ő is csak futással tudott megmenekülni. Emberei egymás után haltak meg. Jeromos 420 táján adta vissza lelkét teremtőjének. Teste Rómában, a Santa Maria Maggiore bazilikában nyugszik. Ott őrzik a kis Jézus jászol erekjét is, annak a nagy szentnek a csontjaival, aki sokat imádkozott és dolgozott a születési barlangban. A Szent Mise imádsága. Istenünk, te Szent Jeromos áldozópap lelkébe bensőséges szeretetet oltottál a Szentírás iránt. Add, hogy egyre több erőt merítsünk igédből, és megtaláljuk benne az élet forrását. Ennek a könyörgésnek alapján is iparkodjunk megismerni a Szentírást, olvassuk a Szentírást, és a Szentírás tanítása szerint iparkodjunk élni mindennapi életünkben. Szeptember utolsó vasárnapja a Szentírás vasárnapja. Ekkor kihelyezik a Szentírást az oltár mellé, és különleges tisztelettel veszik körül. Ezzel is fölhívják a figyelmet erre a nagy kincsre, az oltári szentség és a Szentírás csodálatos isteni ajándékaira. Minden Szentírás olvasáskor adjunk hálát Istennek ezért a nagy ajándékért, a Szentírásért.
1: A Nap Szentje című műsort hallották.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat, elkanyarodtunk a napindítónk utolsó harmadára. Itt Komáromban most már bátran állíthatom, hogy hagyományosan megrendezésre kerül egy konferencia, ami úgy gondolom, hogy kinőtte magát talán a helyi érdekeltségű felvidéki körből. Most már bátran állítom, hogy az egész magyar nyelvtörlecsét a világ magyarság érdeklődésére is számon tart. Ez pedig nem más, mint a Hitvalló Egyház Magyar Mártírjai Konferencia, itt Komáromban a Se János Egyetemen, és itt köszönhetem az egyik szervezőjét és tudományos munkatársát, Pető Attilát. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Szerencsére már visszajáró vendégként vagy itt velünk, és a hallgatók is remélem megbocsátják a tegeződésre váltok, mert ez így természetes. Talán néhány szót mondjunk, hogy mi is ez a konferencia, ami most már 5. alkalommal kerül itt megrendezésre Komáromban.
1: Elsősorban köszönöm szépen a Mária Rádiónak a lehetőséget, hogy évről évre figyelmet szentel ennek a rendezvényünknek. A Hitvalló Egyház Magyar Mártírjai című konferenciát a Se János Egyetem Református Teológiai Karán és annak 20. századi Egyháztörténeti Kutatóintézetében azért találtuk ki Tömösközi Ferenc barátommal és kollégámmal, mert azt gondoltuk, hogy nem foglalkozunk eleget azzal az időszakkal, ami tulajdonképpen éppen, hogy magunk mögött hagytuk, ez a kommunista diktatúra, és ennek a meggyötört áldozataival, és ennek a meggyötört, ráadásul egyházi, illetve egyházi kötődésű áldozataival. És hála jó Istennek, hogy kiváló fogadtatásra talált ez több irányból, ennek a konferenciának a első megrendezési kísérlete, ha tetszik, és hát most már elérkeztünk, addig ott 16 résztvevője van a konferenciának, de egyedülálló a maga nemében, hiszen egyházi személyek egyházi üldözöttekkel tudatosan irányított konferencia téma, tényleg, ahogy mondtad az imént, a Kárpát-medencében nem volt eddig, úgyhogy bízunk benne, hogy rá tudtuk irányítani a figyelmet, nem csak ezzel, hanem azzal is, hogy minden egyes konferencia után tanulmánykötetet tudunk kiadni, ami még a tudományos közönséghez még egy új impulzustal talán szolgál.
0: És azt hiszem az egyetem is egy méltó helyszínt kínál ehhez a beszélgetéshez, azért ez kár lenne tényleg eldugni. A következő kérdésem az 5. konferencia, az előttünk lévő konferencia kapcsán, hogy október 7-én kerül ez megrendezésre, egy egész napos tömör program. Nem is teszek kísérletet arra, hogy megkérjelek, hogy tételesen mutass be ezt, hiszen most már szerencsére a számomból adódóan talán ez szétfeszíteni a beszélgetésünk kereteit, de mégis arra kérlek, hogy néhány előadást, hogyha kiemelnél, ami ízelítőként a kedves hallgatók számára.
1: Hát először is meg kell említenem, az imént elfelejtettem, mert illik, hogy a rendezvény nem jöhetne létre, hogyha a Kultminor támogatása, illetve a Lisztintézet, a Pozsonyi Lisztintézet támogatása nem állna mögöttünk. És tulajdonképpen itt tudunk elhozni egy kiállítást is Zoboraljáról, az Eszterházy János Élete és Öröksége című kiállítást, amit Vanyár Csampál, a Pozsonyi Lisztintézet igazgatója nyit meg. És Csámpai Otto is eljön, aki ott a Zarándok Központ vezetője, őt lehet, hogy tetszenek ismerni, hogy a hallgatók ismerik.
0: Csámpai Otto, igen.
1: Így. Tehát őt valószínűleg ismerik, akik jártak már ott Zoboraján, a Zarándok Központban. Tehát ő Eszterházy János életéről és örökségéről tart előadást. Kiváló előadónk lesz a tiszántúli püspök Fekete Károly, aki Debrecen mártír teológiusáról ad elő, de külön örülök, hogy újra elfogadta a meghívásunkat, és velünk lesz Tóth Krisztikáni forrásokba enged betekintést, ami a felvidéki magyarság kitelepítést érinti. De itt lesznek a Nemzeti Emlékezet Bizottságnak a tudományos munkatársai, amiről az imént beszéltünk,

0: Például, hogy akiről az idő beszéltünk, hogy hallhattad prédikálni is Oroszlompacid atyát, akinek a komáromi szolgálata az 1942-43 most időszakban tart előadást, majd Virtné Diera Bernadett, ami szintén ínyenceknek való téma. Nyári Denisz Horvátországból érkezik hozzánk egy előadással, aminek külön örülök. Lesznek szegedi kollégák, Pető Bálint, Nagy Angelika, Debrecenből Gonda Lászlóék, Kocián Viktória, és csatlakozik hozzánk Kárpátaljáról, mert Szambrowskinél Nagy Ibolya, ő majd valószínűleg online csatlakozik az előadáshoz. De azt gondolom, hogy rendkívül színes, tulajdonképpen tényleg egy keresztény párbeszédet előmozdító, a témában előmozdító előadás lesz és konferencia lesz.
1: Valóban én is akkor fölmerült, hogy a témával foglalkozunk, így átfutottam a konferencia listát. Nyilván hazudnék, ha azt mondanám, hogy minden téma mondott valamit, vagy tudtam hova kötni, de pont Placid atyán egy megakadt a szemem két dolog miatt is, hogy valóban azért azt hiszem a magyar egyházban Olofszon Placid atya az egy ismert név, és sok helyen megfordult. Nekem is volt szerencsém még néhányszor találkozni vele, és nem is tudtam, hogy itt működött például Komáromban, tehát ez egy külön információ volt, hogy tudtam, hogy itt megfordulnak azért emberek Komáromban, de róla nem is tudtam, hogy itt működött még a visszacsatolás ideje alatt, szóval külön öröm, és valószínűleg én is el fogok látogatni. És ha már a látogatás, akkor a következő kérdésem az lenne, hogy ha már felkeltettük a kedves hallgatók figyelmet, és valaki szeretne ez itt Komáromban csatlakozni, akkor mi a módja van arra, hogy az ember egy-egy előadásra beül, vagy a konferencián, hogy lehet esetleg részt venni hallgatóként?
0: Mi október 7-ére terveztük ezt, és teljesen szándékosan nyitottá tettük ezt a konferenciát, hogy mindenki jöhessen, akit érdekel a téma, és aki nyitott arra, hogy a kommunizmus áldozatairól, a mártír papokról, illetve a hitvalló papokról, lelkészekről halljon előadásokat. Tehát október 7-én a Sejl János Egyetem konferencia központjában, annak K7-es termében, de a Portán útba igazítják az érdeklődőket, tudnak majd részt venni a konferencián. Nagyon szívesen várunk mindenkit. Ez a konferencia központunk, ez a vártövében van, tehát a komáromi vártövében van. Tehát nagyon egyszerű oda találni, kiváló parkolóhelyek, de gyalog a belvárostól 3,5 perc körülbelül. Tehát október 7-én a Hitvalló Egyház Magyar Mártírjai konferencián kiváló előadások lesznek. A karunknak a Facebook oldalán megtalálható a fölhívás, tehát a Sejl János Egyetem Református Teológiai Karának a Facebook oldalán ott van a konferencia programja, és a Felvidék Mán is, ha jól emlékszem, lehet szemezgetni ebből. 9:30-kor kezdünk a kiállítás megnyitóval, az Eszterházy János életét bemutató kiállítás megnyitójával, és mindenkit szeretettel várunk.
1: Én is biztatom a hallgatókat, hogyha keresik, akkor valóban a fent említett felületeken, vagy ha beírásra kerül a megfelelő keresőbe a Hitvalló Egyház Magyar Mártírjai, akkor valószínűleg szintén találatot fog eredményezni. Biztatom kedves hallgatóinkat is, hogyha módjuk van rá, akkor ha látogassanak el erre a rendezvényre. Valószínűleg én is így fogok tenni, nagyon, nagyon nagy az esélye, mivel hogy egyrészt tőlünk közel is van, és nem maradt más hátra, mint hogy Attilának megköszönjem, de mielőtt még megköszönném egy kérdés, szóba került, hogy a korábbi konferenciáknak az előadásai megjelentek tanulmánykötet formájában. Ezt a tanulmánykötetet esetleg hol lehet megtalálni, hogyha valaki bepótolná az előző éveket?
0: Köszönöm szépen a kérdést, mert balga vagyok, és elfelejtettem ezt mondani, hogy a Sejl János Egyetem Református Teológiai Karának oldalán van egy könyveink is fül, és az alatt minden évben, minden esztendővel kiadott kutatónak segít, hanem annak is, aki egyébként a könyvtárba, a Sejl János Egyetem könyvtárába, vagy esetleg egyéb helyütt nem tud hozzájutni. Úgyhogy köszönöm szépen a kérdést, tehát a Sejl János Egyetem Református Teológiai Karának az oldalán lehet a könyveink fül alatt hozzájutni a kiadványhoz, a Hitvalló Egyház Magyar Mártírjai eddigi tanulmányköteteihez.
1: És most már tényleg nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem Pető Attilának, hogy itt volt velünk és beszámolt erről a konferenciáról. Köszönjük.
0: Köszönjük a lehetőséget.
1: És önöknek is köszönjük, kedves hallgatóink.

Köszönjük a hallgatói családnak, hogy a mai Napolta Mária Rádióval indították, a Teltik maradjanak továbbra is a Mária Rádió közelében. Megköszönjük Budapesten is a szolgáló technikusnak a közreműködését. További áldott szép napot kívánok, búcsúzik önöktől Berta Péter nevében is Lépes Lórántatya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szeptember 30-a Benedek Elek születésnapja, egyúttal a magyar népmese napja. Gregus Lászlóval, mesemondóval Rózsa Katalin beszélget.
1: Egyszer volt, hol nem volt, a hetet hét országon is túl, meg még az üveghegyen is túl, meg még az operenciás tengeren is túl, de onnan már nem olyan messzire, csak három hangyalépésnyire és két bolhaugrásnyira. Állt egy kidőlt-bedőlt falu kemence, és kidőlt-bedőlt falu kemence oldalában állt egy királyi kastély. Hát ebben a kastélyban élt egy király, egy királyné, és volt egy fiúk. De azt a királyfit mindenki csak bús királyfinak hívta, mert annak olyan bús volt az ábrázatja, mint a háromnapos esős idő. És a király bárhogy próbálta kitalálni, rá nem jött, hogy miért olyan bús a királyfi. Hát egy nap összehívatta mind az udvari bölcseket, s kiadta nekik parancsba. Hát mondjátok meg nekem, hát miért ilyen bús a fiam? És mi lenne az orvosság, a gyógyszer a bajára? Hát az udvari bölcsek azok három nap, három éjjel, s hozzá még három szempillantásig gondolkodtak. És aztán a homlokukra csaptak, s odálltak a király elé. Hát felséges királyunk! Azért olyan bús a királyfi, mert nem ismeri a meséket. Hát, hogy mit nem ismer, kérdezte a király. Ki van, a visznyát akasztottak a vállára. Irányba állították, aztán útnak indították, menjen, és keresse meg a meséket, és tanuljon meg mesét mondani. Hely, ez a bús királyfi, hát még búsabb volt innentől kezdve. Járta az ország utat, de hát kihez forduljon, kitől tanuljon meg mesét mondani, hát senkit nem talált. És ahogy így járja az utat, egy mező szélén, egyszer csak az egyik bokorból mi ugrik ki? Hát egy tapsifüles nyúl. Hely, hát nyúl koma, állj meg egy pillanatra. Hát eddig még senkivel nem találkoztam itt kerek egy világon, legalább te állj meg, s mondjál nekem egy mesét, hallod-e? Háj, de a nyúl az még csak hátra se fordult, és csak futott tovább, mint a puskából lőtték volna ki. Háj, még jobban megbúsult erre a királyfi, ment tovább az úton, s hamarosan egy sűrű, sötét erdő szélére ért. Na, hogy ott körbenéz, egyszer csak megzőren a bozót. Háj, de mi jött ki a bozótból? Hát nem nyúl volt az, hanem farkas. Megijedt a királyfi, de összeszedte minden bátorságát, és aztán megszólította, hallod-e, farkaskoma? Legalább te mondj nekem egy mesét, mert eddig még senkivel nem találkoztattam, még ég adta egy világon. De a farkas az csak vicsorított egyet, és azt mondta, hallod-e, te királyfi? Van nekem jobb dolgom is annának, ott rogy innen, míg föl nem fallak. Megijedt erre a királyfi, elkezdett futni befelé a sűrű sötét erdő kellős közepébe. Hely, de olyan sötét volt ott, hát az nem látott semmit, még az óra hegyéig se látott. És ahogy itt járja az erdőt, s tapogatózik, egyszer csak megzőren a bozót, és nagy brummogva előtt szammagott egy medve. Hely, medve koma! Szedte össze minden bátorságát a királyfi. Medve koma, legalább te mondj nekem egy mesét, mert eddig még bizony senkivel nem találkoztam, aki engem megtanított volna mesét mondani. Hey, te királyfi! Hát, én bizony nem érek rá ilyen kicsinségre. Kótrógy innen, míg jól van dolgod, és míg össze nem lapítalak. Amit tehet rajta. És erdő szélén talált egy nagy odvas ficvát.

0: Hallod, de te ficfa? Ha legalább te. Te mondanál nekem egy mesét. De a ficfa az meg se szólalt. A mi királyfink az meg olyan bús volt, hogy már az orra a földet verte szinte. Na de akkor, ahogy fölpillantott, a távolban valami fényességet látott. Ha mi lehet, az gondolkodott rajta. Hát elindult közelebb, se, hogy közelebb ér, mit lát. Kicsi ház, és kicsi háznak az ablakán, hát onnan volt a világosság. Ott emberek ültek benne, hogy így kukucskát befele lámpa körül. Hát gondolta, ide bemegy. Bekocogtatott, és ahogy körülnézett, mit lát? Hát körbe ülnek emberek. Hát úgy, ahogy most mi. És valamit csinálnak. Hát igencsak járt a szájuk. Hagyjon Isten, jó estét! És milyen csodálatos dolog, hát én is ott voltam. Én is köszöntöttem, ha kérdeztem is tőle, ha mi áradban vagy itt, te királyfi? Hely, bizony, én vagyok a bús királyfi, és azért vagyok ilyen bús, mert nem ismerem a meséket, nem tudok mesét mondani. És azért járom a nagyvilágot, hogy valaki tanítson meg már a mesékre. Hely, komahá, éppen jó helyre jöttél, mondtam neki, ha már itt aztán mesemondók is vannak. Na, ülj le itt mi nálunk, aztán mondunk mi neked mesét, de olyanokat, hogy rakhatod a meset a risznyádba, viheted őket haza, még a füled is ketté áll tőle. Na hát a királyfi az ott maradt, leült közénk, és aztán hallgatta a meséket. És hogy miket mondunk nekik, miket mondunk nektek, és miket mondunk mindenkinek, hát gyertek, hallgassátok meg.
1: Gregus László mesemondót hallottuk, akit szeretettel köszöntök a Mária Rádió stúdiójában, és egészen elvarázsolt engem, úgy éreztem magam, mint ahogy egykor tolfosztásnál, vagy kukoricamorzsolásnál réges-régen, amikor tényleg a mesemondás az része volt ezeknek a közösségi tevékenységeknek. Kedves László, az ön életébe hogyan jött a mesemondás?
0: Hát ennek bizony hosszú sora van, ahogy így mesehiesen szokták mondani. Már gyerekkoromban is nagyon szerettem a meséket, tehát nem csak úgy kora gyerekkoromban, hogy 5-6-7 évesen, de bizony 14-15-16-17-18 évesen is még azért sokszor a mesék felé fordultam, nem tudtam, hogy miért, és nagyon érdekelt ez a mesei világ valahogy. Elkezdtem egy önismereti módszerrel foglalkozni, és ennek kapcsán én találkoztam Boldizsár Ildikóval, akinek van egy meseterápiás módszere, és akkor kezdett körvonalazódni körülöttem, hogy hát, hogy ezért érdekelnek engem a mesék, mert van valami mögöttes tartalma is, olyan szimbolika, ami engem érdekel. Nem foglalkozom meseterápiával, nem akarok ennek a részébe belemenni, de ennek kapcsán engem elkezdett érdekelni, mert sokszor hallottam, hogy részébe belemenni, de ennek kapcsán engem elkezdett érdekelni, mert sokszor hallottam, hogy régen volt egy technikája, egy

0: Sok másoknak a mesével, és amit kapok vissza, azt is én kapom, de hogy az is benne van ebben a csomagban. Nekem maga a mese, mint történet, az egy olyan világba belépés, ahogy ezek a régi közösségek gyúrták, formálták a meséket, egymásnak adták, nagyon sok embernek a tudása, tapasztalata, bölcsessége van benne. Tehát ezekkel a mesékkel dolgozni ezt is adja. Mindazon túl, hogy a történetek is időnként nagyon izgalmasak, időnként nagyon szomorúak, megrigatóak, nevettetőek. Tehát ez a nagyon sok bölcsesség, ez a nagyon tudás, ez ott van mögötte. Amikor pedig mondom a mesét, és látom, hogy hatással van arra, ki hallgatja. Azért ezt is adja a mese, azért valljuk be őszintén azokat a nevetéseket, a csodálkozásokat, azokat a pillantásokat, amikor azt érzem, hogy a mesével el lehet varázsolni a hallgatóságot.
1: Említette, hogy a Hagyományok Házában meg lehet tanulni, tehát tanfolyamok vannak, a hagyományos népmesemondás megtanulható. Én azt hallottam, hogy nagyon sokan jelentkeznek, sokkal többen, mint amennyi tanfolyamot tudnak szervezni. A 21. században ön hogy látja, miért van igény az élő szavas népmesemondásra? Mert van igény, mert mesepontok vannak, és egyre több helyről lehet hallani olyan közösségekről, ahol élő népmesemondás van. 21. században vagyunk.
0: Egyrészt van erre egy kicsit sablonos, egyszerű válasz. Azért, mert ez benne van a kultúránkban, és már ezen növünk fel. Hála jó Istennek, az óvodában nagyon sokat foglalkoznak a népmesével, nagyon sokat mesélnek a mesét az óvónők. Az iskolában is foglalkoznak vele. Hála a jó Istennek, elkészült az a rajzfilm sorozat. Bár én, mint mesemondó, most magam ellen beszélek egy kicsit, de hát egy olyan rajzfilm sorozat készül, olyan hívó szavak, amire általában fölcsön az embereknek a szeme.
1: Ön a Jankovics Marcell féle magyar népmesékre gondol, amikor a filmre?
0: Igen. Filmet... És van egy kicsit összetettebb válaszom erre. Azt mondják a tudósok, hogy a nyelv, a beszéd az azért alakult ki, mert annak idején nagyon-nagyon-nagyon régre visszamegyünk az ősemberek köré, akkor az érintés, az egymás megérintése, ez volt egy szociálisan összetartó erő, hogy egyre nagyobb, amivel kapcsolatot tudnak tartani, közösséget tudnak létrehozni, és létrejött a beszéd. Úgy vagyunk összerakva, hogy történetekben gondolkodunk. Akár akarjuk, akár nem, az agyunk az úgy van összerakva, hogy történetekben akarunk gondolkodni, bármi történik is. Hiszek abban, hogy amikor megjelent a nyelv, a beszéd, akkor rögtön a mesélésnek az igénye is megjelent ezzel. Te figyelj, ott lementem a folyópartra, volt egy ekkora nagy állat, nem tudom, hogy hívják, de nekem jött, és akkor ezt csinálta. Én meg azt csináltam. Ez már egy mesélést. Attól a pillanattól kezdve, hogy beszélünk, történetekben gondolkodunk, történeteket mesélünk. Ez bennünk van, akár akarjuk, akár nem, genetikusan, biológiailag. Amikor valaki meghallja azt a történetmesélést, ami az évszázadok során kialakult, és tényleg egy szívből jövő mesemondás, történetmesélés, akkor akár akarja, akár nem, én azt gondolom, hogy mindenkit el tud varázsolni.
1: Ön kiknek mond mesét? Korosztályra gondolom.
0: Én azt szoktam mondani, hogy mindenkinek. A legkisebbeknek általában nem szoktam. 3-4 éves kor előtt nem nagyon szoktam mesét mondani a gyerekeknek. Ezek a hosszabb népmesék nem igazán az ő műfajuk. Nekik is kell a mese, nekik úgynevezett életmesék kellenek, hogy mi történt vele aznap, mi történt anyával, mi történt apával. Ők ezt akarják hallani. Hogy kinyílik ez a fantázia, a birodalom, ez a mesei világ olyan 4-4 és fél éves kor környékén, onnantól én már azért mesélek a gyerekeknek, tehát óvodásoknak, kisiskolásoknak, nagyobb iskolásoknak. Gimnazistáknak még kevésbé volt lehetőségem mesélni, de nekik is nagyon szívesen, ha meghallgatják, és felnőtteknek 100 éves korig is akár, vagy még tovább is.
1: És mindez hol?
0: Ahova hívnak. Óvodákban, iskolákban, művelődési házakban, fesztiválokon, és hát saját felnőtt meseesteken is. Tehát mi nagyon sokáig szerveztünk felnőtt meseesteket, ahova így is hirdettük meg, hogy most felnőtteknek mesélünk, most felnőttek, ti magatoknak adjátok meg a lehetőséget arra, hogy mesét hallgattok, és hagyjátok otthon a gyerekeket.
1: Miért tartja fontosnak, hogy a mesemondás kultúrája megmaradjon? Bármár

0: már sok mindent lehet sejteni, mint abból, amit sok elmondott.
1: Ez a kultúránknak a része, és nem csak a magyar kultúrának, hanem az emberi kultúrának a része. Ha ezt kivesszük, a mesamondást, a mesahallgatást, a történethallgatást, a történetmesélést, akkor egy olyan részünket veszítjük el, ami nélkül hol marad az ember? Valami maradni fog, de sokkal szürkébb, sokkal szegényebb lesz az az ember.
0: Itt mondja, hogy a kultúránk része, a kultúra része más országban is, hiszen ha csak Boccaccio Decameronjára vagy Chaucernek a Canterbury mesékre gondolok, hát ott is valami ilyesmi volt. A történetmesélés volt a lényege ennek, ugye? Ez valóban így van, hogy a kultúrának a része szinte minden országban, és szerencsések azok az országok, ahol megmesegyűjtőknek köszönhetően le is írták, össze is gyűjtötték ezeket.
1: Így van.
0: Merre kanyarog a mesemondás ösvénye, és nem véletlenül kérdezem így.
1: Így van, mert van egy kis egyesületünk, a Tekergő Meseösvény Egyesület, amivel tekergünk szerte a világban, határon innen és határon túl. Nagyon jó elnevezés lett ez a tekergő, mert tényleg nagyon sok fele megyünk. Most egy pár hete voltam éppen Sopronban, de voltunk már Debrecenben, Miskolcon, az ország déli és északi részén, és nagyon sokat vagyunk Erdélyben. Szeretnénk nem csak Erdélybe eljutni, de a határon túl a magyarokhoz máshova is, Felvidékre, Kárpátaljára, Délvidék, mindenhova szeretnénk eljutni a mesével, csak erősebb a kötődés most egyelőre Erdélyhez.
0: Igen, nyilvánvaló dolog, hogy a szórvány magyar településeken különösen nagyon fontos, hogy a magyar kultúrának ezt a részét elvigyék, és ott is megmaradjon, illetve hogy ott is hallgathassák magyar nyelven igen, ezeket a meséket. Az kiderült, hogy szeret mesét mondani az alatt, a rövid idő alatt is, de miért?
1: Nehéz ezt így szavakba önteni. Egy mesemondónak hirtelen eláll a szava, hogy miért szeretek mesét mondani. Akkor érzem azt az önkiteljesedést és szabadságot talán. A mesemondás adja a legnagyobb szabadságos és önkiteljesítést.
0: Igazából a művész embereket már, akiknek a művészete az emberi szavakhoz kapcsolódik, tehát például a színészeket megkérdeznek, ők is többnyire azt hangsúlyozzák, hogy valamit át tudok adni.
1: Igen.
0: Talán ugyanezt jelenti, amit ön is megfogalmazott.
1: Így van. Én nagyon sokáig úgy gondoltam magamra, és talán még most is úgy gondolok magamra egy kicsit, hogy nagyon nehezen jönnek a szavak, bármennyire hangzik. Pont a mesemondás során érzem azt, hogy hirtelen elkezdenek gördülni a szavak, nem kell gondolkodni rajtuk, egyszerűen csak jönnek, és ott van a mese.
0: Van benne spontaneitás is, és függ attól, hogy éppen kiknek mond mesét.
1: Igen, igen. Ez a hagyományos mesemondási stílus, ez nagyon sokszor egy spontán előadói stílus. Tehát ilyenkor, amikor én mesét mondok, nem egy előre betanult szöveget mondok el, hanem tudom a történetnek a vázát, és azt mindig az adott pillanatban öltöztetem fel azokkal a szavakkal, azokkal a kifejezésekkel, ami éppen az adott helyzethez és hallgatósághoz szükségeltetik.
0: Most nekem az jutott eszembe, hogy mennyire sikerül a mesemondás során elfelejtenie a hétköznapi gondokat, hiszen kinek nincsenek. Beszéltünk a Boldizsár Ildikóról, a meseterápiáról, hogy ön hogy éli ezt meg, hogy amikor elmegy mesét mondani, akkor mennyire tudja félrerakni a mindennapi élet gondjait, illetve mennyiben segít a mesemondás abban, hogy valahogy ezt a vagyut le tudja rakni.
1: Nem akarok terápiás dolgokkal foglalkozni. Én amikor mesét mondok, akkor mesét mondok. És amikor mesét mondok, akkor ha nekem az lenne a fejemben, hogy otthon most kifutott-e a tej, vagy nem futott ki a tej, akkor nem tudnék mesét mondani. De olyankor, amikor mesét mondok, akkor csak én vagyok, a mese, és az a közösség, akinek mesét mondok.
0: Amikor mesét mond, mindig kéznél van egy hangszer is.
1: Velem szokott lenni, így van.
0: Hogyan erősíti egymást a kettő?
1: A hangszerek és a zene, nekem nagyon fontos az életemben, ezen nagyon sok hangszeren tanultam játszani, nem vagyok zenész, de nagyon sokat tanultam zenét, és nagyon közel van hozzám. Azért is használok én hangszereket, mert főleg gyerekeknél ki tudja őket zökkenteni, és be is tudja őket vonni egyszerre. Igen, 21. század, és azt mondja valaki, hogy mesemondás, akkor nagy kerek szemekkel nézelem, hogy még hallgat valaki mesét. Hallgatnak,

0: de meg kell tanítani az embereket mesét hallgatni. Nem megy ez már olyan egyszerűen, mint régen ment. Nem ott van a figyelmünk, főleg a gyerekeknél. Ha én azt mondanám, hogy most bemegyek egy osztályba, és 45 percen keresztül nekem mesét kell mondanom, akkor valószínűleg a 15.-20. perc után a gyerekek elfáradnak és elveszítem őket. Ezért szoktam én nagyon sokat használni mondjuk a hangszereket, mert egy-egy mese között, vagy egy-egy mese előtt a hangszer az be is vonja őket ebbe a mesei világba, két mese között kicsit kizökkenti őket, picit pihennek, de benne maradnak egy olyan világban, ami nem a hétköznapi világ, olyan furcsa, és nagy kerek szemekkel nézik, hogy ez most akkor micsoda, és honnan jön a hang, és milyen hang ez, és ők még soha nem hallottak ilyet. Én nagyon szeretem, van egy moldvai kavalom, amiben azért bele szoktam dünnyögni. A gyerekek, amikor meghallják ezt a hangszert, akkor szinte kivétel nélkül elkezdenek kacagni. Én nagyon szeretem, amikor kacagnak. Csak sokszor, ez inkább egy kérés most, hogy a tanítónénik megijednek, és akkor elkezdik mondani a gyerekeknek, hogy csönd legyen, csönd legyen. Nem, nagyon jó, hogy kacagnak. Én annyira örülök neki, hogy ilyenkor ők elkezdenek kacagni, és meghallják ezeket a furcsa hangokat, és valamit kivált belőlük, akár egy kacagást, vagy egy meghökkenést, valami történik, hurrá, történt valami.
1: Őszinte örömöt
0: Őszinte
1: lehet.
0: Őszinte öröm, így van.
1: Örömöt lehet látni a gyerekeken.
0: Beszéltünk arról, hogy ezekben a hagyományos közösségekben ugye a mese az egy nagyon fontos funkciót töltött be. Ha belegondolunk abba, hogy akár 100, de 200, 300, és még nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt, mit csináltak az emberek esténként? Főleg egy téli este. Este 4-kor lemegy a nap, sötét van, nem volt arra lehetőségük, hogy bekapcsolják a tévét, berakjanak egy filmet a DVD lejátszóba, vagy fölmenjenek az internetre, mesét hallgattak. Énekeltek és táncoltak. Ha elfáradtak, akkor leültek és mesét hallgattak. Ezek a mesék mindig egy közösségnek szóltak. A mesemondó az mindig a közösségé volt. Amikor mese van, akkor ott általában közösség is van. Ha úgy mondunk mesét, hogy könyvből felolvasva, és a tekintetem az mindig leszegeződik a lapra, és nem látom, hogy mi történik, akkor ott nem biztos, hogy létrejön az a csoda, hogy elindul egy közösség épülés. Ez a nagyon-nagyon-nagyon fontos eleme a hagyományos mesemondásnak, hogy az a mesemondó, aki a hagyományos technikákkal mondja a mesét, ő mindig belenéz a hallgatóságnak a szemébe, mindig látja őket. Tudjuk, hogy voltak olyan mesemondók, akik sötétben meséltek, és nem néztek bele a másik szemébe, de számomra ez egy nagyon fontos eleme, hogy látom azt, akinek a mesét mondom, és arra reagálok egy kicsit vissza, hogy ő mit csinál, és akkor elindul egy kapcsolatépítés. Akkor nem csak egy öncélú mesemondás van, akkor fölmondhatnám egy DVD-lemezre, vagy az internetre felrakhatnék egy videót, és bárki akkor megnyomhatná gombot és megnézhetné, hanem az élőszavas mesemondásnak mindig megvan az a varázsa, az a csodája, hogy elkezdenek kapcsolatok létrejönni, és elkezd egy közösség kialakulni. Van nekünk ez a mesemondó kis csapatunk, közösségünk, az Ahol a madár se jár. Havonta egyszer össze szoktunk jönni, és mesét mondunk egymásnak. Bárki mondhatott mesét, nem kell ez nagy mesemondó tehetségnek lenni. Aki úgy érzi, hogy szeretne elmondani egy mesét, egy történetet, az odahozhatja és elmondhatja a többieknek. Ezáltal, hogy mi mesét hallgatunk, hogy meghallgatjuk egymást, hogy havonta egyszer összejövünk, leülünk, beszélgetünk utána egy kicsit, vagy közben, mindenki szokott készülni valami finom falattal, az körbejár, így elindult egy közösségépülés.
1: Mai világunkban, amit inkább az elidegenedés jellemez, ez azt hiszem nagyon fontos, és most nem akarok itt nagy szavakat mondani, de tényleg nagyon komolyan gondolom.
0: Így van.
1: Van esetleg Facebook oldaluk, ahol a rendezvényekről hozzá lehet jutni hírekhez?
0: A Facebookon van egy oldal, az Ahol a madár se jár, amit akkor föl lehet keresni, csatlakozni lehet ehhez az oldalhoz, és akkor ott minden hónapban tájékoztatást lehet kapni arról, hogy mikor lesz az aktuális meseest. Általában ezek az estek a hónap 3. csütörtökére szoktak esni.
1: Hol tartják? Mindig más helyszínen?
0: Nem, mindig ugyanazon a helyszínen. A Hagyományok Házának a honlapján is meg lehet találni a pontos információt mindig, hogy mikor vannak ezek az estek.
1: Én nagyon szépen köszönöm Gregus Lászlónak, hogy eljött, és úgy gondolom, hogy amit elmondott, mindenképpen hozzájárul ahhoz, hogy a nagy mesemondóról, Benedek Erekről születésnapi alkalmából megemlékezünk, ami egyben a magyar népmese napja is. Köszönöm szépen, hogy eljött.
0: Én köszönöm a meghívást. Mert abban a régi világban volt egy falu, és ebben a faluban volt egy pap. Ej, de ez olyan pap volt. Ennek olyan volt a szavajárása, hogy olyan büszkék voltak rá a falusiak, mindig csak azt mondták, ej, a mi papunk, azon senki ki nem fog. Na de történt egyszer vasárnap. Fölment a pap a szószékre, körbenézett, és azt mondta. No, híveim, tudjátok-e, hogy mit akarok mondani? Nem tudjuk, mondták a hívek. Hát, ha nem tudjátok, akkor én minek mondjam nektek, mondta a pap. Azzal lement a szószékről, és ott hagyta mind az embereket. Ej, az emberek egy hétig gondolkodtak rajta. Ki fogott rajtunk a pap? De következő vasárnap mi fogunk ki rajta? És amikor következő vasárnap a pap megint fölment a szószékre, körbenézett a híveken, összevont a szemöldökét, és megkérdezte, no, híveim, tudjátok-e, hogy mit akarok mondani? Hát tudjuk, zúgta az egész nép. Mire a pap azt mondta, hát ha tudjátok, akkor én miért mondjam nektek? Azzal lement a szószékről, és ott hagyta őket. Ej, megint kifogott rajtunk a pap. A igazán csavaros észjárása van, de következő vasárnap mi fogunk ki rajta? És amikor eljött a következő vasárnap, s a pap fölment a szószékre, összevont a szemöldökét. Tudjátok-e, hogy mit akarok mondani? Hát a hívek felzúgtak. Hát az egyik felünk tudja, a másik meg nem. No, hát akkor aki tudja, menjen oda ahhoz, aki nem tudja, s mondja el neki. Majd lement a papa szószékről, s ott hagyta őket. És hogy én ezt miért mondtam el? Mert amit ti már hallottatok meséket. Hallottátok, amit mondtam, most menjetek, s mondjátok el azoknak, akik még nem tudják.
2: A műsort szerkesztette Rózsa Katalin.
3: Technikai munkatárs Patonai Zoltán.

Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Vasárnap búcsút tartottak Angyalföldön. Idén kamarazene áll a Gödöllői Hárfa Fesztivál középpontjában. Otthonok szépülnek a Karitás segítségével. Jönnek a részletek a szerkesztő, Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Vasárnap tartották a Budapest Angyalföldi Szent Mihály templom búcsúját. Az ünnepi szentmise fő celebránsa Erdő Péter bíboros prímás volt. A szentbeszédet Varga Norbert, a plébánia papi közösségének koordinátora mondta, adja hírül a Magyar Kurír. Az idei búcsúi homília középpontjában a templomhoz tartozás és az otthonra találás gondolata áll, melyet Varga Norbert személyes emlékeivel egészített ki. Ugyanakkor beszédében a következő nemzedékekre is utalt, kiemelve, hogy a közösség gyermekei, unokái és későbbi leszármazottai itt válhatnak a keresztségben Isten fogadott gyermekeivé. A szentmise végén Erdő Péter bíboros prímás személyes szavakkal fordult az ünneplőkhöz, majd megköszönte, hogy hosszú betegsége alatt a közösség imádkozott érte, és ő is imádkozott a hívekért. Idén a kamarazene áll a középpontban a Gödöllői Nemzetközi Hárfa Fesztiválon, amelyet október 1-e és 4-e között rendeznek meg a Gödöllői Királyi Kastély dísztermében, tudósít az MTI. Idén is bemutatkozhatnak fiatal hárfaművészek, köztük Szöllősi Vágó Panna és Jenei Erzsébet, akik október 1-én a Zenevilágnapján megnyitják a fesztivált. A szólóművek mellett hárfaduókkal és fúvós hárfa kamarazenéket is műsorukra tűztek a fiatal zenészek. A hétvégén többek között Handel és Debussy művek is felcsendülnek, valamint vasárnap délelőtt a Hárfa sokszínűsége címmel gyermekeknek szóló hangversenyre is sor kerül. A Hárfa Fesztivál idén is ingyenesen látogatható, de amerikai gyártók hárfáit csodálhatják meg a Gödöllői Kastélyban. Nyírkátán és Hodászon újabb 4 család otthona újul meg a Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász közreműködésével a Szép Otthonok program keretében. Áll a Nyíregyházi

Nyíregyházi Egyházmegye hírében. A Nyíregyházi Egyházmegyei Caritas tavaly kapcsolódott be a Szép Otthonok programba, amelynek fő célja a kiválasztott, rászoruló családok lakókörnyezetének komfortosabbá és rendezettebbé tétele. A keleti országrészben sok család a lakhatási körülményeiken saját erőből nehezen vagy egyáltalán nem tud javítani. A program alapelve, hogy ne a családok helyett, hanem velük együtt újítsák fel az otthonokat. Az építőanyagokat és tárgyi eszközöket elsősorban a Katolikus Caritas költségvetéséből finanszírozzák, a szakmai felmérést és a munkák koordinálását a Nyíregyházi Egyházmegyei Caritas végzi. A kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál...

0: a lélek hangja.
1: 9 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a budavári Nagyboldogasszony templomból. A misét Süllei László atya celebrálja.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Egyházunk a mai napon Szent Jeromosra emlékezik, áldozó pap, egyháztanító, Szentírásnak a fordítója. Rómában, Jeruzsálemben él, dolgozik egyházáért. Szentmisénket élő Annáért ajánljuk föl. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmaz! Krisztus, kegyelmez! Uram, irgalmaz! Könyörögjünk! Istenünk, te Szent Jeromos áldozópap lelkébe bőséges szeretetet oltottál a Szentírás iránt. Add, hogy egyre több erőt merítsünk igédből, és megtaláljuk benne az élet forrását. A mi Úrunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány Jób könyvéből. A súlyos megpróbáltatás után Jób így beszélt. Jól tudom, hogy Istennel szemben embernek nem lehet igaza, s ha vele perbe szállni kíván is, hiába küzd. Ezer kérdés közül egyre sem tud neki megfelelni. Istennek bölcs a szíve és hatalmas az ereje, bántatlanul vajon kiszegülhetne ellene. Elmozdítja ő a hegyeket, és kimozdítja helyéből a földet, úgyhogy megrendülnek oszlopai.

0: Ha úgy akarja, nem kell fel a nap, és felleg pecsétje alá helyezi a csillagokat. Ő maga feszítette ki az égbolt sátorlapjait, és ő fékezte meg a tenger vad hullámait. Ő teremtette a göncölszekeret és a kaszás csillagot, a fiastyúkot és a dél csillagát. Nagy dolgokat tesz, kifürkészhetetlen dolgokat, és alkot megszámlálhatatán csodás alkotásokat. Ha eljön hozzám, nem láthatom, ha elmegy tőlem, nem veszem észre. Ha hirtelen számon kér, ki tud neki megfelelni? Vagy ki mondhatja neki, ezt miért teszed? Mi vagyok tehát én, hogy megfelelhetnék neki, vagy szavakat találnék-e vele szemben, hogyha szól? Ha igazam volna is, akkor sem tudnék megfelelni neki, hanem inkább, mint bírámat kérlelnem kellene. Ha szóba állna is velem, aki hozzá kiáltok, hihetném-e, hogy meghallgatja szavaimat? Ez az Isten igéje. Zsoltár válasza: Uram Istenem, könyörgésem jusson színed elé. Uram Istenem, könyörgésem jusson színed elé. Uram, egész nap hozzád kiáltok, és kezemet feléd tárom. Csodákat talán a holtaknak teszel, vagy az árnyak fölkelnek, hogy áldjanak téged. Uram Istenem, könyörgésem jusson színed elé. Vajon irgalmadat hirdeti valaki a sírban, vagy hűségedet a pusztulás helyén? Vajon csodáidat meglátja valaki a sötétben, vagy igazságodat a feledés földjén? Uram Istenem, könyörgésem jusson eléd. De én hozzád kiáltok, Uram, már kora reggel eléd siet imádságom. Miért taszítasz el magadtól, Uram? Arcodat miért rejted el tőlem? Uram, Istenem, könyörgésem jusson eléd. Alleluja, alleluja. Mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintek, csak hogy Krisztust elnyerjem, és ő hozzá tartozzam. Alleluja.
1: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Amikor már közel volt a Krisztus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy tanítványaival Jeruzsálembe megy. Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá: követlek bárhová mégy. Jézus így válaszolt: a rókának van odúja, az ég madarainak fészke, de az emberfiának nincs hová fejét lehajtania. Egy másikat Jézus szólította fel: kövess engem. Az így válaszolt: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek el halottaikat, mondta neki. Te pedig menj és hirdesd az Isten országát. Egy harmadik ezt mondta neki: Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól. Jézus így válaszolt: aki kezét az e országára. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, Jób könyvében haladunk tovább. Az elmúlt fejezetek, amelyek a harmadiktól a kilencedikig voltak, ott három barát látogatja meg Jóbot, és mindenki elmondja saját kis fölvetését, gondolatát Jóbbal kapcsolatban. Amikor meglátják, hogy milyen állapotban van, megszaggatják ruhájukat, hamut szórnak a fejükre, és 7 nap, 7 éjjel ott ülnek mellette. Az első dolog, amit érdemes megjegyeznünk, ezek a barátok eleinte jól csinálták. Nem mondtak semmit, csak ott voltak. Amikor valaki a halál küszöbén áll, vagy elveszíti azt, aki, ilyenkor az embernek elfogynak a szavai, és talán éppen ez a szeretet egyik legnagyobb próbája. Ott tudok-e maradni a másik mellett akkor is, amikor már nincs mit mondanom? Mert ilyenkor könnyen jönnek a mondatok: légy erős, minden okkal történik, és ezek között vannak igaz mondatok is, csak hogy éppen

az ember elveszíti a gyermekét, házastársát, testvérét, és amikor egyik napról a másikra széthullott az élete, akkor lehet, hogy ezek az igaz mondatok semmit sem segítenek. Olyanok, mint amikor valaki az égő ház mellett elmondja, mit kéne tenni, közben pedig vödöröt, csapot nem tudja megnyitni, mert nem képes rá. Talán ez volt a három barátnak a legjobb hét napja, amikor meg sem szólaltak. Innentől kezdve kezdődik a baj. Elifáz, aki megszólal, ő egy finomabb modorú, ő nem támad rögtön, szinte simogatja Jóbot, csak éppen közben azt akarja bebizonyítani, hogy ha valami rossz történik veled, annak valamilyen oka csak kell, hogy legyen. Ez a bigott katolikus válasz, hogy mondhatjuk finomabban is, a katekizmusnak megtanult szavai, amelyet 12 évesen valaki megtanult, és azóta semmit sem fejlődött, pedig már elmúlt 60 is. Az ő egyszerű teológiája ez. Ha jó vagy, Isten megjutalmaz, ha rosszat teszel, Isten megbüntet. Tehát Jobb ennyire szenved, akkor valami csak van a háttérben. Csak hogy itt van a probléma, Jobb nem ilyen egyszerű. És mi sem vagyunk ilyen egyszerűek. És az élet sem ilyen egyszerű. Mert bizony előfordul, hogy jó ember szenved, Jobb pedig valósággal azt mondja, kedves barátaim, én ezt ismerem, csak éppen az életem nem hajlandó beleférni ebbe a válaszba. Itt kezdődik Jobb könyvének igazi nagysága. És Jobb nem is materialista, pedig kívülről nézve mindent elveszített. Elveszített a vagyonát, gyermekeit, egészségét, elveszítette társadalmi biztonságát, és mégis érdekes, Jobb nem azt mondja, Uram, add vissza a pénzemet, birtokomat, add vissza mindazt, amit elvettél, nem ezt mondja. Még azt sem mondja, hogy a régi életemet add vissza. Jobb meg akarja érteni az Istent. És ha kell, még Istennel perbe is száll, ez azért egy elég bátor vállalkozás. Olyan, mintha Jobb ott lenne a bíróság előtt, és panaszt szeretnéd tenni maga az Isten ellen. De hát ő a bíró is. Csak hogy Jobb lassan rájön, hogy ez nem ilyen egyszerű. Mert akit beperel, az egyben az ítélő is, és mégis Jobb képes beszélni, haragját, félelmeit Isten elé vinni. Jobb nem hátat fordít Istennek. Jobb Istennel veszekszik. S van olyan, amikor még mindig közelebb van a hithez ez a veszekedés, mint amikor közönösen semmit sem mondunk. Aki perel, az még mindig kapcsolatban van. Jobb tulajdonképpen azt mondja, Uram, én nem értelek, dühös vagyok rád, fáj, ami történt. Ez már az imádság, egy furcsa imádság, de mégiscsak az imádságnak az első lépései. A három barát, Elifáz, Bildád, Kófár, nem rossz emberek, sőt, segíteni akarnak. Csak van egy kis problémájuk. Túl biztosak saját igazságukban. Ez pedig veszélyes. Az ember lehet jó szándékú, mégis rettenetesen mellé foghat. Sőt, éppen a jó szándék miatt nehezebb észrevenni. A három barát így beszél, ha jó lettél volna, ha megtartottad volna a parancsokat, ha kérted volna mélységesen az Isten, visszadott volna neked mindent, ennek alapján el tudjuk mondani, hogy ezeket a populista, bigott, vagy mondhatjuk azt, hogy materialista válaszokat Jobb nem fogadja el. Mi pedig hányszor képesek vagyunk arra, hogy ilyen általánosságot Isten pedig cserébe garantálja, hogy az életem is jól alakul. Ezek azok a válaszok, amelyeket Jobb könyve maximálisan kirekeszt ebből a válaszaiból. Jobb tovább megy. Azt mondja, tudom, hogy Isten nagyobb nálam. Tudom, hogy én nem vagyok az Isten.

0: Tudom, hogy az ember nem lehet igazabb Istennél, de nem értem, mi történik velem. Ez az egyik legőszintébb mondat. Nem azt mondja, hogy mindent értek, hanem, hogy egyáltalán nem értem. Sokszor a hit fejlődésének egyik legfontosabb mondata. Amikor fiatalok vagyunk, és mindenre kész válaszunk van, aztán későbbiek folyamán már egyre kevesebb. 70 fölött pedig az ember néha már örül, ha megtalálja, hová tette a szemüvegét. Talán éppen a bölcsesség kezdete. Az ember lassan rájön, nem az a hit, hogy mindenre van válaszom. A hit az, amikor nincs válaszom, és akkor sem engedem el az Istent. Jobb különös úton jár, először azt mondja, miért történik? Istennek nincs igaza. Aztán lehet, hogy én sem értem. Végül eljut oda, ahová a három barátja soha nem jut el. Nem akarja többé saját kezébe tartani Istent. A barátok azt mondják, mi tudjuk. Tudjuk, hogy bűnös vagy, tudjuk, hogy valamit nem akarsz kimondani, tudjuk, hogy valamit talán nem is ismersz föl. Jobb elmondja, hogy Isten nagyobb nála. Érdekes módon végül Isten is Jobb mellé áll. Nem azért, mert mindenben igaza volt. Jobb sok mindenben mondott indulatosan. Néha már-már kisgyerekként fekszik a szoba közepén, és azt kiabálna, ez igazságtalan. Miért? És akkor a mennyi atya mosolyog ezen, nem azért, mert jó fájdalma nevetséges, hanem mert végre egy gyermek beszél. És Isten türelmes. Jobb történetének egyik legmélyebb titka éppen itt van. A türelmetlenségről ad választ Jobb, és Isten türelméről. Isten végig tudja hallgatni Jobbot. Hallgatja kérését, vágyait, mindent. És nem mondja, Jobb most már igazán elég volt, hanem megvárja, amíg végigjárja ezt az utat. Isten ott van. Isten ott van Jobb mellett. Mint ahogy mellettünk is ott áll, életünk minden küzdelmében, minden nehézségében. Itt vagyok veled. Hallottuk a mai olvasmányban. És amikor James Irwin űrhajós fölmegy a Holdra, elmondja azt az imádságot, amelyben szintén az Isten jelenlétéről beszél. Uram, amikor hívtalak, azt mondottad, itt vagyok veled, mert nekem itt kell lennem. Amen. Kérjük testvéreim, mindenható Istent, minden világosság atyát, hogy teljesítse igazságra éhező és szomjazó hívei kéréseit.
1: Adj Urunk egyházadnak bölcs tanítókat és apostoli lelkületű hithirdetőket, hogy egyre jobban megismerje a világ szent fiad evangéliumát. Hallgass meg, Urunk! Add, hogy megszűnjék az írás tudatlanság a földön, és a szentírás ismeretében is gyarapodjanak a népek. Hallgass meg, Urunk! Támasz hívő szakembereket az emberi tudás minden ágában, neved dicsőségére és a lelkek javára. Hallgass meg, Urunk! Add, hogy a szülők meg ne feledkezzenek ígéretükről, amelyet megkeresztelt gyermekeik vallásos nevelésére tettek. Hallgass meg, Urunk! Ne engedd, hogy világi tanulmányainkban előre haladva elhanyagoljuk a szentek tudományát, az imádságos lelkületet és az ember szeretet gyakorlását. Hallgass meg, Urunk!
0: Istenünk, Te kiaphatatlan fényességben lakozol. Gyarapítsd híveidet minden ismeretben, és add meg nekik szent lelked segítségét, hogy életükkel tanúskodjanak a Te igazságodról, Krisztus a mi Urunk által. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. ebből lesz számunkra az élet kenyere. Áldott legyen az Isten mindörökké. Áldott vagyunk mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Áldott legyen az Isten mindörökké. Imádkozatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Add meg nekünk, Urunk Istenünk, hogy Szent Jeromos példájára elmélkedjünk szabadon, és ezt az üdvösségszerző áldozatot mind készségesebb lélekkel mutassuk be fölségednek, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék Szent Jeromos ünnepén, erősödjék buzgóságának példája láttán, ige hirdetésével oktatod és előtted kedves közbenjárására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet himnuszát zengjük és vég nélkül mondjuk. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene. Dicsőséget betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban. Áldottak jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent. És néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből végig. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkét szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét ad, hogy mi, ahig az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Jeromossal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget.

Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Leó pápánkat, Péter püspökönket, a püspökök testületét, a papságot, és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítás szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engeszteljetek ki szívből egymással, legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmasz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmasz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Imádkozzunk Ervin Gábor boldoggá avatásáért. Mennyei atyánk, szenteltessék meg a te neved. A te nevedet szentelik meg a vértanúk, akik irántad és embertársaik iránti szeretetből életüket adják. Egyházmegyénk fiatal papja, Ervin Gábor, katolikus hite alapján mentette az üldözötteket. Ezért vállalta a szenvedést és a halált. Add, hogy példájára mi is őszinte szívvel törekedjünk a fő parancs teljesítésére. Ervin Gábor atyát pedig mielőbb a boldogok és a szentek sorában tisztelhessük. Amen.
1: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, mennyei lakomád, amelyben örvendezve részesültünk, Szent Jeromos ünnepén serkentse híveid szívét, hogy a szent tanításra figyelve megértsük, amit kinyilatkoztattál, és azt követve elnyerjük az örök élet jutalmát, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.
2: Szentmisét közvetítettünk a budavári Nagyboldogasszony templomból. A misét Sülleri László atya celebrálta.

A szó az ember legnagyobb kincse, mondta volt nagyapám, ahogy ott ültünk egy este a borízű almafa alatti kispadon. Aki oktalanságra pazarolja, Istent gyalázza ezzel, mert Isten azért adta a szót, hogy gondolatainkat közölni tudjuk egymással, megértsük egymást, és a világ békességét szolgáljuk. Tőle tanultam egyik legfontosabb tudásomat, mely végig segített életem göröngyös útján, a kimondott szó és az emberi idő értékét. Ekkor már iskolába jártam, s egy este ezt mondta nagyapám: holnap ne jöjj haza az iskolából, hanem erígy egyenest le a tóhoz. Városba kell mennem, de napnyugtára ott várok rejád a szokott helyen, a füzes alatt. Fölcsillanhatott a szemem, mert szerettem nagyapámmal erdőt, mezőt járni, de különösképpen a tavat. Ott leszek, ígértem örömmel. Másnap azonban történt valami az én számomra nevezetes dolog, ami kiverte fejemből a nagyapámnak tett ígéretet. Kissé kényelmetlenül éreztem magam, ahogy a ház felé ballagtam, de bíztam abban, hogy nagyapám megérti, mi történt, és nem neheztel az elmaradásért. De nagyapám nem értette meg. Ott fogott el a tornác sötétjében. Bése engedett a házba. Ülj le oda a padra, mondta kurtán. Leültem. Ő állva maradt. Ide figyelj, mondta komoran. Ha egyszer megígérted valakinek, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszel, és nem vagy ott időben, csak két mentséged lehet. Meghaltál, vagy olyan beteg vagy, hogy mozdulni sem tudsz. Hogy nem haltál meg, azt látom. Nos, mi a betegség? Hadd hívjam a doktort. Elmondtam neki nagy szorongva ott a sötétben, hogy mi történt. Nagyapám szó nélkül végighallgatott. Mikor aztán kifogytam a szóból, megszólalt. Súlyos, lassú beszéddel. Ide figyelj, mondta. Vannak emberek ezen a földön, akik úgy dobálják ide-oda a szavakat,

Számomra minden csecsebecsénél értékesebb. De ellophatod, visszaadhatod, vagy megtérítheted az árát. Ellophatod valakinek a lovát, a tehenét, ökrét, vadászpuskáját, hát nem térítheted meg soha. És ez az idő. Ha valakinek az idejét lopod, azt úgy megloptad, hogy soha jóvá nem teheted. A várakozásban eltelt időt semmi hatalom a földön nem hozhatja vissza. Nincs. Eltelt, vége. Örökre elveszett. És te voltál az, aki a jóvá tehetetlen veszteséget okoztad. Érted? Értettem. Úgy megértettem, hogy attól a naptól kezdve, ha valakinek szavamat adom, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott szanyok esnek is az égből, ahogy drága jó nagyapám szokta volt mondani. Erre neveltem gyermekeimet és unokámat is. Nem azért, mert késni neveletlenség, hanem mert több annál. Aki 5 percet késik, az 5 percet ellop valakinek az életéből, amit nem tehet jóvá soha. A megbízható embert még ellensége is tiszteli, mondta volt nagyapám, mert a megbízható ember a társadalom sziklaköve, amire országot lehet építeni. A többi szemét, amit elfúj a szél. Bizony, igaza volt. Ezért viharzik úgy a történelem szele, mert sok szemetet kell

0: Enciklikák.
1: Százötvenedik pont. Tekintettel a tér és az emberi viselkedés közötti kölcsönhatásra, azoknak, akik épületeket, városnegyedeket, közterületeket és városokat terveznek, szükségük van a különböző tudományágak segítségére, amelyek lehetővé teszik az emberi folyamatok jelképvilág és viselkedésformák megértését. Nem elég a terv szépségére törekedni, meg mert még értékesebb egy másik szépség szolgálata, az emberek életminőségéé, környezethez való alkalmazkodásáé, egymással való találkozásáé és kölcsönös segítségé. Ezért is olyan fontos, hogy a helybeliek szempontjai mindig kiegészítsék a várostervezők elemzéseit. 151. pont. Törődni kell a közösen használt helyekkel, a vizuális keretekkel és a városok igazodási pontjait, hogy otthonosan érezzük magunkat a városban, amely befogad és összeköt bennünket. Magunkat a városban, amely fontos, hogy egy város különböző részei harmonikusan kapcsolódjanak egymáshoz, és az emberek átlássák az egészet, ahelyett, hogy bezárkózzanak a lakónegyedükbe, és lemondjanak arról, hogy az egész várost a többiekkel megosztott saját élettérként éljék meg. Bármilyen beavatkozásnak a városi vagy vidéki tájba figyelembe kell vennie, hogy a hely különböző elemei hogyan alkotnak egységet, amelyet a maga gazdag jelentéstartalmával a lakosok koherens képként érzékelnek. Így a többiek már nem idegenek lesznek, és a mi részeinek érezzük őket, amelyet közösen építünk. Ugyanez a nokból kifolyólag a városi és vidéki környezetben is érdemes megőrizni bizonyos helyeket, ahol tartózkodnak az állandóan változtató emberi beavatkozásoktól. 152. pont. A lakáshiány súlyos problémát jelent a világ számos részén, a vidéki térségekben és a nagyvárosokban is, mert az állami költségvetés az igényeknek általában csak kis hányadát felezi. Nem csak a szegények, hanem a társadalom nagy része is súlyos nehézségekkel küzd, hogy saját lakáshoz jusson. Az, hogy valakinek van lakása, sokat jelent az emberi méltóság és a családok boldogulása szempontjából. Ez a humán ökológia egyik központi kérdése. Ha valahol már kialakult egy szegényes házakból álló kaotikus konglomerátum, akkor ezeket a negyedeket nem felszámolni, lakosaikat pedig elkergetni kell, hanem elsősorban urbanizálni kell. Amikor a szegények szennyezett külvárosokban vagy veszélyes építményekből álló telepeken laknak, abban az esetben, ha el kell őket költöztetni, és hogy ne tetőzzük újabb szenvedéssel szenvedésüket, előzetesen és megfelelő információkkal kell ellátni őket, és méltó lakhatási feltételeket kell feltkínálni nekik, és az érintetteket közvetlenül is be kell vonni annak a megteremtésébe. Ugyanakkor leleményesen el kell érni, hogy a szegény negyedeket integrálják egy befogadó városba. Mi szépek azok a városok, amelyek legyőzik az egészségtelen bizalmatlanságot, integrálják a tőlük különbözőket, és ezen integrációból a fejlődés új tényezőjét hozzák létre. Mi szépek azok a városok, amelyek még építészeti tervrajzaikban is tele vannak terekkel, amelyek összekötnek, kapcsolatokat hoznak létre, elősegítik a másik megismerését.
0: Enciklikák.

Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, nagyon sokszor elgondolkodok azon, hogy ebben az összekuszált világban hogyan és miképpen tudunk beszélni Istenről. Hogyan tudjuk elvinni kortárs? Sokszor leköt bennünket a társadalomnak a káprázata. Az evangélisták elmondják, hogy Isten országa hirdetése közben maga Jézus is feltette magának a kérdést. Mihez hasonlítjuk Isten országát? Milyen példázatot mondhatunk róla? Tehát, hogyan tudunk beszélni egyáltalán Istenről? Azért vagyunk képesek beszélni Istenről, mert ő beszélt velünk. Az első feltétel ahhoz, hogy beszélni tudjunk Istenről, az, hogy meg kell hallanunk, amit maga Isten mondott. Isten beszélt velünk. Isten nem valami távoli hipotézis a világ keletkezéséről, nem egy tőlünk nagyon távoli matematikai intelligencia. Isten érdeklődik irántunk, szeret bennünket, személyesen belépett a történelmünkbe, közölte magát egészen a megtestesülésig. Oly nagy, hogy van ránk ideje, törődik velünk. A názáreti Jézusban találkozunk Isten arcával, aki leszállott az égből, hogy ermelüljön az ember világában, a mi világunkban. És tanítása nekünk az élet művészetét, a boldogság útját megmutatja, hogy megszabadítson a bűntől, és Isten fiaivá tegyen bennünket. Jézus azért jött, hogy üdvözítsen minket, és megtanítson a jó evangéliumi életre, ami nem más, mint a normális emberi élet. Istenről beszélni elsősorban azt jelenti, hogy tisztában kell lennünk azzal, hogy kit kell elvinnünk korunk embereihez, férfiaikhoz és a nőkhöz egyaránt, nem egy elvont Istent, egy hipotézist, hanem a valóságos Istent, aki létezik, aki belépett a történelmünkbe, jelen van a történelmünkben, jelen van a te életedben, drága testvér. Jézus Krisztus, aki Isten, aki választad a miért élünk és hogyan kell élnünk alapvető kérdéseire. A mai társadalmi zűrzavarban nem a politikai helyzet fogja megmondani, hogy miért kell élnünk, miért is fontos az, hogy vagyunk ezen a világon. Ki fogja megoldani az életünk problémáját? Hogyha hiszel, akkor tudod, hogy Jézus Krisztus az, aki ebben téged segíteni tud és előrébb visz. Ezért az Istenről szóló beszéd egy bensőséges kapcsolatot igényel Jézussal és az ő evangéliumával. Feltételezi, hogy személyesen és reálisan ismerjük Istent, és hogy szenvedélyesen érdeklődünk üdvözítő terve iránt, anélkül, hogy engednénk a magabiztosság kísértésének, és átvesszük a stílust, ahogyan Isten közeledik felénk. Mi az Isten stílusa? Isten stílusa az alázat. Isten egylet közülünk. Ez a stílus látható a megtestesülésben, az egyszerű názáreti házban, a betlehemi barlangban, és a példabeszéd mustármagjában. Nem kell félnünk a kis lépések alázatától, és bízzunk el a kovászban, amely áthatja az egész lisztet, és lassan tésztává teszi. Amikor Istenről beszélünk, akár az evangelizálás közben, vagy éppen a bármilyen más módon, a Szentlélek vezetésével vissza kell nyernünk az egyszerűséget. Vissza kell térnünk az üzenet lényegéhez, a jó hírhez,

0: hogy Isten valóságos és konkrét. És tudod mi, ami nagyon fontos? Hogy ez az Isten érdeklődik irántunk. A szeretet Istene, aki Jézus Krisztusban közel jött hozzánk, egészen a keresztig, és a feltámadásban megajándékoz a reménnyel, és kitár a végtelen, az örök, az igazi élet felé. Most, ebben az űrzavaros világban erre nagyon nagy szükség van. És hogyha ezt képviseled, a legfontosabb.
1: Nézőpont. Bátor Botond pálos szerzetest hallották.
2: Hírpercek.
3: Hétfőn ünnepeltük Csomó Oldó Boldogasszony emléknapját. Apa-fia zarándoklatot hirdett Felföldi László pécsi megyés püspök október 10-ére szombatra. Dokumentumfilm készült a Szent Ignáci lelki gyakorlatokról. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. Hétfőn ünnepeltük Csomó Oldó Boldogasszony emléknapját, ebből az alkalomból Kovács Zoltán magus egyetemi tanárírását olvashattuk a Magyar Kuríron. A szerző így fogalmaz, az első ember Ádám cselekedetének következményeit az új Ádám, az emberfia engedelmessége hozza helyre. Ádámnak társa volt a bűnben Éva, Krisztusnak pedig az új Éva, azaz Szűz Mária lesz vele hülyen együttműködő társa az üdvösség művében. Az Édenkert bezáruló kapuja üdvözítőnk kereszthalálával nyílik meg számunkra. Életünk csomóinak igazi megoldója Isten. Mária is együtt nekünk is. Mindenkor édesanyánk marad, aki számít ránk, és akire felnőtt fejjel mi is számíthatunk. Égi édesanyánk a mennyben már nem öregszik, és türelmesen fogy el. Mindig szeretettel vár akkor is, amikor életünk csomóinak sokaságával keressük fel, segítségét kérve. A nagyapák, az édesapák és fiaik közötti személyes köteléket gazdagító, gyalogos zarándoklatra hív idén is Felföldi László pécsi megyés püspök. A zarándoklat egyszerre teremt lehetőséget az aktív pihenés közbeni tartalmas beszélgetésekre, lelki töltekezésre, illetve az apa-fia kapcsolat építésére, írta az egyházmegye. Az út megtétele igénybe veszi a testet, ugyanakkor az egymás között felmerülő kérdéseket és válaszokat is formálja a fizikai megpróbáltatás. A főpásztor által vezetett Pécsről Mária gyűjtve tartó zarándoklatot 6. alkalommal tartják. A zarándokok szombaton 8 órakor indulnak Reménypusztáról, a Pogányon és Bisén át vezető több mint 20 kilométeren át Mária gyűdre. Körülbelül 14 óra 30-kor a zarándoklat zárásaként a főpásztor vezetésével szentségimádáson vesznek részt a Kegyhely bazilikájában. Kérik, hogy az enni és innivalóról a résztvevők maguk gondoskodjanak. Dokumentumfilm készült a Szent Ignáci lelki gyakorlatokról. A Személyes Isten kapcsolat című filmben jezsuita öregdiák, szerzetes, püspök, televíziós műsorvezető mesél saját lelki gyakorlatos élményeiről, nem várt kihívásokról, pozitív csalódásokról és Isten kapcsolatának alakulásáról, írta a Magyar Kurír. A közel 30 perces alkotást egy hét alatt több mint 10 000-en nézték meg. Azért készítettük a filmet, hogy kedvet csináljunk azoknak, akik már hallottak az Ignáci lelki gyakorlatokról, de még nem vettek részt rajta, mondta Pásztor Péter, a filmalkotója. A magyar jezsuiták kommunikációs munkatársai másfél évig forgattak 3 lelki gyakorlatos központban. A Dobogókői Manrézában, a Püspök Szent Lászlói Életrendezés házában és a Székelybői Szent Ignác házban. Sok lelki gyakorlatozóval és kísérővel beszélgettek, hogy minél személyesebb, mégis átfogó képet adjanak a jezsuita lelkiség legfontosabb eleméről. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 30-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
2: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel üdvözlöm Mária rádió hallgatóit. Az elmúlt alkalommal, azt hiszem, hogy jól hiszem, a 323. pontnál fejeztük be, miért nevezzük az egyházrend szentségének az egyházi rendet. Miért ez a neve? Ja, még mielőtt folytatnám, tehát az előadás, a katekézis alatt a témával kapcsolatban be lehet telefonálni, a 061-374-0904-es telefonszámon. Tehát még egyszer 061-374-0904. Tehát miért nevezzük az egyházi rend szentségének? Mert az egyházi rend egyházi testületet jelent. Tehát egy rend, mint egy lovagrend, ha tetszik. Vagy egy szerzetes rend. Akik egy bizonyos feladatra vállalkoztak, illetve ki lettek jelölve, tehát a felsőbbség megbízta őket ezzel, rendelte őket, tehát akik az ordóban vannak, azok ordinálva lettek. Tehát akik rendben vannak, azok rendelve lettek egy bizonyos feladatra. Ez nagyon fontos, hogy mindig egy feladatról van szó. Tehát akik ebben az egyházi rendben vannak, ők is azonban a három fokozatnak megfelelően vannak ott, a pap, a diakónus, a pap és a püspök fokozatában. A diakónus vagy szerpap, a pap vagy áldozópap és a püspök. Igen. Tehát melynek egy különleges konszekrálás, tehát az ordináció által válik tagjává valaki. Tehát az egyházi rendnek úgy lesz valaki a tagja, hogy ordinálják. A szentelés a Szentlélek különleges ajándéka által szent hatalom gyakorlását teszi lehetővé Krisztus nevében, és az ő tekintével Istenipe szolgál. A különleges legfontosabb dolog. Az Atyaszent Egyház tevékenységében az tévedésnehesség nem a Caritas, hogy ki hány embernek hány kiló kenyeret adott életében, hány konzervet osztott ki, nem. A Ádámnak is jött, mindig ott kell elkezdeni, hogy mi volt az Isten eredeti szándéka, amihez képest megtörtént a bűnbeesés, az ősbűn, az áteredő bűn és a megváltás. Tehát az ősbűn előtti állapotban, a paradicsomi ártatlanság állapotában az embernek egyetlen egy áldozatot kellett bemutatni, amit semmiképpen sem fogott fel áldozatnak, azt, hogy minden másodpercében az életnek,

mindent úgy élt meg, hogy köszönöm, Uram. Egy természetünket meghaladó, tehát Ádám és Éva természet, az emberi természetet meghaladó, természet fölötti Isten barátságot kapott az ember, Isten barátságot, Isten ismeretet, Isten közelséget, annak a természetünknek nem kiáró, külön adományként adott Isten közelséget kapott az ember ajándékba. Egyszerűen csak úgy ajándékba. Megteremtette a Jóisten, és eleve többet ad neki, mint ami a természeténél fogva jár. És éppen ezért nem egyszerűen Isten, nem egyszerűen Istene volt. Teremtője, adományozója, aki valami hálát viszont vár, hanem atya, valami egészen speciális, különleges, személyes kapcsolatot épített az emberrel. És az ember ehhez képest esik bűnbe. Ezt rúgja fel. Ezt a bizonyos kapcsolatot. Ekkor jön az üdvösség tört kimenteni az embert. Fokozatosan egyre inkább kinyilatkoztatja önmagát, Ábrahámtól kezdve, annak az emberiségnek, amely a legförtelmesebb bűnök mindenféle kategóriájában éli az életét, és satszolgat arról, hogy vajon kicsoda az Isten, mert hogy van Isten, az a természetes ésszel is megismerhető. Meg is ismerték. Tehát ahhoz valóban már egyetemi végzettség kell, hogy az ember ateista legyen. Tehát minimum egy diploma, vagy egyetemi végzettség, hogy ateista legyen, aztán rávegye a munkásosztályt is arra, ha van egyáltalán munkásosztály még, hogy szintén ateista legyen. Tehát az egyszerű emberek, azok soha ide nem merészkedtek el, hogy erre a szintre jussanak. Nem csoda, hogy az a szervezet kimondott terjeszkedő ateizmus a 18. századra vezethető vissza. Tehát ahol a protestantizmusnak mind az ész ellenes, mind a vallás ellenes lázadása teljességgel elborítja Európát, aztán az egész világot, ami elvezet nem csak a kereszténység megoszlásához, hanem a szabadkülönbség által a vallás, tehát a kereszténység, mint az egyetlen igaz vallásnak a tagadásához. Kinyitják mindenféle vallásra a lehetőséget, jogot, az irányt, a jogot, minden vallás egyenlő. És utána elérkezünk oda, hogy hát ha minden vallás végül is ugyanolyan, akkor az ateizmusnak is lehet engedélyt adni, mert mindenki szabad, mert a lelki ismeret szabadság. Csak egyetlen baj van, hogy az ateizmus, a lelki ismeret, nem ugye a lelki ismeret, a józan paraszti ésszel ellentétes. Mert megtagadja azt, hogy az életnek, mint életnek van értelme. Egyedül az ember az, aki a végső értelemre fölteszi a kérdést, hogy ezt összességében miért csinálom ezt. Tehát egyszerű hasonlattal élve, ha Józsi bácsi a kertjébe fölhalmoz gerendákat, sódert, cementet, homokot, építkezési homokot, téglákat, nincs az az ember, aki ne arra gondol, hogy Józsi bácsi elkezd építkezni valamit. Tehát különben miért csinálta? Ugyanígy az ember is éri az életét, ezt épít, azt épít, gyerekei vannak, ha vannak, már az se divat, és minek? Tehát ha tényleg az élet az olyan borzasztó és rettenetes, értelmetlen, mint amilyennek az ateisták, liberálisok kikiáltják, hát az se normális, aki gyereknek ad életed. Az se normális, aki túlságosan meghosszabbítja életét. Az se normális, hogy azt mondjuk egymásnak, hogy Isten éltessen sokáig, vagy nem is tudom, ilyet talán már az ateista nem is mond, nem tudom, a vegán életmód éltessen téged sokáig, vagy a tofu sajt éltessen téged sokáig, nem tudom, tehát fogalm nincsen, tehát a teljes agymenés az, ami erőt vesz az emberiségen, mert elvesztette nem egyszerűen a kinyilatkoztatott Isten igazságát, hanem a józan paraszti észnek az igazságát elvesztette. Tehát kicsit kritikus vagyok? Nem kicsit, alapvetően. De alapvetően. Mert az a sztori lényege az, hogy alapvetően hamis az ateizmus. És nem lehet megmenteni. Én megértem Kárán Ernst és a többi új teológust, aki

valamiféle megalkuló szellemiséggel próbálta megmenteni az ateistákat is, csak nem lehet. Mert nem egyszerűen a kinyilatkoztatás ellen vannak, ami már hitet követel, hanem a józan paraszti ész ellen vannak. És ez a tragédia minden ateizmusban. Tehát fel nyugodtan írogathat Kárádnél, amit akar. Abszolút nem érdekel, mert aki ezt nem látja át, az valami félelmetesen alapvető dolgot nem látott át. És arra sem vagyok kíváncsi, hogy mit evett reggelire. Visszatérve, tehát igen. Tehát ezek után, tehát Isten a bűnbeesés után hát áldozatot követel, Káin és Ábel. Van olyan áldozatot, amit eddig nem kellett az embernek bemutatnia. A saját verejtékének, munkájának, valamilyen gyümölcsét el kell pusztítania az Isten iránti tiszteletből. Bemutatni azt, hogy ez a világ nekem kevesebbet ér, mint az Isten. Neki köszönhetek mindent, ezért valamit visszaadok neki. Különösen az ószövetségi zsidóságban a szeretet cselekedetei, tehát az alamizsnálkodás, az nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, és azt mondják a rabbik, hogy alamizsnálkodni nem más, tehát már az Ószövetségben ezt mondják, nem más, mint Istennek visszaadni valamit abból, amit ő adott nekünk. Az gyakorlatilag a szívnek a legbensőségesebb figyelmét, hódolatát egészítik, pótolja, arra neveli az embert már az Ószövetségben. És ma is az Új Szövetségben Krisztus egyetlen legfőbb tökéletes áldozat, amelyet megjelenítünk, hozzá vele egyesülünk, és az ő erejében, az ő kegyelmeivel válunk ismét méltóvá arra, hogy Istent atyánknak nevezzük, hát egy, hát kettő, hogy a jó Isten is azt mondja nekünk, főleg az utolsó ítélet, tehát személyes és utolsó ítéletkor egyaránt, azt mondja nekünk, hogy fiam. Tehát ez itt egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ezt az áldozatot pedig a papnak kell bemutatnia. Miért? Azért, mert az ősi időkben tény és való, hogy a család apák mutatták be az áldozatot a saját családjukért. Azonban az Izrael történelmében látjuk azt, hogy hogyan tagadja meg a nép maga Istennek a tiszta imádását. Ezért Isten kiválasztja a levitákat, mint papi törzset, és a leviták közül választja ki magának a főpapot, Áron családját, Áront és Áronnak a családját, Áronnak az utódait. Ez az a szent hatalom, amit ők gyakorolhatnak, mert Isten azt mondta nekik, hogy ők gyakorolhatják. Tehát más nem gyakorolhatta. Csak Áron leszármazottai, mint főpapok, és csak Lévi leszármazottai, mint papok, mint leviták. Mert Isten azt mondta, hogy ezt fogadom el. Tehát nem az ember elkezdi az egészet meghekkelni, hogy de én úgy gondolom, tehát lásd Luther, Calvin és többiek, pentekosztnál is szekták, aki a leghangosabban ordítja, hogy a Szentlélek leszállt én rám, az lesz a szekta vezető. És véresen meggazdagodik. Nem. Az Úristen elmondta, hogy teljesen mindegy, hogy mennyire hangosan ordít, vagy néma. Ő bemutathatja a szent áldozatot, vagy annak a bemutatása az hozzájárulhat, mert ő levita. Mert ő Áron családjából származik. Isten ezt mondta. Az Új Szövetségben pedig látjuk azt, hogy Krisztus maga, Dávid, illetve Dávid családjából, Júda törzséből származik. Ővele a Melkizedek féle papság az, ami számunkra adatik az Új Szövetség újbor új tömlőbe, Új Szövetség új papsággal, új Isten népével, most már mind zsidók, mind pogányok, ennek az egyháznak, az Isten népének a tagjai, új papsága van, ahogy Izaiásnál meg jövendöli az Úr, a proféta szava által az Új Szövetség idején, majd a pogányok közül is veszek magamnak papokat. De ez nagyon fontos dolog. Vagyis az Új Szövetségben nem pusztán a levita

Örsből származók mutatnak be áldozatot, hanem olyanok is, akiknek semmi közük többé már Izrael testi leszármazott. Tehát ők mutatnak be áldozatot, őnekik adatik meg a szent hatalom. Tehát éppen ezért nagyon fontos, és ezt az eucharisztia kapcsán én hangsúlyoztam, amikor arról elég hosszan beszéltünk, hogy természetesen mindenki a maga módján, amennyiben részesül Krisztus egyetemes papságában, profétaságában és királyi hivatalában, annyiban minden hívőnek van egy saját áldozata, egy saját tanítói tevékenysége, és egy saját az egyházon belüli vezetői tevékenysége. A legeslegegyszerűbb dolog ezt úgy megvilágítani, hogy az édesapa, az édesanyja a családjával, a gyerekeivel szemben joga és kötelessége fegyelmezni a gyermeket, elvinni a templomba, tehát megkeresztelni, megbérmáltatni, stb. És megkövetelni a gyerektől, hogy a hitnek az igazságaiban és erkölcsében növekedjen fel. Ezt én egyszerűen csak úgy szoktam mondani édesapám után szabadon, nem szabadon, ezt apu így mondta, hogy fiam, amíg az én asztalomnál eszel, addig te templomba jársz. Így ennyi. Ilyen halál egyszerű volt. És 16 éves kortól, legalábbis akkor ez így volt szerintem, most is hogy éppen megint így van, mert nem kell dolgozni, nem kell tanulni. Nem, elmész fiam dolgozni. És akkor majd lesz egy albérleted, akkor majd megveszed magadnak az ételt, egész éjjel mulatozhatsz, és egész nap dolgozhatsz. 12 műszakban, ha akarsz, és ha bírod. És oda mész, ahol akarsz, és káromkodhatsz. És elmehetsz nyugodtan a pártházba, elmehetsz a szabadkönyves páholyba, elmehetsz akár egy sátánista értekezletre, a te bizniszed, de nem az én asztalomnál. Kegyetlen. Tényleg? Mert az élet az milyen? Egy pillanatra gondoljuk át a dolgot. No, visszatérve. Tehát igen, a pap speciálisan ajánlja fel az áldozatot. Ezen szent hatalmánál, ordinációjánál fogva, mert csak is az ő szavaira és az ő kezében az ostya valóban Krisztus teste, vagyis maga Krisztus egész személyes, isteni és emberi valóságában. A szent vér pedig szintén maga Krisztus egész isteni és emberi valóságában, ezt fejtegettük akkor. És amikor a hívő ebből részesül, a pap által, a felszentelt pap által, Krisztus nevében, és Krisztus személyében megjelenített áldozatból, akkor a hívőnek lesz ereje, kegyelmi ereje, felhatalmazottsága, stb., hogy Krisztushoz méltó életet éljen, és az ő személyes áldozatát hozzákapcsolja az Eucharisztiában jelenlévő Krisztus örök, egyetlen igaz áldozatához, és Krisztus Urunk a Szentmise felajánlásában, áldozatában a híveknek a magán áldozatait is az Atya elé viszi. Ilyen módon a mi Urunk Jézus Krisztusnak az áldozata egyrészt az egyetlen örök áldozat a világ bűneiért, a világ megváltásáért, üdvösségéért. A pap áldozata, aki Krisztussal egyesülve mutatja be ezt az áldozatot az egész Anya Szent Egyházért, illetve valamilyen speciális szándékra, amelyet külön kértek tőle, ez a bizonyos intenció, amelyet a hívek kérnek a papoktól, legalábbis régen még volt ilyen, manapság egyre kevesebb van, hogy a pap, mint felszentelt pap, ezt az áldozatot, ő, mint aki az áldozatot Krisztus nevében bemutatja, különleges módon is erre vagy arra a szándékra ajánlja föl. És magában a szentmisében az egyház tagjaként, az egyházban, az egyházzal minden egyes hívő a saját személyes áldozatát fölajánlja az egyházért, a protestánsok megtérését, a zsidók megtéréséért, a sátánisták megtérését, és többi lehet tovább mondani. Tehát, hogy az egyetemes papság szempontjából,

Hogyha valaki ezt jelenti, a szó szoros értelmében nem pap. Hogy is mondjam, akkor, amikor mondjuk valaki megházasodott, van egy gyereke, akkor a tanítónéni, a tanítóbácsi, vagy az óvónéni, óvóbácsi, ők nem szülei a gyerekemnek, de a szülők nevében, kvázi mint szülők, nem szülők, de kvázi, mint egy szülők, intik a gyermeket, fegyelmezik a gyermeket, klasszikusan adnak neki két akkora pofont, hogy elszokjon attól, hogy rugdossa a kismaricskát az óvodában vagy az iskolában. Tehát igen, ez a szülő tekintével tehetik meg, és kell, hogy megtegyék, de nem szülők. Tehát éppen ezért nagyon fontos dolog az, hogy valamiben részesedve Krisztusnak, és a pap nagyon fontos, hogy in persona Christi, Krisztus személyében mutatja be az áldozatot, és csak is így lehetséges az, hogy az ő áldozat az maga Krisztus áldozata, maga Krisztus mondja ki, hogy ez az én testem, ez az én vérem, ahogy maga Krisztus mondja ki a papban, hogy és én feloldozlak tiget bűneitől az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tehát az nem én vagyok, az nem a Józsi bácsi, vagy József atya, nem, az Krisztus maga. Krisztus maga keresztel, Krisztus maga bérmár, stb. Jó, én remélem azt mondom, hogy ezt eléggé agyonmagyaráztam. Tehát ez szentelés a Szentlélek különleges ajándéka által szent hatalom gyakorlását teszi lehetővé Krisztus nevében. Tehát nem csak in nomine Christi, hanem in persona Christi, Krisztus személyében. De a névit ezt is jelenti, mert a név ősi jelentésében ezt jelenti. És az ő tekintélyével Isten népe szolgálatára. Itt jön ez bizonyos a tekintély szó. Na kérem szépen, a tekintély szót megint csak abszolút amortizálták mára. Ez volt a célja, tegyük hozzá, a szabadkülönbségnek, az ateizmusnak, hogy minden szakrális tekintélyt amortizáljon. Explicite. Erre egyébként fölhívja a figyelmet a 13. Leó pápának a Humanum Genus körlevele, enciklikája, ami fönn van egyébként az interneten, és el lehet olvasni, és el kell olvasni, érdemes. Csak hogy lássuk, hogy ki az ellenség. Humanum Genus. Hogy ezek lebontanak minden tekintélyt, és a végén egyetlen tekintély marad, az erőszak. Tehát azt mondják, ez a nyomorult ellenkultúra, istenellenes, társadalmas kultúra, azt mondja, hogy az édes apa nem adhat egy jó kiadós taslit a gyerekének, mert az már erőszak. Azzal ő már megerőszakolta a gyerek méltóságát. Mintha a gyereknek halvány gőze lenne, mi az, hogy méltóság, különösen akkor, amikor félholtra vele a kisugát. Tehát még csak bocsánatot kérek, de az a szaladkülönségtől szétrohasztott francia köztudat, amely az olimpia kapcsán bekergette az összeszart sztudomázott szajnál, bekergette az úszókat, amelyek amikor kijöttek, akkor sorba álltak és sugárban hánytak. Ezt nevezik a francia lovagiasságnak? Tehát most hallottam, hogy Leó pápa megemlékezett a középkori franciákról. Hát igen, a középkori franciákról. De hogy a franciák hol a francba tűntek, azt én nem tudom. Tehát ilyen böszmességet csinálni, hogy klasszikusokat idézzünk, azért ez nem semmi. Azért ez nem semmi. Ilyet csinálni. Tehát kiment a Szajna partjára a mikron, kitárta két kezét, mint Mózes a tenger fölé, és nem azt mondta, hogy nyíljál szét, vagy a Jordán fölé, hanem azt mondta, hogy íme én vagyok a mikron, és megtisztítalak. És ettől kezdve kijelentette, hogy a Szajna tiszta. Csak ez a baktériumokat borzasztó nem érdekelte, meg azt a fekáliát sem, ami vele került. Na, kis érdekesség csak úgy hamarjában, egyáltalában. Hogy mit is jelent az, hogy a tekintély. Igen, a legmesszebben ők visszajönnek a tekintéllyel, sőt azt mondják, hogy maguknak mindenféle tekintélyt megkövetelnek, mert ő képes, hát én vagyok a mikron, hát én oda megyek a Szajnához, és kijelentem, hogy tiszta, és aki ezt nem fogadja el, az kérem náci, rasszista, fasiszta. De ugyanakkor a szülő, hogyha az ősbűn által megsebzett gyermekének tombolását két hatalmas pofonnal meg akarja fékezni, akkor az borzasztó.

megerőszakolt a szegény gyereknek a lelkét, és az most meg fogja ölni az anyját. Sose felejtem el. Édesapám mesélte ezt még, hát lehettem talán 20 év körüli. Egyik este hazamegyek, és mondja, Kézlev fiam, mit hallottam, talán a Kossuth rádióban volt, hogy a szülő mondta el, nem a szülő, akkor másik szülő mondta el, hogy mit tudom, mindegy, valaki elmondta, hogy a gyerek, Isten ments, hogy megütötték volna, Isten ments, hogy fegyelmezték volna, hát, hogy Isten, nem. Mindig adtak neki mindent, és mert nem, hadseregben voltam. Tehát akkor igen, akkor 20 éves körül voltam a hadseregben. És mindig mindent megadtak neki, és akkor egyik este kért a gyerek 5000 forintot, hogy elmegy a haverokkal szórakozni. Tehát akkor ez most 80-as évekről beszélünk, 5000 forint egy este. A 80-as évek. És a papa azt mondta neki, hogy fiam, nem adok neked, mert nem tanulsz, mert nem csinálsz semmit, csak szórakozol és pazarod a pénzt. És a gyerek belerakta a papa hátába a baltát. Bocsánat, hát a papa mondanom se kell, némileg megérthető módon elhalálozott. És ez nem azért volt, mert rászóltak, hanem azért, mert eddig nem szóltak rá egyáltalában, és semmilyen fegyelmezést nem kapott. Tehát látjuk azt az égszerelmére a történelemben, ez nem kell egyetem, sőt, lassan már az egyetem eleje volt, hogy józan paraszt észre lássuk, ha a gyereket nem neveljük, akkor neveletlen lesz. Ha a gyereket nem neveljük rá arra, hogy kérem szépen, köszönöm szépen, akkor nem is fogja megtanulni. 74 karátos trombita bunkó lesz. Az. Tehát így néz ki az élet. Mert a tekintély, hát azt nem szabad, mert az, a tekintély az úgy lerombolja a gyereknek a kis ényét. Lerombolja. Nem. Kordákban tartja. Keretek között tartja. Mert a sátán elképesztően meg tudja növelni az ényét az embernek. Ezt azt hiszem minden nap láthatjuk. És a sátán mindent megtesz érte. És természetesen azért is megtesz, hogy a krisztusi tekintélyt lerombolja, és a saját fizikai, anyagi tekintélyt megnövelje. És az egyszerű szerencsétlen ember ott van, ott áll, hogy tanulatlan, neveletlen, bunkó, azt se tudja miért, ki van szolgáltatva olyan társadalmi erőknek, amelyekre úgy néz, mint a sötét kútba. És fogalma nincs, hogy miről van szó. Istenhez nem tud fölkiáltani, mert amit nem kapott. Emberekhez nem tud fordulni, mert az emberek ugyanolyan aljasok lettek, mint ő maga Isten nélkül. Messze neked. Nemrégen valakivel beszélgettem erről, és itt is megjegyeztem, hogy még mielőtt a szülőnek, a tanárnak, bárkinek, bármilyen lenne, tekintélye van. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy a szülőnek meg kell, amikor először hallottam, nem hittem el a fülemnek, hogy mi van? Nem is tudom megérteni hirtelen, hogy ez most komoly, hogy az mit jelent, hogy a szülő meg a tanár küzdjön meg a tekintélyért? Mi van? Hát fiam, én nemzettelek, anyád megszült, én hozom az a stexet, hogy legyen mivel befűteni. Miről beszélsz? Tehát, hogy jutott ez valakinek az eszébe? Hát hogy? Hát a sátának vannak ötletei. Persze. Így. Tehát nem szabad nevelni azt a szegény kisgyereket, mert az felnő, mint a dudva a kertben. Tehát, úgy naturalizmus, a természet, csak a evolúció, Isten nincsen, nevelés az nem úgy szabad, nem szabad úgy, és éppen ezért minden széthullik. A társadalom, az illem, a tekintély, az önfegyelem. Tehát ez a bizonyos dolog, hogy bemegy az ember a bódba, teljesen mindegy, milyen bódba megy be, egy elit bódba megy, még az elitbe ott még tanulom, ami volt annak rá, és akkor ráköszön a 80 éves bácsira, a 20 éves kölök, hogy szia, mit adhatok? Mi az, hogy szia? Tehát dédunokám lehetnél. Mi az, hogy szia? Miről beszélsz?
És ez teljesen normális. Mit képzel az 80 éves? Azért, hogy 80 éves azért ő most mit tudom, nagyobb ember lett, mint a 20 éves. Tessék, én nem vagyok azért 80 éves, de rengeteg, de nálam sokkal fiatalabbat eltemettem már. Valószínűleg 80 évesnek lenni szépszerével kitüntetés, és meg kell becsülni, főleg, hogyha még bölcsességet is növelt magának. Szóval, na mindegy, ennyit arról, hogy a tekintély. Tehát itt a Krisztus nevében és az ő tekintélyével, Isten népe szolgálatára van a pap a szent hatalom gyakorlásával. Ezért nevezzük úgy, hogy főtisztelendő úr, plebános úr, meg hasonló. Tudom, az atya a sztori lényege, vagy ez terjedt el, de ez igazából csak a 20. századnak a terméke. Eredetileg atyának a kezdetben a sivatagi atyákat, a harmadik század második felétől a sivatagi atyákat, Remete Szent Pált, Remete Szent Antalt, Pachomiuszt és a többieket nevezték atyáknak. Aztán az Abbas, az apát, az is azt jelenti, hogy atya, apa, atya, a szerzeteseknek, a kolostor, a monostornak a vezetője. És csak leges-leges legutoljára lettek a plébánosok is, meg a káplánok is atyák. Ez valahol a 19. században kezdődik el, és a 20. században lett ilyen általános. De igazából a szószoros értelmében a plébános, a káplán, az káplán úr. Igen, még régen voltak urak. Már nincsenek urak. Ma csitrik vannak, meg szemtelen fajankók. És ha valaki ebből ki akar lógni, akkor az beképzelt, primitív, stb. Stb. Ja. Régen még az emberek próbáltak urak lenni. Istennek legyen hála. És ezért is fáj sokaknak az, hogy Krisztus az Úr. Erről is nem régen volt egy beszélgetésem, hogy valamelyik püspöknek retteltesen fájt az, hogy a valamelyik, nem tudom, már konkrétan nem volt mi, nem tudom, mi volt ez a valami imádsággal kapcsolatban, hogy Krisztus Urunk, az Urat azt ki kell venni. Mert ő nem Úr, hanem mi. Ha Isten nem Úr, a királyok királya az Urak Ura, akkor micsoda? És abba hagyom a bendzsózást. Szóval nagyon-nagyon durván eltorzultak a tudatosságok. Nagyon-nagyon durván eltorzultak. Főleg ezzel a tekintéllyel kapcsolatban. És persze mindenki egyenlő, mindenkinek ugyanolyan a tekintélye, mindenkinek ugyanolyan a dignitása, a méltósága. Hogy lenne mindenkinek ugyanolyan? A méltós, a legméltóságosabb Úr Krisztus, a legméltóságosabb oltári szentség, a legméltóságosabb boldogságos Szűz Mária, a legszentebb. Nehogy benne nekem olyan legyen a tekintélye, mint ő neki, vagy olyan legyen a méltóságom, mint neki. Miről beszélünk? Vagy Rozi néni, aki kint volt a piacon, és úgy káromkodott, hogy a zöldség elszáradt mellette. És akkor őnek pont ugyanolyan a tekintélye. Miről beszélünk el az emberekből? Tehát ezért nagyon-nagyon, nem tudom eléggé hangsúlyozni ezt, hogy igen, a papnak van egy tekintélye, és sajnos ma azt látjuk, hogy igen, sokszor ezt maga a pap is elfelejti, vagy a püspök is elfelejti, és elkezd bratyizni, elkezd tegeződni, elkezd lemenni a dedó szintjére. De püspök, hogyha mi ezt nem ezt várjuk. Plébános úr, nem ezt várjuk. Tehát önnek nem ez a dolga. Tehát ez nem így megy. Mint ahogy ez egy régi történet, valami másik vatikáni zsinat után új teológus felbuzdulásában egy atya bement a lékaihoz, lékai bíboroshoz, és mondta neki, hogy László testvér. Mire a lékai bíboros mondta neki a maga, hát hogy is mondja, monarchiában, szocializálódott stílusában, hogy én neked nem vagyok László testvér, te a fiam vagy. Szóval álljon meg a fáklyás menet. Tehát egyszerűen a 20. században, sőt, az egyházon belül is, elkezdték lebontani a szent hagyomány, nem 2000 éves, hiszen az apostoloktól származó bölcsesség, az visszanyúlik az Ószövetségbe. Ha tetszik,
Ábrahámtól felépülő szakrális bölcsességet el

elkezdtük lebontani az Anya Szent Egyházban. És halálos bűn ezt támogatni. Halálos bűn ezt ebben részt venni. És megint észhez kell térni, mert a világ észhez téri bennünket. Hogy a világ nem úgy működik. Sem a konkrét, tehát az e-világnak a kooperáció, sem pedig a túlvilágnak, tehát a mennyek országának a kooperációja. Ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. És sokszor mondom, amikor hívek panaszkodnak, hogy mit tudom én, a sáros borzalmasan a plébános, vagy a káplán hogyan viselkedett, kényszerítsék rá a papi méltóságot, mondják meg neki, hogy ez nem ezt várjuk. De így nem lehet viselkedni. És talán észhez tér. Adja a jó Isten. De hogyha igen, szóval persze a kedves hívő is azt várja, hogy őt neveljék, tehát a tekintétől kapjon valamiféle eligazítást, és ne ő adjon eligazítást. Ugyanakkor meg a kedves hívő is kapja az íveket, ahogy ezt szokták mondani manapság népszerűen, kapja az íveket az ateista társadalomtól, egy agyament primitivitástól, és akkor elkezdi a papot degradálni a maga szintjére. Ahelyett, hogy elvárná attól a klerikustól, hogy éljen a krisztusi hatalmával, ő érette, ahelyett ki akarja szedni a klerikusi hatalmából és felelősségéből, és ezzel mind a ketten csak lezüllenek, valóban vakvezet világtalant. Na ez lejárt az időm, legközelebb a 324-es ponttal folytatjuk, de kérem ezeket megfontolni, drága testvérek, nyugodtan lehet vitatkozni, én állok elébe, de attól tartok, hogy nekem van igazam. Mert a szent hagyomány bölcsessége, azt nem lehet elhagyni. Én értem, hogy a 20. század második fele az úgy, hogy van, popsin rúgta az egészet, de nem muszáj. Mert minden elsüllyed. A szent hagyomány az is szakrális, tárgyilag szent. És ha ezt elhagyjuk, minden elmarad. Még a szentírás értelmezése is. Luther azért került oda, ahova került. Mert a szakrális, a tárgyi hagyományt, a szent hagyományt elhagyta. És utána azt se tudjuk, mit jelent a szentírás. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: perce.
1: Dokumentumfilm készült a Szent Ignáci lelki gyakorlatokról. Hétfőn ünnepeltük Csomóoldó Boldogasszony emléknapját. Főegyházmegyei minisztráns találkozót tartottak az Egri Bazilikában szombaton. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Dokumentumfilm készült a Szent Ignáci lelki gyakorlatokról. A Személyes Isten kapcsolat című filmben jezsuita öregdiák, szerzetes püspök, televíziós műsorvezető mesél saját lelki gyakorlatos élményeiről, nem várt kihívásokról, pozitív csalódásokról és Isten kapcsolatának alakulásáról, írta a Magyar Kurír. A közel 30 perces alkotást egy hét alatt több mint 10 000-en nézték meg. Azért készítettük a filmet, hogy kedvet csináljunk azoknak, akik már hallottak az Ignáci lelki gyakorlatokról, de még nem vettek részt házában, és kísérővel beszélgettek, hogy minél személyesebb, mégis átfogó képet adjanak a jezsuita lelkiség legfontosabb eleméről. Hétfőn ünnepeltük Csomóoldó Boldogasszony emléknapját. Ebből az alkalomból Kovács Zoltán mariológus egyetemi tanárírását olvashattuk a Magyar Kuríron. A szerző így fogalmaz: az első ember Ádám cselekedetének következményeit az új Ádám, az emberfia engedelmessége hozza helyre. Ádámnak társa volt a bűnben Éva, Krisztusnak pedig az új Éva, azaz Szűz Mária lesz vele hűen együttműködő társa az üdvösség művében. Az Édenkert bezáruló kapuja üdvözítőnk kereszthalálával nyílik meg számunkra. Életünk csomóinak igazi megoldója Isten. Mária is együttműködik Istennel, mert nem csak János apostolnak lett édesanyjává, hanem nekünk is. Mindenkor édesanyánk marad, aki számít ránk, és akire felnőtt fejjel mi is számíthatunk. Égi édesanyánk a mennyben már nem öregszik, és türelmesen fogy el. Mindig szeretettel vár akkor is, amikor életünk csomóinak sokasságával keressük fel, segítségét kérve. Ternyák Csaba érsek szombaton közös találkozóra hívta a minisztránsokat, akik az egyházmegye több mint 600 főoltáránál teljesítenek szolgálatot, tudatta az Egri főegyházmegye. Az ünnepi szentmise kezdetén köszöntőjében az érsek rámutatott: tekintetünket mindannyian Krisztusra szegezzük, életünk fókuszába őt akarjuk állítani, és ebben a szolgálatban szeretnénk megerősödni. Kiváltságos helyzetben vannak a fiatalok, akik Istent közelről az oltárnál szolgálhatják, emelte ki. A szentbeszédet Kakuk Ferenc plébános érseki irodaigazgató mondta. A lelkipásztor hangsúlyozta, a különböző körülmények közül érkezett fiatalokat összeköti a meghívás és Jézus személye. Ha megkérdezik, miért vagytok minisztránsok, legyen válaszotok. Azért, mert Jézus barátja vagyok, emelte ki. Ebéd után a fiatalok Feri atyával kötetlen beszélgetésen vettek részt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 30-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves Mária Rádió család! Van valami különleges a Mária Rádióban. Amikor bekapcsolod, nem szakítja félbe reklám az imádságot. Nem egy szponzor dönti el, miről beszélhetünk. Nem üzleti érdek határozza meg, milyen értékeket képviseljünk. A Mária Rádió azért lehet szabad, mert a hallgatói tartják fenn. Ez a kezdetektől így van. Olaszországban a Mária Rádió már a 850 FM adóállomáson és a digitális rádióhálózaton keresztül az egész országban hallható. Püspökök, papok, szerzetesek, szerzetesnők és világi hívek vesznek részt műsoraiban. Plébániák, kolostorok, kórházak, sőt börtönök közönségei rádió nem adta fel a szabadságát, és éppen ezért van szüksége újra és újra hallgatóira. Nálunk is minden adás mögött nagyon is valós költségek vannak. Működtetni kell a stúdiót és a technikai rendszereket, biztosítani kell a sugárzást, el kell jutni az élő közvetítések helyszíneire, és fenn kell tartani mindazt, ami ahhoz szükséges, hogy amikor bekapcsolod a rádiót, az megszólaljon. Ezért kérjük most a segítségedet. Gondolj arra az idős emberre, akinek a Mária Rádió jelenti a kapcsolatot az imádkozó közösséggel. A betegre, aki a rádió mellett mondja el a rózsafüzért. Arra, aki autóvezetés közben hall meg egy mondatot, amely egész nap elkíséri. Vagy arra az emberre, aki talán hosszú évek után éppen egy rádióműsoron keresztül kezd újra Isten felé fordulni. Értők is szól a Mária Rádió. Ha megteheted, kérünk, segíts egyszeri vagy rendszeres adománnyal. Már egy kisebb, rendszeresen felajánlott összeg is sokat jelent, mert kiszámíthatóvá teszi a rádió működését. Ha pedig most nem tudsz anyagilag támogatni bennünket, imádkozz értünk, és mondd el másoknak is, miért fontos számodra a Mária Rádió. Mert amikor a Mária Rádiót támogatod, nem egyszerűen egy rádió működéséhez járulsz hozzá. Segítesz, hogy az evangélium hangja eljusson valakihez, akinek talán éppen ma van rá a legnagyobb szüksége. Köszönjük, hogy velünk vagy. Segíts, hogy a Mária Rádió holnap is szólhasson. Isten fizesse meg minden támogatásodat.
2: Dr. Sankó László atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Úrunk Jézus, hálát adunk neked az egyházért, a papokért, és azért, hogy ma is hívsz ifjakat követésedre, hogy megtiszteled őket ezzel a nagy kegyelemmel, hogy legyenek ajándékait kiosztói. Te magad mondtad, kérjetek és kaptok, keressetek és találtok. Zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek. Kérjük az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Itt vagyunk előtted, hittel kérünk, küld munkásokat aratásodba. Sok az olyan ember, aki rád vágyik, aki szeretné megtapasztalni irgalmadat, szeretetedet, végül az örök boldogságot. Rászorulnak ezek az emberek, embertársokra, olyan pásztorokra, olyan emberekre, akik segítik őket ezen az úton. Amint ígérted, küldj hát munkatársokat, akik önzetlen szívvel a te példát szeretnek.

0: szerint másokat vezetnek majd az örökké valóságra vezető úton. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ám.
1: Dr. Sankó László atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Lélek hangja. A következő percekben Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi főapát előadását hallhatják a munkáról.
1: Én már tapasztalatom van a találkozással, és én azt gondolom, hogy néhány gondolatot, és ahogy Péter itt meghirdette, és rögtön mondom is, csak fölhívnám a figyelmet, hogy én olyan irodalmat próbáltam megadni, amelyek könnyebben elérhetők az interneten keresztül. A zsinati dekrétumokat, a pápai megnyilatkozásokat, és magyar vonatkozásban is van, éppen most emlékezünk a 25 évre, hogy Püspöki Kar is kiadott a munkáról, társadalomról egy körlevele, ezt most dicsérik, de nem dicsérni kell, hanem újraolvasni. És aztán a másik dolog pedig, van nekünk egy Bence és rendtársunk az Anselm Grün, akinek számos fordítása megjelent már magyarul, az életekben, hogyha tudjátok. Mert úgy így mondanám, a korai kereszténység és a szerzetesség tapasztalatát próbálja átadni, és mindannyiunknak megközelíthető. Kedveseim, a témához. A Mária Rádió meghívásában egy fél oldalnyi kérdéssor szerepelt, nem tudom, hogy azt maguk ti láttátok-e, hogyan hasznosíthatók ezek a tanítások a munkavállalóként, vezetőként, munkahelyi közösségként, milyen pályaválasztási és munkahelyi kultúra, minden. Tehát én ezekre megpróbáltam rövid válaszokat összegyűjteni, de nem a kérdéseket mondom, hanem nagyon röviden. Mit tanít a kereszténység a munkáról? Amikor a kereszténység születik, ha így mondom, a római birodalomban, éppen útközben már fejtegetem, akkor a munka az nagyjából a rabszolga munka, a fizikai. A kereszténység elindul, és akarja, hogy úgy, nem ez a szándéka, hogy, hanem hogy fenntartsa az életét, és gyakorolja a munkát. Az ora et labora, imádkozzál és dolgozzál, a munka az a közösséget fenntartó munka, és aztán később lesz belőle a társadalmat átalakító munka. A Biblia szerint már ugye, hogy arcod verítékével fogod megkeresni a mindennapi kenyeredet, olvassuk ennek hasonlóképpen, a munka nem büntetés, hanem Isten teremtő művében való részesedés. Munkatársai vagyunk az Istennek, Pál apostol ezt már így mondja. A Teremtés könyvében az ember megbízást kap, művelje és őrizze a földet. Jézus, a mintánk, maga is kétkezi munkát végzett Názáretben. Pál apostolról tudjuk, hogy szintén dolgozik, sőt meg is fogalmazza keményen, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyék, ugye ez belső kritika. Tehát ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy a keresztény küldetéshez, létezésmódhoz a munka komolyan hozzászámít. Szent Benedek reguláját idézném.

érthető módon. És mondtam is, hogy óra et labora, de szeretném kiegészíteni, ez valószínű még köztetek se annyira ismerős, ezt a két szót, amely nem szerepel a regulában. Van az óra, egy imácskod, a labora, a dolga, kiegészíti most a mai bencés egyetemes közösség, et lége, olvas. Tehát a szellemi, spirituális művelődés egyéni és közösségi volt, mert ezt hordozzuk 1500 éve. A regula külön, azt is mondják az értelmezők, hogy Európa kultúrája részben azért is futott fel, fejlődött, mert intézményesen időt rendelt a regula az olvasásnak. És az olvasás, ez aztán mindent jelent a korai szerzetesség számára, nyilvánvaló elsőként a Szentírás, a kinyilatkoztatás, az egyházatyáknak, a Szent Benedek atyánk föl is sorolja, de hát aztán az ókornak a művei, és tulajdonképpen az olvasás intellektuális munkájával sikerült asszimilálni a középkori Európának tulajdonképpen az ókort, kereszténységgel, és a kereszténység adta tovább ezt az intellektuális fejlődést, ami hát mind máig, nem tudom, a végső vagy utolsó előtti stádiumában, de hát itt van közöttünk is. Tehát ora et labora et lége, ez a bencés kifejezés. Mit jelent ez most konkrétebben munkavállalóként, vezetőként, mert ugye azért felelős, ezért még egy apát is felelős a kolostorba. Apát egy személyű felelős a gazdasági életnek is, és a monostorban folyó munkának. Legyen az fizikai, tehát az, hogy akár a apátság épület együttesét, vagy felújítása, de a munka a szellemi, az iskola, a pedagógiai munka is jelenti. Tehát adott esetben azért is felelős az ember. Munkavállalóként a lelkiismeretes munka, a megbízhatóság, az együttműködés, a folyamat, és hogy mindig így elmondjuk, de ez hozzátartozik. A keresztény ember nem pusztán elvégzi a munkáját, hanem felelősséget is vállal érte. Ez egy finom, de minőségi különbség. Vezetőként itt is ülnek néhányan. A vezetés nem uralkodás, hanem szolgálat. A Mercedes művek gazdasági igazgatója 60 éves korában gondolt merészet és nagyot, és belépett Münsterschlossi bencés közösségbe. Az egyház nagyvonalú, minden hónapban fogadhatta, már özvegy ember volt, minden hónapban fogadhatta a gyerekeit és az unokáit. Hát családi öröme volt, mert hát ezek hozzátartoztak, de egyébként a kolostornak dolgozott. És az öregkori egyik terméke az volt, hogy Arbeit dienen, tehát hogy a munka az tulajdonképpen szolgálat. És ha így közelítjük meg, akkor ki, aki ezt végzi, tényleg mély értelmet tud adni. Tehát nem vezetőként, nem, mindenek előtt nem uralkodás, parancsolás, hanem szolgálat. A jó vezető bizalmat épít, meghallgat, fejleszt, felelősséget vállal, képes dönteni, elismeri munkatársi érdemeit. Hát ezek ilyen staccato, tehát ilyen, hogy mondjam, kiemelt szavak, de ezek tulajdonképpen mindegyik egy program. Ezt hangsúlyozni kell, mert a mi világunk az tele van kiskirállyal, meg uralkodókkal, stb. Ugye a költő mondja, hogy egy szolga van, a világ tele van hatalmaskor urakkal, egy szolga van az Isten. Hát én azt gondolom, hogy a hívő ember az Isten szolgáló szerető példáját követi. Szent Benedek az apátot nem parancsoló főnöknek, hanem atyának, akinek a legfontosabb feladata az, hogy törődjön az egyesek talentumainak a kibontakoztatásával. És ez mutatis mutandis, elnézést ezekért a szakkifejezés, hogy megváltoztatva, megváltoztatva,

mondókat. Szent Ágoston közösség írásaival veszi át szembenedek az apátra vonatkoztatva ezeket a szavakat, mert a keresztény, a katolikus egyházban a püspök is, püspöcsi nem uralom, hanem szolgálat. És ezt belső kritikával úgy szoktuk mondani, hogy erről nem dumálni kell, hanem gyakorolni kell. Ezt a kedves vezetőknek is mondom, a jelenlévőknek. Tehát a vezetés nem uralkodás, hanem szolgálat. Bizalmat építeni, meghallgatni. Az iskolában az első az, hogy arra, azt a gyereket valahol úgy lencse végre kapni, vagy olyan lehetőség, hogy kisfiam, miért így gondoltad, vagy miért így, vagy hogy, stb. És hogyha el tudja mondani a benne lévő kérdést, vagy feszültségét, akkor a felére csökkenik már. A tanár nem kihívója, hanem elfogadó mester, vagy tanár. Tehát ezek apróságok, amire nem gondolunk, és hevesen reagálunk, pedig ha szolgáló, ha odafigyeléssel a figyelés, ezek ingyen való ajándékok, ha tudjuk gyakorolni, akkor nyugodtan a probléma méregfogát ki tudjuk húzni. Kitérő, de talán belefér az időnkbe, a Bencés Regulának van, hát 73 fejezete, 27. és a 28. hogy miként kell a kiközösítettel bánni, az apátnak tanácsot ad. És ugye, és inkább a problémát, nem a szöveget, nincs olyan közösség, ahol az elöljárónak, főnöknek ne kellene figyelmeztetni, vagy szólni a beosztottnak. Na most, hogy szoktunk reagálni? Megsértődünk. Természetes állapot. De ezt a megsértődöttséget föl kell valahogy oldani, mert akkor nem megy a kocsi tovább. Ezt a Regula, a szerzetesi tapasztalat tudja, és azt mondja szemben ennek az apátnak, hogy kérjen fel egy másik, magyarán kívülálló, már nem a közösség, kívülálló idősebb testvér szentek, tehát aki azt a testvért, akit figyelmeztetett, vagy rendre utasított az apát, mint egy titokban bizony vigasztalja magával a küszködőt. Az apát pontosan tudja, ha én azt mondom neked, hogy dolgozz egy kicsit pontosabban, meg figyeld a jobban, ezzel te sérülsz és haragszol rám. Viszont ez a valóság. Tehát én nem mehetek oda, és ostoba módon, én nem gondoltam ezt igazán komolyan, meg se akartalak bántani, hanem tényleg dolgozzál egy kicsit komolyan, és akkor ezt az apát nem teheti meg ebben a viszonyban, hanem szól egy másiknak, egy harmadik, te most menj oda a kollégához. Ő vergődik magával, viaskodik magával, bátoríts, hogy csinálja másképp, hogy a főnöknek igaza van. Mi úgy szoktuk, hogy törődj az öreggel, úgyis bal lábbal kell fölülni. Nem ez a természetes reakció. Ez egy rendkívül finom, hogy mondjam. Kvázi vigasztalja a magával küszködőt. Hát ebben annyi finomság van, és ez egy 1500 éves keresztény bölcsesség, ami alkalmazható, azt gondolom, hogy a vállalkozói szférában is. Ennyit erről. És még egy bölcsességet mond Benedek, azt mondja, hogy az előjáró, a főnök úgy járjon el, mint a medicus sapiens, a bölcs orvos. Használja az intések kenőcsét, tehát a szelidebb figyel. Komolyabb volt, hát elfenekelték, hát kapott egy-két középkorban, meg az okol, hogy nem volt titkaság, tehát ilyen is volt. És akkor azt mondja, ha már mindent neki, akkor imádkozzanak érte, mert Isten mindenkit meg tud gyógyítani, és aztán, ha se az imádság, semmi, akkor használja a szikét, az off. Mert, és döbbenet, ez egy magyar fordulat,

Kis, hogy mondjam, barokk vagy középkori, egy rühös juh megfertőzi az egész nyájat. Magyarán egy szolgáló előjárónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy segítsen, figyelmeztessen, bátorítson, de ha olyan ellenállásra talál, aminek a következménye már a közösséget veszélyezteti, akkor használja az operaállókést, akkor küldje, eltávolítsa. És akkor itt jön, hát hogy egy beteg orvosi körökbe maradva, vagy kétlenbe, hát ugye megbetegíti, megfertőzi a többit is. Hát ez jó magyar parasztos kifejezés, egy rühös juh a többit is megfertőzi. Ez a regula 27.-28. fejezete, csak ez a meghallgatásnak, a személyes törődésnek a margójára. Itt lehet finomabban beszélni, de mindannyian tudjuk, hogy a valóság az fájdalmas, ilyen esetben nagyon nehéz megengesztelni, és pláne, hogyha a másik fél nagyon nehéz önértékelési problémával, vagy egyebekkel, akkor szinte lehetetlen valamit kezdeni vele. De a keresztény gyakorlat az, hogy a lehetetlennél is meg kell valamit próbálni. Ennyit vezetőként. Milyen örökséget kaptunk, milyen hagyományaink vannak a magyar világban? A jelen helyzetben is azt mondhatjuk, és ezt mondhatom bátran 80 évvel tapasztalattal, hogy több generáció tapasztalata egymás mellett él, amit magyar társadalmunkban is. Pozitív örökség, hogy azért a szorgalom is jelen van. Tehát egy törekvés, a szakmai igényesség és a becsület, ha nem is mondjuk mindig ezt teng túl, de azért mégiscsak a becsületes munka a családokból, a nagyobb közösségben hangoztatva, elvárva, stb. Na most viszont gyógyítani kell főnöknek, munkatársnak az, hogy vannak munkamániások. Tehát az, hogy bele menekül a munkába. Ezt is azt gondolom, hogy figyelembe kell venni. Túlzott munka központuság, hallgass és dolgok, ez is jelen van. Ez egy proli örökség, bocsánat azért a kifejezésért. De történhet ez értelmesebb szinten is, hogy a lélektan azt mondja, hogy munkában menekül, és nem lát semmit sem, megszakadnak az emberi kapcsolataik. Aztán van félelem alapú vezetés, a hibázásnak a büntetése, a bizalom hiánya, a munka és az embernek az összetévesztése. Ezek valóságok, érdemes lenne majd végig gondolni, és így bevezetni azt a gyakorlatot, hogy kedveseim, odafigyeléssel, ráfigyeléssel, diagnózis állapítással sokat segíthetünk magunknak, hogy mi legyen az az út, ahogy is dűlőre tudjunk jutni. A fiatalokról nagyon sok kritikát szoktak mondani, meg általában így pausál kritizáljuk, ne tegyük. A fiatalokat egyrészt mintánkkal, példánkkal tanítani kellene, és bátorítani, és akit megállok. Pedagógiám nagy része abból áll, hogy arra törekszem, hogy hát én most már csak úgy alkalmilag találkozom, tanítottam rendszeresen évtizedig, az, hogy a gyereket megismerni, és a benne lévő jót erősíteni. Ezt megint a Bence és regulából úgy tudnám megfogalmazni, hogy adott esetben a munkaközösség, egy kolostor, annak van egy főnök, egy vezetője, nálunk apátnak mondják, és ezért a regula azt mondja, hogy az apát a fiataloknak, a jelentkezőknek a oktatásáról belevalóan jelöljön ki egy tapasztaltabb testvért, aki nagy gonddal figyel rájuk, és aki alkalmas a lelkek megnyerésére.

érdemes eltűnni. Kedvesen, ez egy 1500 éves, még idősebb keresztény bölcsesség. Tehát, hogy úgy álljunk a másikhoz, a törékenyebbhez, a fiatalabbhoz, az idősebbhez, magyarán mindenkihez, hogy segítsen neki fölfedezni azokat az értékeket, amiket a másik hordoz. És megnyerni ennek a jót. Ennek roppant egyszerű forma felejtenek. És higgyétek el, nem megalázó, hogy szó. Öreg felébredtél már, jó reggelt, egy szót se szólt. Tehát az adott eset, humorral fölhívni a figyelmet, hogy mit hagyott ki. Legközelebb már köszön. Az jó, mikor jönnek kisgyerekek, nem szokták meg a kolostori környé, és akkor reggel nekem csókolommal köszönnek. Nem lehet tudni, hogy ez a kis van, még nincs megszelidítve, mert nem laudítul Jézus Krisztus. A baj ott kezdődik, az sem adja. Tehát ezt tessék megjegyezni, hogy olyan, most így mondom, hogy munkatársat, aki a másik akkor ez, hogy is mondják, személyzet is. Ugye olyan személyzet is kell kinevezni, aki alkalmas a lelkek megnyerésére. És kedvesen, egy magával küzdő kamasz, megint visszafordulok a fiatalok világához, rendkívül hálás, ha azt a minimális, hát ha még jó is van benne, megdicséred, szóvá tenni. Ő nem ismeri még magát. Küszködik magával, nem tudja, hogy mit szabad, mit nem, meg kell erősíteni a jóban. Itt előzőleg orvosokkal is, vagy kollégákkal is találkoztam, hogy majd valamelyik jön a gyerek és a hivatásával küzd, és azt mondja, orvos. És akkor az ember arról beszél neki, hogy az orvos, ez egy csodálatos hivatás. Tulajdonképpen Jézus Krisztus hivatásának a másik oldala. Ha megfigyeljük az evangéliumokat, Jézus odáll a közösség elé, meghirdeti Isten országának örömhírét. Ez az örömhír az, hogy az Isten szeretet. Ez önmagában véve örömhír. És nem egy bosszú álló gyilkos, vagy mit tudom én, egyházjogász. Hanem gyógyító. Vagy mit tudom én, áll a jogát, mindegy milyen, hát ugye erre. És a másik meg a küldetésnek két oldala, az örömhír, az evangelizáció és a gyógyítás. És higgyétek el, és gyakoroljátok, a kereszténység gyógyító vallás. Nem magyarázott, tessék végig gondolni. Igen, milyen örökséget vissza, a félelem alapú vezetés, a büntetés van, amikor ezt meg kell tenni, ez egy ilyen kellemetlen, de mindig nagyon megokoltan és megfontolt. Igen, és az új nemzedék keresi az értelmes, önmagát keresi. És ebbe az önmagába kell beleilleszteni azt, hogy mit, miért csinál. És azok, akik még az is, hogy jogász lesz és az igazságot keresi, de főképpen, hogyha orvos, akkor azokat nagyon fel kell készíteni, mert tudnunk kell az, hogy az ismeretben erre is volt szó, hogy az orvosok iránt valami elementáris bizalommal fordul az ember. Tehát ha egy orvos, szörnyű, rokonaimat eljuttattam a diák orvosomhoz, vagy orvoshoz, és beszámoltak az orvossal való találkozást, és azt mondták nekem, te Imikém, velem még orvos kezet nem fogott. Hát mondom, ez elég szégyen az orvosi társadalomra, hogy ez kimaradt a képzésünk, de kedveseim, pontosan ez az ősbizalom, amivel egy orvoshoz fordulunk, ha az az orvos még kedves is, jó, már félig meggyógyított azt a beteget. És a kézfogás az csodát tud művelni. Pont, nem ragozott, értitek? Na most itt elő, igen, még tovább menjünk. Hogyan alakul ki inspiráló munkahely kultúra? Egy szervezet kultúráját nem a szabályzat, hanem a viselkedés adja meg. Hát azt mondja, hogyan valósul meg ez a mindennapokban? Az inspiráló, tehát az ihlető közösség,

0: közösség alapja az, hogy a közös küldetést, a bizalmat, az őszinte kommunikációst, egymás megbecsülés. Tehát alap emberi értékekről van szó közöttünk, hogy azt képviselhessük, ami a feladatunk, vagy portékánkat úgy tudjuk eladni. Ehhez az, hogy magunk között ez a hozzáállás. És így alakul a munkahelyi kultúra. Tehát nem a szabályzatok, hanem a mindennapi viselkedés. Az inspiráló közösség alapjai az, hogy tudatosítsuk, hogy miért vagyunk, tehát a közös küldetés, a bizalom, és hát a másiknak a megbecsülése. A megint elnézés, hogy hát a regula alapján is próbáltam dolgozni. Bencés közösségek évszázadok óta azt mutatják, hogy a tartós intézményt csak közösen vallott értékekre lehet építeni. És ez vonatkozik, ahonnan vettük az egyházról, mert hát az egyházon belül vagyunk egy speciális közösség. Egyébként, hadd mondjam, a egyetemes bencészség 2029-re jubileum, ez egy nem kerek szám, jubileumi évet hirdetett meg. 529-ben Szentbenedek atyánk Monte Cassinón erre tehető, hogy a regulát írja. Tehát amiről én itt nektek beszélek, vagy próbálok erőlkedni, az egy 1500 éve gyakorolt keresztény bölcsesség. És akkor gondoljátok, hogyha eddig megmaradt, akkor mégiscsak van ennek valami alapja, ereje, biztonsága. És ez azt jelenti, hogy keresni kell ezeket az ősi szövegeket, ennek az értelmezését, és a mi modern, így mondanám, lélektani, pszichológiai kultúránkkal, szakkifejezéseinkkel újra el kell juttatni saját magunkhoz, illetve másokhoz. Van még idő? Igen, akkor már, igen. Jó, akkor kedveseim, azt, hogy mikor érdemes pályát választani majd a jegyzetből, vagy változtatni, ezt majd a jegyzetből veszitek. A keresztény hagyomány végső üzenete az, hogy a munka nem megélhetési eszköz csak, hanem hivatás, emberformáló út. Akkor válik áldássá, ha nem öncélú teljesítményhajszává, hanem a közjó szolgálatává lesz. A jövő munkahelyeinek legnagyobb kihívása nem pusztán a mesterséges intelligencia bevezetése, hanem olyan közösségek építése, ahol az ember méltósága, szabadsága, kreativitása a technológiai fejlődés közepette is megőrizhető. Ebben a tekintetben a kereszténység, azon belül a bencés hagyomány mértéktartásra, közösségközpontoságra, a munka és a pihenés és a kulturálódás mutat, hogy ezt próbálja kínálni mindannyiunk számára. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és majd tessék elolvasni a rövidületet.
1: Köszönjük szépen!
2: Időnk az nagyon elszaladt, úgyhogy az ilyenkor szokásos, hát nem tudom, hogy ha valakiből kikívánkozik, mondjuk egy kérdésre talán lenne idő. De ahogy ígértem a...
0: Adjál kettőt, akkor...
2: Akkor kettőt.
0: Tehát zsenírozza érzem.
2: Az előadásnak a hanganyaga, illetve a szöveges változatja, a jegyzete is elérhető lesz majd a honlapunkon. Ilyenkor a következő, hát ugye ez ima reggeli néven úgy, hogy ez a másik neve ennek az összejövetelnek, tehát ima szándékokat lehet megfogalmazni, akár az előadás kapcsán, akár bármivel kapcsán, aki szeretné fennhangon, és akkor utána közösen majd azt hogy a vezetésével, hogy egy rövidre mondunk.

0: Érdekes, nem is foglalkoznak, hogy ez hogyan lehet tanárként, vagy vezetőként kezelni, hogy jó irányba vinni, hogy ezen változzanak a fiatalok is.
1: Ma azt gondolom egyik legnehezebb kérdés, amivel szembe találkozunk. Nem tudnék receptet mondani. A gyerekeknél azt látom a tapasztalatban, de az iskolában is, a személyes törődés. Tehát az, hogy legyen, ahol el tudja mondani, ez legyen baráti szint, vagy neked, vagy a szüleinek, hogy ez egy szabad áramlású, hogy mondjam, találkozás legyen, meg egymás között is. A másik az, hogy a bölcsesség az, hogy néha szigorúbbnak is, illetve tiltással is élni kell. Mi például, hát most internátusban mondom, hogy este leadja mindenki a telefonját, meg a kütyüjét, és akkor, hát, hogy mondjam, a reggel rövid időre visszakapja, vagy nem, és akkor délután megint, amikor szabad idő van, akkor hozzá. Tehát nem a teljes elvonás, mert ezt az nagyon nehezen élik meg, hanem értelmezni, magyarázni, bátorítani. Ez a személyes foglalkozásnak a kategóriája, és hát időnként be kell zárni ezt a... Na most a legjobb gyerekeink is lázadnak ellen, ez ellen. Tehát nem az, hogy alázatosan elfér, szó sincs róla. De akkor... Ha nem te vagy időnként keményebb vele, az élet még keményebb lesz. Szóval itt kell választani tulajdonképpen, hogy ha a maga kis butafeje szerint megy, tönkreteszi magát. Most ezt racionálisan nem biztos receptet mondani. Személyes törődés.
2: Az elmúlt percekben Várszegi Asztrik nyugalmazott Pannonhalmi főapát előadását hallották a munkáról.

0: órák liturgiája. Az olvasmányos napközi imaóra következik.
1: Istenem, jaj segítségemre! Uram!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja. Igaz napunk kiműveit,

Mi magunk is sóhajtozunk, és várjuk testünk megváltását. Így szóltam, vigyázok útjaimra, nyelvemmel nem vétkezem, reteszel zárom le szájam, amíg gonosz ember áll előttem. Hallgattam, elnémultam, de mi haszna? És fájdalmam kiújult. Szívem fölhevült bennem, elmélkedtem, s egyre nagyobb lánggal égett. Nyelvem akkor megoldódott. Uram, tudasd velem életem végét. Mennyi napjaimnak száma? Hadd tudjam meg, mi rövid az életem. Íme napjaimat néhány araszra mérted. Életem ideje, előtted semmiség. Minden csak hiába valóság, minden ember élet is. Mint az árnyék, az ember úgy múlik el. Hiába való az is, hogy vesződik. Kuporgat, de nem tudja kinek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Mi magunk is sóhajtozunk, és várjuk testünk megváltását. Hallgasd meg, Uram, kiáltásomat, és figyelj könnyeimre. És most, Uram, mire várhatok? Egyedül benned reménykedem. Minden gonoszságomból ments ki engem. Ne szolgáltass ki az esztelen gyalázatának. Elnémulok, már nem nyitom ki ajkamat, mert te vagy, aki ezt végbe vitted. Csapásaidat vedd le rólam, elpusztulok sújtó kezed alatt. Fenyíted az embert gonoszsága miatt, moly módjára erejét elemészted, mint egy lehellet, annyit ér minden ember. Hallgasd meg, Uram, imádságomat, figyelj kiáltásomat.

0: jövevényváltásomra. Ne légy süket csiránkozásomra, hiszen nálad jövevény vagyok. Vándor, mint minden ősöm. Vedd le rólam szemedet, hogy föllélegezzem. Mielőtt elmegyek, és nem leszek többé. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hallgasd meg, Uram, kiáltásomat, és figyelj könnyeimre. Isten irgalmában bízom, mindenkor és mindörökké. Mit dicsekszel gonoszságoddal, te, aki a gonoszságban vagy hatalmas? Egész nap álnokságon jár az eszed, te cselszövő, nyelved éles, mint a borotva. A rosszat jobban kedveled a jónál, a hazugságot inkább, mint az igaz beszédet. Te álnok nyelv, minden bajt hozó beszéd kedves neked. Éppen ezért el is pusztít Isten mindörökre. Kigyomlál és kiköltöztet hajlékodból. Gyökerestől kitép az élők földjéből. Látják ezt az igazak és megilletődnek. Azután nevetve mondják, íme az ember, aki nem Istenben kereste oltalmát, hanem gazdagságában volt reménye, és csak gonoszsága minden ereje. Én pedig, mint viruló olajfa Isten házában, Isten irgalmában bízom, mindenkor és mindörökké. Örökké áldalak azért, amit tettél, nevedben reménykedem, mert jóságos vagy híveidhez. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Isten irgalmában bízom, mindenkor és mindörökké. Kitartok igéd mellett, az Úr minden reménye.
1: Olvasmány Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Kedveseim, ti mindig engedelmesek voltatok, félve, remegve munkáljátok hát üdvösségeteket, nem csak amikor köztetek vagyok, hanem sokkal inkább most, hogy távol kell lennem. Hiszen Isten maga ébreszti bennetek a szándékot, és hajtja végre a tettet tetszésének megfelelően. Zúgolódás és húzavona nélkül tegyetek meg mindent, hogy kifogástalanok és tiszták legyetek, Istennek ártatlan gyermekei a gonosz és romlott nemzedékben, amelyben úgy kell ragyognotok, mint a csillagoknak a mindenségben. Ragaszkodjatok az életet tápláló tanításhoz, hogy Krisztus Jézus napján dicsőségemre váljatok. Akkor nem futottam hiába, és nem fáradoztam fölöslegesen. Sőt, ha hitetek szent szolgálatáért áldozatként véremet ontják is, örülök, együtt örülök mindnyájatokkal. Örüljetek hát ti is, örüljetek velem. Remélem, Urunk Jézusban, hogy nem sokára elküldhetem Timóteust, és megnyugodhatom, halva, hogy létetekről. Nincs senkim ugyanis, aki annyira hozzám hasonló lelkületű volna, és oly őszintén szívén viselné ügyeteket. A többiek minden maguk javát keresik, nem Krisztus Jézusét. Róla azonban tudjátok, mennyire megbízható, hiszen mint a gyermek apja mellett, úgy szolgált mellettem az evangélium ügyében. Remélem tehát, hogy elküldhetem, mielőtt megtudom, hogyan áll az ügyem. Sőt, bízom az Úrban, hogy nem sokára magam is indulhatok hozzátok. Addig is szükségesnek tartom, hogy visszaküldjem hozzátok Epafroditus testvéremet, munka és küzdőtársamat, akit ti küldtetek, hogy szükségemben szolgálatomra legyen. Nagyon vágyott már utánatok, és nyugtalankodott, hogy betegségéről értesültetek. Valóban halálos beteg volt, de Isten megkönnyörült rajta. Nem csak rajta, hanem rajtam is, hogy bánatra bánat ne érjen. Igyekszem hamarosan útnak indítani, hogy viszontlátva újra örüljetek neki, és nekem se kelljen szomorkodnom. Fogadjátok nagy örömmel az Úrban, és becsüljétek meg az ilyen embert. hiszen Krisztus ügyéért kerül közel a halálhoz. Az életét kockáztatta, hogy a nekem tett szolgálattal pótolja, amit ti nem tehettetek. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Törekedjetek rá, hogy hivatásotokat és kiválasztottságotokat tetteitekkel megpecsételjétek. Így lesz ugyanis könnyű számotokra a bemenetel Urunknak és Megváltónknak, Jézus Krisztusnak örök országába. Éljetek úgy, mint a világosság fiai. Ne legyen részetek a sötétség meddő tetteiben. Így lesz ugyanis könnyű számotokra a bemenetel Urunknak és Megváltónknak, Jézus Krisztusnak örök országába.
2: Olvasmány Szent Jeromos áldozópapnak Izajás próféta könyvéhez írt magyarázatainak előszavából. Teljesítem kötelességemet Krisztus parancsainak engedelmeskedve, ahogyan ő mondja. Vizsgáljátok az írásokat, és keressetek, és találtok, nehogy azt kelljen hallanom, amit a zsidóknak mondott. Tévedtek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem az Isten hatalmát. Ha ugyanis Pál apostol szerint Krisztus az Isten ereje és Isten bölcsessége, és aki nem ismeri az írásokat, az nem ismeri Isten erejét és bölcsességét sem, akkor aki nem ismeri az írásokat, az Krisztus sem ismeri. Ezért azt a család atyát szeretném utánozni, aki kincseiből újat és régit hoz elő. Meg azt a mennyasszonyt, aki az énekek énekében így beszél. Gyümölcsöt, frisset és régit is tettem el neked, kedvesem. Úgy akarom tehát Izajást magyarázni, hogy őt ne csak mint prófétát, hanem mint evangélistát és apostolt is bemutassam. Ő ugyanis így nyilatkozik magáról és a többi evangélistáról. Milyen szép annak lába, aki jó hírt hoz, aki békét hirdet. Isten is úgy hívja meg őt, mint egy apostolt. Ezzel a kérdéssel. Kit küldjek el? Ki megy el ehhez a néphez? Mire a proféta így válaszolt. Itt vagyok, engem küldj el. De senki se higgye, hogy csak néhány rövid szóval szeretném kifejteni ennek a szentírási könyvnek gazdag tartalmát, hiszen ez a könyv Urunk életének minden titkát magába foglalja. E könyvben benne van a szűztől született Emmanuel, benne van a csodás tettek és jelek szerzője, benne, hogy meghalt és eltemették, de a halálból feltámadt, és hirdeti, hogy minden nemzet üdvözítője lesz. És mit mondjak arról a nagyszerű tanításról, amit a fizikai és erkölcsi rendről, meg az elmélyed gondolkodás művészetéről ad elénk ez a könyv. Mindaz, amit a Szentírás tartalmaz, mindaz, amit emberi nyelv kifejezni képes, és a halandó értelem felfoghat, mind megtalálható ebben a könyvben. E könyv mélységes titkairól maga a szerzője tanúskodik. Ezeknek a dolgoknak a látomása olyan számotokra, mint egy lepecsételt könyvnek a tartalma, amelyet ha odadnak valakinek, aki tud olvasni, és azt mondják neki, olvasd, azt feleli. Nem tudom, mert le van pecsételve. Ha meg olvasni nem tudónak adják a könyvet, és azt mondják neki, olvasd, akkor az így felel. Nem ismerem a betűket. De ha akkor az így felel. Nem ismerem a betűket. De ha valakinek ez kevés lenne, hallgassa meg Szent Pált,

0: hanem magának Istennek szava szólalt meg a proféták lelkében. Egy másik proféta itt tanúskodik erről. Az angyal, aki bennem szólt, és szívből kiáltjuk, Abba, atyánk. Továbbá, hadd hallom, mit hirdet bennem az Úr, ami Istenünk. Minden írás, amit Isten sugalmazott, jól használható a tanításra, az ige életre való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes legyen, és minden jóra hajoljon. Az okos fiú megtartja az intelmet, hogy az Isten embere tökéletes legyen, és minden jóra hajoljon.
1: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen. Az óra imedénre jár, s bennünket imádságra hív. Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll. És híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg. E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad éli ég. Szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt ki, hó atyánk, és egy szülött török fiát.

Átgondolom minden utamat, lábamat végzéseithez igazítom. Hittel vallom, Uram, az én osztályrészem, hogy igéidet megtartsam. Hozzád esengek teljes szívemből, könyörülj rajtam. Légy irgalmas hozzám, amint megígérted. Átgondolom minden utamat, lábamat végzéseithez igazítom. Hamar elindulok, nem késlekedem, hogy parancsaidat megtartsam. Hiába vonnak körül kötéllel a gonoszok, törvényedet nem felejtem. Hogy neked hálát adjak, éjfélkor is fölkelek, és igazítéleteidért magasztallak. Hűtársra lel bennem minden Isten félő, és aki parancsaidat megtartja. Határtalan jóságoddal telve van a föld, Uram, rendelkezéseidre taníts meg engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ha átgondolom minden utamat, lábamat végzéseidhez igazítom. Félelem és rettegés szállt rám, figyelj rám és hallgass meg engem, Uram. Hajlítsd füledet imádságomra, Istenem, ne rejtőzz el kérésem elől. Figyelj rám, és hallgass meg engem. Zilált vagyok elmélkedésemben, és zavart vagyok az ellenség hangoskodása és a bűnösök gyötrése miatt. Elhalmoznak engem gonoszságaikkal, és haraggal támadnak ellenem. Bensőmben a szívem remeg, halálsejtelmek gyötörnek. Félelem és rettegés szállt rám, borzongás fogott el engem, és így szóltam, bár szárnyaim lennének, mint a galamnak, hogy elrepülnék és megnyugodnék. Igen, messze elbújdosnék innen, és a pusztaságban laknék. Várom azt, aki szabadulást hoz nekem, a szélvész és vihar fergetegétől. Szórd szét őket, Uram, zavard össze nyelvüket. Látom, hogy pártoskodás dúl az egész városban. Éjjel-nappal körbejárnak a város falain. Belül gonoszság, kín és csalárdság. A tereken nem szűnik a durvaság és a cselszövés. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Félelem és rettegés szállt rám. Figyelj rám és hallgass meg engem, Uram. Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem. Mert hogyha ellenségem átkozna engem, azt még elviselni. Vagy ha az akarna fölém kerekedni, aki gyűlöl engem, az elől talán elrejtőzni. De te olyan ember, aki egyenlő velem, jó barátom és bizalmasom, akivel oly édes volt a barátságom, az Isten házába is együtt és egy szívvel jártunk. De most Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem. Este, reggel és napközben elgondolkodom és sóhajtozom, és ő meghallgatja szavamat. Békét ad és megment a támadók hadától, pedig sokan a csarkodnak ellene. Meghallgat az Isten, és megalázza őket. Ő, aki él öröktől fogva, nem lehet rajtuk változtatni, nincs bennük Isten félelem. Ez társaira emelkezett, és megszegi adott szavát. Szája lágyabb, mint a vaj, de szíve merő háborúság. Beszéde simább, mint az olaj, éles, mint a kivont kard. Vesd az olaj, és nem engedi soha, hogy az igaz meginogjon. De ezeket, Istenem, te elveted, a pusztulás gödrébe szóró, a vérengzők

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem.
1: Az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok, mondja az Úr. Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Uram, mindenható Isten, ki hasonló hozzá? Hatalmas vagy, Uram, és körülvesz a hűség. Könyörögjünk. Mindenható irgalmas Istenünk, te adsz nekünk rövid pihenőt most a déli órában. Tekints jóságosan megkezdett munkánkra. Segíts kijavítani, amit hibáztunk, és vidd tetszésed szerint jó végre minden fáradozásunkat. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Főegyházmegyei minisztráns találkozót tartottak az Egri Bazilikában szombaton. Szent Ferenc emléknapot rendeznek Baján október 4-én. A demencia témájában tartott szakmai napot a Máltai Szeretetszolgálat Budapesten. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Ternyák Csaba érsek szombaton közös találkozóra hívta a minisztránsokat, akik az egyházmegye több mint 600 főoltáránál teljesítenek szolgálatot, tudatta az Egri főegyházmegye. Az ünnepi szentmise kezdetén köszöntőjében az érsek rámutatott: tekintetünket mindannyian Krisztusra szegezzük, életünk fókuszába őt akarjuk állítani, és ebben a szolgálatban szeretnénk megerősödni. Kiváltságos helyzetben vannak a fiatalok, akik Istent közelről az oltárnál szolgálhatják, emelte ki. A szentbeszédet Kakuk Ferenc plébános érseki irodaigazgató mondta. A lelkipásztor hangsúlyozta, a különböző körülmények közül érkezett fiatalokat összeköti a meghívás és Jézus személye. Ha megkérdezik, miért vagytok minisztránsok, legyen válaszotok. Azért, mert Jézus barátja vagyok, emelte ki. Ebéd után a fiatalok Feri atyával kötetlen beszélgetésen vettek részt. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából a bajai páduai Szent Antal plébánia a város Ferences templomában, közismert nevén a Barátok templomában emléknapot rendez vasárnap, reggeltől estig tartó eseményekkel, tudatta a plébánia. Reggel Schindler Mátyás plébános mutat be szentmisét, majd Péterfai Ferenc orgonaművész, a templom kántora ad 45 perces hangversenyt. Az egykori ferences kolostor ebédlőjében kisgyermekeknek lesz mese délelőtt, ezzel párhuzamosan Szakács Tibor Baja kiscsávai plébános a ferences rend indulásáról, történetéről tart előadást 11 órától. Majd Lőrinc Pál bencés szerzetes, a Magyar Katolikus Karitász lelki igazgatója mutatja be a szervezet működését 15 órai kezdettel. 17 órakor koncertre várják az érdeklődőket a templom előtti téren, az emléknapot pedig 18 óra 30 perctől szentmisével zárják majd. A demencia témájában tartott szakmai napot a Máltai Szeretetszolgálat Budapesten. Az 5. alkalommal megrendezett szakmai nap során a korai felismerésről, a diagnosztika új lehetőségeiről és az egyénre szabott gondoskodás gyakorlati tapasztalatairól egyaránt szó volt, írta a Magyar Kurír. A programon mintegy 100 szakmai munkatárst vett részt. Tajsz Miklós ügyvezető köszöntőjében úgy fogalmazott: a közel 3000 idős embernek, akikről idős otthonainkban gondoskodunk, közel fele demenciával érintett. Folyamatosan keressük, hogyan tudunk jól segíteni nekik. Hazánkban 200-300 ezer ember szenved ettől az állapottól. Családjaikkal együtt több mint 1 millió ember életét befolyásolja ez a betegség. Professzor dr. Kovács Tibor, a SOTE neurológiai klinika igazgatója szerint a demencia egy tünetcsoport, különböző betegségekkel. Hangsúlyozta, milyen fontos, hogy az emberek felismerjék a különböző tüneteket, és a mihamarabbi kezelés érdekében orvos segítségét kérjék. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 30-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: lélek hangja.
1: Dél van.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
3: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, és Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján,
2: amen. Íme az Úr szolgáló leánya.
3: Legyen nekem a te igéd szerint.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: És az ige testélőn.
3: És mi köztünk lakozik.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
3: Amen. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen. Amen.
4: Szeptember 30-án szerdán a Mária Rádió műsor ismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szigler Rózi. Béke a Földön 12 óra 5 perckor, programajánló 12 óra 10 perckor, a dicsőséges rózsafüzért imádkozzuk 12 óra 15 perckor, a Szent Atya az zarándokokhoz intézett beszéde hangzik el 13 órakor, a nap evangéliuma Szentírás magyarázat Juhász Gábor atyával 14 órakor, Jó hírek, hírmagazin 14 óra 15 perckor, jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor, imalánc 14 óra 50 perckor, az irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órakor, az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk 15 óra 15 perckor, személyes vallomásuk megtérésről és a hit erejéről 16 órakor. Bozók Ferenc meditációi a 20. századi költők Jézus verseiről Kárpátné Novák Ágnes felolvasásában 16 óra 30 perckor. A Szapiencia Főiskola keresztény közgazdász műhelyének műsora hangzik el 16 óra 35 perckor. Pályakezdők és pályaváltók erőforrásai, Mondikné Sági Emese karriertámogató és Németh Petra beszélgetését 17 óra 20-kor hallgathatják meg. Kulcsár Dávid atya műsora a harangkultúráról 18 órakor. Vállomások Isten szaváról 18 óra 50 perckor. A zsulosma esti dicséretét 19 órától imádkozzuk. A tábori lelkészség és a honvédelmi minisztérium műsora 19 óra 25 perckor. Készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor. Ima a nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. Strauss Kálmán műsora séta a muzsika kertjében 20 óra 16 perckor. Benedek Elek születésének emlékezete és a magyar népmese napja 21 óra 5 perckor. Könnyíts a lelkeden Karácsony Tibor atya műsorát 22 órától hallgathatják meg. Bacsa Dávid atya homiliái hangzanak el 22 óra 30 perckor. Bátor Botond páros szerzetes jegyzetét 22 óra 50 perckor hallgathatják meg. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 23 órától hangzik el. Székely János atya elmélkedése 23 óra 20 perckor, végül a Zsolozsba befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, imádságos szép napokat és jó egészséget kívánok mindnyájuknak.
0: Mária Rádió.
5: A békesség és a szabadság támasza kell legyünk a népeknek. Istenhez kiáltunk nemzetünkért, mert mint mindenkor a mai is tele van hatalmas gondokkal, nehézségekkel. Istenhez kiáltunk, mert tudjuk, hisszük és reméljük, hogy ha jót akarunk, és kérjük ehhez az Istent, az előbb-utóbb teljesül. Itt a Duna mentén nekünk a feladatunk különösen fontos. Minden csapás, minden igazságtalanság ellenére nekünk kell lenni a béke, a szabadság és az együttműködés népének. Nagyhatalmak között csak a többi kis néppel együtt lehetünk, a magunk urai. Erről beszél a 19. századból hozzánk Bajza József is. Hallgassuk őt. Európa nemzetiségünk iránt csak addig viseltetik rokon szemmel, míg egyszer s mind délkeleti Európa szabad elvűségének támaszpontjául szolgál. Mihelyt azt tapasztalná, hogy a magyar elem, akár az osztrák bürokratikus kényuraságnak, akár az orosz kancsukai önkénynek akar vagy kénytelen eszközévé válni, elfordul tőlünk, összezúzatunk a szolgaság terhétől. Tehát csak a szabadságban van a jövőnk. A szolgaságban megsemmisülési se van mindenünknek. A szabadság pedig demokrácia nélkül éppen úgy nem képzelhető, mint a fény világosság nélkül.

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Cződer Mária.
2: Pax et Bonum. A magyarországi ferencesek zenéje a 17.-18. században. Németh Pál és a Savaria barokk zenekar hangversenye október 2-án pénteken 19 órától a Pasaréti Ferences templomban, Budapest 2. kerület, Pasaréti út 137 szám alatt. A magyarországi ferencesek hagyományában az inventáriumok, a leltárjegyzékek tanúsága szerint az első zenei jellegű adatokat a 17. század végéről találjuk. A rend barokk zenei életét meghatározta az 1659. évi Nagyszombatban tartott ferences rendtartományi káptalan. Minden rendházban képzett kántor, a nagyobb házakban rajta kívül magister kori is működött. A gregorián gyökerű barokk korális, a többszólamúság, a figurális ének, a dur-moll hangnemiség együttes hatása alatt alakult ki a kolostorokban, mint egyszólamú kórusének, az ősi gregoriánum jogutóda. A 18. század közepén elsősorban a délnémet kolostorokban új egyházzenei irányzat alakult ki. A barokk korális helyét a képzett és szorgos kolostori zeneszerzők munkássága nyomán elfoglalta a hangszer kíséretes, áriaszerű egyházzenei stílus. Magyarországon a ferencesek szorgalmazták a zenei megújulást. A megújult zenei stílus további vonzerőt jelentett a lakosság körében, mindig is népszerű rendnek. A könnyen élvezhető, dallamos zene is közrejátszott ebben a népszerűségben. A koncert a magyarországi ferences templomoknak ebből a korszakból származó egyházzenéjét szólaltatja meg, amely számos érdekességet és felfedezésre méltó művet foglal magában. Közreműködik Ducanóra szoprán, Bakos Kornélia alt, Kéringel László tenor, Jekön László basszus, Gesztesi Tóth László orgona, Savaria barokk zenekar, vezényel Németh Pál. A belépés ingyenes. Nagyapa fiú unoka lelki gyakorlat október 2-a és 4-e között a Felüdülés házában Balatonbogláron. A lelki gyakorlatra a nagyszülő unokat lelki gyakorlatok keretén belül családonként egy nagyapát korhatár nélkül és egy 8-14 év közötti fiú unokáját várják szeretettel. A programon sok az unokák és nagypapák kapcsolatát erősítő és vidám közös program mellett külön programok is lesznek a nagypapáknak és az unokáknak. Cél, hogy a nagyszülők személyiségformáló és hitre nevelő szerepét előre mozdítsák az unoka-nagyszülő kapcsolatban. Erősítsék a résztvevők Isten kapcsolatát, és elgondolkozzanak azon, mi egy férfi szerepe a mai világban. A lelki gyakorlattal kapcsolatos részletekről a jelentkezési folyamat során adnak tájékoztatást, illetve látogasson el a Családok Jézusban közösség oldalára, amelyet a cjk.hu oldalon érnek el.
0: Programajánlót hallottak.

0: imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent Monika ima csoport a Mária Rádió kápolnájában a dicsőséges rózsafűzért imádkozza. Kérjük, hogy kapcsolódjanak hozzánk. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szent Lélekben, hiszen a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szentes és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Az asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hívalmodra.
1: A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki a halálból feltámadt. Mit láttak az apostolok Jézus feltámadásából? Két dolgot. Az üres sírt és magát a föltámadottat. Az üres sír jel volt, amely értelmet csak akkor nyert, mikor az élő Úrral találkoztak. De a találkozó csak úgy lehetséges, ha kész a szívünk látni és hinni. Az övé csak a találkozás által vált képessé a hitre. A szeretet képesít a hitre. Magdolna nagy reggeli találkozása mellett ugyanezt tanítja az Emmauszi vándorok elbeszélése, ahol az égő szív megérezte az Úr közellétét, és megértette az írások igazát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vigyázz a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak Téhalmadra.
2: A dicsőséges Rózsa Füzér második titka, aki a mennybe fölment. Jézus, amikor emberré lett, magára vette az idő és a tér kötöttségeit, amint legvégül eltűrte azt is, hogy a kereszt volt velünk, és megszentelte talpának érintésével a földet, markolásával a szerszámainkat,

0: éhségével, szomjúságával falat kenyerünket, italvizünket. Isten országáról szóló tanítását rábízta a Szentföldön sarjadó vetésre és a madarakra, és imádságos magányának tanúivá tette a holdat, meg a csillagokat. Szólt a szavainkkal, és minden szó értékű lett körülötte, a megtestesült ige körül. Amerre járt, a kövek kiáltanak. Azóta is hangos tőlük a világ. Otthont azonban az atyánál készít nekünk. Elment, hogy jelezze. Nem arra születtünk, hogy beérjük azzal, ami rész szerint való. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Máriánk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a horgoly tüzéből, vigyázz meg a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A dicsőséges Rózsa Füzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Szemléljük Máriát, amint az utolsó vacsora termében buzgó imával készül a Szentlélek eljövetelére az apostolokkal együtt. Jól tudja, mi csodálatos változásokat képes a Szentlélek előidézni. Diadalmasan, ellenállhatatlan erővel tör rájuk a Szentlélek. Szélvihar, világosság, lámnyelvek alakjában. Megmutatta hatalmát az apostolok lelkében is, amelyet egyetlen szempillantás alatt gyökerében változtat meg. Gyarlóságukat életszentségé, tudatlanságukat bölcsességé, gyengeségüket hősies bátorságá alakítja át. Csak is a Szentlélek kegyelme emeli a lelket a hitnek abba a világosságába, hogy mélyebben betekinthessen Isten belső életébe, a szeretet titokzatos világába. Ő ihleti a lelket arra, hogy dicsőítse, magasztalja az Urat. Jöjj, Szentlélek, Úristen, stőzd el lelkemet, hogy minduntalan dicsőíthesselek, és magasztalhassalak téged minden jó téteményedért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Én osztól, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most

0: és halálunk órájában.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te vered. Áldott vagy te az asszonyok között, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te vered. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. A boldogságos Szent Szűz, aki pünkösdkor a fiatal egyházzal együtt fogadta a Szent Lelket, még 20 évig maradt az első keresztényekkel, mint szerető édesanyja, szeretett gyermekei bölcsője. De vágyódott Jézus után, és Jézus is vágyódott édesanyja után. Azért Jézus magához hívta őt angyalai által, és diadalmenetben vezette be őt a mennybe. Kérjük Máriát, hogy nyújtsa a kezét nekünk, és segítsen bennünket is az égbe jutni. Mária a szeretet teljességét éri a mennyben is, állandó ködben járunk az Istennél. Ha példájára mi is szeretetből ködben járunk Istennél másokért, ezáltal mi is alakulunk. Segítő Szent Szűz, imádkozzál érettünk, hogy mi is segíthessük testvéreinket az üdvösség útján az ég felé. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk.

0: életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, nek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a kóbor tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér 5. titka, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Isten Máriát minden kegyelmek anyjává, és minden isteni ajándék közvetítőjévé koronázta, hiszen mindig fia dicsőségét kereste. Én kinek, minek a dicsőségét keresem? Jézus vagy Mária dicsőségéért hajlandó vagyok-e lemondani saját dicsőségemről. A szűzanya megkoronázása a hűséges szolgálat jutalma. Mennyire tudok hűséges, kitartó lenni imáimban? Hűségesen járok a templomba? Amikor csak tehetem, szent áldozáshoz járulok-e? A boldogságos szűz a mennyben is a legalázatosabb. Ott is megmarad az Úr szolgáló leányának. Tudja, hogy neki szolgálnia kell gyermekeit, mindazokat, akik hozzáfordulnak. Ez tölti el az ő szeplőtelen lelkét örömmel. Nagy bizalommal forduljunk a mennyben megkoronázott szűzanyához. Imádkozzál érettünk szűzanyánk minden szükségünkben, abban is, ami a földi viszontagságainkban ér, de főleg lelkünk üdvösségének nehézségeiben. Légy közben járunk, és el ne hagyj abban a nagy harcban, melyet lelkünk ellenségeivel kell megvívnunk. Béke királynője, magyarok nagyasszonya, légy irgalommal gyermekeid iránt. Segíts, hogy mindvégig hűségesek maradjunk szent fiathoz. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kegyelünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, ökér, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
3: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
3: Amen.
4: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hír perce.
1: Hétfőn ünnepeltük Csomóoldó Boldogasszony emléknapját. Apa-fia zarándoklatot hirdet Felföldi László pécsi megyés püspök október 10-ére szombatra. Dokumentumfilm készült a Szent Ignáci lelki gyakorlatokról. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kaszeregina olvas fel. Hétfőn ünnepeltük Csomóoldó Boldogasszony emléknapját, ebből az alkalomból Kovács

0: Kovács Zoltán mariológus egyetemi tanárírását olvashattuk a Magyar Kuríron. A szerző így fogalmaz: az első ember Ádám cselekedetének következményeit az új Ádám, az emberfia engedelmessége hozza helyre. Ádámnak társa volt a bűnben Éva, Krisztusnak pedig az új Éva, azaz Szűz Mária lesz vele hűen együttműködő társa az üdvösség művében. Az Édenkert bezáruló kapuja üdvözítőnk kereszthalálával nyílik meg számunkra. Életünk csomóinak igazi megoldója Isten. Mária is együttműködik Istennel, mert nem csak János apostolnak lett édesanyjává, hanem nekünk is. Mindenkor édesanyánk marad, aki számít ránk, és akire felnőtt fejjel mi is számíthatunk. Égi édesanyánk a mennyben már nem öregszik, és türelmesen fogy el. Mindig szeretettel vár akkor is, amikor életünk csomóinak sokaságával keressük fel, segítségét kérve. A nagyapák, az édesapák és fiaik közötti személyes köteléket gazdagító, gyalogos zarándoklatra hív idén is Felföldi László pécsi megyés püspök. A zarándoklat egyszerre teremt lehetőséget az aktív pihenés közbeni tartalmas beszélgetésekre, lelki töltekezésre, illetve az apa-fia kapcsolat építésére, írta az egyházmegye. Az út megtétele igénybe veszi a testet, ugyanakkor az egymás között felmerülő kérdéseket és válaszokat is formálja a fizikai megpróbáltatás. A főpásztor által vezetett Pécsről Mária gyűjtve tartó zarándoklatot 6. alkalommal tartják. A zarándokok szombaton 8 órakor indulnak Reménypusztáról, a Pogányon és Bisén át vezető több mint 20 kilométeren át Mária gyűdre. Körülbelül 14 óra 30-kor a zarándoklat zárásaként a főpásztor vezetésével szentségimádáson vesznek részt a Kegyhely bazilikájában. Kérik, hogy az enni és innivalóról a résztvevők maguk gondoskodjanak. Dokumentumfilm készült a Szent Ignáci lelki gyakorlatokról. A személyes Isten kapcsolat vezető mesél saját lelki gyakorlatos élményeiről, nem várt kihívásokról, pozitív csalódásokról és Isten kapcsolatának alakulásáról, írta a Magyar Kurír. A közel 30 perces alkotást egy hét alatt több mint 10 000-en nézték meg. Azért készítettük a filmet, hogy kedvet csináljunk azoknak, akik már hallottak az Ignáci lelki gyakorlatokról, de még nem vettek részt rajta, mondta Pásztor Péter, a film alkotója. A magyar jezsuiták kommunikációs munkatársai másfél évig forgattak 3 lelki gyakorlatos központban. A Dobogókői Mandrézában, a Püspök Szent Lászlói Életrendezés házában és a Székelybői Szent Ignác házban. Sok lelki gyakorlatozóval és kísérővel beszélgettek, hogy minél személyesebb, mégis átfogó képet adjanak a jezsuita lelkiség legfontosabb eleméről. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 30-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: A Mária Rádió lelkiségi óráját a Szent Atya tanítása.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Ma már kedves hallgatók hallják, a Szent Atya a Szent Péter téren találkozik az Olaszországból és a világ minden tájáról érkezett zarándokok és hívek csoportjaival. Éppen most a Szent Péter téren megy körben a pápa mobillal, és köszönti a zarándokok között a zarándokokat, híveket, mindenkit, aki ott van, a gyerekeket külön adják a kezében, ahol külön áldásban részesíti. És ahogyan az információink vannak, a Szent Atya ma nem a dogmatikus konstitúcióról fog talán beszélni a katekézisében, hanem ahogyan Ferenc pápa is tette, a külföldi látogatásairól számol be, és ez nem történik ma sem másképpen, hiszen ugye a Szent Atya nemrégiben Franciaországban és az UNESCO-nál tett apostoli útjáról fog szerintünk ma beszámolni. Most a Szent Atya, ami körbe jár, addig hagyom a kedves hallgatókat is, és amikor megkezdődik, akkor majd én is kapcsolódom.

0: fordítjuk a Szent Atya mai üzenetét. Maradjanak velünk!
1: Introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
2: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Békesség legyen veletek.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Noi rendiamo grazie a Dio.
0: A Szent Atya katekéziséhez, a Szentírásból, Szent Pál apostolnak a Kolosszeiekhez írt levélből veszi az első fejezet 3-4-5-6-os versorait, ez pedig így szól. Hálát adunk Istennek, Urunk Jézus Krisztus Atyának, valahányszor értetek imádkozunk. Hallottunk ugyanis Jézus Krisztusba vetett hitetekről, és arról a szeretetről, amelyet minden szent iránt tanúsítok, annak reményében, ami készen vár rátok a mennyben. Erről az evangélium igaz tanításában hallottatok, amely hozzátok is eljutott, és amint az egész világon gyümölcsözik és gyarapszik, úgy nálatok is attól a naptól kezdve, hogy meghallottátok, és Isten kegyelmét felismertétek az igazságban. Ez az Isten igéje. Kedves hallgatók, ezt a szentírási részt több nyelven felolvas, majd a Szent Atya olasz nyelvű katekézise kezdődik.
3: Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en priant pour vous à tout moment. Nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les fidèles, l'espérance de ce qui vous est réservé au ciel. Vous en avez déjà reçu l'annonce par la parole de vérité, l'évangile qui est parvenu jusqu'à vous. Lui qui porte du fruit et progresse dans le monde entier, il fait de même chez vous depuis le jour où vous avez reçu l'annonce et la pleine connaissance de la grâce de Dieu dans la vérité. Parole du Seigneur.
4: A reading from the letter of St. Paul to the Colossians. In our prayers for you, we always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, for we have heard of your faith in Christ Jesus and of the love that you have for all the saints because of the hope laid up for you in heaven. You have heard of this hope before in the word of the truth, the gospel that has come to you. Just as it is bearing fruit and growing in the whole world, so it has been bearing fruit among yourselves from the day you heard it and truly comprehended the grace of God. The word of the Lord.
5: Lesung aus dem Kolosserbrief. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Denn wir haben von eurem Glauben in Christus Jesus gehört und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die für euch im Himmel bereit liegt. Schon früher habt ihr davon gehört, durch das wahre Wort des Evangeliums, das bei euch anwesend ist. Wie in der ganzen Welt, so trägt es auch bei euch Frucht und wächst seit dem Tag, an dem ihr den Ruf der göttlichen Gnade vernommen und in Wahrheit erkannt habt. Wort des lebendigen Gottes.
6: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando sin cesar por ustedes, desde que nos hemos enterado de la fe que tienen en Cristo Jesús y del amor que demuestran a todos los santos a causa de la esperanza que les está reservada en el cielo. Ustedes oyeron anunciar esta esperanza por medio de la palabra de la verdad, de la buena noticia que han recibido y que se extiende y fructifica en el mundo entero. Eso mismo sucede entre ustedes. Desde que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en toda su verdad. Palabra de Dios.

0: Ilekroć modlimy się za was, odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o waszej miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych, z powodu nadziei nagrody odłożonej dla was w niebie. O niej to już przedtem usłyszeliście dzięki głoszeniu prawdy Ewangelii, która do was dotarła. Podobnie jak jest na całym świecie, tak również i u was owocuje ona i rośnie od dnia, w którym żeście usłyszeli i poznali łaskę Boga w jej prawdzie. Oto Słowo Boże.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. E benvenuti!
2: Kedves testvérek, Isten hozott, szép jó napot kívánok!
1: Oggi desidero parlarvi del viaggio apostolico in Francia.
2: Ma io compiuto nei giorni scorsi. Szeretnék beszélni nektek a Franciaországban tett apostoli utamról, amelyre az elmúlt napokban került sor. Nagy ajándék volt ez számomra. És az ott élő Isten népe számára is, ezért hálát adok az Úrnak. Ismételten szeretném kifejezni hálámat, akik fogadtak engem, a hatóságoknak, az egyház pásztorainak, valamint annak a sok-sok embernek, akik szerettek volna találkozni a pápával, vagy legalább az utcákon üdvözölni őt, mint Krisztus apostolát és a béke hírnökét. Köszönöm mindenkinek! Szeretném ennek a lelkipásztori látogatásnak még mindig nagy szimbólum köré gyűjteni a párizsi Notre-Dame székesegyház köré. Az ott létem első napjának délutánján a Boldogságos Szűz Mária vesperását ünnepeltük, ünnepélyes és örömteli liturgiát, amelyben a zene az ének, és a templom szépsége egyaránt megmozgatta az imádságban egyesült szíveket. Éppen a Notre-Dame azzal a drámával együtt, amelyet átélt, jelképesen megvilágíthatja egész apostoli utamat, és olyan kulcsot adhat annak értelmezéséhez, amelyet egyetlen szóval így foglalnánk össze újjászületi. Hatalmas tűzvész következtében szinte halálosan megsebesültnek tűnt, most újjáépült, és minden korábbinál ragyogóbb. Ez a katasztrófa minden szinten pozitív reakciót váltott ki, egyesek láthatóbbak és gyakorlatiasabbak voltak. Mások rejtettebbek és lelki természetűek, és a helyreállítás annak bizonyítéka lett, hogy lehetséges az együttműködés az egyház, az állam, a közintézmények és a civil társadalom között. Ez a hozzáállás lehetővé tette, hogy a lehető legjobban értékeljék a jótevők nagylelkűségét, mind a szakemberek és a munkások hozzáértését, és a közjó érdekében a politikai és társadalmi erők, valamint mindazok természetes magatartásának, akik polgári és gazdasági felelősséget viselnek. És ezt az üzenetet szerettem volna átadni a francia hatóságoknak, valamint az UNESCO tagjainak, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezete, ugye Párizsban található. A Notre-Dame az élő kövekből felépülő egyház, Isten szent népének képe. Érdekes párhuzamba állítani a Székesegyházban tartott vesperás. Az ugyanazon az estén a párizsi hatalmas Stade de France stadionban megrendezett ifjúsági vírasztással. Két teljesen különböző hely, mégis két egymást kiegészítő esemény, amelyek lelkileg összekapcsolódtak. Mi kapcsolta össze őket? Az egyház. Az egyház nem kövekből vagy betonból áll, hanem olyan emberekből, akik szeretik Jézus Krisztus, mert ő előbb szerette őket. Notre-Dame-ban a papok és diakonusok, megszentelt személyek és lelkipásztori munkatársak voltak.

0: jelent. A stadionban pedig a francia fiatalok új nemzedéke. Új, mondhatnám, nem csak életkorát tekintve, hanem inkább lelkületében, szívének és hitüknek szabadságában. Fiatalok, akik énekeltek, kiabáltak, de ugyanakkor csendben is tudtak maradni és figyelni. Figyelmes és meghatott arcok, amelyek az igazságra és a szeretetre vágyó szívekről tanúskodtak. Örömmel mondtam nekik, ti vagytok Franciaország szentjei. Ez a virasztás a remény nagy jele volt. Ugyanilyen jel volt abban a kicsinségben, amelyet Isten kedvel, a találkozó, a Maison Bakita nevű befogadóházban is, amely különböző nehézségekkel küzdő embereknek nyújtott rond. Ez csak egyik annak a sok helynek, amelyek az evangélium gyümölcsei. Olyan helyek, ahol nap mint nap azon fáradoznak, hogy szeretettel szolgálják az emberi személy méltóságát. Az egyházban azonban Franciaországban már néhány éve egy másik újjászületési jel is megfigyelhető. Megfigyelhető, figyelemre méltó az egyre növekvő, azoknak a fiataloknak és felnőtteknek a száma, akik a kereséget kérik. Istennek erre a szép meglepetésére tekintettel Párizsban egy tartományos szinodális gyűlés zajlik, amelyen én is részt vehettem, és bátorítottam a katekumenek és a frissen megkereszteltek útját. Fővárosi látogatom csúcspontja a Place de la Concorde-on bemutatott szentmise volt. Ott az újjászületés jele meglepő módon mutatkozott meg. A liturgikus gyülekezet, amely a hatalmas téren egybegyűjtötte a papokat, kórus, a hívek hatalmas sokaságát egészen a Champs-Élysées sugárúton át a diadal évig, és azon túl is kiterjedt. Szent áldozáskor mindenki részesülhetett az eukarisztiában, amelyet mindenütt kiosztottak. Ima ez az igazi újjáépítés, az egyház helyreállítása, amelyet egyedül Isten képes véghez vinni, Szűz Mária közbenjárására. Ezért természetes és kötelességszerű volt, hogy Párizs után zarándokként Lourdesba menjek, hogy tisztelegjek az egyház anyja Mária előtt, aki a szenvedés és a halál órájában égve tartja a hit és a remény lámpását. Lourdesban az Úr Szűz Mária anyai gondoskodásán keresztül mindenki számára, zarándokok, betegek számára a remény és az újjászületés üzenetét közvetíti. Ezt az üzenetet szerettem volna nyíltan és határozottan újra megfogalmazni. Minden emberi élet, bármilyen körülmények között is legyen, még a legsúlyosabb törékenység állapotában is, megőrzi sérthetetlen méltóságát, és megérdemli, hogy gondoskodjanak róla, kísérjék, enyhítsék szenvedését a tudomány által kínált eszközök segítségével. Ezért Lourdes az egész világ számára a szeretet civilizációjának szentélye. Ebben az összefüggésben találkoztam néhány bántalmazó áldozattal is, illetve azok, akik bántalmazva voltak, és arra kértem őket, hogy segítsenek abban, hogy más áldozatok felé is kifejezhesse az egyház akaratát, vagyis meghallgatni őket, velük együtt járni azon az úton, elismerni az életükben okozott fájdalmat, és dolgozni a bántalmazások megelőzésén. Apostoli utam harmadik és utolsó állomása Metz városa volt, Franciaország és Európa egy olyan térségében, amelyet súlyosan megsebesített a második világháború. Itt tevékenykedett Robert Schuman, az Európai Egyesülési Folyamat egyik legfontosabb ihletője. A mai Európa éppen a háború pusztítása után a béke tervéből született meg. Mondhatjuk, hogy ami a párizsi Notre-Dame-mal történt a tűzvész következtében, az Európában a második világháborúval történt meg. És Európa újjá született a demokrácia, a szolidaritás és a népek közötti testvériség alapelveire építve, amelyek sokat köszönhetnek keresztény gyökereinek.
1: In un mondo molto più globalizzato, dove il dialogo interreligioso riveste un ruolo di primaria importanza.
0: Ezeken az alapokon és éltető nedvel újulhat meg az európai projekt, sokkal inkább globalizált világban. Ezért Metzben találkoztam a különböző vallási hagyományok képviselőivel, akik jelenlétemben felolvasták és aláírták a metzi felhívást, a párbeszédért és a békéjét. Kedves testvérek, Franciaország lelkipásztorom látogatásom témája ez volt, hogy a világnak élete legyen. Mondja Jézus. Ezek Jézus szavai, amelyek összefoglalják egész üdvözítő küldetését, és amelyek az út során minden találkozás evangéliumi értelmét teljességében kifejezték. Most ezek a szavak ihlessék imádságunkat is, miközben azt kérjük Istentől, hogy ez a kegyelmi esemény bőséges és tartós gyümölcsöket teremjen. Tapsan köszönik meg a jelenlévők a Szentatya beszámolóját a francia apostoli útjáról. Ezt most összefoglalják és köszöntik különböző nyelveken.
2: Très saint père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments les plus respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père impartira la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux
0: personnes âgées, aux malades, et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Ezt most minden nyelven el fogják mondani, hogy a mi atyánk latinál imádkozása után a Szentatya pápa járdásban részesíti a kegytárgyak megáldása után a jelenlévő zarándokokat, a betegeket, fiatalokat, gyerekeket és a fiatal házasokat, és ez az áldás pedig érvényes mindazokra, akik az éter hullámain keresztül is bekapcsolódtak.
2: Au retour du voyage apostolique effectué en France, où je suis venu comme apôtre du Christ pour que le monde ait la vie.
0: A Franciaországban tett apostoli útamról, ahová Krisztus apostolaként jöttem, hogy a világnak élete legyen, mottóval hálát adok ezért a lelkesedésért, amellyel ott találkoztam. Legyen szó a párizsi Notre-Dame újjászületett ragyogásáról, ahol ünnepélyes vesperást tartottunk. A Stade de France stadionban a fiatalok, ahol felejthetetlenül virasztottak, Franciaország új szentjei ők, a Champs-Élysées-en összegyűlt hatalmas tömeg. Ez széles körben megmutatkozott Isten népének öröme és buzgósága. Ez a tömeg képes a csendre, az összeszedettségre, az igazságra és a szeretetre vágyó szívekre jellemzően, és ez mind az újjászületés és a remény nagy jele. Az emberi méltóság, mint a közjó szolgálatában álló együttműködés alapvető kritériuma, ugyanígy központi helyet foglalt el a legkiszolgáltatottabb emberekkel való találkozásokon Párizsban és Lourdesban. Egy áldott hely Lourdes, ahol a zarándokok betegek számára a remény üzenetét közvetíti a hely, és ott nagyobb törékenység állapotában is, hogy minden emberi élet megőrzi a méltóságát, és megérdemli, hogy gondoskodjanak róla. Végül Metz, amely Robert Schumannal együtt Európában a II. világháború alkalmat adott.

0: arra, hogy emlékeztessek Európa keresztény gyökereire, valamint a nemzetek és a különböző vallási hagyományok közötti párbeszéd és béke fontosságára. Szívből köszöntöm a francia nyelvű zarándokokat, akik Kanadából, Franciaországból és Luxemburgból érkeztek. Nagy hatással volt rám a mozgóság és lelkesedés, amelyel Franciaországban fogadtak. Hálát adok Istennek, és azért imádkozom, hogy a pásztorok továbbra is megfeleljenek a hívek, különösen a fiatalok elvárásainak. Szívből megáldanak benneteket. Most, amit a Szent Atya mondott olaszul, visszafordítják franciára, francia nyelvre.
1: Venu du Canada, de France et du Luxembourg. J'ai été émerveillée par la ferveur et l'enthousiasme de l'accueil reçu en France. Je rends grâce à Dieu et prie afin que les pasteurs continuent à répondre aux attentes des fidèles, en particulier à celles des jeunes. Je vous bénis de tout cœur.

0: Most holy.
1: 与我一道在祈祷中将法国人民托付于上主。现在圣父教宗将用意大利语问候大家。
0: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, ravvivate la fiamma della fede nelle vostre famiglie e nelle vostre parrocchie.
2: E la seta cui rohit langia családja itokban plébániaitokon, hogy Isten ajándékává váljatok mindenki számára. Szívből megáldalak benneteket.
3: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto fiel e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois o Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Hoje gostaria de falar da minha viagem à França, cujo significado pode ser resumido pelo
2: renascimento. A Notre-Dame Székesegyház újjászületésével lehet összefoglalni. Ez arra tanít bennünket, hogy az egyház és a civil társadalom együtt tudnak működni a közjó érdekében. Olyan alapvető szempontot követve, amelyben fontos, minden férfi és minden nő méltósága, és ebben az értelemben
3: revelou a fé viva daqueles que amam Jesus, enquanto a missa em Paris mostrou os sinais da verdadeira reconstrução da igreja na França, confirmados
2: pelo expressivo número de novos batizados. Tive também a oportunidade de recordar os valores da Segunda Guerra Mundial. Lehetőségem volt arra is, hogy felidézzem a II. Világháború borzalmait és az egységes Európa álmát, amely keresztény értékekre, köztük a párbeszédre való nyitottságra épül.
0: Saluto con gioia tutti i pellegrini.

0: to choose the path of dialogue. Armed conflict never solves problems, but only worsens them, leaving in its wake a trail of death, destruction, and resentment. Only honest engagement can lay the foundations for lasting peace. It is my fervent hope that the international community will offer its generous and timely contribution to ensuring that all humanitarian aid be provided to those in need. Domenica scorso a Bologna sono stati beatificati tre sacerdoti martiri.
1: No, múlt vasárnap Bolognában három részen papot avattak boldogja. Egy szalézi, egy egyházmegyés papit és egy Dehonianus szerzetes papot, akiket 1944-ben a második világháború dráma időszakában öltek meg, mert a náci csapatok megvetés tekintettek a plébánosaik javára végzett szolgálatukra. Isten e szolgáinak legfőbb áldozata azt mutatja a mai keresztényeknek, hogy milyen bátorság kell közel lenni testvéreikhez, különösen a megpróbáltatás idején. Szívből köszöntöm az olasz nyelvű zarándokokat, különösen a názáreti szent család missionárius lányait, a Santa Maria della Valle plébánia híveit, valamint Montebaldo és Tesero plébánia híveit. Köszöntöm továbbá a Fermoi szakmai képzési központot, a Római Visconti gimnázium diákjait és a Palermoi Gonzaga gimnázium tanulóit. Végül gondolataim a fiatalokhoz, betegekhez és az ifjú házasokhoz fordulnak. Az októberi hónap, amely hónap kezdődik, legyen alkalom a Szent Rózsa füzér imádkozására, amelyet különösen a háborúk befejezéséért és a béke eléréséért ajánlunk fel. Mindenkinek apostoli áldásomat adunk.

0: Tapsviharral köszönjük meg szintén szokott módon. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk tartottak. Tibor atyát hallották, dicsétessék a Jézus Krisztus.
1: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.
2: Mária Rádió.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása.

0: ajánlása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család, a Mária Rádió célja, hogy a megtérést hirdesse. Ez mindenek előtt az imádság által történik. Szent II. János Pál pápa mondta, az imádság az elsődleges és legfontosabb feladatunk. Ezért fontos, hogy támogassuk ezt a szent küldetést, amely a hitet táplálja és erősíti a lelkeket. A Mária Rádió programjának gerincét az imádság képezi, amely nem csak a gyakorló hívők, hanem mindenki számára elérhető. A reggeli és esti imák, a szentmisék közvetítése, valamint a családok és közösségek bevonásával végzett imádságok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a közösségünkben élő emberek közelebb kerüljenek Istenhez. A rádiónk lehetőséget ad arra, hogy a távol került lelkek visszatérjenek és tapasztalják meg az imádság erejét. Az ima programok népszerűsége azt mutatja, hogy az emberek keresik a kapcsolatot Istennel, és a Mária Rádió segítségével ezt meg is találják. Most, kedves testvérek, kérjük az önök segítségét. Adományaik révén lehetőséget biztosítanak arra, hogy továbbra is sugározhassuk az imádságokat, és támogathassuk azokat, akik a hit útján keresik a választ kérdéseikre. Minden egyes hozzájárulás segít abban, hogy a Mária Rádió továbbra is a remény forrása maradjon. Adományaikkal együtt imáikra is számítunk, mert ahogy kis Szent Teréz mondta, a legkisebb imádság is fontos, ha azt őszinte szívvel mondjuk. Köszönjük, hogy részesei lehetnek ennek a csodálatos küldetésnek. Isten áldja meg önöket!
2: Dr. Kránic Mihály atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Mennyei atyánk, köszönjük, hogy minden embernek hivatást adsz. Te adtad nekünk az életet, és te szeretnéd, hogy kibontakozzunk, kiteljesedjünk itt a földön, hogy majd ez az életünk átlépjen az örök szeretet élet boldogságába. Mindazonáltal azok az évek, évtizedek, amelyeket kapunk, azokat a te akaratod, elgondolásod szerint töltsük el, és valósítsuk meg a te szándékodat. Te mindannyiunkat arra hívsz, hogy a másik mellé álljunk. Akár papként, akár segítőként, mint egy őrangyalként, hogy a te ígédet, a te örök szavadat, örömhíredet tudjuk közvetíteni a másik felé. Ajándékozz meg bennünket hivatásokkal, papi szerzetesi, szerzetesnői hivatásokkal, hogy az élet minden területén, és most gondoljunk Magyarországra, a különböző helyszíneken, iskolákban, szeretett otthonokban, kórházakban, börtönökben, bárhol, ahol rászoruló emberek, szegények vannak, mindenhol találjanak egy segítő kézre, a papok, a szerzetesek, szerzetesnők által, hogy senki ne vesszen el, hanem mindenki, és együtt el tudjunk jutni te hozzád, aki az örök szeretet vagy. Amen.
2: Dr. Kránic Mihály atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Hírek.
1: Dokumentumfilm készült a Szent Ignáci lelki gyakorlatokról. Hétfőn ünnepeltük Csomóoldó Boldogasszony emléknapját. Főegyházmegyei minisztráns találkozót tartottak az Egri Bazilikában szombaton. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Dokumentumfilm készült a Szent Ignáci lelki gyakorlatokról. A Személyes Isten kapcsolat című filmben jezsuita öregdiák, szerzetes püspök, televíziós műsorvezető mesél saját lelki gyakorlatos élményeiről, nem várt kihívásokról, pozitív csalódásokról és Isten kapcsolatának alakulásáról, írta a Magyar Kurír. A közel 30 perces alkotást egy hét alatt több mint 10 000-en nézték meg. Azért készítettük a filmet, hogy kedvet csináljunk azoknak, akik már hallottak az Ignáci lelki gyakorlatokról, de még nem vettek részt rajta, mondta Pásztor Péter, a filmalkotója. A magyar jezsuiták kommunikációs munkatársai másfél évig forgattak 3 lelki gyakorlatos központban. A Dobogókői Manrézában, a Püspök Szent Lászlói Életrendezés házában és a Székelybői Szent Ignác házban. Sok lelki gyakorlatozóval és kísérővel beszélgettek, hogy minél személyesebb, mégis átfogó képet adjanak a jezsuita lelkiség legfontosabb eleméről. Hétfőn ünnepeltük Csomóoldó Boldogasszony emléknapját. Ebből az alkalomból Kovács Zoltán mariológus egyetemi tanárírását olvashattuk a Magyar Kuríron. Véleményeit az Új Ádám, az emberfia engedelmessége hozza helyre. Ádámnak társa volt a bűnben Éva, Krisztusnak pedig az Új Éva, azaz Szűz Mária lesz vele hűen együttműködő társa az üdvösség művében. Az Édenkert bezáruló kapuja üdvözítőn kereszthalálával nyílik meg számunkra. Életünk csomóinak igazi megoldója Isten. Mária is együttműködik Istennel, mert nem csak János apostolnak lett édesanyjává, hanem nekünk is. Mindenkor édesanyánk marad, aki számít ránk, és akire felnőtt fejjel mi is számíthatunk. Égi édesanyánk a mennyben már nem öregszik, és türelmesen fogy el. Mindig szeretettel vár akkor is, amikor életünk csomóinak sokasságával keressük fel, segítségét kérve. Ternyák Csaba érsek szombaton közös találkozóra hívta a minisztránsokat, akik az egyházmegye több mint 600 főoltáránál teljesítenek szolgálatot, tudatta az Egri főegyházmegye. Az ünnepi szentmise kezdetén köszöntőjében az érsek rámutatott. Tekintetünket mindannyian Krisztusra szegezzük, életünk fókuszába őt akarjuk állítani, és ebben a szolgálatban szeretnénk megerősödni. Kiváltságos helyzetben vannak a fiatalok, akik Istent közelről az oltárnál szolgálhatják, emelte ki. A szentbeszédet Kakuk Ferenc plébános érseki irodaigazgató mondta. A lelkipásztor hangsúlyozta, a különböző körülmények közül érkezett fiatalokat összeköti a meghívás és Jézus személye. Ha megkérdezik, miért vagytok minisztránsok, legyen válaszotok. Azért, mert Jézus barátja vagyok, emelte ki. Ebéd után a fiatalok Feri atyával kötetlen beszélgetésen vettek részt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 30-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.

0: lélek hangja.
1: 14 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
0: Lelkiségi óránkban Juhász Gábor atya magyarázza a nap evangéliumát.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, felolvasom az evangéliumot és magyarázatot fűzök hozzá. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy tanítványaival Jeruzsálembe megy. Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá: követlek bárhová mégy. Jézus így válaszolt: a rókának van odúja, az ég madarainak fészk, de az emberfiának nincs hová fejét lehajtania. Egy másikat Jézus szólított fel: kövess engem. Az így válaszolt: uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Hajd a holtakra, hadd temessék el halottaikat, mondta neki, te pedig menj és hirdesd az Isten országát.

egy harmadik ezt mondta neki: Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól. Jézus így válaszolt: aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, három megszólítást hallhatunk a mai evangéliumban a mennyek országának a hirdetésével kapcsolatban, illetve Jézus követésével kapcsolatban. Nézzük tehát magát az evangéliumot. Amikor beteltek Jézusnak a napjai, azok a napok, amik elvezetnek az ő szenvedéséhez és megdicsőüléséhez, ekkor Jézus elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Tehát ő elhatározza. Ő tudja nagyon jól, hogy miért jött: az emberiség megváltására, üdvözítésére, és Jeruzsálembe kell mennie, ahogyan ezt egy másik evangéliumi részletben egyenesen meg is mondja. Tehát elindulnak Jeruzsálem felé, amint mentek az úton, valaki megszólította Jézust: követlek bárhová mész is. Mire Jézus erre a nagy lelkű önfelajánlásra azt válaszolja: a rókáknak odőjük van, az ég madarainak fészkük, de az emberfiának nincs fejét hová lehajtania. Milyen érdekes a szembenállítás. Tehát Isten mindennek megadta a helyét. Mindennek megvan a maga helye, hogy hol lakjon: a madarak a fa tetején, a fészkükben, bár vannak olyan madarak, amelyek a földön vagy a vízben rakják a fészküket. Tehát mindennek megvan, a rókának odúja van, ahogy Jézus ezt itt mondja, de az emberfiának nincs hová lehajtani a fejét. Azt látjuk, hogy valóban a kereszténység úgy kezdi az életét, hogy óriási üldöztetések közepette, ahol családokat szétválasztanak, és rabszolgaként elhurcolnak egyenként, és nem pedig családként. Rettenetes üldöztetés közepette bontakozik ki az ősegyháznak az élete. Aztán a történelem folyamán többször is megismétlődnek ilyen szakaszok, ha nem is az egész világon, de legalábbis a világnak egy-egy részén, akár igen nagy részen is, lásd a Szovjetunió, vagy lásd a kommunista Kína, ahol a mai napig rettenetes keresztény üldözés van a kommunista tekintélyek vagy vezetők által. Tehát igen, a keresztény embernek ezzel is számolnia kell. Nem tudja, hogy a világban, ott, ahol ő lakik, mikor, milyen sors lesz, szegénység, gazdagság, el kell hagynia a lakását, a lakóhelyét, el kell menekülnie, vagy pedig nem is tud elmenekülni. Az emberfiának nincs hová lehajtani a fejét. Az, aki eljött, hogy üdvözítse az embert, meghirdeste Isten országát, ő neki nincs megfelelő lakóhelye. És ezzel mindegy figyelmezteti tanítványait Jézus, hogy ebben a világban kifejezetten az ősbűn következményeképpen, tehát ez egy megváltandó világ, ebben a világban harc van. A tanítványok sorsa, különösen a tanítványok sorsa, és itt a tanítvány az, aki Jézust különleges módon követi, tehát az apostolok és a tanítványok köre, de a hívőké is nagyon-nagyon sokszor bizony ehhez hasonlít. Nincs hová lehajtani a fejét, mert amilyen van, azt elveszik tőle, az egész társadalom rendje megrendül, és amint tudjuk, az apokalipszisből, a János jelenéseiből, az utolsó ítélet előtt lesz egy nagy-nagy szorongattatás. Amikor mindenki rendkívüli módon megérzi azt, hogy Krisztus tanítványának lenni valóban mindennek a feláldozását is magába foglalja, lehet, hogy valaki békésen él, egy olyan békésebb periódusban a történelemben, amikor ez a végső önfeláldozás, ennek a megnyilvánulása nem lesz megkövetelve tőle, de ez nincs biztosítva számunkra. Egyik pillanatra másikra
Nagyon nagy szorongatások jöttek el a világban, amint ezt látjuk. Tehát itt egy valaki az úton szólította meg Jézust. Most pedig Jézus szólít meg az úton egy másik embert, kövess engem. Mire Jézus azt mondja nagyon érdekes módon és nagyon radikálisan, hagyd a holtakra, hadd temessék halottaikat, te pedig menj és hirdesd az Isten országát. Tehát mi fejeződik ki ebben? Az, hogy az egyik legnagyobb kegyeleti cselekedet, amely azt lehet mondani, hogy a zsidó vallásban különleges súlya rendelkezett, hiszen valakinek eltemetni a hozzátartozóját joga és kötelessége, nagyon fontos kötelessége, sok vallási cselekedet alól felmentést kapott, hogyha temetésen vett részt, temetést egyelőre ő szervezte, fizette, végezte. Tehát éppen ezért furcsa dolog ez, ottaikat. Itt azonban a holt, halott szó az kétféle jelentésben van. Jézus kifejezetten a lelki holtakra céloz, hogy ők hadd temessék azokat, akik meghaltak. Hát hogyan lehet ezt értelmezni? Ugye megint hozzá kell tenni, hogy itt kifejezetten olyanokról beszél Jézus, akik speciálisan, különleges módon is az ő követésére, az evangélium hirdetésére szentelik életüket. És ilyen látjuk a Szentírásban is, lásd, Pál Tarzusztót hagyja ott, hogy a Jeruzsálemet Rómában hal meg, és a többi tanítvány is mindegyik szétszéled a világban, és hirdeti az Isten országát teljesen idegen területeken, és nem megy haza meghalni, eltemetni ismerőseit. Ugyanígy azt lehet mondani, a történelemben a missziós rendek tagjai elmentek régen nagyon messzire, főleg Ázsiába, akár 3 hónap volt az út oda. Nem lehetett visszajönni. Mire hírét vette annak, hogy halálosan beteg valaki idehaza, addigra már régen el is temették azt a valakit. Tehát teljességgel életszerűen megjelenik előttünk az, hogy nem lehet azzal sem törődni, hogy a saját apádat vajon el tudod-e temetni, vagy sem. Ott leszel-e a temetésen, vagy se. Hogyha szereted Krisztust, ő gondoskodik róla. Majd a többiek gondoskodnak róla. Te menj, és hirdesd az Isten országát. Már a prófitáknál is egyébként megjelenik ez, hogy Isten megtiltja nekik, hogy részt vegyenek halott sírotáson, vagy végtisztesség megadásán, mint egy ezzel is radikálisan hirdetni kell az Isten országát, és az a legeslegfontosabb. Miért? Mert ebben a világban minden egy ideig tart. Az Isten országa örök. A kárhozat, illetve a mennyország az örök. Éppen ezért harcban, küzdelem van ebben a világban, és a beérkezésig ez megmarad. Önmagunk bűnbe esett, meggyengült természete ellen, a bűnös embertársaink kísértései ellen, és a sátán kísértései ellen. Tehát ez valóban a küzdő egyház. Nem lehet eléggé elmondani. Küzdünk ezen 3 irányú kísértés ellen. Aztán Jézus megint megszólítja valaki. Uram, követlek, de előbb hadd búcsúzom el családomtól. Ez nem egy nagy kérés, hogy elbúcsúzzon családjától. És látjuk azért, a misszionáriusok is elbúcsúztak családjuktól, mielőtt elmentek messze misszióba. Tehát ez nem egy óriási követelmény. De Jézus mint egy radikalitással fejezi ki azt, hogy aki az ege szarvára teszi a kezét, és hátrafelé néz, nem alkalmas az Isten országára. Tehát, hogy mit hagyunk el? Tehát itt nem arról van szó, hogy nem lehet elbúcsúzni, magától értetődik, hanem hogy nem azt nézzük, hogy mit hagytam el, hanem azt, hogy mi az óriási, csodálatos dolog, aminek a munkálására Isten meghívott. Akinek az örök életéhez hozzá tudunk járulni, az
az valamiképpen

örökké hálás lesz mi nekünk, ahogy ha eljutunk szüleinkkel együtt a mennyek országába, örökké hálásak leszünk nekik azért, hogy megszülettünk, azért, hogy felneveltek bennünket a hitre, azért, hogy mi is az ő jó voltukból, segítségükkel eljutottunk a mennyek országába. Tehát ugyanígy mindenki, aki Krisztusnak szolgál, az örök életet segíti. Ezt akarja kifejezni Jézus, ennek a mindenek fölötti súlyát, értékét, és hogy nem lehet elégségesen előrenézni és becsülni azt, hogy mit kell tenned, odafigyelni, koncentrálni rá az egész életet, erre föltenni. Tesszük hozzá, ez természetesen vonatkozik nem csak a papságra, szerzetességre, hanem a laikusokra is. Miért? Azért, mert lehet, hogy a mindennapokban sokkal inkább hozzákötődik életük ennek a világnak az anyagi, társadalmi körülményeihez, kevésbé rugalmasak értelemszerűen, ennek ellenére nekik is keservesen kell megtanulniuk ennek a világnak az esendőségét, hogy milyen gyorsan eltűnik az ember elől, illetve meg kell tanulniuk, hogy milyen csodálatos dolog az, hogy a házasságban is, a különböző emberi kapcsolatokban is egymást nevelve, növelve vagyunk képesek a mennyek országának a munkálására, és szépen ez összeadódik, és nagyon nagy dolog alakul ki, ahogy láthatjuk, az anyaszentmiház terjed, vannak problémák, vannak bűnök, vannak kifejezetten problémákkal terhesebb időszakok, de ennek ellenére az anyaszentmiház terjed, és az emberek képesek a maguk lelkét megőrizni, ápolni, és Krisztus felé növekedni. Látjuk, hogy Illés még az Ószövetségben megengedi Elizeusnak, tanítványának, hogy elbúcsúzzon a családjától. Jézus ezt sem engedi meg, azonban hangsúlyozom, hogy ez egy radikális kifejezés, egy rabbinikus kifejezés forma, tehát ha valakinek van ideje, és el is megy elbúcsúzni családjától, mielőtt elmegy távoli misszióba, az egyáltalán nem azt jelenti, hogy ő nem teljesítette Jézusnak a kívánságát, vagy az ő parancsait. Tehát egy olyan kifejezésforma ez Jézus részéről, amivel radikálisan felhívja a benső mentalitásnak a fontosságára a figyelmet. És ez a benső mentalitás bizony igen sokszor akár meg is valósult, és ezt is vállalnia kell Krisztus követének, annak, aki az ő szolgálatába áll, radikálisan az ő szolgálatába áll, az örök életnek a hirdetésére. A Filippi levélben Szent Pál ezt mondja, felejtem, ami mögöttem van, és az előttem lévő után rugaszkodom. Tehát, hogy előre nézek, látni a mennyek országa szépségét, a cél soha nem homályosodhat el, és akkor látja az ember azt, hogy mennyi küzdelem, lemondás, de ugyanakkor benső gyönyörűség vár ránk, mert Krisztus velünk van, Isten szeret bennünket, és az ő támogatását kérjük és élvezzük minden áldott nap. Így szolgáljuk őt, hogy mindenek előtt ő szolgált minket. Így szeretjük őt, hogy mindenek előtt ő szeretett minket. Így ragaszkodunk az ő országához úgy, hogy mindenek előtt ő adott nekünk országot. Hát ez a lelkület legyen bennünk, bármilyen legyen is ez a világ, és ebben a küzdelemben mindig ő tartott meg, fog megtartani a jövőben is. Amen.

0: Mária Rádió.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
2: Dicsétessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Szeptember 30-án szerdán önök a Jó Hírek magazin adását hallják. Mai műsorunk tartalmában korlaton jártak a pécsi hívek és a házi segítség nyújtó szolgálat munkatársai. Szent Kristóf nyomában lelki gyakorlaton keresték küldetésüket a szegedi diákotthon fiataljai. Négy család, négy történet. Otthonok szépülnek a Caritas segítségével. Keresztet viszünk, de nem egyedül. Cigány közösségek zarándokoltak Mária Pócsra. Tartsanak velünk! Várnai Péter atya gondolatai. Egyfajta sztoikus nyugalomra emlékeztető szellemiséget áraszt a Prédikátor könyve. Minek az egész? Nincsen értelme a dolgoknak, mert minden hiába valóság. Ezt a hiába valóság szellemiséget sugallja a tegnapi és a mai ószövetségi olvasmány. Minden, ami nem örök, érvényű és nem maradandó, az a Biblia nyelvén hiába valóság. Olyan az ember, mint a lehellet, napjai, mint az átfutó árnyék, elmúlik az ember, mint a fűnek virága. Megszoktuk már, hogy a Biblia egyes üzenetei is nagyon magasra helyezik a lécet, Isten nem adja magát egykönnyen. Az örök valóság előtt nem állhat meg az olyan ember, aki hiába valóság után sóvárog. Az istenfélő ember nem legeltetheti tekintetét a haszontalan, hiába való dolgokon. Ne kívánd, fogalmazza a 10 parancsolat a hiába valók határvonalát. Építő és töltekező napot zártak szombaton a pécsi görögkatolikus parókia kötelékében működő Szent Piroska házi segítségnyújtó szolgálat munkatársai és a parókia hívei. Magyar széken, festői környezetben a kármelita nővérek adtak otthont az egész napos lelki gyakorlatnak. A megérkezést követően szent liturgiával indult a nap. A nővérek gyönyörű

0: éneke az angyali karokat idézték meg. Az első elmélkedést a karmelita közösséget újraindító Míriam nővér tartotta. Urunk színeváltozása és a Gecemáni kert ikonok mögött rejlő misztikum életünkre vonatkoztatható párhuzamait bontotta ki. A második elmélkedést Máté Csaba atya vezette, interaktívan mindenkit bevonva erősítette meg a közösség megtartó erejének érzését és a konfliktus kezelésekhez adott gyakorlati tanácsokat és újfajta megközelítést is. A kellemes ebéd után különválva a szolgálat munkatársai és a parókia hívei, Csaba atya és Gábor atya koordinálásával kis csoportokban beszélték meg az eddig elhangzottakat. A délután egy újabb elmélkedés keretében az empátia fontosságára hívta fel a figyelmet Máté Csaba atya. Hálaimával és áldással zárták a lelki napot. Különleges lelki programon vehettek részt a szegedi Romzsa Tódor görög katolikus diákotthon diákjai, akik egy egész napos lelki gyakorlat keretében mélyíthették el hitüket, és gondolkodhattak életük személyes küldetéséről. A találkozónak a szegedi Szent Rózália ház adott otthont, amely csendes és elmélyülésre alkalmas környezetet biztosította résztvevők számára. A lelki gyakorlatot Vargáné Bögi Vera, a Szegedcsanádi Egyházmegye pasztorációs munkatársa, valamint Hollik György atya vezették. Az egész nap során előadások, közös beszélgetések, személyes elmélkedések és imádságok segítették a fiatalokat abban, hogy jobban megértsék a saját hivatásukat és helyüket a világban. A program központi témája Szent Kristóf példája volt. A hagyomány szerint a szent vállára vette a gyermek Jézust, és bár kezdetben könnyű tehernek tűnt, lépésről lépésre egyre nehezebbé vált. A történet arra emlékeztet, hogy Krisztus hordozása nem csupán külső cselekedet, hanem életünk egyik legfontosabb küldetése, amely felelősséggel és áldozatvállalással jár. A foglalkozások során a résztvevők azt vizsgálták, milyen talentumokat kaptak az Istentől, és hogyan használhatják ezeket embertársaik szolgálatára. A lelki gyakorlat üzenete szerint mindannyiunknak megvan a maga feladata és küldetése, amely csak akkor fedezhetünk fel igazán, ha nyitott szívvel figyelünk Isten hívására. A nap egyik legfontosabb gondolata az volt, hogy a keresztény ember nem csupán alkalomszerűen találkozik Istennel, hanem minden napjaiban is hordozza őt a szívében. A fiatalok arra kaptak bátorítást, hogy életük döntéseiben, kapcsolataikban és tanulmányaik során is Krisztus tanítását kövessék. A lelki gyakorlat méltó lezárásaként a résztvevők közös szent liturgián vettek részt a Szent Rozália kápolnában, ahol imádságban adhattak hálát a nap során kapott lelki élményekért és útmutatásért. A szertartás lehetőséget adott arra, hogy a nap során megfogalmazódott gondolatokat és elhatározásokat Isten elé vigyék, tovább erősítve közösségüket és hitüket. Nyirkátán és Hodászon újabb 4 család otthona újulhat meg a Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász közreműködésével a Szép Otthonok program keretében. A katolikus Karitász anyagi támogatásával megvalósuló munkálatokat környezettanulmány és szakmai felmérés előzte meg, a felújításokból pedig a helyi Karitász csoportok önkéntesei és maguk, a családok is kiveszik a részüket. A Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász tavaly kapcsolódott be a Szép Otthonok programba, melynek fő célja a kiválasztott rászoruló családok lakó környezetének szépítése, komfortosabbá és rendezettebbé tétele. A kezdeményezés folytatásának egyik oka, hogy a keleti országrészben sok család él a létminimum alatt, lakhatási körülményeiken pedig saját erejükből csak nehezen, vagy egyáltalán nem tudnak javítani. A Caritas ezért a tartós élelmiszerrel, tanszerrel, vagy gyors segéllyel nyújtott támogatások mellett hosszabb távú megoldásokat is keres. Idén Nyírkátán és Hodászon 2-2 család otthonának felújítására jutott forrás. Nem véletlenül esett a választás erre a két településre. Nyírkátán régóta aktív Caritas csoport működik, Hodászon pedig nemrég alakult meg a helyi Caritas csoport. Önkénteseik vállalták, hogy munkájuk segítik a felújításokat. A családok korábban is kapcsolatban álltak a helyi csoportokkal, amelyek lehetőségeikhez mérten rendszeresen támogatják őket. Hodászon több mint 50 családról igyekeznek gondoskodni rendszeresen. A Szép Otthonok, a Katolikus Caritas öngondoskodást erősítő programja, célja a programba bevont családok öngondoskodásának, aktivitásának erősítése az élet és lakhatási körülmények javításán keresztül. A program alapelve, hogy ne a családok helyett, hanem velük együtt dolgozzanak. Az építő anyagok, nyílászárok, tárgyi eszközök elsősorban a Katolikus Caritas költségvetéséből kerülnek finanszírozásra, a szakmai felmérést és a munkák koordinálását a nyíregyházi egyházmegyei Caritas végzi, kivitelezésbe pedig a helyi önkéntesek mellett a családtagok is bekapcsolódnak. A négy család helyzete különböző, ahogyan az elvégzendő munkák is. Azonban ugyanarra épül, az segítség arra, hogy a Caritas, a helyi önkéntesek és maguk a családok együtt tegyék élhetőbbé az otthonaikat. A Szép Otthonok programban ezért nem kész házakat adnak át, hanem ahhoz biztosítanak anyagot, szakmai és önkéntes segítséget, hogy a családok maguk is részesei legyenek annak a folyamatnak, ahogyan otthonuk megújul. A fiatalok és idősek három görög katolikus egyházmegye cigány pasztorációjának képviselői érkeztek szeptember végén Máriapócsra a kétnapos cigány közösségek zarándoklatára. A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepkörében megtartott zarándoklat lelki gyakorlattal, közös imádsággal, tanúságtételekkel kezdődött, vasárnap pedig püspöki szent liturgiával folytatódott. Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök a múlt sebeinek megnevezése mellett a cigány és magyar közösségek közös jövőjének építésére hívott. A szervezők ezúttal különösen fontosnak tartották a fiatalok megszólítását. A szombati programokban Szocska Ábel püspök is bekapcsolódott. A háttérben maradva hallgatta a tanúságtételeket, részt vett a parakliszon, majd a tábortűznél is együtt maradt a zarándokokkal. A vasárnapi szent liturgián, ahogyan az előző napon is, a három magyarországi görög-katolikus egyházmegye cigánypasztorációja is képviseltette magát. A cigány közösségek zarándoklátáról további részleteket a nyíregyházi egyházmegye honlapján találnak. Kedves hallgatóink, eddig tartott ma Jó Hírek magazinunk, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Ha lemaradtak valamelyik műsorunkról, visszahallgathatják a Mária Rádió hangtárában. Búcsúzik Önöktől az adás szerkesztő műsorvezetője, Miklósné Dorcsi. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Jó Hírek. A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
2: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
3: Szerda van. Évközi 26. hét.

Az imádságomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kezdem. Felajánlom magamat az Atyának, Jézusnak és a Szentléleknek. Tudatosítom magamban, hogy az ő szolgálatukra élek, és töltöm el ezt az időt ebben az imában. Ebből a felajánlásból hallgatom a mai evangéliumot.

Egy alkalommal valaki azt mondta Jézusnak: követlek téged bárhová mész. Jézus azt felelte neki: a rókának odújuk van, az ég madarainak pedig fészkük. Az ember fiának azonban nincs hová lehajtania a fejét. Az így felelt: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Jézus ezt válaszolta neki: hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat, te pedig menj, hirdesd az Isten országát. Egy másik is szólt neki: Uram, követlek, de engedd meg, hogy előbb búcsút vegyek házam népétől. Jézus azt felelte neki: aki kezét az ekére teszi és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára.

Jézus embereket szólít meg, és mindegyiküket a követésére hívja. Figyelem Jézust, és megpróbálom magam elé képzelni az arcát, a hangját, ahogyan hív. Mit élhet meg Jézus? Miért fontos neki, hogy követői legyenek? Tekintetemet az emberekre, a meghívottakra szegezem. Valaki előbb temetni, elgyászolni akar. Van, aki búcsúzni akar házanépétől. Jézus ismeri ezeket a nehézségeket, kötöttségeiket, mégis azonnali követést, azonnali csatlakozást vár. Mit vált ki belőlem ez a határozottság? Milyennek ismerem meg Jézust? Felfedezem-e a benne rejlő érzéseket, motivációt? Majd elképzelem, ahogyan Jézus hozzám is odalép. Engem is megszólít. Kövess engem. Van-e rá válaszom? Tudok-e azonnal indulni?

0: még egyszer meghallgatom a mai igét.
1: Követlek téged bárhová mész. Jézus azt felelte neki. A rókának odújuk van, az ég madarainak pedig fészkük. Az ember fiának azonban nincs hová lehajtania a fejét. Egy másiknak ezt mondta. Kövess engem. Az így felelt. Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Jézus ezt válaszolta neki. Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat, te pedig menj, hirdesd az Isten országát. Egy másik is szólt neki. Uram, követlek, de engedd meg, hogy előbb búcsút vegyek házam népétől. Jézus azt felelte neki. Aki kezét az ekére teszi, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára.

Dicsérem Istent, amiért engem is kiválaszt, követésére hív, utat mutat. Kérem Jézus, adjon valamit, amire szükségem van, hogy képes legyek mögötte, vele haladni.

dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Főegyházmegyei minisztráns találkozót tartottak az Egri Bazilikában szombaton. Szent Ferenc emléknapot rendeznek Baján október 4-én. A demencia témájában tartott szakmai napot a Máltai Szeretetszolgálat Budapesten. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Ternyák Csaba érsek szombaton közös találkozóra hívta a minisztránsokat, akik az egyházmegye, több mint házmegye. Az ünnepi szentmise kezdetén köszöntőjében az érsek rámutatott. Tekintetünket mindannyian Krisztusra szegezzük, életünk fókuszába őt akarjuk állítani, és ebben a szolgálatban szeretnénk megerősödni. Kiváltságos helyzetben vannak a fiatalok, akik Istent közelről az oltárnál szolgálhatják, emelte ki. A szentbeszédet Kakuk Ferenc plébános érseki irodaigazgató mondta. A lelkipásztor hangsúlyozta, a különböző körülmények közül érkezett fiatalokat összeköti a meghívás és Jézus személye. Ha megkérdezik, miért vagytok minisztránsok, legyen válaszotok. Azért, mert Jézus barátja vagyok, emelte ki. Ebéd után a fiatalok Feri atyával kötetlen beszélgetésen vettek részt. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából a bajai páduai Szent Antal plébánia a város Ferences templomában, közismert nevén a Barátok templomában emléknapot rendez vasárnap, reggeltől estig tartó eseményekkel, tudatta a plébánia. Reggel Schindler Mátyás plébános mutat be szentmisét, majd Péterfai Ferenc orgonaművész, a templom kántora ad 45 perces hangversenyt. Az egykori ferences kolostor ebédlőjében kisgyermekeknek lesz mese délelőtt, ezzel párhuzamosan Szakács Tibor Baja kiscsávai plébános a ferences rend indulásáról, történetéről tart előadást 11 órától. Majd Lőrinc Pál bencés szerzetes, a Magyar Katolikus Karitász lelki igazgatója mutatja be a működését 15 órai kezdettel. 17 órakor koncertre várják az érdeklődőket a templom előtti téren, az emléknapot pedig 18 óra 30 perctől szentmisével zárják majd. A demencia témájában tartott szakmai napot a Máltai Szeretetszolgálat Budapesten. Az 5. alkalommal megrendezett szakmai nap során a korai felismerésről, a diagnosztika új lehetőségeiről és az egyénre szabott gondoskodás gyakorlati tapasztalatairól egyaránt szó volt. Tajsz Miklós ügyvezető köszöntőjében úgy fogalmazott: a közel 3000 idős embernek, akikről idős otthonainkban gondoskodunk, közel fele demenciával érintett. Folyamatosan keressük, hogyan tudunk jól segíteni nekik. Hazánkban 200-300 ezer ember szenved ettől az állapottól. Családjaikkal együtt több mint 1 millió ember életét befolyásolja ez a betegség. Professzor dr. Kovács Tibor, a SOTE neurológiai klinika igazgatója szerint a demencia egy tünetcsoport, különböző betegségekkel. Hangsúlyozta, milyen fontos, hogy az emberek felismerjék a különböző tüneteket, és a mihamarabbi kezelés érdekében orvos segítségét kérjék. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 30-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságos szülőanyaként bejárását, családom megtérését, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen. Kedves imád kérek Ferenc pápa lelkűdösségét, Leó pápa egészségét. Kedves imád kérek, és imádkozzunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. És imádkozzunk az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért, és minden elhújt hozzám tartozók várjuk üdvességéért. A tisztított üdvén szenvedőkért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozzunk a papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösek megtéréséért, a háborúk megszűnéséért az egész világon, Magyarország és az egész világ békéjéért. És imádkozzunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm.
4: Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérem továbbra is, kérek imád a családom élő és elhunyt tagjait, a férjem, a nászulam, és minden hallottunk emlékére, a gyermekeim, unokáim, ifjúság, hitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért, és mindenféle káros szenvedétől mentse meg őket a drága Jóisten. Kérek, imádom a testi és lelki felgyógyulásáért, és minden betegért, a lányomékért, hogy a négy gyermek mellett tudjanak ápolni, gondozni a család, az ország, a világ békéjéért, a Mária Rádióért és dolgozóért, a háború ellen, hogy ne legyen háború, az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki, minnyájunkért, drága keresztény, magyar hazánkért.
5: Kérem a közös imát Lovas és Molnár család élő és meghalt tagjaiért, tisztító tűzbe szenvedő lelkekért, háború meg...

0: megszűnéséért, Mária rádió dolgozóiért, akikért nem imádkozik senki, papi hivatásokért, betegségem és húgom betegségének gyógyulásáért, kedves rokonom lelki üdvéért, akinek nemrég volt a temetése. Köszönöm a szűzanyának az eddig kapott kegyelmeket, kérem, hogy továbbra is segítse a családomat.
1: Hálát adok Isten irgalmas szeretetéért, és kérek imád Szent Mihály arkangyal, Rafael arkangyal, Gábriel arkangyal tiszteletére, és közbejárnak a családokért, fiatalokért, gyermekekért, és hazánkért, és még kérek hálaimát őrző angyalaink tiszteletére. Köszönöm.
2: Megköszönöm a drága jó Istenemnek és a jó szűzanyámnak az eddig kapott sok-sok kegyelmet a családunkban. Továbbra is kérem a Szentlélek vezetését és a boldogságos szűzanyának a hathatós közbejárását. Imád szeretnék kérni fiamnak, hogy megtalálja élete párját, akit a jó Isten neki szánt. Ebben is kérem a szűzanyának a további segítségét, és ha a Szentlélek további vezetését. Imád szeretnék még kérni a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, azokért a lelkekért, akikért nem imádkozik senki, a Mária Rádió dolgozóért és hallgatóért, családom élő és elhunyt tagjaiért, a háborúk megszűnéséért, a világ békéért és Magyarország békéért. Nagyon szépen köszönöm.
3: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, imád szeretnék kérni önmagamért, a drága jó Istenhez, a jó szűzanyához, hogy segítsen nekem megváltozni, hogy elhatároztam, hogy a rossz tisztán, vagy ami nem tetszik magamba, a rossz szokásaimat változtassam meg is, a jó Istennel béküljek ki, és sokkal többet imádkozzak ezért. Köszönöm szépen!
4: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőjére keresztem hordozásához, a Magyar Nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, egy jó szándékra, hazánk és hitünk ellenségeiért, a háborúk megszűnéséért, és minden háborútól szenvedő emberét, Isten áldja meg a Mária Rádiót, és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
5: Imád szeretnék kérni egy 23 éves lányért, aki heteken belül szeretne megkeresztelkedni, és nehezen megy neki a felkészülés, még nem is nagyon akar úgy a felkészülni azzal az emberrel, akit az atya kitűzött, neki adott mellé egy embert, hogy segítsen felkészülni, de nem nagyon megy, de nem szívesen száll rá időt, nem annyira érdekli, de megkeresztelkedni akar, tehát ezt a szűzanyára bízom, hogy ő ha tudja, akkor

0: Kérem az imát és az Úr áldását szeptemberi házassági évfordulójukon Anikóért és Lórántért és gyermekeikért, gyógyulásokért, valamint népünkért. Köszönöm.
1: Hát szeretnék kérni a kedves testvérektől idős szeretteimért súlyos állapotukban gyógyulást. Sándor, Piroska, Ilona, Júlia, Julianna, Cecília, Ágnes, Erzsébet testvéreinkért szeretnék imádkérni. Köszönöm szépen.
2: Hálát adok az eddig kapott kegyelmekért, meghallgatásokért, és a közösség imáját Léna jó szereplésért, a családom minden tagjáért, egészségükért, munkájukért, magam gyógyulás egészségéért, és kérem a közös imát az úton levőkért, a betegekért és a Mária Rádióért. Köszönöm szépen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Megköszönöm minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a szüzenyemnek. Szeretnék továbbra is közös imád kérni elhúgy családtami emlékidőért. A lányom unokáim hídben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmányi eredményükért és a magam egészségért. Magyarország is a világ békéért, Mária Rádió fennmaradásáért, a támogatóiért és a dolgozóiért. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Uram Istenem, könyörgésem jusson színed elé.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában,

0: Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
0: engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Részlet Jób könyvéből. Súlyos meg, hogy Istennel szemben embernek nem lehet igaza, ha bele perbe szállna is, hiába küzd, ezer kérdés közül egyre sem tud neki megfelelni. Istennek bölcs a szíve, és hatalmas az ereje, bántatlanul vajon kiszegülhet ellene. Nagy dolgokat tesz, kifürkészhetetlen dolgokat, és alkot megszámlálhatatlan csodás alkotásokat.
2: Rátaláltam szabadra, és alaposan fontolóra vettem. Üzeneted vigasságom lett, szívemnek örömújongása, mert a te nevedet hordoztam, én Uram, Istenem. Angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadon.

0: Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Gábriel arkangyal,
1: könyörögj érettünk.
0: Rafael arkangyal,
1: könyörögj érettünk.
0: Magyarország védangyala,
1: könyörögj érettünk.
0: Urunk, látogass meg minket a te békességeddel.
2: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához, irgalomért. Amen.
0: Mária, béke királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Mária, magyarok nagyasszonya,
1: könyörögj érettünk.
0: Mária, világ győzelmes királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: hozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az örvendetes rózsafüzért a Mári Rádió kápolnájában a Mária gyermeke ima csoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, s ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: éppen kezdetben,
1: most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér első titka. Akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Figyeld már a alázatát, alázatos szavait, viselkedést, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztényünk gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálanya vagyok, történjék velem szavait szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe. Belépsz, mert kimondod az igen, mint Mária. A te igened az Amen, melyel kifejezted, az Úr szolgálja vagyok, történjék velem, hogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de
3: a kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok,

0: között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istenanyja, imádkozz rád érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozz rád érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mégében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld, Mária csöndjét, figyelj, hogy itt hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magának, melyre öröme körülöl, elborítja egész lényét, és találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hordod a szívedben, élő tabernakulummá válsz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: üdvözlél Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájának.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájának.
3: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz a világra szültél. Figyeld Mária hódoltatás magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöpp ember palántában benne lakik az Istenség teljessége. Hódolatból a hitöröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádod az oltári szentségben gyermekként, némán csodálkozom, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napközi bölcsek, és nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben. Csodálkozata örvendezve az ő békébe indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben,

0: betegeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkerét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy örökadni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőrjárja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítést nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, amely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet. Ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel.

0: teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit
1: Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg Jézusom, bocsáss

0: Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, és ha megtalálsz, örömhír lesz a szívedben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

fájdalommal. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz.

0: A templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiat életével, halállal és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titokról, a boldogságos Szűz Mária szent oltalmának elmondásra megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a műrunk által. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörök.

akarsz. Eget ostorló akarattal, s a lehetetlenség konok falán, zúzott véres lekoponyád.

0: Hírpercek.
1: Hétfőn ünnepeltük Csomó Oldó boldogasszony emléknapját. Apa-fia zarándoklatot hirdett Felföldi László pécsi megyés püspök október 10-ére szombatra. Dokumentumfilm készült a Szent Ignáci lelki gyakorlatokról. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. Hétfőn ünnepeltük Csomó Oldó boldogasszony emléknapját, ebből az alkalomból Kovács Zoltán mariológus egyetemi tanárírását olvashattuk a Magyar Kuríron. A szerző így fogalmaz, az első ember Ádám cselekedetének következményeit az új Ádám, az emberfia engedelmessége hozza helyre. Ádámnak társa volt a bűnben Éva, Krisztusnak pedig az új Éva, azaz Szűz Mária lesz vele hűen együttműködő társa az üdvösség művében. Az Édenkert bezáruló kapuja üdvözítőnk kereszthalálával nyílik meg számunkra. Életünk csomóinak igazi megoldója Isten. Mária is együttműködik Istennel, mert nem csak János apostolnak lett édesanyjává, hanem nekünk is. Mindenkor édesanyánk marad, aki számít ránk, és akire felnőtt fejjel mi is számíthatunk. Égi édesanyánk a mennyben már nem öregszik, és türelmesen fogy el. Mindig szeretettel vár akkor is, amikor életünk csomóinak sokasságával keressük fel, segítségét kérve. A nagyapák, az édesapák és fiaik közötti személyes köteléket gazdagító, gyalogos zarándoklatra hív idén is Felföldi László pécsi megyés püspök. A zarándoklat egyszerre teremt lehetőséget az aktív pihenés közbeni tartalmas beszélgetésekre, lelki töltekezésre, illetve az apa-fia kapcsolat építésére, írta az egyházmegye. Az út megtétele igénybe veszi a testet, ugyanakkor az egymás között felmerülő kérdéseket és válaszokat is formálja a fizikai megpróbáltatás. A főpásztor által vezetett Pécsről Mária gyűjtre tartó zarándoklatot 6. alkalommal tartják. A zarándokok szombaton 8 órakor indulnak Reménypusztáról, a Pogányon és Bisén átvezető több mint 20 kilométeren át Mária gyűdre. Körülbelül 14 óra 30-kor a zarándoklat zárásaként a főpásztor vezetésével szentségimádáson vesznek részt a Kegyhely bazilikájában. Kérik, hogy az enni és innivalóról a résztvevők maguk gondoskodjanak. Dokumentumfilm készült a Szent Ignáci lelki gyakorlatokról. A Személyes Isten kapcsolat című filmben jezsuita öregdiák, szerzetes, püspök, televíziós műsorvezető mesél saját lelki gyakorlatos élményeiről, nem várt kihívásokról, pozitív csalódásokról és Isten kapcsolatának alakulásáról, írta a Magyar Kurír. A közel 30 perces alkotást egy hét alatt több mint 10 000-en nézték meg. Azért készítettük a filmet, hogy kedvet csináljunk azoknak, akik már hallottak az Ignáci lelki gyakorlatokról, de még nem vettek részt rajta, mondta Pásztor Péter, a filmalkotója. A magyar jezsuiták kommunikációs munkatársai másfél évig forgattak 3 lelki gyakorlatos központban. A Dobogókői Manrézában, a Püspök Szent Lászlói Életrendezés házában és a Székelybői Szent Ignác házban. Sok lelki gyakorlatozóval és kísérővel beszélgettek, hogy minél személyesebb, mégis átfogó képet adjanak a jezsuita lelkiség legfontosabb eleméről. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 30-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
3: Tanúságtételének első részét hallhatták. Kérem, fogadják szeretettel a tanúságtétel második részét is.
4: Az újszövetségi szentírás 5. fejezet végén ott van az ellenség szeretet, amit én akkor úgy értelmeztem, hogy ez azt jelenti, hogy engem nem taníthat meg a kommunista diktatúra arra, hogy embert öljek. És ha Jézus azt mondja, hogy szeretnem kell az ellenségemet, akkor én nem fogok megtanulni ölni. Ez azt jelentette, hogy letettem a fegyvert a hadseregen belül. Végül azzal húztam meg a hadbíróságot, hogy a tisztjeim sárgalapot adtak idézőjelbe. Tehát bolondnak minősítettek, és egy nagy védelem volt. Megúsztam, hogy bekerüljek az átosztályra. Valószínűleg más terve volt, hogy jó Istennek velem. Viszont azt nem úsztam meg, hogy megerősödjön a hitem. Pont ezen keresztül, hogy én úgy szereltem le a katonaságtól, és aztán a első misémet így kezdtem Budapesten a Töm utcában, hogy barátaim, Isten nagyobb, mint a Varsói szerződés, mert papettem. Mindent megtettek, hogy ne tudjak tanulni, és ne tudjam befejezni a teológiai tanulmányaimat. Többször meg kellett térnem. Isten többször elvitt engem arra a tapasztalatra, hogy egyedül ő az Úr, és rá kell hagyatkoznom. Nekem mindig az ige segített a megtérésben, Isten igéje. A következő nagy megtérés tapasztalatom az már szemináriumi évek alatt volt, amikor első évig kirúgtak, második év

hétvégén kirúgtak, negyedik hétvégén tudta meg, hogy miért, akkor már nem volt olyan durva üldözés, vagy erőszakos üldözés, akkor adminisztratív eszközökkel, az egyház vezetésével intézték el azokat, akik nem feleltek meg a kommunista ideológia elvárásainak. És mivel én szembeszálltam ezzel a rendszerrel, ezért én is listára kerültem, ott voltam az első 10 között. Én ezt nem tudtam, ezt csak negyedik végén tudtam meg. Harmadévben nem rúgtak ki, akkor én mentem el a szemináriumból, mert túl sokat láttam meg az egyház bűneiből és sebeiből. A szívem készületlen volt. És nem tudtam feldolgozni, hogy döntöttem, hogy elmegyek. Én nem akarok ebbe az egyházba pap lenni. Isten forgatókönyve nem ez volt. A püspököm fantasztikus volt, amikor megjelentem nála azzal, hogy én nem akarok pap lenni, akkor azt mondta nekem, hogy magának van hivatása. Nem tudom, mi történt, nyugodtan menjen el, rendezze le, és ha visszajön, visszaveszem. Én azt mondtam neki, hogy engem többet nem lát. Azt mondta, hogy ő meg akkor csak betegszabadságot ír, hogy vissza tudjon menni. Eltelt 2 hónap, és egy nagyon radikális ellenzéki csoport tagja lettem Budapesten, kiugrott kommunisták meg, dekasszált értelmiségiek meg, kilépett papok, meg mindenféle volt ott. Azonnal megtaláltam őket, én mindig megtaláltam azokat, akikre akkor szükségem volt, és hát ezekkel váltottuk meg a világot. Persze inkább csak szájjalás volt és piálás, hogy egy ilyen nagy piálás kellős közepén kérdezte meg tőlem egy költő, hogy te tényleg hiszel az Istenben? Annyira megdöbbentem a kérdésen, azt mondtam, hogy igen. És azért is megdöbbentem, hogy mit mondtam, és azt mondtam neki, hogy te akkor én mit keresek itt? És úgy, ahogy volt, elindultam éjszaka Pesterzsébetről, gyalogva a 8. kerületben a Tömű utcában, ott laktam, ott volt egy szivacsom, meg egy hálózsákom, mert szegény akartam lenni, hajléktalanokra nem volt sokkal több. És ettől jött utánam. Végig az éjszakában, és mondta, hogy te hazudsz az Istennek, te olyan vagy, mint Jónás, megszöktél a profétaság elől, neked vissza kell menni, te gyóntató leszel és lelkivezető, én meg kívánom el, hogy hagyjon békén, és ő hazudik, és ez úgysem igaz, de mivel kiakasztott, igaza volt. Mindig akkor akadunk ki, ha eltalálod bennünket. És amikor már vége volt ennek az éjszakának, akkor szembesültem magammal, hogy igaz, amit mondott, hogy hazudok, hogy menekülök. És ezért megértettem, hogy vissza kell menni, de nem tudtam, hogy mi a menekülésem oka, és ekkor megint segített a Jóisten, mert megláttam Pilinszkinek egy írását az Új Ember cím oldalán. A címzet ismeretlen, ez volt a írásnak a címe. És elkezdtem olvasni, levelemet mindenkinek írom, különösen annak, és akkor engem ott leírt Pilinszki. Leírta a gőgömet, a kemény szívűségemet, a bennem lévő gyűlöletet, csak szembesített. És tudtam, hogy igaza van. Meggyóntam, mert ez akkora találat volt, hogy nem tudtam tovább menni enélkül, de nem tudtam, hogy menjek vissza. Tudtam, hogy vissza kell menni, hogy hazudtam, menekülök, és nincs erőm. És ilyenkor nem kell semmi más tenni, mint várni. Mert Isten nem tétlen. Isten dolgozik, de megvárja azt a pillanatot, amivel a fuldokról már nem kapálózik. Amikor megadja magát. És ez elég hosszú idő volt nálam, mert kemény, túlságosan kemény vagyok. Hát még mindig szerintem. De akkor biztos, hogy az voltam. És megint az ige segített. Szembesített. Én már voltam misén aznap, pünkös napján. Elmentem egy családhoz, hogy meglátogassam meg, és mondták, hogy mennek misére. Mondtam, hogy oké, megyek veletek, én a 4 fiúra vigyázok itt a templom előterébe, nyugodtan részt tudtok venni a misén. És így is történt, ezek a gáda gyerekek voltak, mind a 4, de nem vigyáztam rájuk, bevallom, mert én voltam aznap misén, és nem hallottam meg semmit. Ott az esti misén pedig
miközben nem is figyeltem igazán, mert a gyerekekre figyeltem, meghallottam a Szent Leckét. Ezt olvasták föl, háromszor kértem az Urat, hogy vegye el a tövist a testemből. És ő mindig azt felelte, elég neked az én kegyelmem, az én erőm, a te gyengeségedből ezt teljesül. És én leborultam a padra, mert meg volt a válasz. Elég az ő kegyelme, és az én gyengeségem nem akadály, hanem ezt teszi lehetővé, hogy Isten műve megnyilvánuljon bennem. Fölhívtam a püspökömet, és megjelentem nála. És ő csak annyit kérdezett, mi történt. Annyit válaszoltam, püspök úr, most már elég gyenge vagyok ahhoz, hogy pap legyek. És elfogadta a választ. És azt mondta, hogy hajlandó el visszamenni oda, ahon itt megszökött. Ez a központi szeminárium volt. Mondtam, bárhova hajlandó vagyok elmenni. Ez volt a második megtérésem, amely visszavitt a szemináriumban, és boldogan folytattam, nagy békével, nagy örömmel. Egy évvel a szentelésem után mindent megtettem azért káplánként, hogy megmutassam, hogy én meg tudom tölteni a templomot. És meg is töltöttem. Olyan miséket tartottam, amire jöttek az emberek. És csurig volt a templom, mindig aktív életet éltem, mindig szerveztem, csak éppen nem imádkoztam. Illetve csak megimádkoztam dolgokat. Azt gondolom, hogy az imádságnak a legfontosabb szerepe az, hogy rávegyük Istent, hogy a mi oldalunkra álljon, és aztán tegyen el azt, amit mi igazán jónak tartunk, mert ugye az az igazság. Mi csak azt tudjuk elfogadni, és Isten minden erőnkkel megpróbáljuk rávenni, hogy tedd ezt meg. Ha megteszi, akkor a jó Isten, ha nem teszi, akkor nem értjük, vagy pedig magunkat olyan bűnösnek tartjuk, hogy mi nem vagyunk méltók arra, hogy az Isten nekünk segítsen, vagy pedig azt mondjuk, hogy nincs, és keresünk másik Istent. A lényeg az, hogy egy év alatt eljutottam odáig, hogy kiégtem. Engem is elért, mert csak tettem, csak akcióztam, csak szerveztem, és nagyon jó dolgokat, én nem bűnös dolgokat szerveztem. Egyfolytában Istenért, meg az egyházért tettem, amit tettem, csak éppen nem jól. És Isten nem örült annak, hogy én ezt csinálom, hogy megengedte, hogy erősek idáig. Fizikailag súlyosan beteg voltam, gyomorfekélyen volt, műtét előtt álltam. A másik pedig, ami nekem nagyon nehéz volt, hogy nem tudtam megbocsátani az ellenségeimnek, és nem tudtam szeretni őket. Nekem az ellenség szeretet, az az evangélium színe ködete. A szeretet fokmérője. Hogyan szeretem az ellenségeimet? Mert Jézus azokat is szerette, és meghalt értük. Ez volt a legnagyobb kudarc, hogy nem tudtam megbocsátani, és nem tudtam szeretni az ellenségeimet, és annyira szégyeltem magam, hogy úgy gondoltam, hogy méltatlan vagyok arra, hogy én kiálljak az emberek elé az evangéliumról beszélni, mert ha nem élem meg, akkor menjek el, akkor ne álljak oda. És ezért egy évvel a szentelés után úgy döntöttem, hogy elmegyek. Ezt elmondtam egy papnak, nem a lelkivezetőmnek, hanem egy paptársamnak, aki azt mondta, hogy szerinte egy ilyen nagy döntés előtt, ami életre szóló, jó lenne, ha elmennél egy lelki gyakorlatra. Kecskeméten egy német szerzetes adta lelki gyakorlatot. Ennyit tudtam. Biztos voltam benne, hogy a főnököm nem enged el, mert pünkösd előtt voltunk, bérmálás előtt voltunk, de azért Istennél semmi sem lehetetlen. Odálltam a főnököm elé, és a legnagyobb meglepetésemre azt mondta, hogy menjél. Én elmentem, de nem tudtam, hogy hol van a lelki gyakorlat. Azt sem tudtam, hogy hívják ezt a német szerzetest. Egy papi lelki gyakorlatra csöppentem. Ha tudtam volna, hogy karizmatikusok, nem megyek el. Ahogy beléptem, ez a német atya arról tett tanúságot, hogy imára hogy gyógyult meg a lába a Szent Péter téren egy másik domonkos imájára. Én mondtam, hogy ez nem igaz. Ilyen nincs, hogy valaki kelébe veszi a te lábadat, és egyforma lesz a két láb. Ő erről tett tanúságot. Nem hittem el. Azt mondtam, hogy ilyen nincs. Azt kérte az atyától, hogy menjenek át a éjszakai szentségimádásra a piarista templomba. Megígéri, hogy nem lesznek fáradtak reggel. Mondtam, hogy
Én azért nem vagyok ennyire vallásos pap, hogy én egy egész éjszakát az oltári szentségre töltsek. Mindenki átment. Én ott unárkoztam. Aztán én is átmentem kíváncsiságból, hogy megnézem, mit csinál az a karizmatikus papok egy egész éjszaka. Nem csináltak semmit. Csak ott ültek, és nézték az urat az oltári szentségben is. Hát ez nagyon unalmas, különösen éjjel 11 órakor. Hát csak úgy nézünk, csak nézünk, és hát én ott unárkoztam, mit lehet most csinálni, és egyszer csak anélkül, hogy bárki bármit mondott volna, és ez volt a meglepetés, fölállt az egyik pap, kitérdelt az oltári szentség elé, elmondta nyilvánosan a bűneit, meggyónt a többi pap előtt, és kérte, hogy imádkozzanak érte, és oldozzák fel. Hát én bennem úgy elkezdett menni a félelem. Ennyire nyíltam meggyónni mások előtt, az elég szokatlan. Úgyhogy hát végighallgattam, és akkor láttam, hogy oda mennek ezek a papok, ráteszik így a kezüket, imádkoznak valamit, és ezek elkezd dicsőíteni, és áldja az urat, és azt mondja, hogy én meggyógyultam, megszabadultam. Én megmondtam, hogy hát baj van az emeleten. Ilyen nincs. Helyére ment megint a csend, semmi nem történik. Akkor felállt egy öregebb pap, neki sokkal több bűne volt. Ő is meggyógyult. Én nem akartam a következő lenni, úgyhogy gyorsan meg akartam lépni, de nem sikerült, mert a templom zárva volt. Eszembe jutott, hogy fönn a karzaton vannak padok, abban láttam szivacsokat, megyek és megágyazok. Hagyjanak engem békén. Lefeküdtem, elővettem, és elkezdtem olvasni a Szentírást. Csak úgy kinyitottam. Zsidókhoz ért 1012-et, ekkora sereg hitvalló vesz körül. Vessetek el magatoktól minden, különösen a csábító bűnt. És fussátok meg az előttetek lévő küzdőteret. Talált süllyedt megint. Összeszedtem a Bibliámat, és lekullogtam a szentélybe. Ott ültem, és unatkoztam, mert hát megint nem csináltak semmit. Csak nézték az urat. De aztán egyszer csak elkezdtünk énekelni, magyarul. Egy szent hagyarom éneket énekeltünk, amit én kívülről tudtam, úgyhogy lelkesen énekeltem, legalább történik valami. És egyszer csak a második verszakot egy teljesen ismeretlen nyelven kezdtem el énekelni, és azt hittem, hogy megbolondultam. Mert magamnál voltam, de nem értettem, mit éneklek. De néztem jobbra, az is megbolondult, mert lelkesen énekeltem, de ő is valamit énekeltem, amit azt se értettem meg magam, ezt se értettem, mert ő is énekelt. Ez a nyelvek ajándéka, amit én nem ismertem. És ez annyira eltalált, hogy megadtam magam. Én ott jelentem 2 perc múlva az úr előtt, elmondtam a katonaságtól eltelt 10 évnek a bűneit, nyilvánosan, sminkelés nélkül, őszintén. Elmondtam, hogy műtét előtt állok, beteg vagyok, és el akarok menni a papságból. Imádkozzanak értem. És odajött ez a német szerzetes, rántette a kezét, és elkezdte a imát, azzal, hogy az Úr lelke van rajtad, ő kent fel téged, hogy örömhét vigyél a szegényeknek. Ez volt a szentelési ige. Nagyon megdöbbentem, hogy honnét tudja. De aztán folytatta azzal, ami engem visszavitt 3. évesen, hogy elég neked az Úr kegyelme, az ő ereje a te gyengeségedben lesz teljessé. És amikor azzal folytatta, hogy Jézus most meggyógyít, és azt kéri, hogy ezután is járja a mozgássérültekhez, akkor így megállt az ütő. Ezt nem tudhatta. Én a leszereléstől kezdve minden hétvégémet a Marcibányi téri mozgássérülteknek töltöttem. Ez nem volt benne Szentírásban. Ő pedig behuny szemmel mondta. Azt éreztem, hogy a testem gyógyul. Tudtam, hogy meggyógyulok. Feloldoztak a bűneim alól, mondták, hogy keljek fel, menjek a helyemre. Mondtam, hogy nem tudok fölkelni, mert óromból vagyok. Olyan nehéz lett a testem, mozdulatlanul térdeltem. Megfogott valaki, lefektetett a szemem is az oltár elé, és én ott feküdtem 3 órát mozdulatlanul, magamnál voltam, mindent tudtam, hogy mi történik, és teljes gyógyulást kaptam. A fekélyem eltűnt, a nagyobb gyógyulás az volt, hogy életemben először elmertem hinni, hogy engem úgy szeret az Isten, ahogy vagyok. Magamról nem mertem elhinni. És ott evidencia lett, hogy Isten feltétel nélkül olyannak szeret, amilyen és aki vagyok. Úgy, ahogy vagyok. Ez az evidencia belém ésődött, és ebben a szeretetben élek. Ezt kaptam ajándékba. Imádkoztak értem ezek a karizmatikusok. Életem legrövidebb lelki gyakorlata volt, délután érkeztem, másnap hajnalban hazamentem,
és végig rohantam a barátaimat, hogy meggyógyultam, és csak papa akarok lenni, semmi más.

0: És hirtelen minden megújult. A Szent Mise, a gyóntatás, a lelkivezetés, az igaolvasás. És ez a karizmatikus lángolás ez azt eredményezte bennem, hogy szerettem volna a vélő Istennel találkozni. Kevés volt az, hogy én átélek dolgokat. Én találkozni akartam vele. Hogy lehet ez? Addigkel szeretettel szemléletek, mondja Teréz anya, az oltári szentségben jelenlévő Krisztus, míg elmenvén felismeritek és megszeretitek az útszélel fekvőben jelenlévő Krisztus. A titok ilyen egyszerű. A semmittevés volt a titok. Amikor nem csinálok semmit, hanem megpróbálok jelen lenni annak a jelenlétében, aki örök jelen. Aki jelenvalóvá tette magát ebben a darab kenyérben, az ostyában, mert akik szeretik egymást, azok találkozni akarnak. 86. szeptember 18-án letérdeltem. Életemben először önként, szabadon, szeretetből az Úr elé. Aztán úgy maradtam, mind a mai napig. Ez a legfontosabb, az együttlét, a személyes jelenlét. Ha nincs megtérés és nincs Krisztus követés, akkor bármennyire jó emberek akartunk lenni, az élet viharai szétmálasztják az életünket. Csak Krisztus a szikla, senki más.
1: Kedves hallgatók, Varga László püspök atya tanúságtételét hallották. A felvételt a Veresegyházi templomban elhangzott beszédéből Kerek József szerkesztette.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Dokumentumfilm készült a Szent Ignáci lelki gyakorlatokról. Hétfőn ünnepeltük Csomóoldó Boldogasszony emléknapját. Főegyházmegyei minisztráns találkozót tartottak az Egri Bazilikában szombaton. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Dokumentumfilm készült a Szent Ignáci lelki gyakorlatokról. A Személyes Isten kapcsolat című filmben jezsuita öregdiák, szerzetes püspök, televíziós műsorvezető mesél saját lelki gyakorlatos élményeiről, nem várt kihívásokról, pozitív csalódásokról és Isten kapcsolatának alakulásáról, írta a Magyar Kurír. A közel 30 perces alkotást egy hét alatt több mint 10 000-en nézték meg. Azért készítettük a filmet, hogy kedvet csináljunk azoknak, akik már hallottak az Ignáci lelki gyakorlatokról, de még nem vettek részt rajta, mondta Pásztor Péter, a filmalkotója. A magyar jezsuiták kommunikációs munkatársai másfél évig forgattak 3 lelki gyakorlatos központban. A Dobogókői Mandrézában, a Püspök Szent Lászlói Életrendezés házában és a Székelybői Szent Ignác házban. Sok lelki gyakorlatozóval és kísérővel beszélgettek, hogy minél személyesebb, mégis átfogó képet adjanak a jezsuita lelkiség legfontosabb eleméről. Hétfőn ünnepeltük Csomóoldó Boldogasszony emléknapját. Ebből az alkalomból Kovács Zoltán mariológus egyetemi tanárírását olvashattuk a Magyar Kuríron. A szerző így fogalmaz: az első ember Ádám cselekedetének következményeit az új Ádám, az emberfia engedelmessége hozza helyre. Ádámnak társa volt a bűnben Éva, Krisztusnak pedig az új Éva, azaz Szűz már lesz vele hűen együttműködő társa az üdvösség művében. Az Édenkert bezáruló kapuja üdvözítőnk kereszthalálával nyílik meg számunkra. Életünk csomóinak igazi megoldója Isten. Mária is együttműködik Istennel, mert nem csak János apostolnak lett édesanyjává, hanem nekünk is. Mindenkor édesanyánk marad, aki számít ránk, és akire felnőtt fejjel mi is számíthatunk. Égi édesanyánk a mennyben már nem öregszik, és türelmesen fogy el. Mindig szeretettel vár akkor is, amikor életünk csomóinak sokasságával keressük fel, segítségét kérve. Ternyák Csaba érsek szombaton közös találkozóra hívta a minisztránsokat, akik az egyházmegye több mint 600 főoltáránál teljesítenek szolgálatot, tudatta az Egri főegyházmegye. Az ünnepi szentmise kezdetén köszöntőjében az érsek rámutatott: tekintetünket mindannyian Krisztusra szegezzük, életünk fókuszába őt akarjuk állítani, és ebben a szolgálatban szeretnénk megerősödni. Kiváltságos helyzetben vannak a fiatalok, akik Istent közelről az oltárnál szolgálhatják, emelte ki. A szentbeszédet Kakuk Ferenc plébános érseki irodaigazgató mondta. A lelkipásztor hangsúlyozta, a különböző körülmények közül érkezett fiatalokat összeköti a meghívás és Jézus személye. Ha megkérdezik, miért vagytok minisztránsok, legyen válaszotok. Azért, mert Jézus barátja vagyok, emelte ki. Ebéd után a fiatalok Feri atyával kötetlen beszélgetésen vettek részt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 30-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

magyar költők Jézusa. Bozók Ferenc meditációi 20. századi költők Jézus verseiről Kárpáti Nénovák Ágnes felolvasásában.

Tíz mondat Kassák Lajos Felhőtlen éjszaka című verséhez. Kassák Lajos önéletrajzában az egy ember életében olvashatjuk, hogy kamaszkorában kilőtt csúzlival az érsekújvári temetőben egy Krisztus képet. Később, felnőttként, az Engesztelődő bána című versében gyermekkori zabolátlanságaira is visszaemlékezve, gyengéd szavakkal kér bocsánatot Jézustól. Miként a bűn és bűnbánat gondolata, úgy a vallási élmény, az Isten után égető szomjúság is folyamatosan jelentkezik az egész Kassák életműben. Kassák transzcendens verseiben a már említett bűnbánat témája mellett a karácsonyi, a húsvéti és az úgynevezett proletár messianizmusról szóló témák kerülnek elő leggyakrabban. Ezek az ő folyton visszatérő nagy metafizikai témái. Miért vonzódott Kassák Jézus személyéhez? A Kassák lírában Jézus rendszerint úgy jelenik meg, mint a proletár hősök előképe. Az Évfordulóra című versben például Jézus nem csak kék overálos dolgozó, hanem szakszervezeti vezető is. A proletár költő, aki forradalmak és háborúk közt él, Jézusban egy olyan testvére ismer, aki szegényen született, egyszerű munkásként, ácsként élt, a világtörténelem legnagyobb pacifistája volt, és az igazságért feszítették keresztre. Kassáknak tetszett Jézus egyetemessége és pacifizmusa, az avantgárd költőnek imponált egy ilyen megváltó. Kassák Lajos, Felhőtlen éjszaka. Teljen meg örömmel a szív. Ó Jézus keresztre feszített ember, utolsó péntekjét az esztendőnek dicsértessék a te neved, aki jászolban születtél, s a békesség zöld olajágával vonultál be Jeruzsálembe. Vannak, akik azt hiszik, meghaltál a keresztfán. Ó örök életű testvér, én naponta találkozom veled, és szót váltunk, amint kékvászon kötényedből magot vetsz az őszi határban. Vagy lót futsz a nagyvárosok utcáin, és más ugyanebben az időben a názáreti ácsok mesterségét folytatod. Mérő zsinórral és villanó baltával a kezedben. Vannak, akik azt hiszik, sebeiddel elszálltál a földről. Ó Jézus, én a mi örök összetartozásunkról beszélek, s ahogy a decemberi hold árnyékot vett mellém, látom, hogy te is itt ballagsz velem az éjszakában, épp olyan szegény és elhagyatott vagy, mint én. Vérzik a szíved, kezeid és lábaid is véresek, és én most egy halott katonára gondolok, aki az árokban feküdt, s a távoli égre bámult két nyitott szeme. A szelíd ökör és az igénytelen szamár virrasztott születésed óráján, s mégis te voltál az, aki ledöntötted a bálványt, és korbáccsal léptél a templomba. Sírba fektettek, és visszajöttél hozzánk, ó keresztre feszített ember, sugárzó csillagkoszorú a szegények feje fölött.

magyar költők Jézusa. Bozók Ferenc meditációi 20. századi költők Jézus verseiről Kárpátiné Novák Ágnes felolvasásában.

0: Kedves hallgatók! Rakoncai Éva vagyok, a Gazdálkodj Hittel című műsorvezetője, mely a Szapiencia Főiskola keresztény közgazdász műhelyének műsora. Az adásokkal két hetente csütörtök esténként 10 és 11 óra között jelentkezünk. Olyan emberekkel beszélgetünk, akik munkájában nem csak elhivatottak, szorgalmasak és jó szakemberek akarnak lenni, hanem keresztények is. A műsorban meghívott vendégek beszélnek az adás témájának elméleti hátteréről, és osztják meg velünk személyes véleményüket, de nagyon számítunk a rádióhallgatók történeteire, véleményére is.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, én Halazin Piroska vagyok, a Ketek Tanácsadó Testületének támogató tagja. Mai beszélgetésünkben vendégem Zsolnay László közgazdász, professzor, egyetemi tanár, a Budapesti Corvinus Egyetem professzora, aki a gazdaságetika egyik legismertebb magyar és nemzetközi kutatója, kutatásainak középpontjában pedig az üzleti etika, az ökológiai fenntarthatóság, a boldogság gazdaságtan, valamint a spiritualitás és a gazdaság kapcsolata áll. Legújabb kötete a Planet Positive Economy, Ethical, Spiritual and Methodological Foundations című könyv arra keresi a választ, hogy hogyan lehet olyan gazdaságot építeni, amely nem csupán kevesebb kárt okoz a bolygónak, hanem aktívan hozzájárul az emberi és a természeti élet kibontakozásához. Köszöntöm professzor urat, és rögtön az első kérdést feltenném, amely ennek a könyvnek a bemutatásához kapcsolódik. Mit jelent az, hogy Planet Positive Economy, és miért nem elég ma már a fenntartható gazdaság fogalma?
2: Én is köszöntöm a rádió hallgatóit, és köszönöm a meghívást, hogy beszélhessünk erről az új könyvről, ami a bolygó, magyarul talán úgy kellene folytani, a bolygó pozitív gazdaságnak a modelljeit, és etikai és spirituális alapjait tárgyalja. Majd mindjárt megnézzük, hogy ez mit jelent ez a fogalom, hogy planet pozitív, vagy bolygó pozitív, ez milyen típusú gazdasági működést jelent, de a legfontosabb indító kérdés talán az, hogy miért nem elég a fenntartható gazdaságnak a koncepciója. Hát erről tudnék nagyon bonyolultan is erre válaszolni, de nagyon egyszerűen fogok. Azért nem elég, mert olyan mértékben van lepusztulva, tönkretéve a természet és a természeti rendszerek ma világszerte és Magyarországon is, hogy ennek a szimpla megőrzése, fenntartása biztos, hogy nem elég, hanem ez a pusztuláshoz vezet. Csak a legfrissebb magyarországi dolgokra hivatkozunk, amit mindenki tud, és akár szenvedi is a következményeit, ugye az Alföldet az idén is elképesztő szárasság, vízhiány, aszály viseli meg, és amit mindenki látott felvételeken vagy élőben, hát a Velencei tó gyakorlatilag kiszáradás határán áll, tehát olyan, és nem beszélve a hőhullámokról, ami Nyugat-Európában, Amerikában és Magyarországon is ugye folyamatosan történik, olyan mértékű negatív változások történnek a természeti rendszerekbe körülöttünk, hogy itt jóval többre van szükség, mint egy egyszerű megőrzésre vagy megóvásra, egy radikális gazdasági tevékenységek radikális átalakítására van szükség, és a természeti rendszereknek a megújítására, regenerálására. Ezért jóval tovább kell mennünk, mint az egyszerű fenntarthatóság.
1: Mindezt a gondolatkört jelentheti akkor a bolygó pozitív gondolkozás? Ez mit jelent a gyakorlatban?
2: A bolygó pozitív vagy planet pozitív modelleket úgy lehetne definiálni, megvilágítani, hogy minden olyan a legkülönbözőbb rendszer szinteken, az egyéni cselekvéstől egy család, egy közösség, egy vállalat, egy város, egy ország, vagy egy régió, vagy az egész emberiség szintjén, tehát minden szinten lehet ezt értelmezni, úgy, mint a hallgatók, biztos hallottok a fraktálról, fraktálokról a matematikában. Ezek olyan önhasonló rendszerek, hogy a kicsibe, a kicsi ugyanúgy néz ki, mint a nagy, tehát a mikrokozmosz, makrokozmosz, ugye a filozófiában, teológiában, tehát ezek minden rendszer szinten lehet értelmezni, minden olyan cselekvés, ami egyidejűleg, itt a legfontosabb az egyidejűleg szolgálja a természeti rendszerek regenerálását, megújítását, és az emberi jólétet nem csökkentik, hanem növelik. Ez egy elképesztően kemény és nehéz feladat, hogy olyan cselekvési módokat kísérletezzünk ki, találjunk meg és vezessünk be, ami egyszerre tudja szolgálni a természetnek a megújulását és az emberi jólétnek a növelését. Szerintem ez a feladat ma gyakorlatilag minden rendszer szinten, és ez olyan mértékű kreativitást és etikai elkötelezettséget jelent, ami példátlan. Úgyhogy nem patétikus azt mondani,

0: ez a mi problémánk is. Úgyhogy József Attila híres szavait idézve, nem én kiáltok, a föld dübörög.
1: Akkor ez a rendszer szemlélet ugye a könyvében is megjelenik, illetve maga az elmélet és a gyakorlat. A könyvben találhatunk-e olyanokat, amelyek konkrétan a rendszer szintjén a szereplőkhöz megoldási javaslatokat, vagy esetleg a problémákat ellenzik, amiből látjuk, hogy hogyan kéne másképp cselekedni?
0: Így van. Tehát több tucat olyan működési modellt, direkt ezt a szót mondom, most üzleti modell, tágasabban olyan működési modellt írok le, gyűjtöttünk össze és írok le a világ legkülönbözőbb részeiről, Észak-Amerika, Európa, India, Ázsia, más országai, Ausztrália, Új-Zéland, legkülönbözőbb olyan innovatív modelleket, különböző rendszer szinteken, válti szinten, városok szintjén, vagy régiók vagy országok szintjén, például Costa Rica, ami ezt az értékirányultságot megközelíti, megvalósítja, vagy még tovább is tudja vinni, hogy el tudjunk mindent képzelni. Egy példát hozok. Amsterdamot mindenki volt, vagy elképzeli. Amsterdam egy rendkívül innovatív város, egy nagyon ősi európai város, és az amsterdami városvezetés az ottani polgármester asszony vezetésével néhány éve ráállt egy olyan útra, ami azt szolgálja, hát ennek nagyon szép irodalma van, modelljei, minden, ez a funk gazdaságnak hívják, Donuts Economy, Oxfordba dolgoztak ki kollégáink, ami azt ezik ki, hogy vannak olyan ökológiai keretek, amiket a város nem léphet át, energiafölhasználás, vízfölhasználás, földterület használat, és itt tovább levegőhasználat. Tehát van egy olyan külső korlát, amit el kell ismernünk, azon belül kell élnünk, azon belül kell a tevékenységeinket megszervezni, azon belül kell a város lakóknak a jól létét, sokdimenziós jól létét növelni. Ez egy nagyon-nagyon ígéretes dolog, mert Amsterdam az nem egy kicsi hely, az nem egy falu, hanem egy nagyon jelentős nagy város, és ő valószínű ez az a város per pillanat, amelyek legkomolyabban tettek jelentős lépéseket egy ilyen planet pozitív, egy bolygó pozitív irányba, messze nem tökéletes, de nagyon jelentős lépéseket tettek. Válti példát, hát közgazdász vagyok, az rengeteg van, abból is tudok majd mondani később. Még egy nagy példát, amit szintén el tudunk képzelni, az Costa Rica, de ez egy nagyon kivételes, nagyon egyedi és szép ország Közép-Amerikában, amelyik gyakorlatilag ország szinten a legközelebb tudott kerülni ez a bolygó pozitív működéshöz, ami azt jelenti, hogy az ökológiai lábnyoma az nem, az még mindig egy kicsit nagyobb, mint ami egy fenntartható vagy bolygó pozitív működéshez szükséges. Az emberi boldogság és jólét indexe nagyon magas, egyik legmagasabb a világon. Tehát ebben a két nagy dimenzióban, ami az ökológiai és humán jólét, ez az a az ország, amelyik mindkét dimenzióba nagyon jelentős eredményeket el tudott érni, és ez egy nagyon szép történet, hogy ők hogy álltak át több évtizeddel ezelőtt egy kimondottan, meghirdetetten természet rekonstruáló működésbe, amihez beletartozik, hogy ez egy békeorientált gazdaság, több mint 40 éve, nincsen hadserege, vagy minimális, máshogy biztosítják a biztonságot, és a hadászatból megtakarított jövedelmeket forgatják vissza a természet megőrzésébe, és a társadalom jólét növelésébe. Ezek,

0: de van Új-Zéland, és nagyon sok minden, és rengeteg vállalat, Kaliforniától kezdve Indiáig, amiket még tudunk majd nézni. Tehát modellek, kísérletek, eredmények vannak, de messze nem mondhatjuk azt, hogy ez a működési logika, ez a gondolkodás ugye domináns lenne per pillanat, pedig ott vagyunk, ott állunk a parcokon.
1: Akkor igazából a könyv ugye definiálja számunkra, jó példákat hoz, és hát én bízom benne, hogy a hallgatóság kedvet is kap, és akkor a jó példák gyanánt ugye elindul majd egy folyamat, hogy látom, hogy valahol meg lehet ilyet valósítani, akkor nézzük meg, hogy mi hogyan tudnánk megvalósítani. És hát gondolom ehhez kapcsolódik, hogy a könyv alcímében szerepel az, hogy etika, spiritualitás és módszertan. Erről, hogyha tudna nekünk egy kicsit beszélni, és akkor beemeljük ugye a spiritualitást is, hiszen a könyv foglalkozik ezzel.
0: Hogyne. Ugye ezekhez a változásokhoz ebben gyakorlatilag mindenki egyetért, egy nagyon jelentős, hát magyarul azt mondanánk, hogy szemléleti változás, de egy mind change. Az egész gondolkodásnak, az egész életfölfogásnak, világszemléletnek egy radikális átfordítása, megfordítása, egy U-turn-re van szükség, és ez nem csak bla-bla-bla, meg mese, hanem majd mindjárt mondok, hogy milyen kemény követelmények vannak. Tudni, hogy ez a fordulat, ez nem egy pici fordulat. Ez egy hihetetlenül jelentős és nehéz fordulat, ami arról szól, hogy hogyan tudunk a gazdaság körülményei a gazdaságban, és az társadalmi életben, tágasabban is eltávolodni egy materialista, anyagi értékorientációkat előtérbe helyező világszemléletről, hogyan tudunk eljutni egy nem materialista, spirituális és etikai értékorientációt előtérbe helyező működéshez. Hát erről szólt önkben a könyv, hogy ez, hogy lehet, ez mit jelent, és hogy lehet megvalósítani. Egy dolgot mondok kicsit provokatívan. Közgazdász vagyok, sőt pénzügyi közgazdászként végeztem. Nem a röviden és provokatívan megfogalmazva. Nem a profittal van a probléma, még csak nem is a profitorientált gazdálkodással van a probléma, hanem a profit hajhászásával, mindazzal, amit például a katolikus teológia, ugye kapzsiságnak, mohóságnak, pénzhajhászásnak nevez. Ez a fő bűnök egyike, és a teológia nélkül is azt kell mondanunk ma már, hogy ez valójában a fő bűnök egyike, mert ez az egyik legfőbb gyökér oka a profit hajhászás. Nem a profit maga, a profit hajhászás. Ez az egyik vagy legfőbb gyökér oka annak a természeti és társadalmi pusztításnak, amiben élünk. Nem kívánok a magyar helyzettel most külön foglalkozni, de erre a profit hajhászó gazdasági viselkedés sajnos az elmúlt időszakban Magyarország mutatott elképesztő negatív példákat. De az Amerikai Egyesült Államok, vagy India, Norvégia és más általam egyébként kedvelt országokban is ezt a mintát, ezt a vállalkozói üzleti mintát megtaláljuk, sőt, ez a domináns, akinek nem magyar példa kell, Elon Musk, a világ per pillanat leggazdagabb embere és vállalkozója, ő egy igazi ideáltípusa, vagy a szociológusok mondják, egy ideáltípusa ennek a működési modellnek, ami profit hajszolást jelent, és ez viszi, per pillanat sajnos ezt kell mondanunk, ez viszi dönti romlásba a bolygót. nem költőjén fogalmazva, hanem valóságosan. Valóságosan. Ezt a váltást, ami a materialista, materiális értékek közt való, nem csak ragaszkodást, hanem annak a hajszolása. Annak a hajszolása, mert ez egy dinamikus folyamat, nem egyszerű profit maximalizásról van szó, aki milliárdos akar lenni, mondom, milliárdos akar lenni dollárba, annak úgy kell megszervezni a gazdasági modelljeit, úgy kell megszervezni a vállalkozásait, olyan ocsmány, pusztító dolgokat kell elkövetni, mint ezek a emlegetett üzletemberek és vállalkozók. Ahhoz nagyon durva dolgokat kell mondani. Hogy akkor hadd mondjak egy sokak által és a rádió hallgatói által is föltehetően ismert jelentős példát és művet. Ferenc pápának az egyik leghíresebb könyve, magyarul is megvan, szó szerint mondom az ő szavai, ez a gazdaság öl. Ez olaszul is így van, szó szerint angolul is így van, és magyarul is így van. Ferenc pápa kifejti, hogy ez a mai gazdaság, ez a mai működés, ezek az üzleti modellek miért pusztító? Ő azt mondja, hogy öl. Miért pusztítóak a természeti lények, természeti rendszerek életére, és az emberi közösségek életére és fönnmaradására. Én szerintem Ferenc pápának ebbe igaza van sajnos, ez a gazdaság tényleg pusztító, és nem elég technikai kozmetikázni a dolgokkal, technikai változásokat. Én az alapvető, fundamentális, etikai és spirituális váltásra van szükség. Ennek sokféle módja és sokféle iránya lehet. A keresztény, a katolikus tanítástól kezdve a buddhista, hindu és más, vagy az őslakos népeknek a világszemléletéig, sok út vezet Rómába, hogy a híres mondás mondja, de egy dolog közös, egy radikális eltávolodás a materiális, mondom, profit és pénz hajászó működési módtól, egy sokkal légiesebb, sokkal mélyebb, azt mondám, sokkal emberi, etikusabb, nem materiálisan, spirituális alapú létezési módhoz. És ez még egyszer nem csak költészet, hanem ez közgazdaságtan. Tehát megvannak azok a működési modellek, üzleti modellek, amelyek megmutatják, hogy ezt hogy lehet csinálni, akár buddhista, vagy keresztény, vagy hindu, vagy más alapon. Ez a legfontosabb. Ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor nincs esélyünk a túlélésre. Se nekünk, se azonok, a gyerekeinknek, se azonok, nincs esélyünk a túlélésre. Egy nagyon híres mondást még idéznék. Az egyik nagy amerikai, észak-amerikai indián törzsnek a vezetője, mai vezetője, aki egy nő, egy nagyon híres interjúban azt mondta, hogy mi akik 20 ezer éve, a mi kultúránk, a mi társadalmunk 20 ezer éve túlél, mi tudjuk, hogy milyen kultúra, milyen működés kell ahhoz, hogy túléljünk, fönnmaradjunk, de ti nem tudjátok. Mi túl fogjuk élni, de ti nem. Én ehhez annyit tennék hozzá, hogy így van, ha nem tudunk megváltozni méghozzá radikálisan, akkor nem fogjuk túlélni. Az amerikai indiánok meg az ausztrál őslakosok túl fogják élni, de mi nem. Ha nem tudjuk megváltoztatni a modern kultúrának a etikai és spirituális alapjait.
1: Hát igen, akkor ez is ugye a jó példaként szolgál előttünk, és tanulni lehetne belőle. És ha már Ferenc pápát emlegettük, akkor ugye van egy konkrét fejezet, ami Ferenc pápának a munkásságára fókuszál. Ugye itt ez a gazdaság című könyv lett említve, de azért ugye Ferenc pápának jócskán van még olyan produktum, ami kapcsolódhat ide. Az Economy of Francesco, illetve ugye a Laudato Si teremtés védelem is ide tartozhat. Ezekről van ez szó ebben a fejezetben, és hogyan kapcsolhatóak ezek ide?
0: Hogyne, hát Ferenc pápa közgazdasági tanaival volt szerencsém elég régóta és részletesen foglalkozni. Oxfordban is, Rómában is, és itthon is publikáltam külön is hosszú tanulmányokat, konferenciákat szerveztünk, itt van. Én most egy-két kúcs dolgot emelnék csak ki, a Ferenc pápa, illetve a Economia Francesco kezdeményezésből, amiben régóta részt veszünk a kollégáim Assisiben és máshol is. A Szent Ferenchez, Assisi Szent Ferenchez való kapcsolódás 2-3 kulcs mozzanata talán most itt fontos. Az egyik, akárhogy hívjuk, ugye a Ferenc pápa is latinul frugalitásnak mondjuk, tehát egy olyan életmód, és ezt maga Szent Ferenc képviselte valószínűleg a legmagasabb szinten a nyugati civilizációba, egy frugális, egy olyan mértéktartó, visszafogott, tényleg aszketikusnak is mondható életmód, ami a létünknek a materiális, anyagi, energetikai igényét és hatásait minimalizálja. De a Francesco azt az életet képviselte, ami szinte zérushoz közeli anyagi fogyasztás mellett egy elképesztő szellemi, spirituális és etikai gazdagság megvalósítása. Ha nem is kell aszkézisbe követni Szent Ferencet, de azért ez az ideál, ez nagyon reális, különösen a mai elpusztított és túl növekedett gazdaság és világ körülményei között. Tehát egy frugális, egy visszafogott, egy mérsékelt, önmérséklő fogyasztás és termelés. Ez biztos, hogy egy kulcs. A buddhizmusban is különben, a hinduizmusban is. A másik ilyen kulcs érték, amit Szent Pápa állandóan, ugye hangsúlyozott, a Francesco alap eszméje, hogy a nem természet, vagy a nem emberi lények, azok a mi társaink. A nem emberi lényeknek a sorsa, jóléte, az ugyanúgy beletartozik abba a közös jóba, amit nekünk szolgálnunk kell. Közjó, a közös jó, az nem korlátozódhat csak az emberek jólétére. A nem emberi létezők jóléte is nagyon fontos. Enélkül, ma már látjuk, enélkül mi sem fogunk tudni, nemhogy jólétet teremteni, még túlélni sem. Tehát ez a nem emberi lények, a teremtés egésze, mondjuk ezt így, amiben a természet is beletartozik. És végül talán a harmadik nagyon fontos dolog, és erre most újabb kezdeményezések is vannak, főleg Rómában, a fraternity. Tehát a testvériség, a testvériesség eszméje, ami egy nagyon régi eszme, a Francesco ugye ezt képviselte, ő mindenkit. Minden embert és minden állatot, növényt, sőt a nem élő természeti létezőket is testvérnek tekintette. A fraternitás, a testvériesség, testvériség eszméje, ez etikailag is egy nagyon jelentős újítás. Csak azért, mert a testvéri az nem barátságot jelent. Tehát nagyon nagy különbség van a barátság és a testvériség, testvériesség között. A barátainkat mi választjuk meg. A testvéreinket nem mi választjuk meg. Tehát ez egy sokkal tágabb etikai kötelességünk törődni. A nem általunk választott társaink, emberi és nem emberi társaink jólétével. Tehát ezt a hármat emelnénk ki, a frugális élet, a nem emberi létezők jólétével való törődés, és a fraternité, a testvériségnek a gyakorlása. Még egyszer mondom, ez nem csak duma, hanem ez konkrét cselekvésekbe és konkrét modellekbe jelentkezik, hogy mit kell akkor csinálni, hogyha válti szinten például előre szeretné lépni a testvériesség étoszának a megvalósításában. Hogy néz ki egy egyetem, egy vállalat, egy kórház, egy iskola, egy város, amelyik mondjuk közel kerül, szeretne kerülni a testvériesség eszméjéhöz. Egyébként Rómában a Luigino Bruni professzor és kollégái csináltak most egy nagyon innovatív kutatást, amiben fölmérik, szerkesztettek egy indexet, egy mutatószámot, többdimenziós mutatószámot, fölmérik az egyes országokban, 40-valány országban azt hiszem most, az első riportjukban, hogy ez a testvériesség, ez hogyan jelentkezik különböző országokban. Milyen szinten tudtak előre lépni egyes országok például ennek az értéknek a megvalósításába. De ezek nagyon nagy táblatokat nyitó dolgok, szóval a feladatunk az gigantikus.
1: Igen, jó kis kereszttáblák jöhetnek majd kis statisztikában ebből, hogy akkor ezek a mutatók és az eddigi akár a gazdaságunkat aktivitás szintjén leíró mutatók vagy milyen kapcsolatban állnak, és ugye össze lehet majd tenni, tehát akkor ezzel majd lehet szépen tovább menni. Említettük itt már ugye azt, hogy buddhizmus, hindu világ, ugye ezek is megjelennek a könyvben, és már céloztunk is, vagy célzott rá professzor úr, hogy vannak ugye közös pontok. Csak egy pár szót, hogyha erről tudna mondani, hogy akkor itt milyen mélységekben olvashatnak az érdeklődők ezen irányzatok spiritualitásról a könyvben, hiszen akár ilyen módon is felkeltheti az érdeklődését a hallgatóságnak ez a könyv.
0: Igen. Hát a nagy keleti spirituális tradíciók és a nyugati, főképpen a keresztény, de nem csak a keresztény, a spirituális tradíciók, hát jelentős eltérések vannak, istenkép vagy annak hiánya és így tovább, de a lényeg, főleg a mi szempontunkból az közös, mert az összes jelentős spirituális tradíciója az emberiségnek, az azt mondja, hogy az ember elsősorban és döntően spirituális lény. Egy materiális világban élünk, abban szenvedünk, abban küzdünk, de elsődlegesen spirituális lények vagyunk. Ezt a kereszténység úgy megfogalmazza. Isten gyermekei vagyunk, igen. A hinduizmus azt mondja az Upanishad, a szent könyvük, egyik szent könyvükben, hogy ő nem Isten gyermekeinek hív bennünket, hanem a halhatatlanság gyermekeinek hív bennünket. Mindenképpen azt fejezi ki, hogy valami olyan transzcendens létszférából származunk, és oda tartozunk, amelyik nem erről a világból való. A buddhizmus különlegességet hangsúlyozza, tehát amit fontos, az ez az a közös. És ez azért fontos, mert ez így együtt áll szembe azzal a materiális profit hajszoló, pénzügyi gazdagságot hajszoló világszemlélettel, ami ma uralkodó. Tehát ennek az antitézise az emberiség ősi öröksége. Az összes spirituális tradíció ezt tagadja. Ezt bírálja. Jézus, a Buddha, Konfuciusz, mindegyik. Mindegyik ezzel szembeáll, ami ma van. Ez adja azt a szellemi erőt, szerintem, erőforrásokat, amiből ki tudunk indulni. Szóval nagyon fontos tanulmányozni a kereszténység mellett ezeket az ősi más spirituális tradíciókat is, mert én tanítok Indiába is, és sok tevékenységet folytatok, és nekem egy ősi élményem, és a rádió hallgatói megértik ezt. Ott ülnek ezek az indiai diákok, nekik én magyarázhatom, hogy Ferenc pápa meg ezeket, Assisi Szent Ferenc, úgy néznek rám szeretettel, hogy Igen, igen, de ez

0: ehhez nekünk mi közünk van? Ehhez nekünk mi közünk van? Nekünk ehhez nincs közünk. Ez for you, ez nektek van. Ami nekünk van, abba kell megmutatni az ő hagyományaikba azt az utat, amiről beszéltünk. Tehát, hogy ne essünk abba a vakságba, hogy nem tudunk megszólítani. Ha önmagunkra koncentrálunk, nem tudunk megszólítani indiai vagy kínai barátokat, kollégákat, embertársainkat, hanem úgy kell hozzájuk beszélni, ami az ő hagyományaikban gyökerezik, és ugyanabba az irányba vezet, de az ő hagyományaikban. Ezért fontos, nem egyszerű dialógusról van szó, hanem megmutatni azt a, én csak nem is közös, hanem analóg értékirányt, és az, ami összeköt, már mondtam, hogy ez mindegyik egyöntetően és radikálisan tagadja a materialista értékorientációt. És azt mondja, hogy ez a pusztulásba vezet, mint ahogy látjuk. Mint ahogy látjuk. Szerintem az a Jézusnak az a tanítása, hogy nem szolgálhatsz egyszerre két urat, ez a tanítás ugyan így fogalmazódik meg a kereszténységben, de ez gyakorlatilag az összes, az emberiség történet összes komoly spirituális tradíciójában megvan. Vagy nem szolgálhatsz két urat. Nem szolgálhatod a mammont és Istent, ezt így mondják a kereszténységben, máshogy mondják a buddhisták, máshogy mondják a hinduk, de a lényeg ugyanaz, ezt el kell dönteni. Ez a két értékorientáció, a materialista és a nem materialista értékorientáció, ez egymásnak az antitézisei. Ezt nem lehet összevegyíteni, mert sokan azt mondják, hogy ezt össze kell. Nem, ezt nem lehet. Ezt nem lehet, egy másik ugye híres, az olaj és a víz az nem keveredik. Az olaj és a víz nem keveredik. Ezt nem összeegyeztetni kell, hanem meg tudjuk mondani, hogy mit kell csinálni. Egy olyan prioritás rendszerben, egy hierarchikus struktúrában el lehet rendezni, amiben van helye. Természetesen van helye a pénznek, a profitnak, materiális értékeknek, de ez egy szigorúan alárendelt pozícióban van, és a prioritás a nem materiális értékeken kell, hogy legyen, mert különben ott vagyunk, ahol most vagyunk. Úgyhogy én szerintem ez közös az összes spirituális tradícióban, és ez ad egy olyan erőt, amiből ki tudunk indulni, ezt már említettem.
1: Miközben hallgatom önt, nekem nagyon sok gondolat jár a fejembe, az időnk viszont rövid, csak kettőt említek így felvetni, és majd utána egy kérdést fogalmazok meg, hogy ugye Hermann Déli is egy végső célről beszél, ami nem a materiális oldala annak a bizonyos létrának, amit ő ugye felrajzol, illetve a régóta mondogatott gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan, az is ráhúzható ugye erre a spirituális jellegre is, hogy mindenhol a lokációnak megfelelő spiritualitásban helyezzük el ezeket a gondolatokat, szóval tudnánk még erről beszélgetni, de akkor egy utolsó kérdésre maradt még időnk, ami annyiszor emlegettük itt a vállalati példát, hogyha most egy vállalatvezetőnek kellene mondani valamit, hogy ugye változtasson, mi lenne az, és esetleg van erre példa a könyvben?
0: Rengeteg példa van a könyvben, hogy mit lehet máshogy csinálni, és teljes modellek vannak, Kaliforniától Európán át Indiáig. De hogy mit mondanék nekik? Hát én egy dolgot mondanék. Akármilyen a helyzet, az első és legfontosabb dolog a nyílt, őszinte, becsületes, transzparens beszéd. Tehát világosan kell látnunk egy cég esetében, hogy mi az, amit most csinálunk. Nem szűken pénzügyi gazdasági szempontból, hanem a legtágabb ökológiai és humán kontextusba. Hogy ez nem csak egy duma, az elmúlt héten volt szerencsénk Budapesten a Corvinus Egyetemen fogadni a Paul Polman-t, aki a világ egyik leghíresebb és leginnovatívabb vállalatvezetője. Ő 2009 és 2019 között a Unilever egyik legnagyobb globális cég világnak volt az első számú vezető. És ő, hát ez hihetetlen dokumentálva van az a történet, az egy csoda, ami történt 10 éven keresztül. Arra képes volt, és ezzel kezdte a teljes világos őszinte beszéd és transzparencia. Arra volt képes, hogy ebbe a 10 évben még ő vezette ezt a világcéget, lecsökkentették 50%-kal, megfelezte az ökológiai lábnyomát, az összökológiai hatását a cégnek. Mindezt úgy, hogy 2 milliárd, nem millió, 2 milliárd ember jólétét növelték, 2 milliárd fogyasztója van a Unilevernek. És mindez mellett 10 év alatt 300%-kal, nem 3%-kal, hanem 300%-kal, pontosabban 297%-kal növelte ez a tőzsdei cég a vállalatnak a piaci értékét, a részvényének az értékét. Tehát mind 3 dimenzióban tényleg win-win-win, nyertes-nyertes-nyertes. Ez egy egyedülálló, szinte megismételhetetlen történet, ezért megválasztották Harvard Business School-on világ legjobb menedzserének, a Financial Times megválasztotta az évtized legjobb menedzserének, de mindez az egész dolog azzal kezdődött, hogy ő képes volt meggyőzni az elején, a történet elején a vállalat tulajdonosa, a részvényeseit, a vállalatvezetés tagjait, a fogyasztóit, az alkalmazottakat, egyáltalán mindenkit, a stakeholderek képes volt arra meggyőzni. Így itt állunk, most ezek a hatások vannak, ide akarunk eljutni 10-15 éven belül, és ezt az egészet nyíltan, őszintén, becsületesen kommunikálva fogjuk veletek csinálni. Én ezt tudom javasolni. Akármilyen helyzetben vagyunk, arról őszintén, nyíltan kell beszélni, és transzparensen kell viselkedni. Akkor van esély arra, hogy megnyerjük az érintetteknek a elkötelezettségét, a támogatását, és akkor van esélyünk arra, hogy javítani tudjunk, akár jelentősen tudjunk javítani egy vállalat működésének az össz hatásán, és el tudjunk mozdulni a planet negatív, pusztító, ez a gazdaság öl, ifusú működéstől, egy építő, egy szolgáló, bolygó, jólétét szolgáló működés felé.
1: Köszönöm szépen, köszönjük szépen. Szerintem kellő muníciót adtunk arra, hogy aki most éppen ezen gondolkozik, hogy meginduljon el, vagy mit olvasson még el a nyáron, és ez a téma érdekli, akkor hogy megszerezze ugye ezt a könyvet. Tehát a kedves hallgatóságnak még egyszer Zsolnai professzornak a Planet Positive Economy című könyvét ajánljuk, és erről beszélgettünk az elmúlt 40 percben. Nagyon szépen köszönjük professzor úr rendelkezésre állását, és további jó munkát kívánunk ebben a témában, hiszen biztos van még ön számára feladat.
0: Köszönöm szépen, minden jót kívánok!
1: Viszont hallásra!
2: Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Németh Petrát hallják. Ismerünk mindannyian olyanokat, akik fiatalságuktól egészen a nyugdíjas éveikig egy munkahelyen dolgoztak, talán a hallgatók között is többen vannak. Ma már erre egyre ritkábban látunk példát, sokan akár saját döntésük alapján, akár külső körülmények hatására többször is munkahelyet, sőt pályát váltanak. Következő műsorunkban a pályaváltásról, és a pályaváltókról beszélgetünk Ondriknés Ági MS-ével, coach és karrier támogatóval, a Bármi lehet pályaváltó történetek című könyv szerzőjével. Szeretettel köszöntelek, Emese.
3: Köszöntöm is a hallgatókat is, és köszönöm Petra a meghívást.
2: A honlapodon azt olvashatjuk, hogy voltál nyelvtanárnő, titkárnő, HR csoportvezető, jelenleg HR osztályvezetőként és gestalt terapeutaként dolgozol, emellett coachként és karriertámogatóként is igen tevékeny vagy. Mit válaszoltál gyermekként arra a kérdésre, hogy mi leszel, ha nagy leszel?
3: Ez most egy jó kérdés. Ezen most eddig tényleg nem gondolkoztam el, ahogy jöttem hozzád beszélgetni. Azt hiszem, ami legtovább lenni szerettem volna kiskoromtól fogva, az a tanárnéni, a tanítónő, mindenképpen emberekkel foglalkozó valaki, és ebben ki is tudtam egyébként magam próbálni. Egész picikkel is dolgoztam, és utána később pedig nagyobbakkal, meg felnőttekkel is, felnőtteket is tanítottam egy rövid ideig. És egyébként, amikor így visszanéztem így a pályautamra, hogy kapcsolódik ez az én utam így egymásba, vagy van-e bármi ilyen összefűződő, láncszerű kapocs, akkor arra kellett rájönnöm, hogy mindig ott voltak az emberek. Tehát, hogy valahogy mindig a kapcsolat és az emberek volt így a központban.
2: Ez a segítő szakma állt hozzád mindig közel.
3: Igen.
2: És hát végülis most is ezen a területen tevékenykedsz, bár ugye te is megéltél váltásokat.
3: Igen, és eleinte viccesen azt mondtam, hogy eleinte gyerekekkel foglalkoztam, és utána átnyergeltem a felnőttekhez, ami sok esetben nehezebb. De a gyerekekkel sem mindig habos torta az élet, tehát a velük való munka meg foglalkozás, de valahogy olyan, mint hogyha ezt áttettem volna utána így a felnőttekre ezt az egész karrierutat, ha lehet így mondani.
2: A könyved kapcsán is beszélgetünk, de a pályaváltók mellett pályakezdőkkel is foglalkozol, őket is segíted. Kicsit közhelyes is mondani, de tényleg nagyon gyors tempóban változik körülöttünk a világ, az elvárások. Hogy látod, hogy mi jelenthet biztos pontot ma a pályakezdők számára? Van egyáltalán ilyen biztos pont?
3: Szerintem nincs. Lehet, hogy csúnya dolog, vagy szomorú, vagy nehéz ezt hallani, meg kimondani is, de nem igen látok egy ilyen fix kapaszkodó pontot. Szerintem, ahogy változott a világ, az egyetlen biztos pont az a változás tényleg, meg az, hogy minél rugalmasabb az a fiatal, minél reziliensebb, annál inkább meg tudja találni a helyét már az első indulási pontoktól kezdve. És itt is ugye mindenki más. A fiatalok között is vannak sokan, akik már nagyon céltudatosan, nagyon tudják, hogy mit szeretnének megvalósítani, hogyan szeretnének előre haladni a karrier útjukban. És vannak, akik még tolják ezt az időpontot, hogy minél később kelljen azzal szembesülni, hogy majd jön egyszer az, hogy munka, meg be kell járni, vagy nem kell bejárni, de napi szinten tenni kell valamit. Úgyhogy ez így nagyon-nagyon változó, és szerintem a mai napig vannak ugyanúgy, mint a már a váltás előtt álló, vagy a másik generációban élő dolgozó emberek között, hogy sodródnak, és egyszer csak így valami előbukkan, hogy most akkor fú, ott látok valamit, ami még homályos, de egyre közelebb kerülök hozzá, és akkor meglátom azt, hogy fú, ott most van egy új lehetőség. Tehát sokan így vannak, de én azt látom egyébként a fiataloknál, hogy nagyon magas az önismereti szint, amivel rendelkeznek, már akár csak az én korosztályomhoz képest. Tehát, hogy ez egyfajta könnyebbség lehet az ő életükben, hogy már sokkal jobban ismerik magukat, jobban tudják azt, hogy mire van szükségük, sokkal jobban látják azt, hogy ők mitől boldogok, és hogyha erre odafigyelnek és foglalkoznak ezzel, akkor valahogy könnyebb lehet ez az elindulás.
2: Ez szerinted minek köszönhető, hogy már jobban ismerik magukat, hogy több információ elérhető, vagy jobban tudják már segíteni őket akár a szülők, a pedagógusok?
3: Én szerintem mindenképpen ez a rengeteg információ, ami körbeveszi őket már egész pici koruktól fogva, és sok-sok támogató család van, a baráti kapcsolatok is, és szerintem sok esetben akár a suliban is már kapnak olyan információkat, amik ebben támogathatják őket. De én, ha csak a saját gyermekemen is tapasztalom, aki most idén már 23 éves lesz, hogy pár évvel ezelőtt, amikor így beszélgettünk dolgokról, hogy mennyire más szinten van az ő önismerete, hogy mennyire ő már 10 éves kora végén, 20 éves kora elején hogyan gondolkodott magáról, meg a világról, és hogy én akkor 40 vége felé, hogy akkor tartottam kb. Ott ezekkel a gondolatokkal. Tehát, hogy ez nekem ilyen nagyon-nagyon megdöbbentő volt, és utána többekkel is beszélgettem, és hogy ez olyan fantasztikus nekem, hogy a fiatalok, hogy mennyire érett gondolkodásúak.
2: És hogy látod, az önismeret mellett milyen tényezőknek van még szerepe abban, hogy valaki minél előbb megtalálja a szakmai hivatását?
3: Szerintem a család, azt mindenképpen tudom először mondani, aki van olyan sikeres, hogy egy jó szerető családban lehet ott mindenképpen, de mindenféle közösség, tehát hogy minden közösség hat az egyénre, úgyhogy így a barátok, akár a felekezeti közösségek, de bármilyen sportközösségek, sulis közösségek támogathatják abban a fiatalt, hogy ők hogyan is vannak magukkal és a világban.
2: Lehet, hogy minél többféle helyzetbe belekerülnek, annál jobban megismerik magukat.
3: Így van.
2: Erősségeiket, gyengeségeiket.
3: Igen.
2: És azt hogy látod, hogy a hosszú távú elégedettség szempontjából mekkora jelentősége van annak, hogy ha valaki minél korábban felismeri, mi is az ő hivatása, a szakmája, vagy nagyobb szerepe van a rugalmasságnak?
3: Szerintem ez egy nehéz kérdés, és azt szerintem lehet ez is, meg az is. A rugalmasságot ezt mindig egy ilyen fontos opciónak tartok, vagy egy nagyon-nagyon fontos témakör, de az, hogyha valaki már tudatosan halad születése utántól nem sokkal már egyfajta irányba, az mindenképpen egy ilyen nagyon-nagyon erős rész az életében, tehát az nagyon-nagyon előre visz, de azt gondolom, hogy talán ők vannak kisebb százalékban, akik ennyire tényleg meg vannak azzal áldva, ezt lehet mondani, hogy ők már akár óviskoruktól tudják, hogy fodrászok akarnak lenni, vagy orvosok akarnak lenni, vagy bármi. És találkoztam egyébként nem egy ilyen emberrel, aki elmondta, hogy ő már pedig pici korától fogva tudta ezt, mondta, és afelé ment. Ez szerintem az olyan fantasztikus dolog, főleg, hogyha az ember tényleg utána annyira oda teszi érte magát, hogy meg tudja valósítani.
2: Náluk szerinted ritkábban fordul elő az, hogy pályát váltanak?
3: Hát szerintem igen. Akikkel így beszélgettem, és akik tényleg ilyen céltudatosan haladtak egyfelé, utána ők egyfajta tesztként, vagy ilyen szárnypróbálgatásként így bátran valamit mellé elkezdtek így tanulni. Tehát, hogy én azt láttam, hogy soha nem az volt az ilyen fő elmozdulási pont, hogy mindenképpen szeretnék valamit váltani, hanem inkább az, hogy így kiteljesedni, és tanulni valami újat, valami információt szerezni. Tehát inkább ilyen szempontok játszottak közre abban, hogy valami mást is megnéztek. És akkor ott van egy lehetőség a kezükben, hogyha már elfáradna, vagy ha valami élethelyzet olyasmi bekövetkezne, ami miatt váltani kellene, akkor lehet, hogy erre tudna állni. Én ezt tapasztaltam, de persze ettől függetlenül azt gondolom, hogy amilyen színes a világ, bármi, tényleg bármi lehet, és mindenkinél más jöhet elő.
2: Tehát érve a lelki rugalmasságra, a rezilienciára, hogy lehet ezt fejleszteni?
3: Szerintem itt el lehet menni a falig, össze lehet törni, és nem össze lehet rakni magunkat, ez is lehet egyfajta nehéz reziliencia, de már lehet vizsgálni adott időben a körülményeket, hogy tényleg változik sok minden, feltérképezni azt, hogy milyen opciók vannak, és akkor a mentén tovább haladni. Változik a világ, változik a környezet, az ember idősödik, tehát sok-sok-sok minden közre játszik abban, hogy rugalmasnak kell lenni, és hogy nem lehet mindig tök ugyanazon az útvonalon menni, mert néha azokat a fix útvonalakat is elkezdik újra toldozni, foldozni, és akkor valami kerülőt kell találni, hogy eljussunk a célig. Hogyha csak ilyen útvonal elérés példákkal jövök, tényleg lerobbanhat a nem tudom melyik busz, és akkor meg vagyunk lőve, hogy nem jutunk oda, hova akarunk. Tehát, hogy tudni kell többféle útvonalban gondolkodni, és szerintem talán ez is a reziliencia. Hogyha valami történik, az nem azt jelenti, hogy vége a világnak, hanem egy kicsit jó megállni, vagy akár hátralépni, és átgondolni, hogy most akkor hol vagyok, tudatosítani, hogy mi történik, és hogy akkor megnézni, hogy most merre tudok, és merre szeretnék ezekből az opciókból tovább haladni.
2: És talán érdemes egészen apró dolgokban is ezt gyakorolni, nem? Hogy pont az útvonalakat említetted, hogy reggel mondjuk nem a megszokott útvonalon sétálok, hanem picit másfele, vagy ha olyan helyzet jön, hogy erre tudatosan figyeljek, hogy fejleszem a probléma megoldó képességemet. Hát sokszor az élet azért hozza is ezeket a helyzeteket.
3: Igen, és nagyon vicces egyébként, hogy pont én beszélek erről, mert én nagyon-nagyon rosszul tájékozódom, viszont az én rezilienciámat valahogy a kapcsolataimon át is tudtam így behozni az életembe, mert volt olyan régi kolléganőm, hogyha bármi történt egy útvonallal, és én nem tudok közlekedni Budapesten, meg pláne, vidéki vagyok, ugye, és hívtam a kolléganőmet, hogy most ez történt, most mit csináljak, hogy fogok beérni a munkahelyre, és mindig mondta, hogy nyugalom, Mesi, akkor nézd tovább ezzel a villamossal, azzal a metróval, és hogy annyira jó volt és megnyugtató volt, és nekem ő volt az, akiért, akkor én ki tudtam nyúlni, mert tudtam, hogy ő tudja.
2: És mi segíthet minket úgy általában, hogy meg tudjuk állni a helyünket, akár a gyorsan változó munkaerőpiacon, a saját elvárásaink közepette?
3: Mindenképpen fontos szempont, hogy én milyen értékrenddel rendelkezem, és az a hely milyen értékrenddel rendelkezik, ahol vagyok. Hogyha ez passzol, akkor az egy ilyen nagyon-nagyon lojalitás erősítő, hosszú távon az együttműködést abszolút megszilárdító dolog lehet. Tehát fontos az, hogy milyen feladatok, milyen kihívások vannak, hogy azok tényleg olyan sok éven keresztül akár kitarthatnak, és annyira sok éven keresztül így az újdonság erejével hathatnak ránk, hogy az nagyon-nagyon szuper. Emellett az, hogy milyen szabadság van egy munkavégzés során, legyen akár vállalkozó, akár alkalmazottról szó, vállalkozásban is, hogy meddig mehet el, meddig önállóskodhat, és hol jönnek be azok a jogszabályok, vagy rendszabályok, aminek meg kell, hogy feleljem. Illetve a munkakörnyezet is nagyon fontos, és ugye itt azért a korosztályokat mindenképpen fontos elmondani, hogy más egy idősebb korosztálynak, más egy fiatalabb korosztálynak az elvárása a munkakörnyezettel kapcsolatban is, és a társaság mindenképpen az, hogy milyen emberek vesznek körül. Sok ember, akivel beszélgettem korábban, ilyen interjú alanyaim voltak a pályaút kapcsán, elmondták, hogy vagy a feladat, ami ott tud tartani hosszú távon, vagy a kollégák. Vagy ez, ha mind a kettő, akkor az a legszuperebb és az a leghosszabb távú együttműködésnek lehet így a kulcsa, de ez is azt hiszem, hogy ez ilyen nagyon egyéni dolog. Nem mellesleg most ugye bejött már a home office-nak a csodája is az utóbbi években, ami szintén én azt gondolom, hogy kor meg élethelyzet függő, hogy ki az, akinek ez egy optimális dolog, és ki az, akinek ez nagyon nagy nehézség. Mert van, aki azért teper, hogy minél több home office-hoz jusson, és van, aki pedig azért, hogy minél több emberi kapcsolódásban legyen része nap, mint nap.
2: Az talán mindenképpen fontos, hogy lássuk az értelmét annak, amit csinálunk. A megbecsültség, a jó csapat, jó feladatok, ezek azért talán ilyen általános tényezők.
3: Igen. Visszajelzés a munkánkról, mondja a HR-es belőlem. Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos rész.
2: Kicsit beszélgetünk a pályakezdőkről, de te pályaváltókkal is nagyon szívesen foglalkozol, sőt, könyvet is írtál, Bármi lehet címmel. Mit adott számodra ennek a könyvnek az elkészítése?
3: Alapvetően ez egy nagyon izgalmas felfedező út volt. Nagyon sok időt szántam rá, de ez nem elvett az életemből, hanem inkább hozzáadott, mert nagyon értékes emberi kapcsolatok erősödtek itt meg. Nagyon-nagyon klassz beszélgetésekben volt részem, és sok esetben meg így rácsodálkozhattam arra, hogy néha egy régi ismerősömről, akivel egy nagyon jó baráti kapcsolatban vagyok, hogy olyan dolgokat tudtam meg a pálya indulásától fogva, amit eddig nem tudtam. Tehát ilyen nagyon izgalmas felfedező út volt, és nagyon hálás vagyok azért, hogy tényleg rászánták az idejüket, hogy elbeszélgessenek velem. Mindenkinek azt láttam, hogy szeretnének valamit adni. Szeretnének valami segítséget nyújtani azoknak, akik nem tudják, hogy ők merre menjenek, vagy nem tudják, hogy hogy induljanak el. És közben azt is láttam, hogy mind elmondták, hogy ők nem fogják megmondani, hogy hogy kell csinálni, hanem ők csak egy példát szeretnének adni. Hát, ha ez valakinek ilyen inspiráló, motiváló dolog lehet az életéhez.
2: Sokan talán álmodni sem mernek arról, hogy esetleg olyan munkájuk lehet, amely nagyobb örömet ad nekik, vagy esetleg nagyobb anyagi megbecsültséget hoz. Te hogy látod, luxus erre törekedni, vagy nagyon is fontos eleme a mentális egészségünknek az önazonos munka?
3: Így van, nagyon fontos eleme tényleg az, hogy ott legyünk, ahol mi önmagunk tudunk lenni. mert ez egy ilyen nagyon alattomosan elinduló, tehát hogy lehet, hogy eleinte nem is veszük észre, aztán, hogyha már észleljük, akkor még elnyomjuk magunk, vagy nem vagyunk jó helyen, hogy hát már vasárnap van, és holnap be kell menni, vagy holnap fel kell nyitni azt a lapot. Szóval sok-sok ilyen pici dologgal indul, és aztán a gyomorgörcsön túl mindenféle dolog jöhet az ember életébe, és ennek nagy részét tényleg ezek a nagyon-nagyon elnyomott, nem figyelek oda magamra dolgok hozzák. Mintem, hogy ha bátran szembenézünk a helyzetekkel, és látjuk azt, hogy ez itt nem a miénk, és hogy itt, ha megfeszülök, se tudok semmit tenni azért, hogy változzon ez a helyzet, akkor jó felállni, és megköszönni az addigiakat, és ez tök könnyű így mondani egyébként, de nagyon sokaknál látom, hogy ilyenkor azért a kapcsolati hálót előveszik, tehát hogy mindenképpen ott vagy egy családi támogatás, a barátok támogatása, vagy egy coach, vagy egy terapeuta segítségével erősen, tényleg magukra figyelve felállnak, és átlépnek egy új pozícióba. Régebben egyébként arra buzdítottam sok mindenkit, aki így szeretett volna már váltani, hogy nézzünk szét, tehát hogy ne az legyen, hogy anyagi bizonytalanságba kilépünk a nagy semmibe, de aztán ma már én azt hiszem, hogy azt mondanám bárkinek, hogy az a legfontosabb, hogy ő hogy van. És hogy nem kell megvárni azt, hogy mindenképpen legyen valami új, hogyha ő már nincs jól, meg már annyira érzi magán azokat a szorongató, nyomasztó jeleket, sokkal jobb akkor kilépni, és úgy találni egy helyet, semmint tényleg ilyen nagyon kétségbe esetten kapálózva valamit görcsösen keresni.
2: És mit javasolnál azoknak, akik azért nagyon gyakori, hogy akár egy lakáshitelt, tehát valamilyen komoly anyagi ok miatt azért nem tehetik meg, hogy a semmibe kiugorjanak. Hogy lehet ezt az időszakot kezelni? Tehát, hogy mégis hogy tegyünk is valamit a váltás érdekében, de azért el tudjuk még hordozni a talán nehézségeit.
3: Én szerintem főleg ilyenkor nagyon jó tényleg kinyúlni segítségért, mert bármilyen mentális támogató szakemberrel együtt könnyebb átvészelni ezeket az időszakokat. Tehát egyedül mindenképpen nehezebb. A mai világban már annyiféle fajta segítő szakember létezik, és nagyon sok megfizethető van. Segítséget kérni nem ciki, segítséget lehet kérni. Ha jól szétnéz az ember így az ismeretségi körébe, akkor azt láthatja, hogy szinte mindenki valamilyen segítséget igénybe vesz.
2: Talán ez is jobban elterjedt az elmúlt években.
3: És ez nagyon jó. Szerintem ez nagyon-nagyon hasznos.
2: És vannak olyan emberek, akik viszont fejlődési szemléletűek, és könnyen váltanak, igénylik is jobban a változást, viszont vannak olyanok, és nem tudom, melyik csoportba tartoznak többen, akik hát könnyebben belekényelmesednek egy helyzetbe, nehezebben viselik a változást, nem is keresik ennek a lehetőségét, csak ha már így valami nagyon szorongatja őket. Ezt az utóbbi csoportot, őket hogyan lehet inspirálni, segíteni, hogy meglépjenek esetleg egy szükséges változást?
3: Ez is egy érdekes és nehéz kérdés, mert én azt gondolom, hogy ők vagy nem akarják látni, azt nem hinném, hogy nem látják. Lehet, hogy az túlságosan kényelmetlen lenne, hogyha így nézegetnénk az élethelyzetüket, tehát így valószínűleg tudatosan nem figyelnek arra, hogy miben vannak. Ez egy ilyen önállítás is lehet így hosszú távon. Hogyha elfogadnak ők is segítséget, akkor segítséggel talán, én azt gondolom. De itt mondjuk még egy baráti csapatnak a támogatása sem feltétlenül hozhat olyan eredményt. Ott inkább ezek a kapcsolatok talán így hogy külső segítséggel ott is fel lehet arra készülni, hogy legyenek ők rugalmasabbak. Tanulható szerintem ez a reziliencia. Nincs olyan ember, aki, ha szeretné, nem tud majd reziliensebbé válni, de hogy nehezebb, az biztos. Tehát, hogyha valaki több időt tölt el olyan helyzetekbe, amik már nem szolgálják a semmilyen, se a mentális, se a fizikális létét, akkor nem nagyon nehéz ebből így elindulni, kikecmeregni.
2: Erősen kihat ránk a környezet, ahol sok időt
3: töltünk. Igen.
2: Ha valaki pályaváltásban gondolkodik, azért ez akár egy egész hosszú folyamat is lehet. Milyen belső erőforrásokra van szüksége egy pályaváltónak?
3: Mindenképpen az, hogy úgy lássa magát, ahogy van, mert azért a legtöbb embernek így az önbizalma, az önértékelése, az jobban lentebb van, mint ahogy lehetne. És itt most nem arra gondolok, hogy legyen egy nagyképű valaki, aki elszállja magától, de hogy úgy jobban lássa magát. Itt is a külső szem, aki láthatja azt, hogy te milyen vagy, és még akkor se fogja elhinni úgysem magáról ezt, de amikor jönnek az adatszerű tények, a konkrétumok, hogy de hát ezt csináltad, ezt megtetted, ezt előállítottad, nézd, innen ide jutottál. Tehát, hogy ha ezt így tudatosítjuk, akkor talán ezzel így helyre billen, és hogy megtalálja azokat a pontokat, ahonnan az ő azt a bátorságot kiveheti magából, azokat az erőforrásokat, amikre szüksége van. Mert én egyébként hiszek abban, sőt, aztán

0: Mondhatom minden nagy képűség nélkül, hogy tudom, hogy mindenkiben benne van az a saját erőforrás, amire szüksége lehet a helyzetekben, amikor a változásnál valamit elő kell kapniuk magukból, maguknak.
1: És az önbizalmon kívül mit tartasz még fontosnak?
0: Az értékrend, ami szerintem így nagyon-nagyon fontos.
1: Talán a könyvedből is ez erősen sugárzik, hogy időről időre át kell gondolni, hogy mi fontos számunkra, igen. És ez ugye életfázisonként is változhat.
0: Igen, mert úgy, ahogy mondtam is, hogy a home office lehet, hogy az én életemben, hogyha egy ilyen 20-30-as éveimben járnék, akkor biztos, hogy hangsúlyosabb lenne nekem az, hogy én valamilyen helyen szeretnék lenni, ahol sokkal több napi kapcsolódásban lehet részem, ahol a szociális igényeim azok kiteljesedhetnek, de most nekem sokkal klasszabb az, hogy én sok időt tudok otthon tölteni, hogy lehetek magamba, sokkal inkább ez a lecsendesedett környezet, ez nekem nagyobb támogatást ad.
1: Sok pályaváltó történetet ismersz, megosztanál velünk egy-két inspiráló történetet?
0: Egyébként az összes ember, akivel eddig beszéltem, vagy akivel munka vagy nem munka kapcsolatban voltam, nagyon-nagyon motiváltak engem. Abban is, ahogy én vagyok az én életemben, de úgy egyáltalán, ahogy a világot szemlélem. És egy fiatal pályakezdő, aki szerintem nagyon-nagyon inspiráló, egy 22 éves leány, aki eleinte tanulás mellett munkavégzéshez kérte így a segítségemet, és ma már komoly dolgozó nő, de ahogy ő így előre lépkedett a pálya útján, ahogy a karrier útját ő egyengette, ahogy eleinte az anyukája ajánlott engem neki, hogy engem keressen, hogy beszélgessünk, hogyha segítségre van szüksége, önéletrajzát nézzük meg, felkészülünk egy állásinterjúra. Eleinte ilyenekben vettem részt vele, hogy beszélgettünk, és hogy annyira szuperül mindent körbejárt, annyira mindenre kiterjedően figyelt, és hogy mindent megtett azért, ami rajtam múlt. Tehát, hogy maximálisan oda tette magát mindenbe. Nekem valami fantasztikus élmény volt, ha lehet legalább a keresztnevét elmondom, ő Zsófi, aki szerintem ilyen nagyon fantasztikusan indult már az iskolai a gyakornoki időszakától. Tényleg ilyen csodálattal voltam felé. Bátran lépegetett. Nem mástól várt mindent, hanem ő így elébe ment. Ez nekem egy ilyen nagyon-nagyon klassz és motiváló közös munka volt.
1: És az ismeretségi körödön belül melyik az a legélesebb váltás, ami eszedbe jut?
0: Volt, aki Péknek tanult felsővezetői pozícióból, és hogy mindene az volt, hogy akkor ő Pékségbe fog dolgozni. Látom, hogy ma már nem, de nagyon ingott ott akkor a léc. Van szintén egy ismerős hölgy, aki elment egészségügybe dolgozni, szülei azt hiszem, hogy orvosok voltak, vagy egészségügyben dolgoztak, és ő sokáig felsővezetői támogató volt, meg HR-es, és ő az egészségügybe elment, mert mondta, hogy neki ez volt a szívügye, és hogy akkor most vált, és ő ilyen 50 körüli, mint én, és le a kalappal, és szerintem most ő ezt csinálja.
1: Bizonyos szakmákhoz kifejezetten előny az élettapasztalat.
0: Abszolút. Egyébként az egyik beszélgetőtársam, aki szintén HR-es is volt, ő elmondta, hogy mindenképpen az élettapasztalatot tartja még egy ilyen nagyon fontos önismereti állomásnak, amikor már tényleg tudja az ember maga, vagy nagyon nagy tudása van önmagáról is, meg így a világról is, sokkal több tapasztalata van, és akkor sokkal könnyebben látja azt, hogy merre szeretne haladni.
1: Illetve hát annyi minden ér minket az életben, legyenek ezek akár örömteli dolgok, vagy különböző nehézségek, krízisek, és ezek is mind formálnak minket. Lehet, hogy egy olyan szakma kezd el minket érdekelni, amire 5-10 évvel ezelőtt nem is gondoltunk volna.
0: Igen. Úgyhogy tök jó, hogyha az ember nyitott, figyelni arra, hogy mik vannak. Aki keres, az nyitott és nagyon odafigyelő, aki meg támogatni akar.
1: A beszélgetés elején említettük, hogy te is azért több területet kipróbáltál, több területen dolgoztál. Hogy látod, mit adtak, illetve adnak a mai napig ezek hozzád?
0: Nem tartom egyiket se elvesztegetett időnek. Egyre nosztalgikusabban gondolok azokra az időszakokra, ahol kezdtem, ahonnan indultam, az általános iskolai tanári vagy tanítói részről, mert mindegyik valamit hozzátett ahhoz, ahogy kimerek mondjuk egy csoport elé állni, amikor arról van szó, vagy ahogy el tudok kezdeni valakivel együtt dolgozni, vagy ahogy akár HR-esként támogatom dolgozni, vagy ahogy akár HR-esként támogatom a vezetőket.

0: kicsit tanulni, hogy hogy tartok határt, hogy hogy érvényesítem azt, hogy én mit szeretnék, hogy szeretnék elérni, vagy bármilyen szakmai dologról legyen is szó. Szóval szerintem mindenből ki lehet szedni azt, ami hasznos, fontos, és azt fölnyalábolni és továbbvinni a következő etaphoz.
1: A Bármi Lehet című könyvedben ugye pályaváltó történeteket olvashatunk, és minden fejezet végén megtalálható egy ilyen kis inspiráló gondolatok rész. Most itt így a beszélgetésünk végén téged kérdeznélek, hogy a te életutad, élettörténeted alapján milyen inspiráló gondolatokat üzenél a hallgatóknak, különösen azoknak, akik esetleg pályaváltáson gondolkodnak.
0: Mindenképpen jó, hogyha hagy időt arra, hogy meglássa, miben van. Nagyon klassz, hogyha szembe merünk nézni magunkkal, a helyzetünkkel. Ez mindenképpen egy fontos üzenet. A másik az, hogy merjünk segítséget kérni, mert segítséggel sokkal előrébb juthatunk, és sokkal kipuházottabb vagy könnyedebb lehet az utunk. És még ez sem jelenti azt, hogy nagyon könnyű lesz az az út, de mindenképpen egy pluszt ad ahhoz, amiben vagyunk. Szerintem ezek lennének a legfontosabbak, és az, hogy igenis figyeljünk oda, mert hogy fontosak vagyunk.
1: Nagyon köszönöm, Emese.
0: Köszönöm szépen én is, hogy itt lehettem veled.
1: Az elmúlt percekben vendégem Ondrikné Sági Emese, HR osztályvezető, gestaltterapeuta, coach és karriertámogató volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Németh Petrát hallották.

0: Mária Rádió Régió adását hallják az Ajkai stúdióból.
1: Hírpercek.
2: Dokumentumfilm készült a Szent Ignáci lelki gyakorlatokról. Hétfőn ünnepeltük Csomóoldó Boldogasszony emléknapját. Főegyházmegyei minisztráns találkozót tartottak az Egri Bazilikában szombaton. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Dokumentumfilm készült a Szent Ignáci lelki gyakorlatokról. A Személyes Isten kapcsolat című filmben jezsuita öregdiák, szerzetes püspök, televíziós műsorvezető mesél saját lelki gyakorlatos élményeiről, nem várt kihívásokról, pozitív csalódásokról és Isten kapcsolatának alakulásáról, írta a Magyar Kurír. A közel 30 perces alkotást egy hét alatt több mint 10 000-en nézték meg. Azért készítettük a filmet, hogy kedvet csináljunk azoknak, akik már hallottak az Ignáci lelki gyakorlatokról, de még nem vettek részt rajta, mondta Pásztor Péter, a filmalkotója. A magyar jezsuiták kommunikációs munkatársai másfél évig forgattak 3 lelki gyakorlatos központban. A Dobogókői Manrézában, a Püspök Szent Lászlói Életrendezés házában és a Székelybői Szent Ignác házban. Sok lelki gyakorlatozóval és kísérővel beszélgettek, hogy minél személyesebb, mégis átfogó képet adjanak a jezsuita lelkiség legfontosabb eleméről. Hétfőn ünnepeltük Csomóoldó Boldogasszony emléknapját. Ebből az alkalomból Kovács Zoltán mariológus egyetemi tanárírását olvashattuk a Magyar Kuríron. A szerző így fogalmaz: az első ember Ádám cselekedetének következményeit az új Ádám, az emberfia engedelmessége hozza helyre. Ádámnak társa volt a bűnben Éva, Krisztusnak pedig az új Éva, azaz Szűz Mária lesz vele hűen együttműködő társa az üdvösség művében. Az Édenkert bezáruló kapuja üdvözítőnk kereszthalálával nyílik meg számunkra. Életünk csomóinak igazi megoldója Isten. Mária is együttműködik Istennel, mert nem csak János apostolnak lett édesanyjává, hanem nekünk is. Mindenkor édesanyánk marad, aki számít ránk, és akire felnőtt fejjel mi is számíthatunk. Égi édesanyánk a mennyben már nem öregszik, és türelmesen fogy el. Mindig szeretettel vár akkor is, amikor életünk csomóinak sokaságával keressük fel, segítségét kérve. Ternyák Csaba érsek szombaton közös találkozóra hívta a minisztránsokat, akik az egyházmegye több mint 600 főoltáránál teljesítenek szolgálatot, tudatta az Egri főegyházmegye. Az ünnepi szentmise kezdetén köszöntőjében az érsek rámutatott: tekintetünket mindannyian Krisztusra szegezzük, életünk fókuszába őt akarjuk állítani, és ebben a szolgálatban szeretnénk megerősödni. Kiváltságos helyzetben vannak a fiatalok, akik Istent közelről az oltárnál szolgálhatják, emelte ki. A szentbeszédet Kakuk Ferenc plébános érseki irodaigazgató mondta. A lelkipásztor hangsúlyozta, a különböző körülmények közül érkezett fiatalokat összeköti a meghívás és Jézus személye. Ha megkérdezik, miért vagytok minisztránsok, legyen válaszotok. Azért, mert Jézus barátja vagyok, emelte ki. Ebéd után a fiatalok Feri atyával kötetlen beszélgetésen vettek részt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 30-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Gondolatok az év 365 napjára.
1: Szeptember 30. Isten a mi atyánk. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Zsoltárok 25:6. Jennával, a lányommal nemrég eltöltöttünk néhány napot Jeruzsálem óvárosában. Egyik délután, ahogy kijöttünk a Jaffa kapun, egy zsidó család, egy apuka és három lánya mögé kerültünk. Az egyik 4-5 éves kislány lemaradt néhány lépéssel, és szem elől veszítette édesapját. Abba kiáltott neki. Az apa észrevette a tömegben, és rögtön nyújtotta a kezét felé. Majd mikor zöld lett a lámpa, egy kereszteződésen vezette át a lányokat. Az úttest közepénél lehajolt, ölébe kapta a legkisebbet, és úgy ment tovább. Hát nem erre vágyakozunk mi is? Egy apára, aki meghallja, ha kiáltunk. Aki kézen fog bennünket, amikor eltévedtünk. Aki átvezet bennünket az élet forgalmas út kereszteződésein. Nem arra van mindannyiunknak szükségünk, hogy legyen egy abbánk, aki ölbe kap és hazavisz. Mindannyiunknak szükségünk van egy atyára.
0: Kis János Pál, református tanító, író. Szegény sorsú földműves szülők gyermeke. Az elemi iskolát szülőfalujában, a gimnáziumot magánúton, a tanítóképzőt Csurgón és Pápán végezte. 1881-ben Nagy Gyirmóton tanított. 1882-ben Ajka református presbitériuma választotta meg tanítójuknak. Itt nevéhez fűződik a 48-as eszmék ápolására életre hívott általános polgári dalárda. 1888-tól Hajdúsámsonban tanít, 1899-től a pécsi tanfelügyelőség tolnoka, később az újpesti állami iskola igazgatója volt, ahonnan 1922-ben nyugdíjazták. Nevezetes ajkahiak, egy percben című műsorunk hangzott el.

0: Önök a Mária Rádió régi adását hallhatják. Ajkán, Celdömölkön, Móron, Pápán, Várpalotán, Sárváron, Szombathelyen, Veszprémben és Zalaegerszegen.
1: Kedves hallgatóink, Szentmise közvetítést hallanak Ajkáról, a Jézus szíve templomból.

az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az Úr legyen veletek. Kedves testvérek, Szent Jeromosnak emléknapján ma esti szentmisénket elújt Hegedűs Barna halálának 14. évfordulóján ajánljuk föl. Szeretnénk ezen a napon az Úr Jézus Krisztussal személyesen találkozni ebben a szentmisében, hogy ezt méltó módon tehessük meg, bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és szentek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, kérem azért a boldogságot, mindenkor Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen az örök életre. Amen.

0: Oltottál a Szentírás iránt. Add, hogy egyre több erőt merítsünk igédből, és megtaláljuk benne az élet forrását, amírunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány Jób könyvéből. A súlyos megpróbáltatás után Jób így beszélt. Jól tudom, hogy Istennel szemben embernek nem lehet igaza, s ha vele perbeszállni kíván is, hiába küzd. Ezer kérdés közül egyre sem tud neki megfelelni. Istennek bölcs a szíve, és hatalmas az ereje. Bántatlanul vajon kiszegülhetne ellene? Elmozdítja ő a hegyeket, s az ember észre sem veszi. Ha úgy akarja, felforgatja és kimozdítja helyéből a földet, úgyhogy megrendülnek oszlopai. Ha úgy akarja, nem kell fel a nap, és fellegpecsétje alá helyezi a csillagokat. Ő maga feszítette ki az égbolt sátorlapjait, és ő fékezte meg a tenger vad hullámait. Ő teremtette a göncölszekeret és a kaszás csillagot, a fiastyúkot és a dél csillagát. Nagy dolgokat tesz, kifürkészhetetlen dolgokat, és alkot megszámlálhatatlan csodás alkotásokat. Ha eljön hozzám, nem láthatom. Ha elmegy tőlem, nem veszem észre. Ha hirtelen számon kér, ki tud neki megfelelni? Vagy ki mondhatja neki, ezt miért teszed? Mi vagyok tehát én, hogy megfelelhetnék neki, vagy szavakat találnék-e vele szemben, hogyha szól? Ha igazam volna is, akkor sem tudnék megfelelni neki, hanem inkább, mint bírámat, kérlelnem kellene. Ha szóba állna is velem, aki hozzá kiáltok, hihetném-e el, hogy meghallgatja szavamat? Ez az Isten igéje.

legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor már közel volt a Jézus szenvedésének és megdicsőlésének napjai, elhatározta, hogy tanítványaival Jeruzsálembe megy. Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá: követlek, bárhova még. Jézus így válaszolt: a rókának van odúja, az ég madarainak fészke, de az emberfiának nincs hová fejét lehajtania. Egy másikat Jézus szólított fel, hogy kövess engem, az így válaszolt: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat. Hagyd a holtakra, hadd temessék el a halottaikat, mondta neki, te pedig

0: menj és hirdesd Isten országát. Egy harmadik ezt mondta, Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól. Jézus így válaszolt, aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátratekint, nem alkalmas Isten országára. Ezek az evangélium igény. Krisztusban, kedves testvérek, a mai evangélium három érdekes momentumot hoz, emberi érzéseket, emberi elhatározásokat. Az első mindig, hogy van egy megszólítottság, hogy legbelül érezzük, hogy mi Istenhez tartozunk, hogy azon az úton járunk, amit Krisztus elénk élt, amit nekünk megmutatott. És aztán mindig jönnek a nehézségek, sokszor fájdalmas nehézségek, lemondás, gyász, és mindig eszünkbe kell jusson, amit Jézus szól. Hűségesnek kell maradnunk. Azt nem mondta, hogy nem mehetünk egy kicsit lassabban, azt sem mondta, hogy szaladjunk, hanem minden napnak azt az egy lépését meg kell tenni, amit a Jóisten nekünk szánt. Követel tehát tőlünk ez az út lemondást? Nagyon sokszor igen. Szent Jaromos életében is ez azért jelen volt. Itt a életében. Ő már az ókori íróknak a műveit nagyon szépen ismerte. És akkor beleolvasott a Bibliába, és azt mondja, hogy micsoda hanyag egy szöveg ez. Nem tetszett neki. Félretette, és újra elővette, és nem hagyta nyugodni. És aztán nagyon-nagyon-nagyon nagy nehézségek árán megtanult héberül, és az eredeti héber szövegeket fordította le aztán az akkori kornak a nyelvére, latinra. És nagyon érdekes, hogy ez a Jóistennek a megszólítása őt se hagyta nyugodni, hiszen ő ismerte azokat a szépen megfogalmazott ókori nyelveket, a mondatokat, amiket olvasott más művek, más íróktól, de valahogy az Isten szava, a Biblia belülről szólította meg, és nem hagyta nyugodni. És akkor azt látjuk, hogy sok energia, és sok lemondás, és sok küzdelem árán megtanulja ezt a nagyon nehéz nyelvet, a hébert, és utána latinra átfordítja, és nem is akárhogy. Először is azért fordította, hogy az emberek értsék, hogy közel hozza Istennek a szavát hozzánk, hogy azt a megszólítást, amit ő érez a szívébe, azt érezzék át mások. Tudja átérezni, úgymond, az akkori kornak az embere. Hogy az egyháznak ez mindig küldetése, hogy az örök üzenetet most kell nekem átadni. Nem az üzenetet kell megmódosítani, mert az örök igazság az mindig ugyanaz, de nekem valahogy Krisztus üzenetét át kell tudni adni, akár a pici gyerekeknek, akár a felnőtteknek, időseknek, mert a mi gondolkodásunk mindig változik, de Krisztusnak a megszólítása mindig ugyanaz. És akkor Szent Jeromos is gyönyörű szépen lefordítja, és ez is egy nagyon fontos, hogy nem hanyagul, hanem szépen. Addig dolgozott azon, amíg egy-egy mondat úgy nem állt össze, hogy tényleg azt mondta, hogy ez szép. Hogy Isten szavát nem csak lényegében adom át, hanem szépségében is. És ez különleges szívügyének tekintette. Mennyivel nehezebb ezt? Mi is tudjuk, hogy az a munka, az a szolgálat, ami rám van bízva, azt megcsináltam úgy is, hogy na, vége, megcsináltam, megyünk haza, és meg tudom csinálni szépen is. Hát sokszor, háromszor, négyszer annyi energia, ugye? Szent Jeromos ebben nagyon ügyes volt, hogy ezt a fajta szolgálatot, amit ő rábízott a Jóisten, egyrészt nem hagytott, nem keresett kifogásokat, nagyon szép, fáradtságos munkával végezte. Kedves testvérek, a saját életünkben is látjuk hát ezeket a momentumokat, amikor igen, le kell mondani az akaratunkról, le kell mondani egy kicsit a kényelmünkről is, de mindig-mindig Isten útját a lehető legszebben és legegyszerűbben kell tudnunk járni, úgy, ahogy ezt Jeromos is tette. Kövessük hát az ő példáját. Amen. Imádkozzunk most Úrunkhoz, Istenünkhöz, hogy segítse és oltalmazza egyházát, amelyért Szent Fia életét áldozta.
1: Krisztus egyházának egységéért, békéjéért és szüntelen növekedéséért

0: Kérjük, Urunkat!
1: Kérjük, hogy hallgass meg!
0: Az egyház pásztoraiért, a szentatyáért, a püspökökért és papokért kérjük, Urunkat!
1: Kérjük, hogy hallgass meg!
0: A hívek közösségéért, a családokért, a szülőkért és a gyermekekért, az öregekért és a betegekért kérjük, Urunkat!
1: Kérjük, hogy
0: a hűségesekért, hogy a jó úton maradjanak, kérjük, Urunkat!
1: Kérjük,
0: a bűnösökért, hogy bűnbánatot tartsanak és megtérjenek, kérjük, Urunkat!
1: Kérjük,
2: Sággal egy.

0: Add meg nekünk, Urunk Istenünk, hogy Szent Jeromos példájára elmélkedjünk szabadon, és ezt az üdvösség szerző áldozatot mind készségesebb lélekkel mutassuk be fölségednek, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a
0: veletekben. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk szentséges Atyánk neked, szeretett fiad Jézus Krisztus által. A te örök igédő által alkottál mindent, és őt küldted, hogy üdvözítőnk és megváltónk legyen, ezért öltött a Szentlélektől testet és született a Szent Szűztől. Majd akaratodat teljesítve és szennépet szerezve néked, a keresztfán kitárt karral elszenvedte a kínhalált, hogy feloldja a halálnak átkát, és a feltámadásról bizonyságot adjon nekünk. Ezért az angyalokkal és minden szenteddel együtt dicsőségedet hirdetjük, és egy szívvel zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az áldozati adományt, árazd rá a szent lelkedet, hogy számunkra mérünk Jézus Krisztusnak teste és vére legyen. Ő mielőtt önként

miként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret. Hálát adott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Ismét hálát adott, odaadta tanítványainak is. Mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állatunk és szolgálatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsenj be a szent lélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, György érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás remében, hogy testvéreinkről, mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő tisztaságos jegyesével, Szent Jeromossal, és minden szenteddel együtt részesé lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsájtjuk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, és az én békimet adom nektek. Ezért kérünk, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr béké legyen veletek mindenkor. Engesztelődjünk ki szívvel egymással.

Íme az Isten bárány, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.

0: Szent Mihály arkangyal,
1: Mindenre

0: Urunk Istenünk, mennyei lakomád, amelyben örvendezve részesültünk, Szent Jóromos ünnepén, serkentse hívei szívét, hogy a szent tanításra figyelve megértsük, amit kinyilatkoztattál, és azt követve elnyerjük az örök élet jutalmát, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya és a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Szent mise véget ért, küldetésünk van, járjunk békével.
1: Amen.
0: Az Úr angyala.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk Ajkáról, a Jézus szíve templomból. Mária Rádió Régió, Ajkán, az FM 93,2-n.
1: 1 millió gyerek imádkozik a békéért. 2005-ben Venezuelában, az ottani zavargások idején gyerekek kezdtek imádkozni a békéért. Ezt a kezdeményezést azóta a Vatikán is felkarolta, és világméretű mozgalom lett belőle. 1 millió gyerek imádkozik a békéért néven. Azóta minden év október 18-án imádkozzák a gyerekek a rózsafűzért a föld körül. A Magyarországi Mária Rádió évek óta csatlakozik ehhez az akcióhoz. Az idén olyan országokból közvetítjük a gyerekek imádságát, amely országokban jelen idejű, vagy csupán néhány évtizedes a háborús tapasztalat. A dicsőséges rózsafűzért a következő 5 Mária Rádióból közvetítjük. Az első tizedet a délvidéki Mária Rádióból, a második tizedet az iraki Mária Rádióból, a harmadik tizedet a szíriai Mária Rádióból, a negyedik tizedet a ruandai Mária Rádióból, az ötödik tizedet pedig a magyarországi Mária Rádió stúdiójából Budapestről, Ukrajnából menekült gyerekek közreműködésével. Imádkozzuk együtt a gyerekekkel a dicsőséges rózsafűzért, a világ békéjéért, október 18-án 15 óra 15 perctől a Mária Rádió műsorán.

0: Mária Rádió Régió Szombathelyen az FM 88,4-es frekvencián.
1: Esti mese. Nem csak gyerekeknek.
2: A szívtelen csiga. Amikor a csigabiga megkapta a házát, még nem viselte a hátán. Boldogan járta körül, szarvacskáit kibenyújtogathatta, úgy gyönyörködött benne. Ugye szép? Ugye szép? Kérdezgette a kék szarkalábaktól. A szarkalábak bólogattak, és elismerően mondogatták. Kicsi, kerek, hófehér, csigabiga belefér. Folyosója csavaros, kívül belül takaros. Fehérre messzelt falán átreengett a napfény. Igazán barátságos kis otthon volt. A csigabiga elmondta, hogy a gyík kövek alatt lakik, a tücsökjukban tanyázik, és még a gazdag hörcsögnek is csak külföldi üreg a lakása. Lám, egyikük sem olyan előkelő, mint ő, akinek igazi, fehér házikója van. Amint így örvendezett magában, egyszer csak lélekszakadva eléje röppent egy rémült kis katicabogár. Jaj, csigabiga, szörnyű bajban vagyok. Kergetnek a rabló legyek. Kérlek, bújtass el a házikódban, mert 3 pettyemet már elrabolták. A csigabiga gyorsan behúzta barátságos szarvacskáit. Mit képzelsz, te pöttyös? Csupa virágpor a lábad, mind behordanád hozzám. Bújj el másutt. Azzal villámgyorsan behúzódott a házikójába, és jól elterpeszkedett benne, hogy a kicsi katica be se férjen. Szegényke ilyetében a 4. pettyét is elveszítette, és az utolsó percben menekült be a rabló legyek elől egy virágkehelybe, amely jóságosan bezárult mögötte. A csigabiga bosszankodva dohogott, és amint elmúlt a veszedelem, hátára vette a féltett házikót, és odébb vitte egy mellékutcába, ahol nem járnak katicák. Alig helyezte el egy sárga boglárka szomszédságában, megdördült az ég, és nagy, fényes csepekben hullani kezdett a zápor. A csigabiga megint élvezhette kényelmes kis házát. Csak a szarvahegyét dugta ki, hogy lássa, iridlik-e mások az ő szerencséjét. A bogarak kő alá, rög alá futottak az eső elől. Egyszer csak megkopogtatta valaki a csigaház falát, és sírós hangon így könyörgött. Csigabiga, eresz be! Eltévedt hangyecska vagyok. Hangyatojást őriztem a napon, amikor rám szakadt a zápor, és ilyettemben eltévesztettem az utat. Nincs hely, szólt mérgesen a csiga, és egészen behúzódott. Legalább a hangyatojást hadd tegyen be hozzád, nehogy megázzék, kérlelte a pici hangya, de a csigabiga hallani sem akart róla. Nem is tudom, mi történt volna a riadt hangyácskával, ha egy lehajló levél meg nem szánja, és föléje nem borul, apró zöld esernyőnek. Zápor után vidáman csillogott, frissen lélegzetett a rét, csak a csigabiga volt morcos, mérges. Még tovább viszem a házamat, gondolta, hogy a hangyák se háborgassanak. Meg is tette. Nagy üggyel bajjal ismét a hátára vette, és egy békarokkal tövig cipelte. Na, itt jó lesz, mondta, és büszkén körülnézett. Hát képzeljétek, mit látott? Egy csuromvizes tücsök állt előtte, sáros hegedűvel. Kiöntött a lyukamból az eső, hajléktalan lettem. Ó, ó, cip-cirip! Kérlek szépen, adj nekem szállást egyetlen estére, amíg a lakásom újra kiszárad. Szép nótával megfizetek érte. Még csak az hiányzik, fortyant fel a csikabit.

0: vendége. Az én házam nem szálloda. Hord el magad hegedűstől, vonóstól, mindenestől, te ostoba. Mit tehetett szegény tücsök? Elindult másfelé szerencsét próbálni. Útközben találkozott a katicával meg a hangyával, és mindjárt kimuzsikált a mintármuknak bánatát. Aki a virágok szirmát, katica bogarak pettyét, pókfonalak hosszát számon tartja, és nagyon megharagudott. A csigabiga éppen újra hátára emelte a házát, hogy olyan helyre szállítsa, ahol a tücskök sincsenek, amikor a tündérke aranyzöld ruhájában eléje lippent. Kinyújtotta a pici varázspálcáját, és felkiáltott. Szívtelen csiga! Viseld hát a hátadon a házadat, éjjel-nappal, télen-nyáron, amíg csak élsz, senki be ne tegye hozzád a lábát. A csigának a vére is meghűlt ilyettében, de abban a szempillantásban már rá is nőtt a háza. Azóta cipeli magával, ha tetszik, ha nem, kövön, földön, fűszálon, hetet hét határon, akármerre viszi az útja.
1: Az esti mesét hallották.
2: Új sorozat indul október 4-én vasárnap 19 óra 25 perckor Mesemondó esték címmel. Bardóc Orsolya előadó művész, Benedek Elek ükunokája hétről hétre mesével várja a rádió hallgatókat. Ismerős és rég elfeledett meséket hallhatunk királyfiakról, szegény legényekről, világszép és rózsát nevető király kisasszonyok, furfangos, bölcsességgel, humorral és emberséggel teli történeteiről. Pontosan úgy, ahogyan nemzedékeken át velünk maradtak. A Mesemondó esték című sorozat minden vasárnap 19 óra 25 perckor jelentkezik. Kapcsolódjunk ki néhány percre a mindennapok zajából, és merüljünk el együtt Elekapó meséinek csodálatos világába. Kalandozzunk együtt az óperenciás tengeren is túlra.

0: Mária Rádió Régió Veszprémben a 95,1-es frekvencián.
1: Hírpercek.
2: Főegyházmegyei minisztráns találkozót tartottak az Egri Bazilikában szombaton. Szent Ferenc emléknapot rendeznek Baján október 4-én. A demencia témájában tartott szakmai napot a Máltai Szeretetszolgálat Budapesten. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Ternyák Csaba érsek szombaton közös találkozóra hívta a minisztránsokat, akik az egyházmegye több mint 600 főoltáránál teljesítenek szolgálatot, tudatta az Egri főegyházmegye. Az ünnepi szentmise kezdetén köszöntőjében az érsek rámutatott: tekintetünket mindannyian Krisztusra szegezzük, életünk fókuszába őt akarjuk állítani, és ebben a szolgálatban szeretnénk megerősödni. Kiváltságos helyzetben vannak a fiatalok, akik Istent közelről az oltárnál szolgálhatják, emelte ki. A szentbeszédet Kakuk Ferenc plébános érseki irodaigazgató mondta. A lelkipásztor hangsúlyozta, a különböző körülmények közül érkezett fiatalokat összeköti a meghívás és Jézus személye. Ha megkérdezik, miért vagytok minisztránsok, legyen válaszotok. Azért, mert Jézus barátja vagyok, emelte ki. Ebéd után a fiatalok Feri atyával kötetlen beszélgetésen vettek részt. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából a bajai páduai Szent Antal plébánia a város ferences templomában, közismert nevén a Barátok templomában emléknapot rendez vasárnap, reggeltől estig tartó eseményekkel, tudatta a plébánia. Reggel Schindler Mátyás plébános mutat be szentmisét, majd Péterfai Ferenc orgonaművész, a templom kántora ad 45 perces hangversenyt. Az egykori ferences kolostor ebédlőjében kisgyermekeknek lesz mese délelőtt, ezzel párhuzamosan Szakács Tibor baja kiscsávai plébános a ferences rend indulásáról, történetéről tart előadást 11 órától. Majd Lőrinc Pál bencés szerzetes, a Magyar Katolikus Karitász lelki igazgatója mutatja be a szervezet működését 15 órai kezdettel. 17 órakor koncertre várják az érdeklődőket a templom előtti téren, az emléknapot pedig 18 óra 30 perctől szentmisével zárják majd. A demencia témájában tartott szakmai napot a Máltai Szeretetszolgálat Budapesten. Az 5. alkalommal megrendezett szakmai nap során a korai felismerésről, a diagnosztika új lehetőségeiről és az egyénre szabott gondoskodás gyakorlati tapasztalatairól egyaránt szó volt, írta a Magyar Kurír. A programon mintegy 100 szakmai munkatárst vett részt. Tajsz Miklós ügyvezető köszöntőjében úgy fogalmazott: a közel 3000 idős embernek, akikről idős otthonainkban gondoskodunk, közel fele demenciával érintett. Folyamatosan keressük, hogyan tudunk jól segíteni nekik. Hazánkban 200-300 ezer ember szenved ettől az állapottól. Családjaikkal együtt több mint 1 millió ember életét befolyásolja ez a betegség. Professzor dr. Kovács Tibor, a SOTE neurológiai klinika igazgatója szerint a demencia egy tünetcsoport, különböző betegségekkel. Hangsúlyozta, milyen fontos, hogy az emberek felismerjék a különböző tüneteket, és a mihamarabbi kezelés érdekében orvos segítségét kérjék. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 30-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió régió Zalaegerszegen az FM 104,4 frekvencián.
1: Új sorozat indul, Művészetteremtő, azaz időutazás a lélek hangjain, a magyar művészet nagyjaival címmel a Mária Rádióban. A Hit a művészetekben című műsor 4 évada után Csányi László operaénekes ezúttal szeptember 21-én, október 19-én és november 16-án közönség előtt beszélget hitüket megélő kiváló művészekkel a Budakeszi Erkel Művelődési Központban. A Művészetteremtő című beszélgetés sorozat első része október 1-én 21 óra 5 perckor hangzik majd el a Mária Rádióban. Csányi László vendége Császár Angela Jászai Díjas, érdemes és kiváló színművésznő, az MMA tagja lesz. A sorozat további előadásai 4 hetente csütörtökön 21 óra 5 perckor hangzanak majd el. Várunk mindenkit szeretettel!

0: Mária Rádió Régió adását hallják az Ajkai stúdióból. Imádkozzuk a Szent Olvasót. Rózsafüzért imádkozunk az Ajkai Jézus Szíve templom Rózsafüzért társulatának tagjaival. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszem Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: még

0: Körül az egész világ.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: Ics meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek.
1: Szűz Mária, Isten.

teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Uráján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: keresztül az egész világ.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élet.
1: Üdvözl légy, Mária,

0: Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: még

0: egész világ.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünk, miképpen mi

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott elküldte.
1: Életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek. Még.

0: egész világ.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott. Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Egyedül az egész világ.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi?

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: egész világ.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük mindazt, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
0: Istennek dicsőséges anyja, magyarok nagyasszonya, emlékezzél meg Magyarországról, édes hazánkról, tekints ránk kegyes szemmel, légy szószólónk és közbenjárónk Szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Amen. Mennyei Atyánk, szívesen fogadod híveid áldozatait, amelyeket Krisztus áldozatával egyesítve ajánlanak fel, hogy kiegészítsék, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik az egyház javára. Fogadd kegyesen József bíboros szolgád megaláztatásait, áldozatait, amely

0: szolgálat, egykor egyházunk szentjei között tiszteltessük Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Szent olvasó királynéja,
0: könyörök életünk,
1: béke fejedelme,
0: könyörök életünk,
1: magyarok nagyasszonya,
0: könyörök életünk,
1: az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Rózsafűzért imádkoztunk az Ajkai Jézus Szíve templom Rózsafűzért társulatának tagjaival.

Csak egy szem vadszilva. A kis tó felszíne tükörsima volt a nyári hőségben. Az egyik tavirózsa levélen lustán üldögélt egy béka, és egy hosszú lábú rovart figyelt, amely könnyedén siklott a vizen. Sejtelmesen volt arról, hogy nem sokára a béka zsákmánya lesz, s az gondolkodás nélkül le fogja nyelni. Nem messze egy másik kis vízi rovar, a csíkbogár epekedve bámult egy bájos csíkbogárlányt. Nem volt bátorsága ahhoz, hogy megvallja neki szerelmét. Nem érték el a vizet, pedig nagyon közel voltak hozzá. Már teljesen kimerült az erőlködéstől. Egy musztika viszont a vízben fuldokolt. Beleesett a tóba, mert figyelmetlen volt. Szárnyai átnedvesedtek, és nem tudott felröppenni. A víz már majdnem elnyelte. Egy vacilvafa ágai nyúltak a tó fölé. A legvastagabb ágról, amely majdnem a tó közepéig ért, egy sötét, érett gyümölcs pottyant a tóba. A rovarok zümmögését tompa, alig hallható csobbanás törte meg. Ahogy a vacilva beleesett a vízbe, az első kör alakú hullám fenkölt ünnepélyességgel terjedt tova, mint amikor egy virág szirmai kinyílnak. Ezt követte a második, a harmadik, a negyedik vízkör. A hullám messzire lökte a hosszú lábú bogárkát a békától. A csíkbogár neki ütközött a csíkbogárlánynak, bocsánatot kértek egymástól, és egymásba szerettek. Amikor az első vízkör a parthoz ért, a hullám elérte a kis virágot, amely újraélett a víztől. A második vízkör felemelte a muszlikát, és az egyik parti fűszára helyezte, ahol a szárnyai megszáradtak. Mennyire megváltozott az élet néhány jelentéktelen vízkör miatt. De ki tudja.

0: Mária Rádió Régió, Ajkán, az FM 93,2-n.
1: Kedves hallgatóink! Októberben, a szűzanya hónapjában szeretnénk számot adni a hallgatói családnak az idén elvégzett szolgálatunkról, és ismertetni a jövő évi terveinket. Másrészt szeretnénk megosztani nagy örömünket, hogy a Mária Rádió sugárzási jogot nyert 60-ban az FM 87,9 MHz-es frekvencián. A műsorszórás biztosító berendezések beszerzése azonban anyagi terhet jelent a szűzanya rádiója számára. Ezért ismét Mariatont, azaz imádságos és anyagi támogatást gyűjtő adásnapokat szervezünk október 8-án, 16-án, 17-én és 22-én. Az egésznapos élő műsorfolyamokban megszólalnak a

Mária Rádió munkatársai, önkéntesei, együttműködő partnerei, támogatói és a hallgatói család tagjai. Kérjük hallgatóinkat, hogy lehetőségükhez mérten segítsék rádiónkat, amely csak addig tud működni, ameddig a hallgatók támogatják, hiszen a gondviselés csak rajtuk keresztül tud megvalósulni. Bízunk abban, hogy ha mindenki megteszi, ami rajta múlik, akkor folytatódhat a Mária Rádió csodája Magyarországon is. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen. Mariaton a Mária Rádióban, október 8-án, 16-án, 17-én és 22-én.

0: Hétfőn ünnepeltük Csomóoldó Boldogasszony emléknapját. Apa-fia zarándoklatot hirdet Felföldi László pécsi megyés püspök október 10-ére szombatra. Dokumentumfilm készült a Szent Ignáci lelki gyakorlatokról. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. Hétfőn ünnepeltük Csomóoldó Boldogasszony emléknapját, ebből az alkalomból Kovács Zoltán mariológus egyetemi tanárírását olvashattuk a Magyar Kuríron. A szerző így fogalmaz: az első ember Ádám cselekedetének következményeit az új Ádám, az emberfia engedelmessége hozza helyre. Ádámnak társa volt a bűnben Éva, Krisztusnak pedig az új Éva, azaz Szűz Mária lesz vele hűen együttműködő társa az üdvösség művében. Az Édenkert bezáruló kapuja üdvözítőnk kereszthalálával nyílik meg számunkra. Életünk csomóinak igazi megoldója Isten. Mária is együttműködik Istennel, mert nem csak János apostolnak lett édesanyjává, hanem nekünk is. Mindenkor édesanyánk marad, aki számít ránk, és akire felnőtt fejjel mi is számíthatunk. Égi édesanyánk a mennyben már nem öregszik, és türelmesen fogy el. Mindig szeretettel vár akkor is, amikor életünk csomóinak sokaságával keressük fel, segítségét kérve. A nagyapák, az édesapák és fiaik közötti személyes köteléket gazdagító, gyalogos zarándoklatra hív idén is Felföldi László pécsi megyés püspök. A zarándoklat egyszerre teremt lehetőséget az aktív pihenés közbeni tartalmas beszélgetésekre, lelki töltekezésre, illetve az apa-fia kapcsolat építésére, írta az egyházmegye. Az út megtétele igénybe veszi a testet, ugyanakkor az egymás között felmerülő kérdéseket és válaszokat is formálja a fizikai megpróbáltatás. A főpásztor által vezetett Pécsről Mária gyűjtre tartó zarándoklatot 6. alkalommal tartják. A zarándokok szombaton 8 órakor indulnak Reménypusztáról, a Pogányon és Bisén át vezető több mint 20 kilométeren át Mária gyűjtre. Körülbelül 14 óra 30-kor a zarándoklat zárásaként a főpásztor vezetésével szentségimádáson vesznek részt a Kegyhely bazilikájában. Kérik, hogy az enni és innivalóról a résztvevők maguk gondoskodjanak. Dokumentumfilm készült a Szent Ignáci lelki gyakorlatokról. A Személyes Isten kapcsolat című filmben jezsuita öregdiák, szerzetes püspök, televíziós műsorvezető mesél saját lelki gyakorlatos élményeiről, nem várt kihívásokról, pozitív csalódásokról és Isten kapcsolatának alakulásáról, írta a Magyar Kurír. A közel 30 perces alkotást egy hét alatt több mint 10 000-en nézték meg. Azért készítettük a filmet, hogy kedvet csináljunk azoknak, akik már hallottak az ignáci lelki gyakorlatokról, de még nem vettek részt rajta, mondta Pásztor Péter, a filmalkotója. A magyar jezsuiták kommunikációs munkatársai másfél évig forgattak 3 lelki gyakorlatos központban. A Dobogókői Manrézában, a Püspök Szent Lászlói Életrendezés házában és a Székelybői Szent Ignác házban. Sok lelki gyakorlatozóval és kísérővel beszélgettek, hogy minél személyesebb, mégis átfogó képet adjanak a jezsuita lelkiség legfontosabb eleméről. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 30-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: édes Istenem, hálát mond a lelkem, hogy egész napon át úgy szerettél engem. Bánom sok vétkemet, szent fiadnak vére mossa meg kegyesen szívemet fehérre. Virrasszon felettem gondviselő szemed, kérlek, óvd az éjjel testemet, lelkemet. Szűzanyám és őrangyalom, legyetek én velem. Ha ti rám vigyáztok, nyugodt lesz éjjelem. Amen.
1: A Mária Rádió.

0: közös találkozóra hívta a minisztránsokat, akik az Egyházmegye több mint 600 főoltáránál teljesítenek szolgálatot, tudatta az Egri főegyházmegye. Az ünnepi szentmise kezdetén köszöntőjében az érsek rámutatott: tekintetünket mindannyian Krisztusra szegezzük, életünk fókuszába őt akarjuk állítani, és ebben a szolgálatban szeretnénk megerősödni. Kiváltságos helyzetben vannak a fiatalok, akik Istent közelről az oltárnál szolgálhatják, emelte ki. A szentbeszédet Kakuk Ferenc plébános érseki irodaigazgató mondta. A lelkipásztor hangsúlyozta, a különböző körülmények közül érkezett fiatalokat összeköti a meghívás és Jézus személye. Ha megkérdezik, miért vagytok minisztránsok, legyen válaszotok. Azért, mert Jézus barátja vagyok, emelte ki. Ebéd után a fiatalok Feri atyával kötetlen beszélgetésen vettek részt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 30-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Hűség és kitartás. Istenhez kiáltva nemzetünkért látjuk hibáinkat, de azt is tudjuk, hogy képesek vagyunk javítani. Ennek a javításnak az a feltétele, hogy az ő törvényei alapján éljünk, és az Úr törvényei alapján cselekedjünk. Adjuk hozzá a dolgok folyásához azt, amit nekünk kell hozzáadni. És nem Isten az, aki megtartja a rendet, hanem mi. Erről elmélkedik Széchenyi István, hallgassuk őt. Isten nem bontja meg az általa teremtett természet törvényeit. Áda mindenható az embernek mindent, és nem csak amire szüksége van, hanem ami nélkül, szorosan véve, élni is lehetne, és ami egyedül csak kényeit neveli. De mindez csak ritkán adja minden hozzájárulásunk nélkül, rendesen pedig szinte sohase. Úgy, hogy a fejletlen természet fia csak addig él bőségben, míg egy szerencsés véletlen azt úgy hozza. De tüstént ínséggel küszködik, mihelyst a jó szerencse elhagyja. A kicsinosult férfi ellenben nem alapítja létét vak véletlenre, hanem eszes tenyere által parancsol az elemeknek, s bőségben gondoskodik előre a lehető szükségről, s minden ínségnek elejét veszi. Minden magasztos, nagy és nemes a természetben rejlik. Aki egészen egyszerűen, annélkül, hogy hamis benyomásokkal révesztené meg magát, az ő törvényei szerint cselekszik. Minden dolgot, akármilyen fajtájú legyen is az, eléggé jól fog csinálni. Ehhez azonban visszavonhatatlanul hozzátartozik az elmélyülés, a kitartás és a hű maradás talentuma. Ha van miért örvendenünk embersorsunkon, vagy azzal legalább kibékülnünk némileg, az mindenek fölött az, mert félre nem ismerhető tanújele a bennünk lakó isteni szikrának, hogy a természeten javítani képesek vagyunk.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az Erdélyi Mária Rádió Nagyváradi stúdiójából imádkozzuk.

az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: kedves Máre Rádió hallgatók! Alig, hogy Jézus elindul Galileából Jeruzsálem felé, már is fölvetődik a kérdés, vajon hogyan lehet követni őt. Sokan mentek hozzá, főleg olyan férfiak és nők, akiknek segítségre, gyógyulásra, vigasztalásra volt szükségük. De azután hogyan kövessék? Azok közül, akik meggyógyultak, vagy akiket lenyűgöztek Jézus szavai, voltak néhányan, akik úgy döntöttek, hogy vele maradnak és követik őt az útján. Ez azonban egyáltalán nem volt magától értetődő, sem könnyű döntés. Nem mindegyikük érti őt. Sokan pedig elhagyják, olyan nehéz a feladat. Megint mások éppen ellenkezőleg oda mennek Jézushoz, bemutatkoznak neki, és kérik, hogy hadd kövessék őt. Jézus válaszaiban megtaláljuk követésének, a tanítvánnyá válásnak a feltételeit. Különös, hogy mindhárom válasz, amelyet Jézus szájából hallunk, valamilyen módon családi életre vonatkozik. Az elsőnek, aki arra kéri, hadd kövesse őt, s hadd osztozzon a sorsában, Jézus azt válaszolja, hogy míg a rókáknak van vackuk, s a madaraknak fészkük, az emberfiának nincs hol lehajtani a fejét. A tanítványnak ugyanabban a szegénységben kell tehát élnie, mint mesterének. A második kérdező magától Jézustól kapja meghívást. Válaszára, miszerint engedje meg, hogy előbb eltemesse apját, Jézus kijelenti, hogy az evangélium követése és hirdetése előbbre való még a családi élet legfájdalmasabb eseményeinél is, mint amilyen például egy édesapa eltemetése. A harmadik, aki Jézushoz jön, azt hallja tőle, hogyha követni akarja őt, nem sírhatja vissza korábbi életét. Az élet, amelyet Jézus mellett elnyer, nem tűri a nosztalgiát, a múltba tekintést. Jézus követése kétségtelenül radikális és ellentmondásosnak tűnő döntés. De ez azért van így, mert Jézus szeretete irántunk szintén korlátlan, radikális, paradox és egyedülálló. Úgy is mondhatnánk, hogy Jézus az első, aki ezt a radikális engedelmességet megéli, az Atya és terve iránt. A tanítványt ugyanaz a szeretet élteti, amelyet Jézus táplál az Atya iránt. Erre a szeretetre van nekünk is szükségünk ahhoz, hogy szabadok lehessünk, és hogy a világ is felszabaduljon a bűn és a halál rabszolgasága alól.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, nemzetünk megújulásáért imádkoztunk az Erdélyi Mária Rádió Nagyváradi stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Sétál a muzsika kertjében. A mikrofonnál Strauss Kálmán. Szeretettel köszöntöm a mai adás hallgatóit. Ma egy óriási műről szeretnék beszélni. Természetesen a rendelkezésre álló 40 perc az valami kevés ahhoz, hogy egy több mint másfél órás darabról alaposan lehessen beszélni. Dohnányi Ernő Cantus Vitae című oratóriumáról, vagy ahogy ő nevezte, szimfonikus kantátájáról lesz szó. Ennek a darabnak a szövegi hátterét, vagy szövegkönyvi forrásvidékét, azt Madách Imre embertragédiája jelentette. Érdemes megjegyezni, hogy a zenetörténetben nagyon sokszor fordul elő az, hogy egy prózai remekművet, vagy egy verses remekművet, akár egy Shakespeare drámát, mondjuk például a Hamletet, vagy éppen ebben az esetben Madách embertragédiáját kvázi megzenésíteni, az szinte lehetetlen feladat. Természetesen az ember tragédiájához nagyon sok kísérő zenét írtak. Pár nappal ezelőtt volt a Magyar Dráma napja, és ezért a televízióban látható volt ismét egy 1969-ben készült felvétele az ember tragédiájának, amit Szinetár Miklós rendezett. Ez adta nekem az ötletet, hogy ma erről a darabról beszéljünk. Ott is kísérőzene volt, méghozzá Liszt Ferenc műveiből összeállított kísérőzene. De voltak zeneszerzők, akik megpróbálkoztak azzal is, hogy megzenésítsék az egész Madách drámát. Isten igazából majdnem, hogy lehetetlen feladatra vállalkoztak. Aki végig komponálta Madách drámáját, az Ránki György volt, és Bozai Attila is bizonyos jeleneteket megkomponált. Dohnányi nem ezt az utat választotta. Ő majdnem 40 éven keresztül foglalkozott a szövegkönyvvel, és hogyha jól megnézzük, akkor tulajdonképpen idézeteket találunk az ember tragédiájából, és egyáltalán nem a Madách-féle sorrendet veszi alapul. Itt van mindjárt a darab kezdése. Az ember azt gondolná, hogy nyilván a Madách is sorrendben jönnek a jelentek, de nem így van. Dohnányi a bevezető zenéjének szövegkönyvéül a londoni színből választott szövegeket. Következzék tehát ez a részlet.

Eddig még nem esett szó a szereplőkről. Az már az előbb lejátszott részletből is hallatszik, hogy hatalmas szimfonikus zenekar, jókora vegyeskar, majd a későbbiek során még gyerekkar is, mint angyalokkara csatlakozik ehhez a hatalmas előadói apparátushoz. És vannak szólistái is, amit nagyon könnyű lenne úgy azonosítani, hogy a tenor az nyilván Ádám, a basszus az nyilván Lucifer, és Éva az, aki szoprán. De ezen kívül vannak még olyan jelenetek is, ahol alt szólista is énekel. Azt lehet mondani, hogy a szoprán majdnem mindig Éva szövegeiből, szövegrészleteiből énekel, mert az utolsó jelenetben például Gábriel arkangyal szólal meg szoprán hangon. A basszus, aki többször Lucifer szövegeiből idéz, azért azt is el kell mondani, hogy de ugyancsak Péter apostol szövegei is rá vannak bízva. Az Ádámként azonosítható tenorista pedig szintén több szerepet játszik. Ezt érdemes tudni. A Madácsi dramaturgia szerint a darab a Mennyországban kezdődik, az Úr színe előtt. És valahol majd a világűr határán végződik. Dohnányi megfordította a dolgot. Ezzel is annak adta tanújelét, hogy ő nagyon optimista az emberiség történelmét illetően, és az emberiség életét illetően. Nála a darab befejezése történik a Mennyországban. Ott szólalnak meg a főangyalok, az angyalok kara, és végül is hatalmas békességben és megnyugvásban fog majd véget érni a darab. Ez egy nagyon érdekes dramaturgiai fogás. Most viszont egy következő részlet, az a bizánci színt idézi, ahol az eretnekek és a barátok kara felesel egymással, mindezt úgy, hogy Gregorián idézeteket is lehet benne hallani.

Megfigyelhető, hogy az arab első fele tulajdonképpen egy lefelé ívelő pályán mozog. A most következő zene a Bakkanália című tételből való. A római színt idézi a szöveg, féktelen mulatozásnak vagyunk a tanúi. Dohnányi erre azt a zenei megoldást választotta, hogy egy hatalmas keringőt írt. Következzék tehát a Bakkanáliából a keringőt.

Dohnányról köztudott volt, hogy a korabeli tánczenét nem nagyon szívelhette. Ezért, hogy ezt az évhajház életmódot még inkább megjeleníthesse zenével, egy foxtrottot is ír. Ez a foxtrott nem az a foxtrott, amit mi általában ismerünk. Rendkívül gúnyos, gúnyoros, gúnyolódó foxtrott. A szövege egy kéjhölgynek a szövege, a római színből. A korábban énekelt szövegek pedig Kluvia és Hippiának a szövegei voltak.

A bakkanália befejezéseként megjelenik a színen Péter apostol, éppen úgy, mint a drámában, a római színben. Őt hallgassuk most.

Most a funerália rész következik. Ennél mélyebbre már nem kerülhet az emberiség, mint a sírok mélyére. A sírások énekelnek itt, majd a sírások dala következik. Igen ám, de a végén felcsillan a remény, megszólal Éva. Először a darab során a szoprán szólista. A remény hangja szól énekében, a szövege a következő. Mit állsz tátongó mélység lábaimnál? Ne hidd, hogy éjed engem elriaszt. A por hull csak belé, e föld szülötte, én glóriával által lépem azt. Szerelem, költészet, ifjúság nője tár utat örök honomba. E földre csak mosolyomhoz gyönyört, ha napsugár gyanánt száll egy-egy arcra.

Végezetül az egyetlen Magyarországon készült CD felvételnek a kísérő füzetéből szeretnék önöknek idézni. Vasvári Erika sorait idézem ebből a füzetkéből. A végső cél még mindig előttünk áll, s minden oda tart. Ez pedig Isten dicsősége. Az ötödik rész csak is a felmagasztalás igényének rendeltetett. A szent kör bezárul, önmagába tér vissza. Az alkotói lángelme mi más szerkezhetett volna ide, mint az első színből az angyalok karát és a főangyalok hozsannázását, az eszme, az erő s a jóság dicséretét, az élet éneke égbe ért. Viszont hallásra!

0: Hírpercek.
1: Főegyházmegyei minisztráns találkozót tartottak az Egri Bazilikában szombaton. Szent Ferenc emléknapot rendeznek Baján október 4-én. A demencia témájában tartott szakmai napot a Máltai Szeretetszolgálat Budapesten. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Ternyák Csaba érsek szombaton közös találkozóra hívta a minisztránsokat, akik az egyházmegye több mint 600 főoltáránál teljesítenek szolgálatot, tudatta az Egri főegyházmegye. Az ünnepi szentmise kezdetén köszöntőjében az érsek rámutatott: tekintetünket mindannyian Krisztusra szegezzük, életünk fókuszába őt akarjuk állítani, és ebben a szolgálatban szeretnénk megerősödni. Kiváltságos helyzetben vannak a fiatalok, akik Istent közelről az oltárnál szolgálhatják, emelte ki. A szentbeszédet Kakuk Ferenc plébános érseki irodaigazgató mondta. A lelkipásztor hangsúlyozta, a különböző körülmények közül érkezett fiatalokat összeköti a meghívás és Jézus személye. Ha megkérdezik, miért vagytok minisztránsok, legyen válaszotok. Azért, mert Jézus barátja vagyok, emelte ki. Ebéd után a fiatalok Feri atyával kötetlen beszélgetésen vettek részt. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából a bajai páduai Szent Antal plébánia a város ferences templomában, közismert nevén a Barátok templomában emléknapot rendez vasárnap, reggeltől estig tartó eseményekkel, tudatta a plébánia. Reggel Schindler Mátyás plébános mutat be szentmisét, majd Péterfai Ferenc orgonaművész, a templom kántora ad 45 perces hangversenyt. Az egykori ferences kolostor ebédlőjében kisgyermekeknek lesz mese délelőtt, ezzel párhuzamosan Szakács Tibor baja kiscsávai plébános a ferences rend indulásáról, történetéről tart előadást 11 órától. Majd Lőrinc Pál bencés szerzetes, a Magyar Katolikus Karitás lelki igazgatója mutatja be a szervezet működését 15 órai kezdettel. 17 órakor koncertre várják az érdeklődőket a templom előtti téren, az emléknapot pedig 18 óra 30 perctől szentmisével zárják majd. A demencia témájában tartott szakmai napot a Máltai Szeretetszolgálat Budapesten. Az 5. alkalommal megrendezett szakmai nap során a korai felismerésről, a diagnosztika új lehetőségeiről és az egyénre szabott gondoskodás gyakorlati tapasztalatairól egyaránt szó volt, írta a Magyar Kurír. A programon mintegy 100 szakmai munkatárst vett részt. Tajsz Miklós ügyvezető köszöntőjében úgy fogalmazott: a közel 3000 idős embernek, akikről idős otthonainkban gondoskodunk, közel fele demenciával érintett. Folyamatosan keressük, hogyan tudunk jól segíteni nekik. Hazánkban 200-300 ezer ember szenved ettől az állapottól. Családjaikkal együtt több mint 1 millió ember életét befolyásolja ez a betegség. Professzor dr. Kovács Tibor, a SOTE neurológiai klinika igazgatója szerint a demencia egy tünetcsoport, különböző betegségekkel. Hangsúlyozta, milyen fontos, hogy az emberek felismerjék a különböző tüneteket, és a mihamarabbi kezelés érdekében orvos segítségét kérjék. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 30-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Élek hangja.
1: 21 óra. Mária Rádió Veszprém FM 95,1.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Kedves Mária Rádió hallgatók, amikor Szent II. János Pál pápa haldoklott, akkor a magyar televíziók és rádiók napokon át, órákig az ő életének a képsorait vetítették újra és újra. Budapesten éltem akkoriban, és azt éreztem, hogy az egész város hangulata kicsit változott. Az emberek szelídebbek, elgondolkodóbbak, derűsebbek, kicsit lassabbak, a másikra odafigyelőbbek lettek, mintha a Szent Pápa lelke ott lebegett volna a város fölött. A média, a tévé, a rádió igazi küldetése ez, értéket sugározni, szépséget, Isten kegyelmét. A Mária Rádió ezt teszi, a lélek hangja, Jézust közvetíti, a legnagyobb kincset. A társadalmunknak mindenek előtt erre van szüksége. Egy híres pszichiáter, Carl Gustav Jung mondta azt, hogy a legtöbb betege, aki hozzá komoly lelki problémával fordult, az mind átélte azt, hogy az a kincs, amit csak a vallás tud egészen megadni, a remény, az élet értelmességébe vetett hit, ez a kincs hiányzik, ezt valahogyan elveszítette. És Jung, a híres pszichiáter azt mondta, hogy ahol sikerült komoly gyógyulást elérnie, ott szinte mindig a kulcs az volt, hogy a beteg, a nehézséggel küzdő ember valamilyen módon erre a kincsre, amit csak Isten adhat, a reményre, az élet értelmességének a fölfedezésére, a belévetett hitre, bizalomra újra eljutott. A Mária Rádió ezt adja, a legfontosabb kincset, a föntről jövő kegyelmet és békét. A híres tudós Einstein mondta azt, hogy választania kell az embernek, hogy vagy úgy él, hogy azt gondolja, hogy a világban nincs semmi csodálatos, hanem csak az anyag létezik. Az ember nem más, mint egy okos állat, a halál után jön a nagy semmi. Semmi csodálatosság az életben nincs. Vagy pedig az ember élhet úgy, hogy tudja azt, minden csodálatos. Mert nem a semmiből van ez a világ, nem csak úgy magától jött létre, évmilliárdokkal ezelőtt. Mert a semmiből magától nem lesz valami. Ennek a gyönyörű, teremtett világnak, benne a megszülető életnek és az embernek kell, hogy legyen elégséges oka. Emögött valami végtelen bölcsesség, szépség, jóság rejtőzik. Nem a semmiből vagyunk, és nem is a semmibe tartunk. A világnak nem csak oka van, nem csak eredete, hanem beteljesedése is. Isten tenyerén van a világ. Einstein arra hívja az emberiséget, hogy tanuljon meg újra csodálkozni. És ugyanezt tanítja, ugyanezt a mentalitást, lelkiséget hirdeti a Mária Rádió. A lehető legfontosabb kincset a mai világ számára. Nagyon köszönöm mindenkinek, ha tud egy szál virágot fölajánlani a Szűzanya Rádiójának, ahhoz, hogy virágozhasson, és sok ember szívében termést hozzon.
4: Bárány Béla atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Istenünk, hála neked, hogy nem vagy néma, és mindig szólsz hozzánk emberekhez. Szólsz hozzánk a Szentírás szavain keresztül, lelkiismeretünkön, embertársainkon keresztül, és életünk eseményein át is megszólítasz, vagyunk neked. Köszönjük azt, hogy sokakat meghívsz szolgálatodra. Számodra nincs fölösleges és értelmetlenül eltöltött élet. Mindenkinek van feladata, tevékenysége, amire meghívtad, meghívod. Köszönjük, hogy te választasz ki minket, te hívsz minket, és nem mi jelentkezünk. ahogyan te hívtad meg az apostolokat, ez a meghívás tart azóta is, és már ez is azt jelenti, hogy szent lelked köztünk van és működik. És soha se tudjuk, hogy kitől, hogyan, mikor, miért ez történt, miért ez a most fogott meg. Ez a te titkod, és ez a te ajándékod is egybe. Add, hogy ezeket meg tudjuk hallani lelkünk csöndjében, és erre válaszoljunk bátran, örömmel, mert ha meghívtál, akkor küldetést is adsz, ha küldesz minket, akkor velünk leszel. Amen.
4: Bárány Béla atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: szeptember 30-a Benedek Elek születésnapja, egyúttal a Magyar Népmese napja. Dr. Sándor Ildikó néprajzkutató, egyetemi docenssel beszélget Rózsa Katalin.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Dr. Sándor Ildikó, néprajzkutató, egyetemi docens.
2: Jó napot kívánok!
1: A Meseszó Egyesület alelnöke segítségével találtam önre, önmagában már ez is érdekes, én nem tudtam, hogy van ilyen egyesület, mivel foglalkozik.
2: A Meseszó Egyesület tagjai elsősorban mesét mondani szeretnek, nem is akármilyet, népmeséket, ott is előtérben van a magyar népmese, és ami az egyesület tagjainak különlegessége, hogy ezeket a meséket élő szóban mondják, azaz nem egy betanult szöveg fejből való elmondása, mint mondjuk egy prózamondó esetében, hanem minden egyes alkalommal újraalkotjuk a mesét, ahogyan ez egyébként a szájhagyományban, a régiségben is történt, úgyhogy kétszer egymás után nem hangzik el egyformán egy mese, és ezt nem úgy kell gondolni, hogy egy-két jelzőt vagy szórendet cserélünk ki, hanem ugyanannak a mesének két változata.
1: A Hagyományok Háza szervezésében tanfolyamot vezetett a hagyományos mesemondás, illetve magyar népmese témájában. Mit jelent a hagyományos mesemondás?
2: Rögtön hadd említsem meg azok a olyannak a most már több mint 10 éve való megvalósításában a Gócs Gergő, népzenész mesemondó van-e, aki nem ismeri ebben az országban, illetve Raffai Jutka, ő pedig egy vajdasági néprajzkutató, neki köszönhetjük azt, hogy ma egyáltalán tanulni lehet ezt az élőszavas mesemondást,

0: hiszen a hagyományok házának ez a tanfolyama felnőtteket tanít meg erre a fortéra, és a Meseszó Egyesület pedig úgy kapcsolódik ide, hogy a tagság legnagyobb része az ennek a tanfolyamnak az elvégzése után úgy megbátorodott, kereste a hasonló érdeklődésűek társaságát, és így egy civil közösséget alakította maga számára. De ami nagyon fontos, hogy a Hagyományok Házában tanulni lehet mesét mondani.
1: Benedek Elek a Magyar Népmese Kutatás egyik legkiemelkedőbb alakjának Magyar Népmesék című könyvéből idézek. Talán kevesen tudják, hogy a magyar népköltészet a világ leggazdagabb mesekincsével rendelkezik. Ön ezt hogy látja, Ildikó?
0: Nyilván mindenki a saját kupájára és annak a kincseire büszke, és ezt nehéz is összemérni, összehasonlítani. Nekünk legyen a saját mesekincsünk a legfontosabb, a legszebb, a legértékesebb, és adjuk meg más népeknek, nemzeteknek azt a lehetőséget, hogy ők pedig a sajátjukra csodálkozzanak rá ugyanilyen elragadtatott módon. Ami biztos, hogy nagyon gazdag, és a 19. század óta jól felgyűjtött mese kincs, mese hagyománnyal rendelkezünk. Nem minden ország ilyen szerencsés, mert mire ráeszmélnek, hogy a parasztember, a szájhagyományozó kultúra milyen tudással rendelkezik, és már elkezdenének ezzel foglalkozni, addigra mesét nem biztos, hogy találnak. Tehát mi egy rendkívül jó, gazdag mesekincsel rendelkezünk. Hozzáférhető az anyag, tehát nem csak valami archívumok polcain porosodnak ezek a kéziratos szövegek, hanem számos populárisabb gyűjtemény van, amilyenek a Benedek Elek könyvek, és minden gyerek ezen nő fel, amilyen I. és Gyula által átdolgozva a 77 magyar népmesék, és sorolhatnám akár már az eredeti paraszt szövegtől jobban elrugaszkodó verses mese feldolgozásokat, például Kormos István népmese feldolgozásai gyönyörűségesek, de hozzá lehet férni a ténylegesen paraszti, szájhagyományozó mes, inkább a szakembereknek és a majdani mesemondóknak való, és mára például Agócs Gergő gyűjtésében DVD-n is hozzá lehet egyik utolsó nagy tehetségű mesemondónk Pál István meséihez jut, ott a környékbeli falvakat még most is járja, és elsősorban az ottani magyar ajkú cigány mesemondóktól tud még mesét gyűjteni. Van mivel büszkélkednünk, és van milyen kincsre rácsodálkoznunk.
1: Életem egy hosszabb szakaszában a Mora könyvkiadóban dolgoztam, úgyhogy most, hogy említettek Kormos István nevét, egészen átmelegedett a szívem. Egyrészt ezért, másrészt pedig természetesen I. és Gyula mesekönyveivel és a többiekével is találkoztam. Szó esett arról, hogy a 19. századtól kezdve nagyon jelentős a népmese gyűjtés. Kiknek a nevét lehetne megemlíteni?
0: Arany Lászlóét mindenképpen, Arany János fiúgyermekéről beszélünk, aki a 19. századi magyar népmese közreadás és kutatás egyik meghatározó nagy alakja, és az általa föltárt közreadott mesék, még ha nem is tudjuk, de nagyon sok a mai köztudatban is ott van. Berze Nagy Jánost mindenképpen említeném, aki nem csak gyűjtője, hanem rendszerezője volt a magyar meseanyagnak, hiszen az első és kifejezetten a magyar mesekincsre kitalált katalógust, mesetipológiát ő csinálta meg, és a 20. századnak is Magyarországon és a határon túlon is vannak nagy nevű gyűjtői. Én hozzám talán Kovács Ágnes munkássága áll a legközelebb, aki azon túl, hogy például Kalotaszegen kiváló, még a II. Világháború előtti gyűjtőmunkát végzett, de a meséknek a közművelődésbe, a gyerekkultúrába való átemeléséhez is nagyon sokat hozzátett. És a nemrégiben elhunyt Kallós Zoltán, akit elsősorban inkább népzene gyűjtőként, kutatóként tartunk számon, nemrégiben jutott a birtokomba egy nagyon szép moldvai meséket tartalmazó gyűjtemény, amelyik az egyik kedvenc énekes adatközlőjétől, hát üres óráikban mellékesen még a meséket is fölvették. És ha a gyűjtőket megállás nélkül emlegetjük, akkor én azt gondolom, hogy legalább ilyen fontos néhány olyan nevet megemlíteni, akik maguk a mesemondók, akiket talán a köztudat nem tart számon, nem ismert, mert mindig a közreadó vagy az

0: átdolgozó nevén, ugye Illyés Gyula 77 magyar népmese, de én valahogy azt gondolom, hogy mégiscsak a legfontosabbak nekünk azok, akik a 20. századig ezt a tudást eljuttatták, és olyan szépségesen el tudták mondani, hogy aztán legyen mit lejegyezni. Személy szerint az én kedvenc mesemondóm Ámi Lajos. Szamosszegen született, és az egyik csoda számomra egy írni, olvasni soha meg nem tanuló ember körülbelül olyan szövegmennyiséget diktált tolba, mint amennyi a háború és béke. Tehát három vaskos kötet, 270 fölött van az általa tudott meséknek a száma, egyik gyönyörűségesebb, mint a másik, félig magyar, félig cigány mesemondó volt, és nagyon eredeti, nagyon kreatív újraalkotója volt a meséknek, egészen különleges változatokat mondott, ami másokéval nem összehasonlítható. Szeretem még Erdélyből Cifra János meséit, vagy Kurcsi Minya, aki kétnyelvű, magyar és román nyelvű mesemondó volt, és a hosszú téli éjszakákon a mészégetők, a favágó munkások estét tette szebbé a meséivel. Tudunk női mesemondókról is, például Magyarországon Sebestyén Istvánné, aki egy bukovinai származású, de már Tolna megyében felgyűjtött mesélőnk. Ki ne hagyjam Fedics Mihályt, aki Ortutai Gyula kedvence vagy felfedezetje volt. Neki, Fedics és Ortutai találkozásának köszönhetjük azt a tudományos iskolát, irányzatot, ezt a budapesti egyéniségkutató iskolát, amelyet az egész világ, mint a magyar mesekutatás nagy innovációját számon tart.
1: Voltak itt ismeretlen nevek a felsorolásban, hát Fedics Misin bácsi neve nem ismeretlen, mert megvan a könyve, és én emlékszem, hogy általános iskola irodalom órákon, 5. osztályban tanulunk ugye a népköltészetről, és akkor azért használtam is az ő könyvét, kötetét. Honnan lehet egyébként hozzájutni ezekhez a népmesékhez, hiszen itt említett nagyon sok nevet a 20. századból is.
0: Elsősorban könyvesboltokban, és ott is azért inkább az antikváriumokban. Engem időről időre elkap ez a vadász szenvedély, hogy a 40-es, 50-es, 60-as években kiadott jó eredeti paraszti mesemondóktól lejegyzett kiadványokat birtokba vegyem, mert azért ezek, azt szeretem, hogyha ott sorakoznak a könyvespolcomon, és aki rákap a mesére, mesemondóként, azt mind ugyanebben a szenvedéllyel böngészi az internetes oldalakat, és járja az antikváriumokat, és gyűjti a polcára a könyveket. Sajnos kevésbé vannak hangfelvételeink, pedig a mese esetében nem csak maga a szöveg, nem csak a szavak, nem csak a tartalom az, ami az érdekes, hanem hát egy modern élőszavas mesemondót nagyon izgat az is, hogy vajon milyen eszköztárral dolgozott, a kezét, lábát, testét, a mimikáját, a hangját, hogyan használta az egykori mesemondó és a mai. És itt hadd említsem meg a Hagyományok házát, hiszen ott is megjelentek például Szőcs Boldi zsárvajdasági mesemondónak a meséi, egy Aranyréce című moldvai meséket és a hozzátartozó hangfelvételeket tartalmazó kiadvány. Van, aki ma is kiad jó és nem gyerekolvasmányként használható népmese kiadványokat.
1: Mi a népmesékben rejtőző ősi tudás, és ez hogyan kapcsolódik az ősköltészethez?
0: Bár nagyon vágynánk rá, és hát már 19. század óta nagyon vágynánk, hogy a mi ősköltészetünkről sokat tudjunk, de nem sikerült megtalálni, ugye Arany János naív eposzunk című tudományos munkája is erről szól, illetve a 19. századi írók, költők, irodalomkutatók érdeklődése kifejezetten azért fordult nagyobb részt a magyar népköltészet felé, mert azt remélték, hogy ott a töredékeit, a maradványait megtalálják ennek a hősköltészetnek. Tehát nekünk nincsen Kalevalánk vagy Odüsszejánk. Inkább azt tudnám mondani, hogy van három olyan mesénk, amelyeket, hát ha szabad ezt mondani, hungarikumnak tekintünk, mert azért a mese az egy nagyon nemzetközi műfaj, nem csak az, hogy mindenütt ismerik a népmesét, hanem hát képzeljék el a hallgatók, hogy Indiától Izlandig gyakorlatilag ugyanazt a mesét elmesélik, nüansznyi változásokkal, és ez nagyon meg tudja rendíteni ez a mély azonosság az embert, de most akkor ne a közösről, hanem a különlegesről beszéljünk. Amit talán többen ismernek, az a Fehér Lófia mese, amelyikről azt képzeljük, azt gondoljuk, hogy ebben a magyar táltos hitnek valami fajta nyomai vannak, hiszen egy totemállattól, egy lótól születő fiúgyerek, aki aztán 7 esztendőn keresztül, meg van olyan változat, amikor 3x7 esztendőn átszoptatja az édesanyja, mire ember lesz belőle, hatalmas ereje lesz utána, társakat szerez magának, persze úgy, hogy azért előtte megküzd velük, ugye a hegyhengergetőt, a fanyűvőt, és ki is a harmadik, most hirtelen nem jut
1: az eszembe. Kapanyányi Monyó?
0: Hát az majd az ellenség lesz ebben a történetben. A Kapanyányi Monyók is pont ennek a hagyományos kereszténység előtti világképnek egy eleme, hiszen amikor őt megfogják, de aztán megszökik, akkor hova kell érte elmenni? Hát egy alsó világba, és ez az alsó és középső világ, a középső, ahol az emberek élnek, meg ugye ezek szerint van egy felső világ is, illetve hogy az alsó világból nem lehet csak úgy haza jönni fizikai módon, hanem valami különleges módja lesz az, amikor a griffmadár fehér lófiát megmenekíti. Ezek az elemek biztosan egy kereszténység előtti nagyon archaikus világképnek a különböző vonatkozásaira utalnak. Egy másik szintén érdekes mesénk, és hogyha már ennél a alsó-felső világ tagolódásnál tartunk, akkor hadd említsem az égigérő fát. És akkor nyugodtan gondolhatja azt a hallgató, hogy na de hát égigérő passzúj, ugye az angol szász kultúrában is van. Világfák, amik a mitológiai elemként, amelyek tengelyét adják, központját a világnak, 3-7 sokféle rétegre tagolják, ez a mitológiai morféma, ez a konstrukció, ez számos népnél megvan, a skandinávoktól bármerre fele megyünk. De amiben a mi égigérő fánk mégiscsak egy ilyen hungarikum mese, hogy ez kifejezetten avval a világképpel, alsó, középső és felső világgal van összefüggésben, amit mi ehhez a tátos hithez kötünk. A sárkány leröpül a fáról, elragadja a királylányt, fölviszi a felső világba, és aki emlékszik a mesére, az tudja, hogy az a kiskondás, aki majd megszabadítja természetesen a mi királylányunkat, az ugye 77 pár vasbocskort kell elkoptasson, ami körülbelül annak a kifejezése, hogy ez nem emberi léptékkel bemérhető távolság. Mire csodálkozik rá, mikor odaér a kiskondás erre a falevére, hogy jé, ott pont egy ugyanolyan világ van, mint a miénk. Ugyanúgy van ég, föld, házak, erdő, fű, madarak, és itt fogja megtalálni a királylányt, akit megszabadít. Ez tehát a második ilyen mesénk, és a harmadik, ami tényleg egy hős mesének is titulálható történet, az pedig az égi test szabadító. Van, aki király Kis Miklós, vagy nagy erejű János néven ismeri ezt a hőst. Ugye ez a mese szól arról, hogy a napot, holdat, csillagot elrabolják az égről, aztán jön egy vitéz, egy hős, aki egyre több fejű sárkányokkal megküzdve úgy szerzi vissza az elrabolt égi testeket, hogy ennek a sárkánynak, aki lovon közlekedik, tehát mint egy vitéz, teljesen antropomorf, ember szabású a figura, neki a legyőzése után, mikor már elpusztította a sárkányt, a lova nyereg takarója alatt találja meg, szépen sorjába, ugye visszafelé sorrendben a csillagokat, a holdat és végül is a napot is az égre ereszti. Tehát ezek azok a meséink, amit úgy tartunk számon, mint valamiképpen egy archaikus magyar világképnek, vagy a mi kereszténység előtti világképünknek legizgalmasabb elemeit.
1: Amelyekkel tehát nem találkozunk máshol, csak a magyar népmesékben?
0: Azt például tudom, hogy az észteknél, akik azért mégiscsak szegről végről nyelvrokonaink nekünk, a sárkány, ez a többes fejű sárkány teljesen ismeretlen a mesében. Többször volt alkalmam már Észtországban mesét mondani helyi hallgatóközönségnek, és mikor ezt én megtudtam, azóta mindig igyekszem újabb és újabb sárkányos mesét mondani, mert attól teljesen elaélnek, hogy ilyet is hallhatnak. De vannak azért apró különbségek az egyes népek mesekincsében, mesei szereplői között, mint például itt is.
1: Mondhatjuk, hogy a népmesékben rejtőzik az emberiség közös tudása, hiszen most más népeket is említettünk, illetve kíváncsi vagyok arra, hogy milyen ma is érvényes igazságok fogalmazódnak meg a népmesékben.
0: Erre avval szeretném a választ kezdeni, amit talán egyre többen újra tudnak, de valahogy egy kicsit elfelejtődött, hogy a mese eredendően nem gyermekműfaj volt. És ez a magyar szájhagyományozó paraszti kultúrában talán azt mondhatjuk, hogy a 20. század közepéig legalábbis még nyomokban, de a 20. század első harmadában még nagy erővel jelen volt. Tehát a mesét felnőtt mondta és felnőtt hallgatta. És ezt mindenki megtanulja az iskolában, harmadik osztályban, hogy mi a mesemondás, mesehallgatás legfőbb intézménye. Hát a kukorica fosztó. Néprajzosként úgy mondanám, hogy társas munka, alkalmak, bármelyike lehet.
1: Tollfosztás.
0: Így van. Azt a kérdést érdemes föltenni magunknak, hogy miért hallgattak heteken, hónapokon át felnőtt emberek óraszám meséket. Milyen igényt, vagy ha Andrásfalvi Bertalan szavait idézem, milyen kulturális szükségleg, tehát elégített ki számukra a mesemondás. Az egyik mindenképpen a szórakoztatás, a monoton munkák idején az unaloműzés. A mese arra való, hogy elüssük vele az időt. Tessék oda gondolni, hogy a Boccaccio da Cameron milyen szituációban van, ugye kényszerűen össze vannak zárva, vagy ugyanez van a Chaucer Canterbury meséknél, tehát hogy ez nem is csak az alsóbb néprétegek sajátja volt, vagy hogyha elindulunk az arab világba, elindulunk a közel-keletre, ott a mesének részint ez a szórakoztató unaloműzés, funkciója, és akkor hadd jöjjön mellé másiknak a tanító funkciója, ami megtudunk valamit a világról, ismereteket közvetít, és olyan, amivel nem találkozhatnánk, amit nem látnánk, arról hírt ad. Ma erre ott vannak az ismeretterjesztő tévéadók, civil csatornák, hát a régiségben a mesebben mesék erkölcsi, morális világa, tehát minden mesében ugye az az alapkonstrukció, hogy valami nem jó az elején. Elindul egy hős, végigmegy számtalan próbatételen és küzdelmen, és azok fizikaiak, erkölcsiek, és az intellektusát teszik próbára, hol ezt, hol azt. De hogyha kiállja ezeket a próbákat, akkor végül elnyeri a méltó jutalmát, győz a jó. Ami azt üzeni, azt gondolom, hogy minden egyes embernek, hogy ma is és holnap is reggel érdemes fölkelni, talpra állni, bármiben is vagy, mert a végén, ha te a magad erőfeszítéseit megteszed, akkor győz a jó. Tehát a mesei moralitást is ide sorolom, és mivel egy irodalmi, vagy még szebb, ha azt mondom, egy szóbeli költészeti műfajról van szó, a mese mindig esztétikum, a mese gyönyörködtet, a mese a maga képeivel, azokkal a hősökkel, és sokszor a borzalmakat, a vesztességet, a tragikumot sem nélkülöző alapszituációkkal megrendíti az embert, és én például azért is szeretek mesélni gyerekeknek különösen, de ha ez a csoda felnőttekkel is megtörténik, akkor ott is. Mert a mese végén azt a megrendülést, azt a katarzis élményt látni az arcokon, a tekintetekben, a hallgatóság soraiban, amit a mese gyönyörűsége okoz, az valami egészen páratlan, mint egy nagy színházi előadás, mint egy hatalmas szimfonikus mű után, amilyen megrendülést az ember érez, hogy nem találja a szavakat, csak azt, hogy édes Uram Isten, micsoda szépség ez, ami engem megérintett a legmélyebb rétegeimben. Szóval a mese művészet, a szó művészete.
1: Amit elmondott, arról nekem Arany János és Petőfi Sándor levelezéséből jutott eszembe, az a sorot nem népmesékről van szó nyilván, hanem azokról a hősökről, mint Oldi Miklós vagy János Vitéz, hogy legyen édes álom a kemény oszójára. Tehát, hogy valóban nem csak a morális tartalom volt fontos, hanem az is, hogy a monoton munka közben elfelejtették egy kicsit a saját gondjaikat, bajaikat, miközben a meséket hallgatták. Hát legyen édes álom a kemény oszójára. Melyek azok a motivumok, amelyek a magyar népköltészetre jellemzők?
0: Talán amit még meg tudunk említeni, azért az így nem maradjon ki. Mással az előbb mondtam, hogy az költészet, mégpedig a szóbeliség költészete, hogy akkor is, hogyha ez a magyar népmese abba a világ egészéhez, ezer millióm szállal kötődő mesekincshez kapcsolódik, amelyet széltébe hosszában mindenütt mesélnek, de mégis hozzá kell tennünk, hogy a mese az egy nyelvhez kötött jelenség. Az, hogy ez a mi édesanyanyelvünkön van elmondva, annak az eszköztárával, és akkor vannak itt olyan fordulatok, amiket persze kikutattak, például, hogy a szerencsét,

0: hogy öreganyádnak szólítottál, amint mindannyian tudunk, és manapság így már ilyen tréfásan köszönünk is így egymásnak, mint jellegzetes mesei fordulat, ez bizony a matriarhátus egykori emléke lenyomata a magyar nyelvű mesékben, és ez nem biztos, hogy így van a világ minden meséjében. De ha már a nyelv, akkor én tényleg azokra a fordulatokra szoktam rácsodálkozni, amit ezek a nagyon-nagyon tehetséges, nagyon érzékeny paraszti mesemondók vagy maguk alkottak, vagy pedig több generáción keresztül csiszolgatva megőriztek az emlékezetben és továbbadtak nekünk. Tudjuk, hogy a női mesei szépséget úgy szokás jellemezni, hogy mondjuk a királylány olyan szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de ő rá nem. Azt viszont vajon tudjuk-e, hogy ennek van férfi mesei párja, amikor a mesemondó ezt úgy fejezi ki, ugye jönnek a kérők, a próbatevők, fiatal férfiak, akik olyan szépek, mint egy-egy száj gyújtott gyertya. Egy nagyon szép költői kifejezésmód. Vagy amikor a mesehős, egy kék szakál típusú, elég ijesztő mesében, nem is a mesehős, inkább azt mondja, a mesehős édesanyja, még ez az előzményeknél van, bajban van, szorult helyzetében van, és ezt úgy fejezi ki a mesemondó, hogy előttem tűz, mögöttem víz. És a meséink evel a fajta képes költői beszédmóddal előről hátulra meg vannak tűzdelve. Erről biztosan tudjuk mondani, hogy ez a nyelvhez kötöttség, és hogy mit, hogyan fejeznek ki, talán a legmagyarabb része a mi meséinknek.
1: Miben tér el a népköltészet az úgynevezett magas irodalomtól?
0: Elsősorban az a tulajdonsága, hogy a népmese az szóbeliség. Ezt remekül megtanítják az iskolában, ilyeneket mondanak, hogy szájról szájra terjed. Azt én annyira nem szeretem, mert erről valami miatt az influenza járvány jut az eszembe. A száj hagyományozó az talán egy elegánsabb és szakszerűbb kifejezésmód, apáról fiúra öröklődik, vagyis az idősebb generáció kutya kötelességének tartja, hogy az ifjakat beavassa, és ez így volt a mesemondóknál is, hogy nem mindenki mondott a faluban mesét, de ha volt egy jó mesemondó, akkor idősödve elkezdte keresni azt, aki az ő helyébe léphet majd, hogy azokat a kulturális igényeket, ami egy faluban természetesen megjelenik, azt majd az ő eltávoztával is legyen, aki méltóképpen tudja szolgálni, és nem csak a mese repertoárját adta át, hanem hogy hogyan is kell mesélni. Néhány éve halt meg Páhi Emma nevű népművészet mestere, Borsodból származó mesemondónk. Nagyon szép az a történet, hogy ő a falujában úgy vált kamaszlány korában mesemondóvá, vagy a falu mesemondónője, a családjában nem talált senkit, akit ez érdekelt volna. Ő meg úgy érdeklődött, és a kis sámliával elkezdett átjárni, és nagyon szépen ezt a beletanulós, beleavatódós folyamatot az ő esetében dokumentálni tudtuk és ismerjük. De hogy visszatérjek a kérdésre, hogy a népköltészet miben más? Szóval a szóbeliségnél nem ismerjük a szerzőt. Hát van, amikor ismerjük, mert amikor széken, már hogy a Erdélyben Kolozsvár Nédni nevű mesemondó gyakorlatilag Bokaccsó történeteket mesét, és nem azért, mert ő Bokaccsót olvasott volna, vagy akár ennek tudatában lett volna, hanem hozzá már szájhagyomány útján került. Van, amikor tudjuk, hogy ki a szerző, van, amikor meg nem. Én inkább úgy fogalmaznám ezt meg a hallgatóság számára, hogy nem fontos, hogy ki a szerző. A közösség egésze a magáénak érzi, és újra alkotóvá válik. Ebből lesznek a változatok is, nem abból, hogy valamire nem emlékeznek jól. Mindenki tehetsége, pillanatnyi kedve, életállapota szerint a mesét, a népdalt, a keservest igazítja, és az előadás például sokszor közösségi, gondoljunk a balladára, meg a népdalra, amit együtt énekelnek, bújukat, bajukat, szerelmüket, boldogságukat, mindent ki tudnak énekelni, és meg tudnak osztani egymással. A közösségi jelleg ugyanúgy fontos tulajdonsága, és ez egy olyan művészet, olyan költészeti forma, amelyik az én szememben rendkívül demokratikus, mert mindenki számára hozzáférhető, könnyű megérteni, könnyű birtokba venni, és ettől ez még nem egy könnyű műfaj. Sokszor nagyon

0: veretes, de mégis olyan eszköztárral dolgozik, ami iskolázatlanul is alkalmazható alkotási módokat jelent.
1: Engem nagyon érdekel, mi a különbség a népmesék, mi mesék, mondák között?
0: Kezdjük a hasonlóságokkal, mert az mutatja meg nekünk, hogy miért jogos egy ilyen kérdést föltenni. Mert hogy a mese is, meg a monda is epikus műnem, ugye ez azt jelenti, hogy elbeszélő, van története. A formája pedig, hogy prózai epika. Ez ma a kézenfekvő, ugye ezzel rokon a novella, ezzel rokon a regény, de hogy azért ismerünk mi verses epikát is, és remélem, hogy most elsőként mindenkinek a ma már itt említett Toldi és a János Vitéz jut az eszébe, de az antik, az archaikus irodalmakban a hőseposzok is, ugye epikus műfaj, hát benne van a nevében is, és ez verses műfaj volt. Tehát a mese és a monda esetében a közös, hogy epikus cselekmény, történet és prózai műfaj. Ami viszont a legfontosabb különbség, hogy ahhoz, hogy ezek kitalált történetek, és tessenek nekem elhinni, hogy a monda is és a mese is kitalált történet, ehhez, vagyis a fikcióhoz más a viszonyuk. Mert a mese világ legtisztességesebb, legerkölcsösebb irodalmi műfaja, úgy kezdődik, hogy ő bejelenti. Halló, halló, figyelem, én maga vagyok a szemenszedett kitaláció. Ne úgy tessék engem hallgatni, mint egy tényfeltáró riportot, mint egy eseményről való beszámolót, hanem hogy is kezdődnek, hol volt, hol nem volt, még az operenciás, még a kis üveghegy, és minden mindenen túl, tehát a sosem volt helyen, a sosem volt időben. Itt történnek mindenféle képzeletbeli, kitalált dolgok, és a mese végén ott van az a határkő, amely pedig kivezet bennünket ebből a képzeletbeli világból. Itt a vége, fuss el véle, ha nem hiszed, dobd a jégre, ha úgy se hiszed, járj utána, én is úgy találtam rája. A mese elárulja magáról, hogy ő maga a szemenszedett kitaláció. A mesélő is, és a hallgatóság is tudatában van ennek, és így hallgatja. A monda azonban egy titkolódzó műfaj. Mondák azok jellemzően úgy kezdődnek, hanem az elején akkor valahol menet közben van beilleszve az a három nyelvi elem, amellyel annak a látszatát kelti, hogy ez valaha megtörtént, ez egy igaz történet, ami a valóságról szól. Ez a három elem, ez a hely, az idő és a személy szerinti konkretizálás. Ugye sok monda úgy kezdődik, hogy öregapám sokszor mesélte, hogy volt egy öregasszony itt a falunkban, valami Kovács Ténak hívták, még a sírját is mindig megmutatta nekem gyerekkorom a temetőbe, na az az asszony boszorkány volt. És akkor jönnek azok a rontás történetek, a boszorkány képzetkörével összefüggő hiedelmek sorozatban, amit hát megyek három faluval arrébb, ott majd nem a Kovácsnéről fogják elmondani, nem ebben a sorrendben, de ugyanez igaz a történelmi mondákra, melyik fa alatt, melyik, hogy Petőfi vagy Rákóczi pihent meg, vagy Mátyás király, vagy Szent László volt, hogy ezek a mondák mindig a valóság látszatát keltik, közben pedig ők is fiktív történetek. És ugye emiatt más a funkciójuk. Azt már említettük, hogy a mese szórakoztat, tanít és gyönyörködtet. A monda mindig a világmagyarázat szándékával és ilyen értelemben a tanítás szándékával lép föl. Az ember a világban, és ebben most az egész élővilágot értsük, az egyetlen, amelyik nem tud belenyugodni abba, hogyha valamit nem ért meg. És azért a mondákat nem kötött helyzetekben mondták el, nem fonóban, nem társas munkaalkalomkor, hanem szituációban. Tehát amikor dörgött az ég, akkor mondták, hogy hát most gurigatják a szentek a boros hordókat az égbe, meg kicsit idogáltak, és féktelen nagy kedvük kerekedett. Vagy mikor a gyereket tanítják valamire, hogy értse meg a világot, mint egy példatörténetként, mint egy magyarázó sémaként a világ keletkezéséről, az emberi tulajdonságok természetéről, rengeteg mindenről.
1: Miben rejlik a népmese üzenete számunkra?
0: Hát kezdem ott, hogy kis hián elveszítettük, mert az, hogy majdnem kizárólagosan a gyerekkultúra részévé vált egy jó pár évtizedre, a felnőtt társadalom nagyobb része felfüggesztette a mese hallgatást. Aval azt a fajta szórakoztató, és tanító, és gyönyörködtető, és a csodák és a vágyak világába a felnőtt ember képzeletét is elrepítő, egyedülálló műfajtól fosztottuk meg magunkat, amit semmi más nem pótol. Hát helyette nagyon sokszor a sorozatok, meg ezek a különböző filmes műfajok számomra egyértelműen felismerhetően mesei konstrukcióra vannak. Ha hiszik, hanem még a Dallas, meg az Izaura is hordoz valami elemit a népmesék konstrukciójából, nem a mesei nyelvből, nem a mesei poétika egészét, hanem ebből a vágyvilág megjelenítésből. Tehát azt tudjuk, hogy férfi és erős, vagy hősies, hogy király és öreg, hogy lány és szegény, és mondjuk még a legkisebb is esetleg. Hogy nem tudjuk meg, hogy szőke volt, vagy barna volt, hogy olyan természetű, hogy tűzről pattant valaki. Nincsenek összetett karakterek, és ugyanez a szituációkra, a helyszínekre is igaz. Egyszerű, tipizált ábrázolásmód van a mesékben. Ez teszi lehetővé azt, hogy sokkal inkább azonosuljon a hallgató a mese hőseivel. Miközben a mesélő mondja a történetet, a hallgatóban az játszódik le, hogy én vívok meg a sárkánnyal.
1: Nagy örömmel vennénk, hogyha mesélne nekünk a beszélgetésünk végén. Ajándékozzon meg minket, a Mária Rádió hallgatóit, és engem is egy mesével.
0: Hát és akkor jöjjön most a mese. Mert úgy tudjátok meg, amikor én még egy kicsike gyermek voltam, én úgy szerettem fára mászni. Hát örökké szakadt el a gúnyám, mert másztam föl a fára, s hiába szittak, miatt én nem bírtam magammal, de nem csak fára mászni szerettem. Én mindig úgy örvendettem, mikor megláttam valami madarat, akkor rögtön kellett fölmenjek, hogy lássam meg a fészkébe vagy az oduba. Hát mi van ott? Tojás, vagy már kikeltek a fiókák? Azt én mindig akartam tudni. No, egyszer is. Megyek ki a kertünkbe. Látom ám, ott a diófánál ott köröz valami madár. Ott van annak fészke, milyen van, megyek föl, megnézem. Fölmásztam, de nem fészek volt. Hát annak egy odúja volt. De olyan sötét volt, akárhogy néztem be oda, nem láttam meg, hogy fióka vagy tojás van ott. Hát mit csináltam? Bedugtam a kezemet, a jobbikat, hogy megtapogassam, mert igen mélyen lehetett. De ha bedugni betugtam, kihúzni bizony már nem tudtam, mert az bizony oda az oduba beszorult. Éj, Uram Isten, most mi lesz így velem beszorult kézzel ott fönn a fán? Hát hamar kaptam, fogtam magam, lemásztam a fáról, beszaladtam a házba. Aztán kihúztam a fiókot, onnan elővettem az édesapámnak a csillagos nyerű vásári bicskáját. Vissza föl a fára, kezdtem így megfaragdosni, ne? Hogy ott a beszorult kezemet az oduból kihúzom. Na, amikor végre ki tudtam húzni a kezemet? Az már szabadon volt. De jaj, mi történt? Hát a bicskát meg beejtettem oda az oduba, s az olyan mély volt. Kihúzni onnan nem tudtam. Hely, lemásztam a fáról. Hát most én így haza nem mehetek. Én bizony elbújdosok világá. El is indultam. Mentem, addig mentem. Rámesteledett, egy nagy sűrű sötét erdőbe beérkeztem. Hát ott is. Csak hogy a vadak éjszaka meg ne egyenek, s hogy aludni tudjam egy kicsit. Fölmásztam egy fára, annak volt egy szép egyenes ága, ott összegunnyasztottam magamat, aztán elaludtam. Hát, ahogy én ott aludtam, annak a fának a vastag ágán, jön ám 12 rab,

0: Nehogy eláruljam őket. No, le is rángatott az a legfiatalabb rabló zsivány, fogta a grabancodmat, de már csizmaszárból húzta ki a kést, hogy vágja el a torkomat. Hanem akkor a rablók vezére azt mondja, álljál meg, nem kéne, hogy ennek a fiatal gyereknek a vére is a mi kezünkön száradjon, mondok én neked valamit. Ne, ott van a boros hordók. Hajnalig megisszuk belőle a bort, s oda azt a kölyköt majd belétesszük. Hát úgy is lett. Mulattak hajnalig a sok bort, mind elitták. Aztán kiütötték a hordó fenekét, engem oda besuppantottak, be is deszkázták rögtön a hordót, s én ott maradtam magamra. Ezek meg fogják minden gúnyájukat, s elmentek onnan a rabló zsiványok. Na, hát alig hűlt még ki annak a tűznek a parazsa, jön ám oda egy róka, már csak egy kicsi csontot, egy kicsi szalonna bőrkét azért hagytak ott ezek a rablók, ez meg kezdte eszegetni, ropogtatni. Én hamar a kezemet annak a hordónak a likján kiszúrtam, a róka farkát megmarkoltam, behúztam magamhoz oda, az úgy megijedt. Kezdett futni, szaladni, de én el nem eresztettem a róka farkát, markoltam jól a hordó belsejébe, vitt magával. Erdő, mező, mindenen keresztül egyenest az édesapámnak a háza udvaráig. Addig futott. Ott megkezdte hányni, vetni magát, s addig hányta, vetette magát a róka. Míg a hordót oda nem csapta a házfalához, a széjjel tört dirib darabokra. No, én akkor a rókát eleresztettem, mert nekem avval már több nem volt. Hát bementem, hazamentem, mert hova is mehettem volna. Nem mondom, hogy nem verődtem meg, hát de lássátok, azért most csak itt vagyok. No, ez egy ilyen mese volt.
1: Kedves Ildikó, nagyon köszönöm, hogy eljött a Mária Rádióba a Magyar Népmese napján. Segített abban, hogy méltóképpen emlékezhessünk Benedek Elekre, hiszen szeptember 30-a az ő születésnapja. Köszönöm, Isten áldja.
0: Én is köszönöm, és sok szép mesét kívánok mindenkinek.
2: A műsort szerkesztette Rózsa Katalin.
3: Technikai munkatárs Patonai Zoltán.

0: Hírpercek.
1: Hétfőn ünnepeltük Csomó Oldó boldogasszony emléknapját. Apa-fia zarándoklatot hirdet Felföldi László pécsi megyés püspök október 10-ére szombatra. Dokumentumfilm készült a Szent Ignáci lelki gyakorlatokról. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. Hétfőn ünnepeltük Csomó Oldó boldogasszony emléknapját, ebből az alkalomból Kovács Zoltán mariológus egyetemi tanárírását olvashattuk a Magyar Kuríron. A szerző így fogalmaz, az első ember Ádám cselekedetének következményeit az új Ádám, az emberfia engedelmessége hozza helyre. Ádámnak társa volt a bűnben Éva, Krisztusnak pedig az új Éva, azaz Szűz Mária lesz vele hűen együttműködő társa az üdvösség művében. Az édenkert bezáruló kapuja üdvözítőnk kereszthalálával nyílik meg számunkra. Életünk csomóinak igazi megoldója Isten. Mária is együttműködik Istennel, mert nem csak János apostolnak lett édesanyjává, hanem nekünk is. Mindenkor édesanyánk marad, aki számít ránk, és akire felnőtt fejjel mi is számíthatunk. Égi édesanyánk a mennyben már nem öregszik, és türelmesen fogy el. Mindig szeretettel vár akkor is, amikor életünk csomóinak sokaságával keressük fel, segítségét kérve. A nagyapák, az édesapák és fiaik közötti személyes köteléket gazdagító, gyalogos zarándoklatra hív idén is Felföldi László pécsi megyés püspök. A zarándoklat egyszerre teremt lehetőséget az aktív pihenés közbeni tartalmas beszélgetésekre, lelki töltekezésre, illetve az apa-fia kapcsolat építésére, írta az egyházmegye. Az út megtétele igénybe veszi a testet, ugyanakkor az egymás között felmerülő kérdéseket és válaszokat is formálja a fizikai megpróbáltatás. A főpásztor által vezetett Pécsről Mária gyűjtve tartó zarándoklatot 6-ról a Pogányon és Bisén át vezető több mint 20 kilométeren át Mária gyűdre. Körülbelül 14 óra 30-kor a zarándoklat zárásaként a főpásztor vezetésével szentségimádáson vesznek részt a Kegyhely bazilikájában. Kérik, hogy az enni és innivalóról a résztvevők maguk gondoskodjanak. Dokumentumfilm készült a Szent Ignáci lelki gyakorlatokról. A Személyes Isten kapcsolat című filmben jezsuita öregdiák, szerzetes püspök, televíziós műsorvezető mesél saját lelki gyakorlatos élményeiről, nem várt kihívásokról, pozitív csalódásokról és Isten kapcsolatának alakulásáról, írta a Magyar Kurír. A közel 30 perces alkotást egy hét alatt több mint 10 000-en nézték meg. Azért készítettük a filmet, hogy kedvet csináljunk azoknak, akik már hallottak az Ignáci lelki gyakorlatokról, de még nem vettek részt rajta.

0: mondta Pásztor Péter, a filmalkotója. A magyar jezsuiták kommunikációs munkatársai másfél évig forgattak három lelki gyakorlatos központban. A Dobogókői Mandrézában, a Püspök Szent Lászlói Életrendezés házában és a Székelybői Szent Ignác házban. Sok lelki gyakorlatozóval és kísérővel beszélgettek, hogy minél személyesebb, mégis átfogó képet adjanak a jezsuita lelkiség legfontosabb eleméről. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 30-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
3: Könnyíts a lelkeden. Karácsony Tibor atya műsora.

Kora Roppárt, Szolgálat az éjszakában. Tik az éj csendjében viraszt a fent tűnöttök, az álom miért kerül el? Ne keseregjetek, mert lehet, hogy az Úr szent szolgálatra nevel. Hisz egész napon át sok imádság könyörgés ostromolja az eget. Kérők, imádkozók, hálát adók, serege nappal hatalmas sereg. De ha leszáll az éj, s az álom mély, csak itt-ott virrasztárván valaki szolgálatra lehet, e sereget maga az Isten választotta ki. Dicsérje szent nevét hangzik felén, ki éjszaka Isten házában áll. A világ elpihent, sötét van csend, de az imádság füstje égre száll. S ha az éj csendjében ne szent helyen Isten előtt szívetek meghajol, ő beszél veletek, figyeljetek. Szólj hozzám, Uram, szolgád hallja jól. Ha Jézus vére föd, ha ő betölt, s jelenlét áthatja szívetek, mert mély a csend, sok titkot kijelent, mit napzajában nem értettetek. S emelve kezetek, csak vigyetek sokakat Jézust hoz, azt várja ő, nevük mondjátok el. Ő majd felel, nála az áldás, nála az erő. Járjon be lelketek sok-sok helyet, s kit Isten ott rátok bízhatott, minél időzzetek egy keveset. Testvéri terheket hordozzatok, s ahol beteg pihen, halk szeriden lengye körül imádság illatta ár. Erősítse meg azt, vigyen vigaszt annak, ki halál árnyékában jár. Tovább, mindig tovább. Világosság, sötétség küzd egymással szüntelen, s nem egy bátor vitéz ereje vész, támasz a buzgó imátok legyen. Ti hátvéd legyetek, és kérjetek küzdelméhez fegyverzetet, erőt, így abban is lehet részetek, ha Isten győzni segítheti őt. Részvédtel kérjetek, ki tévelyek hitetlenül hamis ösvényeken, annak is égi fényt hívja szegényt a kereszthez, ott várja kegyelem. Így könyörögjetek, és fejetek Jézus ölén, ha megpihenhetett, az álom is leszáll. Alhattok már, mint gondtalan boldog kis gyermekek. Éj, szolgálat ez. Jutalma lesz, gyümölcsöt terem, és győzelmeket.

szenvedett, amikor fontos leckét tanított meg a feleségének. Ha magunk vagyunk, akkor sem vagyunk egyedül.

mindig azt állítottam, hogy hiszek Istenben és az ő tervében. De 1998 őszén a hitem ereje soha nem látott próbát volt kénytelen kiállni. Férjemmel rendkívül boldog, 18 éves házasságot tudhattunk magunk mögött, és éppen a hullám vasútat élveztük, amit két tinédzser gyermek nevelése jelent. A lányunk Jennifer éppen elsős gimnazista volt, akkor tanult vezetni, és élete első fiújával járt. A fiunk Jason 15 éves volt, aktívan sportolt, és nagyon gyorsan nőtt. A férjem élvezte a munkáját, és miután 5 évig esti tagozaton a helyi főiskolára járt, már csak egyetlen fél év választott el álmai megvalósulásától. Annyi mindenért adhattunk hálát, és gyakran meg is köszöntük Istennek ezt a rengeteg áldást. Szeptemberben a férjem a háta alsó felében érzett fájdalomra panaszkodott. Néhány héten belül a fájdalom erősödött, és átterjedt a bal oldalára is. A család orvosa megvizsgálta, és azt mondta, hogy valószínűleg csak meghúzta valamelyik izmát. Hónapok teltek el, és a férjem egyre fáradékonyabbnak érezte magát. Először arra gondoltunk, hogy a teljes állás, esti tagozat, meg minden egyéb együtt túlságosan kimeríti. Ahogy a fáradtság egyre erősödött, megmagyarázhatatlan módon fogyni kezdett. Hiába mentünk többször is az orvoshoz, nem sikerült megfelelő következtetésre jutnia. A súlyvesztés egyre rosszabb lett, a fáradékonyság miatt pedig Alan már a férjem dolgozni sem tudott rendesen. Novemberben azt kértük a család orvosától, hogy küldjön minket egy specialistához, aki átfogóbb vizsgálatokat is elkészít. Az orvos beutalt egy CT vizsgálatra, de csak a hálaadás napi hétvége után kerülhetett rá sor. Megpróbáltuk jól érezni magunkat, érezze magát. És a félelem egyre jobban eluralkodott rajtam. Hálaadás után elkészítették a CT felvételt, majd elindultunk haza. Alig léptünk be az ajtón, amikor megcsörrent a telefon. Az orvosunk volt. Azonnal elfogott a pánik. A férjem még le sem tette a telefont, már könnyek szántották az arcomat. Az orvos azonnal találkozni akart velünk a rendelőjében. Miközben arra vártunk, hogy behívják, ő folyamatosan allól győzködött, bármi is legyen az, megbirkózunk vele. A rendelőben az orvos elmondta, hogy a CT felvételén egy hatalmas tumor látható a bal veséjén. Az is kiderült, hogy rossz indulatú. Tehát a rák már nagyon előre haladott állapotban van, ezért azonnal sebészhez kell fordulnunk. És ekkor kezdődött el életem legsötétebb korszaka. A kilátások nem voltak túl jók, a sebészeti beavatkozás pedig nagy kockázattal járt. Rájöttem, hogy minden, amiben hittem, most hatalmas próba előtt áll. Minden nap végig gondoltam minden ígéretet, amit valaha tanultam, de nem találtam békét, amikor a jövőmben nem láttam azt az embert, aki a legkedvesebb volt számomra a világon. Sok álmatlan éjszakán fohászkodtam Istenhez, és könyörögtem, hogy érezhessem jelenlétét. Egy este nem sokkal a műtét előtt éppen a férjemet segítettem az ágyba. Betakartam, elmondtam vele egy imát, és eloltottam a lámpát. A szobából kifelé menet nehéz szomorúság ütte meg a lelkemet. Amikor láttam, ahogy ott feküdt egyedül a sötétben, odaszóltam neki. Nem kitalóságosak. Isten azt ígéri, hogy olyan békét ad nekünk, ami minden értelmet meghalad. Szavai biztosítottak arról, hogy ő tényleg betartja az ígéreteit. Két nagy műtéttel a hátunk mögött és több hónapnyi kemoterápiával, vizsgálatokkal és bizonytalansággal előttünk, már én is kezdem érteni ezt a békét. Bár kemény időket élünk és gyakran folynak a könnyeink, tudom, hogy nem vagyok egyedül. Isten hűsége és ajándékai újra és újra megerősítik a hitemet. A Filippieknek írt levél 4. fejezet 7. verse valóra válik az életünkben, mert Isten egyfolytában olyan békét ad nekünk,

amely minden értelmet meghalad, amely megőrzi szíveteket és értelmeteket Jézus Krisztusban. Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadásatokkal együtt.

Dora Roppard. Ne félj csak így. Ha éjszaka vesz körül és sötétség, és nem látsz utat a pusztaságon át, valaki ott van veled és vezérel, hűségesen átszeged kezével. Ne félj csak így, neki gondja van rád. Bízhatsz bennem, miért csüggedné remegnél, engedj neki, ha próbál, tisztogat. Ismer a szenvedés tüzében, s ahogy az ötvös perceket figyel, hű tekintete őrködik feletted. Drága aranya tűzben el nem veszhet. Ne félj csak így, idején kiemel.

nem csupán emberek között élünk. Léteznek testetlen seregek, áldott megfigyelők, együttérző szemlélődők, akik látják, tudják és megbecsülik a gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket. Köztünk élő angyalok. A gyermekemet mindig megtalálták a balesetek. Totyogó kisgyermekkora óta a tavasz beköszöntével már mentünk ki is a baleseti sebészetre. Öltések, kötözések, gipszelés. A legnagyobb baleset azonban tinédzser korában történt. Egy átlagos nyári délutánon megszólalt a telefon. Minden rossz előérzet nélkül teljes nyugalomban felvettem. Visszatekintve legszívesebben ordítanék magammal, mint a moziban, amikor látjuk, hogy a főhőst veszély fenyegeti, és hangosan figyelmeztetnénk, vigyázz, nevet fel a telefont. Asszonyom, a fia leesett a kerékpárról, és megvágta magát. Felsóhajtottan felkaptam egy törőközőt, rohantam a baleset helyszínére. A telefonban alábecsülték a helyzetet. Súlyosabb volt, sokkal súlyosabb. Másnap reggel vidám napsütésre és madárcsicsergésre ébredtem, és a szívemben lakozó sötétségre, amit semmi sem tudott eloszlatni. Tudtam, hogy a fiam élete véglegesen megváltozott. A balesetben eltorzult az arca és a többszörös koponyatörés miatt még mindig életveszélyben volt. Felvillant előttem a jövője, zokogtam és eltávolodtam Istentől. Mindez 25 évvel ezelőtt történt. Őrület, hogy anyai megérzése mennyire pontos volt. Másrészt meghökkentő, hogy mennyire nem volt igazam, mennyire másképp történt minden. Larry, a fiam csükesztően lassan gyógyult, de azért haladt előre. Műtétek sora és több hónapnyi terápia után

visszatérhetett a pályára. A visszatérés első napján a dobó dombocskáján egy labda egyenesen arcon találta. Az edzője elájult. A vér ömlött a fiam újra törött orrából, miközben odarohant az edzőhöz, és próbálta megnyugtatni őt. Azt hiszem, aznap védhetetlent dobott. Továbbra is sokat nevetett a barátaival, ugratta a húgait, és normálisan nyílt. Jó is volt, és rossz is volt, én pedig figyeltem. 19 éves korában kezdődtek magnem. A főiskola második évében nagy hártyagyulladást kapott. Abban a pillanatban, hogy felébredt a kómából, segítség nélkül ment ki a vécére, amikor senki sem látta. Viccelődött a nővérekkel, és megvigasztalta a beteg kis gyerekeket. Valamit azonban elvesztett magából, és soha többé nem ment vissza a főiskolára. Az évek során nagy lendülettel, ahogy mindig is, tovább dolgozott és játszott, és soha nem említette a csengést a fülében. Soha nem említette. Én pedig vártam. Végül találkozott egy kedves fiatal nővel, aki tiszta szívből szerette, és megajándékozta két kislánnyal. Állandó munka, egy kisház vidéken, az élet nem is lehetne jobb. És aki vele találkozott, élvezte a bohockodását és a trükkjeit. Aztán összebarátkozott egy fiatal lelkésszel. Én egyre távolodtam Istentől, ő pedig egyre közelebb került hozzá. Isten tényleg vele volt, kezdtem belátni. Nem volt keserű, hiszen vele volt a derű. Így én sem tehettem mást, követnem kellett a példáját. Lelkiismeretesen és felelősségteljesen terelgette a családját, szerény és szeretettel teli módon. Nem törődött a fülcsengéssel, a szédülés rohamokkal, amelyek váratlanul törtek rá. Aztán már nem volt választása, meg kellett műteni a fülét, amitől részlegesen megsüketült. És az arca egyik fele lebénult, beleítve a szemét is. Véglegesen megrokkant. A gyerekek a templomba utána fordultak és megbámulták. Imádkozott, majd visszatért a gyerekekhez, hogy örömét lelje a házi feladatukban, vagy a templomi tevékenységekben. Elsősorban a prédikátor feleségének az ugratásában. És láttam, amikor a járda szegély fölé hajolt, és egy öreg ember fölé besugott valamit. Figyeltem, ahogy az utolsó banniát is kirázta a pénztárcájából, a zsebeit is kifordította, hogy egy szükséget szenvedő utazón segítsen. Dühös tinédzserek támaszkodhattak gyengét türelmére. Mint egy jó tündér, örömteli szelleme reménnyel töltött el őket. Ő tanított meg a bátorságra, a céltudatosságra, hogyan keljek fel, ha elestem, hogyan bízzak és hogyan imádkozzam hálával. És a közösségébe mentünk karácsonyi színdarabra, a fények eltompultak és a nézőtér elcsendesedett. A behúzott függöny mögött egy mély hang éneke csendült fel. Valaha elveszett voltam. Lágyan, tisztán, gyengéden. Még sohasem hallottam így énekelni a fiamat. Minden hang tökéletes volt, az érzelmek tiszták. Kicsit később a darab története szerint egy rekett, rendetlen részeg öregember botorkált be a sorok között. A nézőtér zengett a nevetéstől, a fiam, a színész. Később a darab során Istenhez könyörgő bűnbánóként őszinte alakítása könnyeket csalt a tömeg szemébe. Mi folyik itt, hogy ilyen jól csinálja, ennyire gyönyörűen énekel és ilyen hitelesen játszik? Aggodalom kerítette szívemet a hatalmába, talán menni készül. Rövid dícsínuszok keringtek a fejemben, a szívem harcolt az eszemmel. Aztán évek óta először imádkozni kezdtem. Pillanatok alatt betakart a békesség lágy takarója, és egy mosollyal bizalommal alakult. Ez a különleges este csupán ajándék, egy emlékezetes este. A rohamok alatt Larry úgy hajlunk, mint egy szomorú fűz, aztán ismét magasan és méltóság teljesen áll. Az emberek elmosolyodnak a vidám szívéből sugárzó végtelen szépség láttán.

0: Néhányan azt kérdezik, miért én? A fiam szerényen azt mondja, miért ne? Ki tudja, hogy miért történnek rossz dolgok a jó emberekkel? Sokat kell sikálni ahhoz, hogy a padló szépényes legyen, és a kés sem lesz éles fenés nélkül. Talán a sebek és az igazságtalanság olyan oldószerek, amelyek a lelkünket tisztogatják és megalkotják, kialakítják az embert. Réges-régen Isten szenteket küldött a ne.
1: Könnyítse lelkeden. Karácsony Tibor atya műsorát hallották.

0: szeressétek egymást. Bacsa Dávid atya homíliáját hallják.
1: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egy alkalommal ezt a kérdést tette fel a főpapoknak és a nép véneinek. Erről mit gondoltok? Egy embernek két fia volt. Oda ment az elsőhöz, és így szólt. Fiam, menj ki ma, dolgozz a szőlőben. Az így válaszolt.

nem akarok. De később meggondolta magát, és kiment. Aztán oda ment a másikhoz is, és ugyanígy szólt neki. Az így felelt, igen, uram, de nem ment ki. A kettő közül melyik tette meg az apa akaratát? Azt felelték, az első. Erre Jézus azt mondta nekik, bizony mondom nektek, a vámosok és az utcanők előbb mennek be az Isten országába, mint ti. Eljött ugyanis hozzátok János az igazság útján, és nem hittetek neki. A vámosok és az utcanők azonban hittek neki. Ti még ennek láttán sem gondoltátok meg magatokat később, hogy higgyetek neki. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, ha az olvasmányainkat egy szóval kellene összekötni, akkor engedjék meg, hogy egy modernnek tűnő szót használjak, a komfortzónát. Komfortos egy helyben maradni. Komfortos dédelgetni a dolgainkat. Komfortos és kényelmes nem változni, nem megtérni. Ezékiel felszólítja a népet, hogy változtasson az életén, amíg van lehetősége. Az egyénnek, hogy változtasson a saját rossz útján, hogy térjen vissza az Úrhoz. És ez a döntés egy személyes felelősséget ad. Nem egy predestináció, amit más testvéreink gondolnak, vallanak, hanem rajtad is múlik az, hogy te hogy alakítod az életed. Hogyan és milyen úton jársz. Személyes felelősséged van saját magaddal kapcsolatosan. Hogy milyen döntés hozol. Hogy elindulsz-e. Ugye a lustaság a főbűnök közé tartozik, ami nem csak azt jelenti, hogy nem tanulok, hanem lusta vagyok elköteleződni. Lusta vagyok felelősséget vállalni, és ezért én nem akarok felelősséget vállalni, köszönöm, jó nekem. Lusta vagyok egyről a kettőre lépni, akkor is, ha az nehéz. Mert a döntéssel mindig vele járnak lemondások is. És Ezékiel kéri a népet, hogy az, amíg van lehetősége, változtasson. Pál apostol kinyitja ezt a horizontot, mert nem az egyénről beszél, hanem a közösségről, hogy legyetek egyetértőek, legyetek egy szívvel szeretőek, egy lélekkel ugyanarra gondoljatok. A felelősséget kitágítja a másik emberre is, mert akkor, ha én valakivel egyet akarok érteni, valakivel együtt akarok gondolkodni, egy szívvel dolgozni egy irányba, gyermeket együtt nevelünk, érthetjük így, és ugye a szív az értelem központja az Ószövetségben, és az Újszövetségben, és még az elején, az alapvető emberi tulajdonságot, a türelmet kell gyakorolnom. Mert hogyan értünk egyet, ha nem hallgatjuk meg egymást? Hogyan tudunk együtt dolgozni, együtt cselekedni, ha nem vagyunk tekintettel a másikra? Ha én nem alkalmazkodok, ha elvárom, hogy mindig úgy legyen, ahogy én szeretném, akkor a másik nem fogja magát jól érezni. És lehet, hogy együtt dolgozunk, de abban van valami sántikálás az egyik részéről, mert nem az a lélek, nem az egy gondolkodás vezeti, hanem az egyik húzza a másikat. És előbb-utóbb, ez a hiba ki fogja sodródni a kapcsolatot, a közösséget. Az evangéliumban szintén komfortzónáról beszélhetünk, hiszen az egyik fiú azt mondja, hogy igen, megteszi. Az utóbbi fiú kilép a komfortzónájából, és megteszi azt, amit az atya kéri. A teológiai értelmezés az evangéliummal kapcsolatosan világos, hogy az Ószövetség véneinek, írástudóinak hirdetik az üdvösséget, az Istennel való kapcsolatot. De ők nem figyelnek oda a jelekre. És János név szerint nevezi meg Jézus, hogy eljött János az igazság útján járva, igazság, hogy igazítsátok életeteket az Isten akaratához, térjetek meg, nem magatokkal foglalkozzatok, ne a mammon a pénz, vagy a felszínes vallás gyakorlat legyen számotokra az, úgymond az idea, hanem szíveteket változtassátok meg, térjetek magatokra, térjetek el a rossz útjaitokról, de erre nem hallgatnak

A névének és az írásodók. Ők azok, akik azt mondják, hogy megtesszük. Betartjuk a törvényeket felszínesen, de a szívük nem változik. Amíg az, aki először azt mondja, hogy nem, a vámos és az írás, és a utcanő, ugye a vámos az, aki kizsákmányolja a saját népét, mert a rómaiak megbízzák azzal, hogy mennyi vagyont kell beszedni a vámnál, és ami ezen felüli több, akkor az már az övé. És őket kiszakszították a társadalomból, úgymond a perem területre vannak szorulva. És amikor magukba szállnak, hogy hoppá, változtatni kell az életformámon, hanem a saját kapcsiságomat kell kiszolgálni, vagy az utóbbi esetében nem másik önzését kell kiszolgálni, akkor már úton van. És amíg a farizeusok, vének, írástudók egy helyben állnak, addig az, aki tudja, hogy változásra szorul, az már úton van. Úton van az üdvösség felé. És ez döntő dolog. Mert aki tudja, hogy változásra szorul, az meg akarja változtatni az életét. Az úton akar lenni, mint az, aki egy helyben toporog. És mi magunk számára is szól az evangélium, hogy kilépjünk a komfortzónából, mert már meg vagyunk keresztelve, de Jézus mit mond, aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. De a hit, az Istennel való kapcsolatunk, párbeszéd az Istennel, Istenem, hogy legyen, hogyan vezessem az életem, hogyan alakítsam a párkapcsolatomat, gyerekemmel, unokámmal való kapcsolatomat. Istenem, mit tegyek a betegségben? Mit tegyek az özvegyi állapotban? Mit tegyek, amikor körülöttem összedől minden? Igen, kérdéseket teszünk föl, és kapunk rá válaszokat. És a válaszokból tektek sarjadnak. És ha megértem a választ, akkor kilépek a komfortzónámból, és elindulok egy változás felé. Tegnap terepet rendeztünk Káptalan Füreden, apukák gyermekeikkel jöttek, szép számmal, ágakat rendeztünk, illetve fatuskókat hordtunk, meg fűrészeltünk is. És milyen szép az, hogy valakik kiléptek a komfortzónájukból, mert maradhattak volna otthon, ugye hétköznapi munka után, szombat délelőtt, de eljöttek és segítettek, és találkoztak másokkal, és beszélgettek másokkal, és megismerkedtek egymással. És így a horizontjuk kitágult a saját családról a közösség felé. És a saját családtagukkal természetesen mindig vannak konfliktusok, de amikor találkozom más emberekkel és más fórumon beszélgetek, ismerkedem, akkor látom, hogy azért lehet, hogy értékelnem kéne azt, amin van, mert másnak nehezebb az élete. És lehetőség volt arra, hogy találkozzunk és beszélgessünk is egymással. De nem csak ez a komfortzónában lehetőség van, amiből úgymond kiléphetünk, vagy ebben a szituáció, mert plébániánkon van hetente bibliakör, csütörtökönként 7 órától, és nem csak, hogy az általános műveltségünket mélyítjük el, illetve teológiai tudásunkat frissítjük el, gyerekként tanultunk hittant, de ez olyan, mint amikor gyerekcipőt hordunk, de felnőttként a értelemszerűen már kényelmetlen a gyerek cipője, az a gyerekek által tanított hittani oktatása idő után felnőttként azon már kicsit vizes, azért kell az a mélyebb és keményebb teológia a nehéz és keményebb életünkhöz, Pap Miklós gondolatát idézve, akkor kérdéseket teszünk föl, és akkor beszélgetünk a hitünk ismeretéről, illetve hát éppen a Biblia órán előforduló teológiai kérdésekről. És kilépe a komfortzónából, mert hát lehetne más dolgunk is csütörtökön este 7 órakor, de megismerjük a másik embert, másik ember életét is, és barátságok is, kapcsolatok is szövődnek, és otthonra tudunk találni az otthonunk mellett a plébánián. De van ifjúsági klubunk is havonta, amiben Nagymarosra készülünk, és van egyes fiatalok, nem otthon játszanak, egy alkalommal havonta, hanem találkoznak egymással is, nem csak barátság, de még párkapcsolat is szövődhet. Hát sokak elmondják, hogy a plébánián ismerkedtek meg egymással sok éves házasok. Mert fórum volt a találkozásra, egy olyan fórum, ahol különböző értékrendű világban megtalálom azt, hogy valahol úgy gondolkodnak, ahogy én.
És milyen jó olyan helyen találkozni, beszélgetni, hol nem kell értékekről vitatkoznunk. De van helye, a plébánián a férfiaknak is van ilyen bajusz klubunk, ilyen 40 éves generáció szokott összeülni, akik azért az életnek a 4 aspektusában azért szenvednek. Szenvednek a kamasz gyermeküktől, hogy hogyan legyek jó apa, hát ezért nem tudom átadni az üzenetet, és azt rádöbbenek arra, hogy bizony nem engem nem szeret a gyerekem, hanem a saját hangját keresi. De szenvednek a párjuktól, mert azért bizonyos életnek a aspektusa már más helyzetet hoz, mint a párkapcsolat első nagy lángoló szerelme. Szenvednek az idős szüleiktől, mert hát demens a szülőm is, hogy éltessem meg, hogy neki mi a jó. És aztán szenvednek persze a munkahelyükön is. És milyen jó ezt kicserélni, látni azt, hogy nem csak egyedül hordok kereszteket. És a keresztet nem ledobni kell, hanem elfogadni, és azzal együtt példát adni, majd a gyerekeink, unokáink számára. De van hely az időseknek is a plébánián, október hónapban a rózsafüzért imádkozunk, és a szentmisénk előtt, esti szentmisénk előtt fél órával, és fontos az, hogy akik már rózsafüzért imádkoznak, társulati tagok, azért türelemmel és megértéssel fogadják az újakat. Mert nem jó olyan közösség tagja lenni, ahol egy zárt klik van, hanem figyelni a másikra, befogadni a másikat, és tanítani az újat. És majd szeretnék majd az idősek számára hirdetni majd karácsony napján, ha ki egyedül tölti a karácsonyt városunkban, én szeretném fogadni őt a plébánián, én is egyedül töltöm, mert anyukám Szegeden van, és szerintem nem fog eljönni, és azért ha esetleg együtt tudunk vacsorázni, akkor őket nagyon szívesen látom majd, és hát lesz még idő az éjféli szentmise előtt, úgyhogy akkor majd haza is viszem őket, de lesz lehetőség arra, hogy a komfortzónánkból kilépve megtaláljunk egy másik otthont, egy közösséget is, ami tükröt tart. Assisi Szent Ferenc tranzitusának menetelének 8. évfordulóját ünnepi egyházunk, és Assisi Szent Ferenc ad egy receptet arra, hogy hogyan néz a másikra, hogyan néz a magadra, és hogyan cselekedj, hogyan válts tettekre azt, tégy engem a te békéd eszközévé, ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek, ahol sértés, oda megbocsájtást, ahol széthúzás, oda örömet, ahol tévedés, oda igazságot, ahol kételj, oda hitet, ahol kétségbeesés, oda reményt, ahol szomorúság, oda egyetértést. Uram, add, hogy inkább én igyekezzek vígasztalni, mint hogy vígaszt várjak. Inkább én törekedjek másokat megérteni, mint hogy megértést óhajtsak. Inkább szeressek, mint hogy szeretetet igényeljek. Mert önmagunkat elfelejtve találjuk meg magunkat. Ha megbocsátunk, akkor nyerünk bocsánatot. Ha meghalunk, akkor ébredünk az örök életre. Amen.

civil szervezeteknek felajánlható 1%-ot. Szeptember közepe táján szokta a NAV nyilvánosságra hozni az adatokat. Ez megtörtént szeptember 15-én kedden. Hálásan köszönjük azoknak, akik idén is a Mária Rádiót választották az 1%-os felajánlásra. A felajánlott összeg idei évben 17.840.000 forint volt, 1528 fő ajánlotta föl az 1%-át a Mária Rádió részére. Hálásak vagyunk a felajánlókért, de azt is tudjuk, hogy erre a civil 1%-ra nagyon sokan pályáznak, és kiki csak egy helyre tudja felajánlani az 1%-ot. És az is fontos, hogy ez egy egyszeri felajánlás volt májusban, amit majd nem sokára megkap a Mária Rádió, és segíti a működését, de hónapról hónapra kell a Mária Rádió működését biztosítanunk, ezért szeretnénk biztatni a kedves hallgatókat, azok is, akik föl tudták ajánlani az 1%-ukat a Mária Rádiónak, azokat is, akik ezt máshová tették meg, vagy nem rendelkeznek ilyen lehetőséggel, hogy továbbra is támogassák anyagiakban a Mária Rádió működését, hogy tudjunk szólni, hogy tudjuk hirdetni Isten szavát, hogy tudjuk hirdetni a feltámadás üzenetét. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk a Mária Rádió örömhírének terjesztéséért, hálásak vagyunk minden támogatásért, imádságunkban köszönjük meg a kedves hallgatók adományait. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, nagyon sokszor elgondolkodok azon, hogy ebben az összekuszált világban hogyan és miképpen tudunk beszélni Istenről. Hogyan tudjuk elvinni kortársaink felé. Először is nyilván saját magunknak kell tisztában lenni azzal, hogy mit jelent számunkra az Isten. Sokszor leköt bennünket a társadalomnak a káprázata. Az evangélisták elmondják, hogy Isten országa hirdetése közben maga Jézus is feltette magának a kérdést. Mihez hasonlítjuk Isten országát? Milyen példázatot mondhatunk róla? Tehát hogyan tudunk beszélni egyáltalán Istenről? Azért vagyunk képesek beszélni Istenről, mert ő beszélt velünk. Az első feltétel ahhoz, hogy beszélni tudjunk Istenről, az, hogy meg kell hallanunk, amit maga Isten mondott. Isten beszélt velünk. Isten nem valami távoli hipotézis a világ keletkezéséről, nem egy tőlünk nagyon távoli matematikai intelligencia. Isten érdeklődik irántunk, szeret bennünket. Személyesen belépett a történelmünkbe, közölte magát egészen a megtestesülésig. Tehát Isten életünk valóságos része. Oly nagy, hogy van ránk ideje, törődik velünk. A názareti Jézusban találkozunk Isten arcával, aki leszállott az égből, hogy ermelüljön az ember világában, a mi világunkban. És tanítása nekünk az élet művészetét, a boldogság útját megmutatja, hogy megszabadítson a bűntől, és Isten fiaivá tegyen bennünket. Jézus azért jött, hogy üdvözítsen minket, és megtanítson a jó evangéliumi életre, ami nem más, mint a normális emberi élet. Istenről beszélni elsősorban azt jelenti, hogy tisztában kell lennünk azzal, hogy

0: kit kell elvinnünk korunk embereihez, férfiaikhoz és a nőkhöz egyaránt, nem egy elvont Istent, egy hipotézist, hanem a valóságos Istent, aki létezik, aki belépett a történelmünkbe, jelen van a történelmünkben, jelen van a te életedben, drága testvér. Aki választ ad a miért élünk, és hogyan kell élnünk alapvető kérdéseire. A mai társadalmi zűrzavarban nem a politikai helyzet fogja megmondani, hogy miért kell élnünk, miért is fontos az, hogy vagyunk ezen a világon. Ki fogja megoldani az életünk problémáját? Hogyha hiszel, akkor tudod, hogy Jézus Krisztus az, aki ebben téged segíteni tud és előrébb visz. Ezért az Istenről szóló beszéd bensőséges kapcsolatot igényel Jézussal és az ő evangéliumával. Feltételezi, hogy személyesen és reálisan ismerjük Istent, és hogy szenvedélyesen érdeklődünk üdvözítő terve iránt, anélkül, hogy engednénk a magabiztosság kísértésének, és átvesszük a stílust, ahogyan Isten közeledik felénk. Mi az Isten stílusa? Isten stílusa az alázat. Isten egy lett közülünk. Ez a stílus látható a megtestesülésben, az egyszerű názáreti házban, a betlehemi barlangban, és a példabeszéd mustármagjában. Nem kell félnünk a kis lépések alázatától, és bísz lisztet, és lassan tésztává teszi. Amikor Istenről beszélünk, akár az evangelizálás közben, vagy éppen a bármilyen más módon, a Szentlélek vezetésével vissza kell nyernünk az egyszerűséget. Vissza kell térnünk az üzenet lényegéhez, a jó hírhez, hogy Isten valóságos és konkrét. És tudod, mi ami nagyon fontos? Hogy ez az Isten érdeklődik irántunk. A szeretet Istene, aki Jézus Krisztusban közel jött hozzánk egészen a keresztig, és a feltámadásban megajándékoz a reménnyel, és kitár a végtelen, az örök, az igaz élet felé. Most ebben az űrzavaros világban erre nagyon nagy szükség van. És hogyha ezt képviseled, a legfontosabb dolgot képviseled. Dönts emellett.
1: Nézőpont. Bátor Botont, pálos szerzetest hallották.
2: Hírpercek.
3: Dokumentumfilm készült a Szent Ignáci lelki gyakorlatokról. Hétfőn ünnepeltük Csomóoldó Boldogasszony emléknapját. Főegyházmegyei minisztráns találkozót tartottak az Egri Bazilikában szombaton. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Dokumentumfilm készült a Szent Ignáci lelki gyakorlatokról. A Személyes Isten kapcsolat című filmben jezsuita öregdiák, szerzetes püspök, televíziós műsorvezető mesél saját lelki gyakorlatos élményeiről, nem várt kihívásokról, pozitív csalódásokról és Isten kapcsolatának alakulásáról, írta a Magyar Kurír. A közel 30 perces alkotást egy hét alatt több mint 10 000-en nézték meg. Azért készítettük a filmet, hogy kedvet csináljunk azoknak, akik már hallottak az Ignáci lelki gyakorlatokról, de még nem vettek részt rajta, mondta Pásztor Péter, a filmalkotója. A magyar jezsuiták kommunikációs munkatársai másfél évig forgattak 3 lelki gyakorlatos központban. A Dobogókői Manrézában, a Püspök Szent Lászlói Életrendezés házában és a Székelybői Szent Ignác házban. Sok lelki gyakorlatozóval és kísérővel beszélgettek, hogy minél személyesebb, mégis átfogó.

0: képet adjanak a jezsuita lelkiség legfontosabb eleméről. Hétfőn ünnepeltük Csomó Oldó Boldogasszony emléknapját. Ebből az alkalomból Kovács Zoltán mariológus egyetemi tanárírását olvashattuk a Magyar Kuríron. A szerző így fogalmaz. Az első ember Ádám cselekedetének következményeit az új Ádám, az emberfia engedelmessége hozza helyre. Ádámnak társa volt a bűnben Éva, Krisztusnak pedig az új Éva, azaz Szűz Mária lesz vele hűen együttműködő társa az üdvösség művében. Az Édenkert bezáruló kapuja üdvözítőn kereszthalálával nyílik meg számunkra. Életünk csomóinak igazi megoldója Isten. Mária is együttműködik Istennel, mert nem csak János apostolnak lett édesanyjává, hanem nekünk is. Mindenkor édesanyánk marad, aki számít ránk, és akire felnőtt fejjel mi is számíthatunk. Égi édesanyánk a mennyben már nem öregszik, és türelmesen fogy el. Mindig szeretettel vár akkor is, amikor életünk csomóinak sokaságával keressük fel, segítségét kérve. Ternyák Csaba érsek szombaton közös találkozóra hívta a minisztránsokat, akik az egyházmegye több mint 600 főoltáránál teljesítenek szolgálatot, tudatta az Egri főegyházmegye. Az ünnepi szentmise kezdetén köszöntőjében az érsek rámutatott. Tekintetünket mindannyian Krisztusra szegezzük, életünk fókuszába őt akarjuk állítani, és ebben a szolgálatban szeretnénk megerősödni. Kiváltságos helyzetben vannak a fiatalok, akik Istent közelről oltárnál szolgálhatják, emelte ki. A szentbeszédet Kakuk Ferenc plébános érseki irodaigazgató mondta. A lelkipásztor hangsúlyozta, a különböző körülmények közül érkezett fiatalokat összeköti a meghívás és Jézus személye. Ha megkérdezik, miért vagytok minisztránsok, legyen válaszotok. Azért, mert Jézus barátja vagyok, emelte ki. Ebéd után a fiatalok Feri atyával kötetlen beszélgetésen vettek részt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 30-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Gyál, FM 90.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szerdai adásunk témái: Leó pápa sajtókonferenciájának záró része, a mesterséges intelligencia helyes használatáról és egy lehetséges németországi útjáról. A Szent Atya katekézise franciaországi útjáról. Isten állítja helyre egyházát a szűzanya közben járására. Leó pápa franciaországi útjáról. Isten állítja helyre egyházát a szűzanya közben járására. A hagyománynak megfelelően Leó pápa a két napja vége

0: életét, franciaországi apostoli látogatását elemezte és értékelte, immár saját tapasztalata jegyében a hónap utolsó napján tartó szerdai általános kihallgatás során. A Szentatya franciaországi apostoli útja nagy ajándék volt neki, és Isten népének abban az országban, amiért hálát ad az Úrnak, kezdte beszédét Leó pápa. Ismételten hálás köszönetet mondott mindazoknak, akik befogadták őt, a világi hatóságoknak és az egyház lelkipásztorainak, és mindenkinek, akik találkozni szerettek volna a pápával, vagy akár csak üdvözölni akarták őt az utcán, mint Krisztus apostolát. Köszönet mindenkinek, mondta. A pápa lelkipásztori látogatásának még mindig friss benyomásait egyetlen nagy szimbólum köré gyűjtötte, amely a párizsi Notre-Dame székesegyház.
1: A katedrale di Notre-Dame di Parigi.
0: Az első nap délutánján a boldogságos Szűz Mária ünnepélyes vecsernyéjét ott ünnepeltük, amelyben a zene, az ének és a templom szépsége megindította az imádságban összeforrt szíveket. Maga a Notre-Dame katedrális az átélt tragédiájával jelképesen megvilágíthatja ezt az egész apostoli utat, kulcsot kínálva a megértéshez, amelyet egy szóban foglalnék össze, újjászületés. A párizsi székesegyház, amely 7 évvel ezelőtt egy hatalmas tűzvész halálos sebét szenvedte el, most újjáépült is ragyogóbb, mint valaha. Ez a katasztrófa minden szinten pozitív reakciót váltott ki. Némelyik láthatóbb és gyakorlatiasabb, mások rejtettebb, spirituális jellegűek voltak. A katedrális restaurálása megmutatta az egyház, az állam, a közintézmények és a civil társadalom közötti együttműködés lehetőségét. Ez a megközelítés lehetővé tette számunkra, hogy teljes mértékben kihasználjuk a jótevők nagylelkűségét, valamint a szakemberek és munkavállalók szakértelmét. A közjóért folytató szinergikus összefogásnak normálvá kell válni az intézmények, a politikai és társadalmi erők, valamint mindazok számára, aki polgári és gazdasági felelősséggel tartoznak, állapította meg a pápa az értékes tapasztalatot. Ezt az üzenetét közvetítette a Szentatya a francia hatóságok, valamint az UNESCO, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezetének tagjai felé, amelynek székhelye Párizsban található. A pápa rámutatott az együttműködés alapvető szempontjára, ami az emberi személy méltósága.
1: La dignità della persona umana.
0: A Notre-Dame székesegyház azonban mindenek előtt az élő kövekből, Isten szent népéből álló egyház képe. Érdekes párhuzamot vonni a katedrálisban tartott vecsernye és az ifjúsági virrasztás között, amelyre ugyanazon az estén kerül sor a párizsi nagy stadionban, ajánlotta a pápa. Két teljesen különböző hely, mégis két egymás kiegészítő esemény, amelyek szinte lelkileg egyé váltak. De mi is kötötte össze őket? Kérdezte a Szentatya. Az egyház, amely nem kőből vagy cementből készült, hanem olyan emberekből, akik szeretik Jézus Krisztust, mert ő előbb szerette őket. A Notre-Dame székes egyházban papok, diákonusok, szerzetesek, lelkipásztori munkatársak voltak együtt, a stadionban ott volt az új francia nemzedék. Új, azt mondanám, nem csak korban, hanem még inkább lélekben, a szív és a hit szabadságában. Fiatalok, akik énekeltek, kiabáltak, de csendben is maradtak és hallgattak. Figyelmes és meghatott arcaik az igazság és a szeretet után vágyakozó szíveiket tárták fel. Örömmel mondtam nekik, ti vagytok Franciaország szentjei.
1: Voi siete i santi di Francia.
0: Ez a virrasztás a remény nagy jele volt, emlékezett a Szentatya. Miként ez, abban a kicsincségben, amelyet Isten előnyben részesít, a Bakita házban is megtörtént a találkozás során, amely számos nehéz helyzetben lévő ember menedéke, egyike a sok helynek, az evangélium gyümölcseinek, ahol naponta elkötelezzük magunkat, hogy szeretettel szolgáljuk az emberi személy méltóságát. A francia egyházban azonban már évek óta látható az újjászületés jele. Ez pedig a keresztségre jelentkező fiatalok és felnőttek jelentős és növekvő száma. Jelenleg Párizsban egy tartományi szinodális gyűlést tartanak. Istennek e szép meglepetésével kapcsolatban, amelyen én is részt vehettem, bátorítva a katekumeneket és a neofiták útját, valamint azokat a közösségeket, amelyekhez tartoznak. A fővárosi látogatásom csúcspontja, folytatta a pápa, a Concord téren jelent meg, mégpedig a liturgikus összejövetel formájában, amelyen papok, kórus és hatalmas sokaság gyűlt össze az óriási téren, amely az egész Champs-Élysées sugárúton át a Diadalívig és azon túl is kiterjedt. Az áldozás pillanatában mindenki hozzájutott az eukarisztiához, amelyet mindenhol kiosztottak az áldozóknak. Ez az igazi újjáépítés, az egyház helyreállítása, amelyet csak Isten valósíthat meg Szűz Mária közbenjárására, összegezte a Szentotya lelki tapasztalatait. Ezt követően természetes és illő volt, hogy Párizs után zarándokként Lourdesba menjek, hogy tisztelettel köszöntsem az egyház anyját, Máriát, aki a szenvedés és a halál órájában égve tartja a hit és a remény lámpását.
1: La lampa della fede e della speranza.
0: Lourdesban az Úr Szűz Mária anyai gondoskodása által mindenkinek, a zarándokoknak és különösen a testben és lélekben betegeknek átadja a remény és az újjászületés üzenetét. Megtörékenyebb is, megőrzi sérthetetlen méltóságát, és megérdemli, hogy emberi együttérzéssel és a tudomány által kínált eszközök segítségével gondoskodjunk róla, elkíséljük és enyhítsük a szenvedését. Ezért Lourdes az egész világ számára a szeretet civilizációjának kegyhelyét jelenti. Ebben az összefüggésben a bántalmazások számos áldozatával találkoztam, és arra kértem őket, hogy segítsenek kifejezni más áldozatoknak a vágyamat és az egész egyház vágyát, hogy meghallgassam őket, és velük együtt járjak, miközben gyógyulást keresnek, elismerve az életükben okozott fájdalmat, azon fáradozva, hogy megelőzzük a bántalmazásokat. Az apostoli út harmadik és egyben utolsó állomása Metz városa volt. Franciaország és Európa egy olyan térségében, amely a II. Világháború alatt pusztítást szenvedett. Ott dolgozott ugyanis Robert Schumann, az európai egyesülési folyamat egyik fő ihletője. A kortárs Európa pontosan a béke projektjeként született meg a háború pusztítása után. Elmondhatjuk, hogy ami a párizsi Notre-Dame katedrálissal történt a tűzvészben, az történt Európában a II. Világháborúval. Európa pedig újjászületett, a demokrácia, a szolidaritás és a népek közötti testvériség elvei alapján, mely nagyban keresztény gyökereinek köszönhető. Még ma is ezeken az alapokon és ezzel az életnedvel újulhat meg az európai projekt, egy sokkal globalizáltabb világban, ahol a vallások közötti párbeszéd elsődleges szerepet játszik. Ezért is találkoztam Metzben a különböző vallási hagyományok képviselőivel, akik jelenlétemben felolvasták és aláírták a párbeszédre és békére irányuló metzi felhívást. Kedves barátaim, szólt végül a Szentatya. Franciaországi lelkipásztori látogatásom mottója így hangzott, hogy élete legyen a világnak. Ezek Jézus szavai, amelyek összefoglalják az ő üdvözítő küldetését, és amelyek az út során teljes mértékben kifejezésre juttatták az összes találkozás evangéliumi jelentését. Ezek a szavak indítsanak most minket imára, miközben kérjük Istent, hogy ez a kegyelmi esemény bőséges és tartós gyümölcsöt teremjen. Zárt a szerbei katekézisért 14. Leó pápa. Leó pápa sajtókonferenciája a mesterséges intelligencia helyes használatáról és egy lehetséges németországi útjáról. A négynapos franciaországi apostoli látogatása után Leó pápa Metzből hazatérőben Róma felé a repülőgépen válaszolt a kíséretében utazó újságírók kérdéseire. A keddi adásunkban ismertetett első négy kérdés után most az utolsó kettőt adjuk közre, melyekben a Szentatya a mesterséges intelligencia torz használatának veszélyeiről, valamint a német katolikus egyház helyzetéről szólt, bejelentve, hogy már meghívást kapott és reméli, hogy el tud majd látogatni Németországba. Az ötödik kérdést Justin McLellan tette fel a National Catholic Reporter, a Nemzeti Katolikus Tudósító részéről. Szentatya, Párizsban arról beszélt, hogy etikai megkülönböztetése van szükség a mesterséges intelligencia fejlesztése kapcsán. Emellett, miután rossz szándékú mesterséges intelligencia rendszer

0: emberek számos kibertámadást hajtottak végre, a technológiai szektor több vezetője is arra figyelmeztetett, hogy ez a technológia akár el is pusztíthatná a világot. Mennyire aggaszt önt, hogy a mesterséges intelligencia katasztrofális kockázatot jelenthet az emberiségre nézve, vagy akár teljesen ki is íthatná azt? Mit kell tennünk az egyes nemzeteknek, különösen az Egyesült Államoknak és Kínának, annak érdekében, hogy technológiáik biztonságosak legyenek az egész emberiség számára? Köszönöm, válaszolta a pápa. Ha valaki megkérdezni, pánikban vagyok-e, a válaszom nem. Nyugodtan alszom éjszakánként.
1: No, I'm not. I sleep at night.
0: Ugyanakkor úgy vélem, komolyan kell venni azokat az aggályokat, amelyeket számos szakértő, a mesterséges intelligencia területén dolgozó szakember megfogalmazott. Nem tartom álhírnek, ahogyan azt egyesek állítják pénzügyi vagy egyéb haszonszerzési céllal, amit ezek a szakemberek mondanak. Érdekes módon épp a mai napon olvastam, hogy az Nvidia vezetője azt állítja, találtok módot arra, hogy bizonyos védőkorlátokat vagy korlátozásokat építsenek be a mesterséges intelligenciába, megakadályozva ezzel, hogy a rendszerek kilépjenek saját kereteikből, és azt a fajta kárt okozzák, amelytől sokan tartanak. Ugyanakkor éppen ez a vállalat hangoztatja, hogy nem szabad korlátozásokat bevezetni, sem kormányzati szabályozást alkalmazni. Ez olyan probléma, amelyet véleményen szerint közösen kell megvitatnunk. Továbbra is össze kell hívnunk a politikai vezetőket, a mesterséges intelligencia területének irányítóit, valamint a társadalmi szervezeteket és egyesületeket, hogy áttekintsük a jelenlegi folyamatokat és a jövőbeli kilátásokat. Egyszerűen szólva, éppen nem a legfelelősségteljesebb hozzáállást azt mondani, hogy ó, ez nem fog megtörténni, és szemet hunyni a dolgok felett. A Vatikán saját bizottságot hozott létre, a mesterséges intelligencia témakörében ez a kezdeményezés, ha úgy tetszik, eredetileg a Szentszéken belüli tevékenységek összehangolását szolgálta, beleértve a mesterséges intelligencia alkalmazásának módjait, valamint a technológiával járó kockázatok és előnyök felmérését szelőitől. Ezért igyekszünk továbbra is ösztönözni a párbeszédet, a kutatást és a vizsgálódást, hogy olyan megoldásokat találjunk, amelyekkel garantálható. A mesterséges intelligencia fejlődése nem jut el arra a pontra, ahol elpusztíthatna az emberiséget, vagy kiszoríthatna azt a döntéshozatali folyamatokból. Viszonylag optimista vagyok, folytatta a pápa, azt illetően, hogy ez megvalósítható. Úgy vélem, elegendő ember érdeklődik komolyan a téma iránt, és hajlandó túllépni a puszta hatalmi kérdéseken, például azon, ki éri el először a célt, vagy mi történik, ha a technológia eléri az úgynevezett általános mesterséges intelligencia szintjét. Ugyanakkor folytatunk kell a munkát, nem dőlhetünk hátra abban a hitben, hogy úgysem történik semmi. Ludwig Ring Eiffel, a KNA, a német katolikus hírügynökségtől tette fel az utolsó kérdést. A mai napon Metzben nagyon közel járt a német határhoz, ám Németországba eddig még nem látogatott el Szentatya. Így hát az alapvető kérdésem, mikor számíthatunk az ön érkezésére a határ túloldalán? Mindezt két olyan fejlemény fényében kérdezem, amelyek talán önt is aggasztják. A katolikus egyház folyamatos hanyatlása Németországban, valamint a szélsőséges pártok megdöbbentő térnyerése, amelyek azzal fenyegetnek, hogy szétzilálják azt az Európával kapcsolatos konszenzust, amelyről ön a mai napon Metzben beszélt. A Szentatya válasza, köszönöm a kérdést. Teljes alázattal mondom, még csak mintegy 15 hónapja vagyok pápa.
1: 15 months that I've been pope.
0: Sok olyan hely van, ahová még nem jutottam el. Meghívást ugyan kaptam és remélem, hogy el tudok majd látogatni Németországba.
1: But I do hope to visit Germany.
0: Jártam már ott korábban, de nem pápaként. Ahogyan sok más helyre is szeretnék elmenni. Konkrét menetrend azonban még nincs. Egyelőre még a jövő évi terveken dolgozom, az egyetlen biztosan tervezett út a koreai ifjúsági találkozó. Szóval haladunk a tervezéssel. Köszönöm a türelmet és a kérdést. Említette azt a vélekedést, miszerint Németországban haldoklik az egyház, vagy hogy csökken a hívek száma. Korábban Franciaországról is ezt mondták, mégis

0: megtudhattuk, mi történt az elmúlt 4 napban. Hiszen, hogyha megtanáljuk az igazi missziós lelkületet és a megfelelő megközelítést, akkor Németországban is rengetegen vannak, akik meg akarják élni és ünnepelni keresztény, illetve katolikus hitüket.
1: The true missionary spirit and the right way to go about it, there are still many, many people in Germany who want to live and celebrate.
0: Így hát bizakodó vagyok ezzel kapcsolatban. Bár látom a problémákat és azokat a különféle okokat, amelyek súlyosan érintették az egyházat. Sőt, ha úgy tetszik, az evangéliumi vagy protestáns egyházakat is, és hasonlóképpen sújtották a társadalmat, mégis reménykedem a párbeszédben. Bízom benne, folytatta a Szentatya, hogy továbbra is együttműködhetek a németországi egyházi vezetőkkel, és közösen találhatunk megoldást a helyzetre. Érdekes lenne megvizsgálni és elemezni, vajon van-e összefüggés, és ha igen, milyen? Például e szélsőjobboldali csoportok térnyerése, miközben maguk a szélsőjobboldali körök is töredeznek, hiszen látható, hogy egyes csoportok még radikálisabbá válnak a többi, úgymond szélsőjobboldali csoporthoz képest, és aközött a jelenség között, amikor a szélsőjobboldali nézetek bizonyos vallási irányzatokkal ötvöződnek. Márpedig, és ezt nem csak én látom így, hanem a németországi katolikus és protestáns egyházak vezetői is hangot adnak ennek, ez nem tekintheti a kereszténység hiteles megnyilvánulásának. Ismét csak az evangélium értékeihez térünk vissza. Ezek nem a gyűlöletről és a megosztottságról szólnak, hanem a megértésről, az egyezésről és az egymás melletti kiállásról. Mélységesen remélem és bízom benne, hogy ebben az egyházi szerepet vállalhat, hogy sikerül megszólítanunk a jó akaratú emberek többségét. Ők meg fogják érteni, milyen fontos az elkötelezettségük, akár a politikai folyamatokban való részvétel révén is, hiszen ez lehetővé teszi számukra, hogy a közjó érdekében hozzanak egyértelmű döntéseket, ahelyett, hogy szélsőséges eszmék mellé állnának, amelyek talán sokkal nagyobb kárt okoznak, mint azt jelenleg sejtjük. Úgy vélem tehát, hogy mindannyian ezt fogjuk bátorítani. Egyházként az egyház társadalmi tanítására alapozva a mi feladatunk, hogy beszéljünk, tanítsunk és prédikáljunk azokról az értékekről, amelyekről hisszük, hogy életet adnak szemben a pusztítással, a megosztottsággal és a gyűlölettel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat sugároztuk. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
1: Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén minden évben az osztrák és magyar hívek közösen ünnepelnek a Rönöki Szent Imre templomban. Szeptember 13-án dr. Székely János megyés püspök mutatott be Szent Misét, Ján Wächter, Großmürbisi plébános, plébániai moderátor, a Csörötneki plébános koncelebrálásával. A következő percekben püspök atya szent beszéde hangzik el.
2: Kedves testvérek! Az evangéliumi történetben két szolgáról hallottunk, az egyik tartozik a másiknak 100 dénára. Ez akkoriban körülbelül 3 hónapi fizetés volt. Nem nagyon sok, nem visszafizethetetlen, de nem is kevés. Akkoriban az volt a szokás, hogy az adóst, ha nem fizetett, bezárták az adósok börtönébe, hogy rákényszerítsék arra, hogy fizessen. Néha esetleg ki is hozták, megostorozták, hogy lássa a család, és helyette az adósságot törleszék. De a szolga azt tette a szolgatársával, ami akkoriban teljesen elfogadott volt. Így hajtották be az adósságot. Akkor válik nyilvánvalóvá a cselekedetének a szörnyűsége, szívtelensége. Ha tudjuk azt, ami azelőtt, hogy ő börtönbe veti a szolgatársát, azelőtt vele történt, alig egy néhány perccel korábban. Az uraság neki 10 000 talentumnyi adósságot engedett el. Egyetlen talentum körülbelül 20 kiló ezüst volt. 10 000 talentum fölfoghatatlan gazdagság. Nagy Herodes királynak az egyéves adó bevétele körülbelül 900 talentum volt összesen. Visszafizethetetlen, hatalmas adósság. Az Úr nagy lelkűen. Minden visszafizetés kényszere nélkül elengedi az egész adósságot. És ehhez a szolga, mintha észre sem vette volna, ami vele történt, mintha meg sem érintette volna a szívét, kimegy és kegyetlenül behajtja az adósságot a szolgatársán. Kedves testvérek, hányszor így történik a mi életünk? És csak nem veszünk észre. Mennyire természetesnek tartjuk, hogyha valaki megsértett, becsületembe belegázolt, rágalmaz engem a hátam mögött, akkor természetes, hogy haragszom rá, visszaadom, legalább a hátam mögött én is minden rosszat elmondok róla. Természetesnek tartjuk, mindenki így tesz. Akkor válik nyilvánvalóvá a viselkedésünk szívtelensége, hogyha rádöbbenünk arra, hogy a Teremtő Isten nekünk is, mindannyiunknak 10 000 talentumnyi adósságot elengedett, minket is bőségesen megajándékozott.

legyen a világ mindenség, és legyen az ember. Nem is léteznék. Istennek semmi szüksége a világra és az emberre nem volt. Ő végtelen boldogságban élt, Atya, Fiú és Szentlélek örök lét teljességében. Semmi szüksége a világra és az emberre nem volt. Azért vagyunk, mert akarta. A boldogságát meg akarta velünk osztani. Isten pazarló, ingyenes szeretete által létezünk. Általa van, hogy a gyönyörű világ, a nap, a hold, a csillagok, a fák, a patakok ingyenesen kaptuk ezt a gyönyörű világot. Egyszer a földrajzórán a tanár azt kérte a gyerekektől, hogy írják föl a világ 7 legcsodálatosabb, leggyönyörűbb dolgát. Sok mindent fölírtak, egyiptomi piramisokat, Niagara vízesést és másokat. Egy kislány volt, aki nagyon lassan készült, tanárnő fölé szólította, hogy siessen már, de mondta, hogy annyi csoda van a világban, nehezen írja föl. Végül is megkapta a lapot, a lapon ez állt. A világ 7 legcsodálatosabb dolga. A látás, a hallás, a tapintás, az ízlelés, az, hogy tudok futni, tudok nevetni, tudok szeretni. Csoda maga az élet. Észreveszem-e? Hálás vagyok érte. Vagy kemény a szívem, mint a példabeszédbeli szolgái, észre se vettem, oldva a felhőkre. Megdobbanni a szívem, hogy Isten ajándéka, az, hogy vagyok, hogy látok, hogy hallok, hogy lépek,

vizsgálta azt, hogy mi lehet az oka, hogy néhány ember hatalmas terheket is, óriási sebeket, az életnek nagyon nagy tragédiáit, erős lélekkel, hittel, szeretettel viseli, nem keseredik meg, nem válik egy panaszkodó emberré, és mások sokkal kisebb terhek alatt összeomlanak, megkeserednek, mindenre panaszkodnak, minden. Más a híres tesztkutató erre az eredményre jutott, hogy mintha alapvetően kétfajta ember lenne a világon. Vannak olyan emberek, akik magukat megajándékozottnak érzik. Akik rácsodálkoznak arra, hogy élnek. Hálások a szüleik szeretetéért, a nagyszüleikért. Észreveszik a világ csodáit. Nem keserednek meg. Nehéz terheket is, derűs lélekkel, hittel hordoznak. És mondja Zsely János, vannak emberek, akik magukat megfosztottnak, megraboltnak érzik. Úgy érzik, hogy az élet nekem nem adja meg azt, ami nekem járna. És kicsi terhek alatt is. Elkeserednek, állandóan panaszkodnak. Észreveszem-e az életem kincseit és csodáit? A 10 000 talentumban aztán benne van mindenek előtt a teremtő végtelen szeretete, ki az idő teljességében emberré lett, közénk jött. Azóta is az oltárján szól, minden szentmisében alázatosan, észrevétlenül megjelenik, és önmagát adja nekünk az eukarisztiában, a végtelen örök Isten, az apró porszemnyi botladozó embernek. Észrevesszük egyáltalán a kincset, vagy hideg a szívünk, elmegyünk mellette. És az ember észreveszi, a világ legtermészetesebb dolga, ezt a nagy kincset, amit kaptunk, Isten irgalmát, tovább sugározzuk másoknak, a nehéz embereknek is. A Biblia nem egyfajta naív vakságot kíván tőlünk, amikor a megbocsátásra hív. Nem azt kívánja, hogy a feketét is mondjuk fehérnek. Mindenre kedvesen mosolyogjunk. A rosszat is mondjuk jónak. Nem ilyesfajta vakságot kíván. Jézus azt is mondja, ha véd ellened a testvéred, fedd meg. Nem azt mondja, hogy nyeld le. Azt mondja, hogy mondd meg őszintén. Hátha megérti, hátha alakul. Sőt, azt is mondja, az emberekkel szemben legyetek óvatosak. Legyetek szelídek, mint a galambok, de ravaszok, okosak, mint a kígyók. A szeretet himnuszban pedig azt is halljuk, a szeretet nem örül a gonoszságnak. Örömét az igazság győzelmében leli. Az evangélium arra is tanít minket, hogy szabad magunkat védeni. Akár egy nehéz emberrel szemben. Szabad egy lelki védőfalat fölépítenünk. És ha jönnek a másik embertől sértések, láncsák, ezt nem kell a szívünk szentélyébe beengednünk. El kell engednünk a fülünk mellett. Ez nem nekünk szól. De a másik ember lelkének a görcseiről, sebeiről szól. A szívem szentélyébe csak azt kell beengednem, aki ismer, aki szeret, aki építeni akar. A megbocsátás nem is megy egyből. Lépései vannak. Első lépése az, hogy lemondunk arról végérvényesen, hogy bármilyen módon is visszaadjuk a sértést. Egyedül Isten ítélhet. Egyedül ő látja a szíveket.

0: A múltam sebeit Isten kezébe teszem. Nem akarok ítélkezni. A második lépés távolról. Imádkozom azért, aki megbántott. Őszintén. A másik igazi javát akarva. Akár az, hogy belássa a tévedését. Hogy megtérjen. A helyes útra rátaláljon. A harmadik lépés, ha találkozunk, köszönök neki, segítek neki. Lehet, hogy még nem érzek iránta semmi szeretetet, de a tetteket, a szeretet tetteit meg tudom tenni. Csak ha valaki ezt a három lépést járja hónapokon, éveken át, akkor születik meg benne lassan az őszinte szívig leérő megbocsátás. Budapesten lehettem tanulja egy többenetes élettörténetnek. Egy édesanya elhagyta a férjét és a három kicsi gyerekét, a három kislányát. Megtetszett neki egy másik férfi, elköltözött. A férje majdnem belehalt a fájdalomba. De elhatározta, hogy megpróbálja menteni a családot, mindenek előtt a három kicsi lányt. Mindent átvett, amit addig a felesége csinált, a felesége nem dolgozott, ő látta el a háztartást. A férfi megtanult mosni, főzni, takarítani. Reggelenként ő vitte a gyerekeket iskolába, aztán egy hosszra pedig egy nagyon komoly felelősségteljes, nehéz munkája volt. És engedte, hogy a feleség bármikor hazajöhetett. Kislányokat meglátogathatta. Nem kellett bejelentenie sem. Néha egy-egy éjszakát hallgatott otthon. A férfi nem veszekedett fel. Nem kell semmifajta szemrehányást. A fájdalma nyilván látszott az arcáról, de nem voltak köztük viták. Három év telt el így. A férfi ezt három éve megtette. A fejéből, a szívéből eltűnt, felocsúdott. Rádöbbent, hogy ő a három gyermekéhez, meg a férjéhez tartozik. Rácsodálkozott a férje nagy szívére, ügyességére, a szeretetének, hűségének, a mélységére. Hazajött. A férfi soha többet, a múltat nem emlegette föl. Nagy szívvel bocsátott meg. De a házasság újra született. Kellett hozzá egy nagy lelkű férj és édesapa. Ki tudta a 10 000 talentumot, szeretett végtelen kincsét, föntről, és tudott ebből adni a feleségének is. Mai ünnep erre hív mindannyiunkat. Ismerjük föl a végtelen kincset, amit odaföntről kaptunk, az életet, a szeretet kincsét, szüleink, nagyszüleink jóságát. Legyünk hálás emberek, és ebből a kincsből, amit kaptunk, adjunk bőkezően mindenkinek, az életünk nehéz embereinek is. Tanuljunk meg mi is 77-szer megbocsátani Jézus tanítása szerint. Amen.
1: Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén minden évben az osztrák és magyar hívek közösen ünnepelnek a Rönöki Szent Imre templomban. Szeptember 13-án dr. Székely János megyés püspök mutatott be Szent Misét, Ján Wächter, Grossmürbisi plébános, Szabó Jenő plébániai moderátor és dr. Takács Gyula csörötneki plébános koncelebrálásával. Az elmúlt percekben a szent beszéde hangzott el.
2: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.

0: راديو. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
3: mert vétkeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
3: és add meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Ne vétkezzetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, ne adjatok teret a sátánnak.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkem.

0: könyörögjünk. Szelíd és alázatos szívű Urunk, Jézus Krisztus, aki édes igát és könnyű terhet raksz követőidre, fogadj jóságosan mai napunk jó szándékait és tetteit. Adj nyugalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Adj olyan nyugalmas éjszakát, s amint halálig mélyülő, tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hír perce.
1: Főegyházmegyei minisztráns találkozót tartottak az Egri Bazilikán szombaton. Szent Ferenc emléknapot rendeznek Baján október 4-én. A demencia témájában tartott szakmai napot a Máltai Szeretetszolgálat Budapesten. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Ternyák Csaba érsek szombaton közös találkozóra hívta a minisztránsokat, akik az egyházmegye több mint 600 főoltáránál teljesítenek szolgálatot, tudatta az Egri főegyházmegye. Az ünnepi szentmise kezdetén köszöntőjében az érsek rámutatott: tekintetünket mindannyian Krisztusra szegezzük, életünk fókuszába őt akarjuk állítani, és ebben a szolgálatban szeretnénk megerősödni. Kiváltságos helyzetben vannak a fiatalok, akik Istent közelről az oltárnál szolgálhatják, emelte ki. A szentbeszédet Kakuk Ferenc plébános érseki irodaigazgató mondta. A lelkipásztor hangsúlyozta, a különböző körülmények közül érkezett fiatalokat összeköti a meghívás és Jézus személye. Ha megkérdezik, miért vagytok minisztránsok, lebéd Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából a bajai páduai Szent Antal plébánia a város Ferences templomában, közismert nevén a Barátok templomában emléknapot rendez vasárnap, reggeltől estig tartó eseményekkel, tudatta a plébánia. Reggel Schindler Mátyás plébános mutat be szentmisét, majd Péterfai Ferenc orgonaművész, a templom kántora ad 45 perces hangversenyt. Az egykori ferences kolostor ebédlőjében kisgyermekeknek lesz mese délelőtt, ezzel párhuzamosan Szakács Tibor Baja kiscsávai plébános a ferences rend indulásáról, történetéről tart előadást 11 órától. Majd Lőrinc Pál bencés szerzetes, a Magyar Katolikus Karitász lelki igazgatója mutatja be a szervezet működését 15 órai kezdettel. 17 órakor koncertre várják az érdeklődőket a templom előtti téren, az emléknapot pedig 18 óra 30 perctől szentmisével zárják majd. Felismerésről a diagnosztika új lehetőségével.

lehetőségeiről és az egyénre szabott gondoskodás gyakorlati tapasztalatairól egyaránt szó volt, írta a Magyar Kurír. A programon mintegy 100 szakmai munkatárs vett részt. Thaisz Miklós ügyvezető köszöntőjében úgy fogalmazott: a közel 3000 idős embernek, akikről idős otthonainkban gondoskodunk, közel fele demenciával érintett. Folyamatosan keressük, hogyan tudunk jól segíteni nekik. Hazánkban 200-300 ezer ember szenved ettől az állapottól. Családjaikkal együtt több mint 1 millió ember életét befolyásolja ez a betegség. Professzor dr. Kovács Tibor, a SOTE neurológiai klinika igazgatója szerint a demencia egy tünetcsoport, különböző betegségekkel. Hangsúlyozta, milyen fontos, hogy az emberek felismerjék a különböző tüneteket, és a mi hamarabbi kezelés érdekében orvos segítségét kérjék. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 30-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Szeretettel köszöntjük a rádió hallgatóit, a Szent Mónika ima csoport, a dicsőséges rózsafűzért imádkozza, kérjük, hogy tartsanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megtették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, ahogyan elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat...
2: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent

0: lelkünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges Rózsa füzér első titka, aki a halálból feltámadt. A feltámadás fénye beragyogta a mindenséget, lehullottak a test és lélek bilincsei. A feltámadás titka már földi életemben is átjárja a lelkemet, ha engedem. Egy-egy rossz szokás elhagyása, vagy ha felülkerekedek fájdalmaimon, legyőzöm nehézségeimet, ez mind-mind a feltámadás misztériumát hirdeti bennem. Feltámadott Krisztus, adj erős hitet nekem, törd szét félelmeim bilincseit, és áradd el lelkemet a feltámadás örömével. Hiszem, hogy szereteted áttör bennem minden zártságot, amely még lelkemet uralja, és így felragyoghat bennem, és eláraszthat engem a te szent békességed. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott...
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennel szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennel szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A dicsőséges Rózsa füzér második titka, aki a mennybe fölment. Mielőtt felment Jézus a mennybe, kiadta missziós parancsát. Menjetek el az egész világra, és hirdettétek az evangéliumot minden teremtménynek. Tudatosítom-e, ez a parancs engem is kötelez. Kell, hogy életem tanúságtétel legyen testvéreim számára. Tovább kell adnom az élet evangéliumát mennybe, hogy a mennyei atya jobbján elfoglalja a helyét, melyet engedelmességével kiérdemelt. Jézus a búcsú beszédében megígérte, hogy helyet készít számunkra is az örök boldogságban. Ezt azonban ki kell érdemelnünk cselekedeteinkkel. Kérlek Jézusom, add kegyelmedet, hogy szép gondolataim, esetleg szavaim mellett legyen elég erőm a te szolgálatodban, embertársaim javára a szépet jót cselekednem is, hogy a mennybe juthassak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk, Szűz Mária,

0: és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemben telél, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges József üzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Az apostolok a szűzanyával együtt imádkoztak. Tudok-e én is a szűzanyával együtt imádkozni? Az ő segítségét kérni, hiszen a Szent Lélek siet, ha a szűzanyát, a jegyesét találja egy ember szívében. Csak is a Szent Lélek kegyelme emeli a lelket a hitnek abba a világosságába, hogy mélyebben betekinthessen Isten belső életébe, a szeretet titokzatos világába. Ő ihleti a lelket arra, hogy dicsőítse, magasztalja az Urat. Jöjj, Szent Lélek, Úristen, stöld el lelkemet, hogy minduntalan dicsőíthesselek, és magasztalhassalak téged minden jó tételményedért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindenkezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: szívesen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges Rózsa Füzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölve. Mária a keresztövében együtt halt meg fiával. Éles tör járta át a szívét, s ezzel megérte az első halált. Ettől kezdve már nem halhat meg, csak elalszik, mint István diakónus, aki látta a megnyílt eget és Isten dicsőségét. A második halál nem állhatott annak, akit az atya kiválasztott, és kitüntetett módon szeretett, megőrizve őt minden bűntől. Végül a szeplőtelen szűz, az áteredő bűn minden szennyétől épségben megőrzötten, földi életének végén testestől lelkestül felvétetett a mennyei dicsőségbe. Felmagasztalta, a mindenség királyává tette őt az Úr, hogy még teljesebben hasonuljon fiához, az uralkodó urához, aki legyőzte a bűnt és a halált. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kenyeremmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölve.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A dicsőséges Rózsa füzér 5. titka. Aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Mária, a mi királynőnk, égnek és földnek királynéja. Csak egy kívánsága van, hogy Krisztus királysága szentsége országa növekedjék. Ezért imádkozunk Istenhez Szűz Mária közbenjárása által az egész dicsőséges egyház színe előtt. Szűz Mária nem áll dicsőségének fényében tétlenül, hanem mint egykor Kánában a jóságos anya látja szorongattatásban lévő minden gyermekének szükségét, és hatalmas ködben járunk, szüntelenül imádkozik értünk. Papok és családok királynője, nemzetek anyja, ments meg szolgáidat és családjainkat a világ romboló hatásaitól, védj bennünket oltalmazó palástod alá, hogy mindannyian hűségesen kitartsunk hivatásunkban, és maradéktalanul teljesítsük állapotbeli kötelezettségünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
1: Amen.

0: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyom szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyom szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyom szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.

0: lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anya,
0: hogy méltó vehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Árki Tünde vagyok, 37 éves. Csak

Valójában az Isten nem kapott helyet az otthonunkban. Szeretetlenség, békétlenség, viszálykodás tett úrrá. Ennek egyrészről anyagi problémák voltak az okai, aminek folytán az alkoholba való menekülés is belépett az otthonunkba. Ez engem nagyon megviselt. Tehetetlennek éreztem magam. Szüleim képtelenek voltak mellém állni, csak a saját problémáikkal voltak elfoglalva. Sok volt a veszekedés, kétségbe esettem, próbáltam menekülni a reménytelennek tűnő helyzetből. Meg akartam halni. Nagy mennyiségű altatót vettem be. Anyukám észrevette, hogy valami nincs meg. Még időben érkeztünk, de egy hajszálon múlt, hogy nem haltam meg, vagy maradandó károsodást sem szenvedtem. Egy időre csendesebb lett az otthonunk. Tovább folyt az élet a szokott medrében. Éltem a velem egykorúak szokásos életét. Gimnáziumba jártam, tanultam, barátkoztam, udvaroltak a fiúk, szerelmes lettem. Továbbra is egyedül éreztem magam. Sem az örömömet, sem a bánatomat nem tudtam igazából senkivel sem megosztani. Különösen nem a családommal. Nem éreztem fontosnak magamat otthon, akire figyelnének. Egyre jobban kerestem Istent, egyre többet kezdtem olvasni a Bibliát, a Zsoltárokat és Jézus tanításait. Időközben komoly udvarlóm is lett, terveztük a közös jövőnket. Az udvarlóm egy vegyes nemzetiségű családból származott, ahol problémát jelentett a családban egy magyar lánnyal való házasság. Az udvarlóm édesapja ellene volt a kapcsolatunknak. Megzsarolta a fiát, ha feleségül vesz, kitagadja. Az udvarlóm a családja mellett döntött. Ez engem nagyon mélyen érintett, óriási csalódtam. Nem tudtam megint mit kezdeni az életemmel. Ismét a saját kezembe vettem a sorsomat, és öngyilkosságot követtem el. A kórházban ébredtem, azt sem tudtam, hogy kerültem oda. Gyógyulásom ideje alatt egy nap a kezelő orvosom beszélgetésre hívott. Ki szerette volna deríteni, hogy mi volt az oka tettemnek. Elmeséltem az előzményeket. Ő végignézett rajtam tetőtől talpig, és nem értette, hogy miért szomorkodom egy fiú miatt. Azt tanácsolta, hogy fiatal csinos lányként inkább éljem az életemet, és élvezem ki fiatalságom minden pillanatát. Éreztem ott abban a pillanatban, hogy én nem elrobámba. Ahová belépve megpillantottam az ágyamon egy kicsi kékborítású szentírást. Ez volt a válasza a mennyi atyának az én betegségem gyógyítására. A mai nap is sem tudom, ki tette oda ezt a szentírást. Ezzel viszont egy új fejezet nyílt az életemben. Különböző munkahelyeken dolgoztam, kerestem a helyemet a világban, kerestem a hivatásomat. Vágytam egy őszinte, tiszta kapcsolatra, családra. Nem volt előttem példa, hogy ez miként is néz ki, és én hogyan is juthatnék célba. Őszintén vágytam egy olyan családban élni, ahol igazán szeretetben élnek, és megélik az evangéliumi tanítást. Szinte csodaként éltem meg, amikor lehetőség nyílt arra, hogy egy alapítvány jóvoltából 4 hónapon keresztül Hollandiában, egy hívő családban, szinte a 4. gyermekként családtag lehettem. Itt éreztem az utóbbi években először fontosnak magamat. Szerettek és viszont szerethettem. Ők azóta is a holland szüleim. Olyan családmodellt láttam magam előtt, és részese is voltam annak, amire én is vágyakoztam. Lehetőségem lett volna akár véglegesen is ott maradni, de én hazavágytam az enyémhez. Életre szóló élményt és példát hoztam magammal haza, amiért hálás vagyok Istennek és ennek a holland családnak. Bátrabb és önállóbb lettem. Istenhez közelebb kerülve és lelkileg megerősödve kezdtem újra az életemet otthon. Dolgoztam, és egyre jobban éreztem, hogy csak egy Istenben hívő társal tudom elképzelni az életemet. Sokat imádkoztam ezért. Udvarlóim voltak, de lelkileg nem volt közös kapcsolódásom egyikükkel sem. A hollandiai tartózkodásom meghozta 2. gyümölcsét is. Az ottani alapítvány állást kínált. Időseket látogattam, betegeket gondoztam és segítettem. Ez a szolgálat nagyon közel állt hozzám, és ma is fontos része az életemnek. Egy napon elszántam magam, és egy napilapon keresztül nemzetközi internetes hirdetést adtam fel. Férjet keresek. Istenben hívő legyen. A jó Isten jót mosolyoghatott rajtam, és gondolta, hogy megtréfál, mert én egy református társban gondolkodtam. Erről egy katolikus jelöltet ajánlott nekem. Innentől életem eseményei igen felgyorsultak. Kalandos és nem szokványos módon találkoztam először leendő férjemmel. Mindketten úgy éreztük, hogy megtaláltuk

másik felünket, és egy irányba nézünk a jövő felé. Végre úgy éreztem, hogy szeretve vagyok, és közös az Istenünk is. Nagyon boldog voltam, és nem gondoltam arra, hogy milyen törékeny is lehet ez a boldogság. Esküvünk előtt 2 héttel karácsonykor jött értem a vőlegényem, hogy leendő otthonunkban együtt lehessünk már az ünnepeken. De hiába vártam a megbeszélt időpontra, ő nem érkezett meg. Éreztem, hogy baj történt. Útközben súlyos balesetet szenvedett, de szinte csodálatos módon semmi baja nem esett, és mások sem sérültek meg. Az is csoda volt, hogy mégis megérkezett előbb-utóbb, és mindenek ellenére nekivágtunk a több száz kilométeres útnak vissza Magyarországra. Az előzmények nem tudták megzavarni boldogságunkat, és a tervezett időpontban megtartottuk az esküvőt. Azóta 3 gyermekünk született. Mivel családom katolikus, ezért kötelességemnek éreztem, hogy együtt legyünk a vasárnapi szentmisén. Eleinte rendszeresen gyakoroltam a saját vallásomat is. Voltak vasárnapok, amikor az istentisztelet után mentem a szentmisére a családommal. Olykor családom is elkísért az ünnepi istentiszteletekre. Elégedett voltam, és jól éreztem magam. Sok áldás volt ezen az időszakon. A szentmise liturgiájával szembeni kezdeti idegenkedésem lassan kezdett elmúlni, és egyre jobban vágytam a szentmisében Jézusommal, megváltómmal, gyógyítómmal való találkozásra. Szerettem volna erősíteni, mélyíteni a hitemet, Istennel és az embertársaimmal való kapcsolatomat. Sokat olvastam, különösen Gyökösi Bandi bácsi könyvei tettek rám mély benyomást. Férjem által közel került hozzám Balsi Balázs atya lelkisége. Egyszer egy hívő doktornő ajánlotta nekem a Maranata újságot, ami egy újabb lépcsőfok volt, hogy hitem mélyüljön. Időközben édesanyám meghalt fiatalon, úgyhogy gyermekeink közül csak az első unokáját láthatta. Mély fájdalmat éreztem a szívemben miatta, de valahogy éreztem az isteni vigasztalást is. Már nem voltam egyedül. Minden tragédia és nehézség az életemben egyre több imára ösztönzött. Bár nem értettem, hogy miért velem történnek ezek a dolgok, és mi a célja ezzel az Istennek. De egyben biztos voltam, hogy Isten az én mennyei atyám nagyon szeret, és vezet engem. Földi vezetőt is küldött, idős Szabolcs atyánk személyében, aki Prohászka püspök atya lelkiségén keresztül olyan útmutatást adott életemnek, amely a továbbiakban meghatározó lett. 2 évvel ezelőtt karácsonytáján nyugtalanító híreket kaptam a családomról. Édesapám nem tudott, és talán nem is akart kigyógyulni életét és környezete életét megkeserítő szenvedélyétől, az alkoholtól. Öcsém szenvedett miatta, én pedig ilyen távolságból tehetetlennek éreztem magamat. Ekkor kerestem meg plébánosunkat, Tamás atyát, hogy útmutatást, tanácsot kérjek tőle. Ő látszólag nagyon egyszerű tanácsot adott. Legyek egységbe önmagammal. Hazamentem, és rájöttem, hogy nem is tudom, mit is jelent egységben lenni magammal. Lázasan elkezdtem kutakodni a válasz után. Michel Coa Így élni jó könyvében találtam rá a válaszra. Ez így szól. Célod és terved egy élő személy, Jézus Krisztus. Csak benne és általa az ember és a világ összhangjának újra alkotója által építheted ki egységedet. Az otthon töltött küzdelmes évek alatt megtanultam, hogy csak magamra számíthatok. Megerősödtem, megedződtem, és erős egyéniségé váltam. Minden elért sikeremet magamnak tulajdonítottam. Letaglózott, amikor lelkivezetőm szembesített azzal, hogy ezeket az eredményeket nem én értem el, hanem ez mind ajándék volt az Istentől. Apukám hamarosan meghalt, és ez az újabb családi tragédia nagyon mély fájdalmakat hozott újra felszínre. Szüleim fiatalon haltak meg, és még ma is élhetnének. Még abban a hónapban kértem lelkivezetőmet, hogy vezessen engem az élet szentségre. Innentől kezdve a mai napig 2 hetente találkozunk. Ezt ő olyan komolyan vette, hogy az első alkalommal szembesített magammal, és olyan tükröt állított elém, hogy amikor belenéztem, majd belehaltam. Azt mondta, hogy gőgös vagyok, és mások fölé helyezem magam. Egy hétig szenvedtem emiatt. Sokat sírtam, sokat imádkoztam, hogy változni tudjak. Nagyon nehéz volt, mert én nem éreztem magamat gőgösnek, de soha ezt nem is mondta nekem senki ez idáig. De ezáltal elkezdődött a gyógyulásom. Tankönyvnek a lelki építkezéshez Garadnai Balázs, a Keskeny út öröme és járhatósága című könyvet kaptam. Ez a könyv az új lelki életemnek alapja lett. Köszönöm ezúton is lelkivezetőmnek, Tamás atyának ezt a kincset. Egy nap különös dolog történt otthonunkban.
Evéből hozott fafeszület alatti gyertyamécsesünk a tartójával együtt nem tudni, hogyan leesett. Otthon volt az egész család, de nem tartózkodtunk a házban. Férjem bement a lakásba, amint benyitott, lángok és füst fogadta őt. A fal fekete volt már, a Krisztus lába a feszületen lángolt, de a közelben levő könyvek és az ablak függönye nem kapott lángra. Szinte oszlopként égett a tűz, semmit maga körül nem gyújtott meg. Megmagyarázhatatlan, hogy a szőnyegek, kárpitok és a faburkolat miért nem kapott lángra. Ahogy sikerült eloltani a tüzet és kezdtünk helyreállítani a rendet, egy SMS-t kaptunk kedves barátainktól. Ebben ez állt. Imádkoztunk értetek Medzsugorjéban. Majdnem sírva fakadtunk. Olyan szeretet és hála töltötte el szívünket, hogy megfogadtuk, amint lehetőségünk lesz rá, elmegyünk Medzsugorjéba, és köszönetet mondunk a szűzanyának közbenjárásáért. Ez a vágyunk a múlt évben beteljesült. Egyik napról a másikra már Medzsugorjéban voltunk. Talán nem véletlenül azokkal a barátainkkal együtt, akik egykor imádkoztak értünk. Már az odavezető úton egy kicsit kellemetlenül éreztem magamat, mert rózsafüzért imádkoztunk. Nekem ez idegen volt és távol állt tőlem. Másnap reggel a szállodából indultunk volna a Jelenések hegyére, amikor különösen rossz érzés fogott el. Félreírva osztottam meg gondolataimat. Mit keresek én itt református létemre? Ő csak annyit válaszolt, hogy ha itt vagy, akkor biztosan itt kell lenned. Ragyogó kora tavaszi idő volt, de még hűvös, és amikor odaértünk a hegylábához, ösztönösen levedettem a csizmámat, és mezitláb indultam el a hegyre. A szívem nyitott volt, talán a megelőző könnyek tisztára mosták. Imádkozva, közösen elmélkedve jártuk a stációkat. Csak félúton osztottuk meg egymással azt az élményt, hogy olyan rózsa illat vett körül bennünket, amelyet még nem éreztünk soha. Tolmácsunk Andrea elmondta, hogy ez különös ajándék a szűzanyától, és az ő jelenlétét bizonyítja. Megrezent a lelkem erre a kijelentésre. Lelkem elő lett készítve az esti szentmisére és az azt követő gyógyító imára. Dankó atya imáját végig szokogtam, amelyben a szemünk, fülünk, szánk által elkövetett bűneinket adtuk oda Jézusnak. Hozzáteszem, volt mit odaadnom. Minden ugyanúgy, mint előző este. Nagyon sírtam, és fájt, hogy nem áldozhatok. Nem az az ember jött vissza Medzsugorjéból, aki elment. Tudtam, hogy nem ez volt az utolsó zarándoklatom Medzsugorjéba. A nyár folyamán gyermekeinkkel is jártunk Kaszüz anyánál, majd én októberben csodálatos zarándoklaton vettem részt. Lelki atyámhoz továbbra is jártam hűségesen. A szokott találkozás időpontjában ugyanúgy készültem a találkozásra, mint máskor. Lelki atyám fogadott, leültem vele szembe, és egyszerűen közöltem vele, hogy katolikus szeretnék lenni. Lehet, hogy ő nem lepődött meg annyira, mint én a saját szavaimon. Soha senki nem kérte, vagy mondta korábban, hogy legyek katolikus. Úgy fogadtak el a családban és a baráti környezetemben is, ahogyan voltam. Nem értettem, hogy mi történik velem. Este a férjem kezembe adta az aznapi medzsugorjai szűzanya üzenetét. Drága gyermekek, ma mindnyájatokért imádkozom, akik a megtérés kegyelmét kéritek. Kopogtattok szívem ajtaján, de remény és imádság nélkül, a bűnben, és az Istennel való kiengesztelődés szentsége nélkül. Hagyjátok el a bűnt, és döntsetek gyermekek a szentség mellett. Csak így tudok segíteni nektek, meghallgatni imáitokat, és közben járni értetek a mindenhatónál. Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra. Ez akkor és ott nekem személyesen szólt. Nagyon mélyen érintett. Válaszoltam a szűzanya hívására, és a szentség mellett döntöttem. Boldog várakozás lett újra rajtam. Soha nem éreztem még hasonlót. Néhány hónap múlva éregyónást tettem, és első áldozó lettem. Hamarosan utána megbirmálkoztam. A birmálkozás alatt bizonyos voltam abban, hogy a szűzanya jelen van a szentmisén, és nagyon örül nekem. Életet kaptam Istentől, szent lélekkel átitatottat. Boldog vagyok. Katolikusként élem meg hitemet, bár első szentgyónásaimat megszenvedtem. Lelki atyám tanácsára részletes, mély lelki tükröt használok, ami segít őszintén szembenézni magammal. Hagyom magam alakítani. Szavakkal el nem mondható, olyan kincsnek a birtokosa lettem. Úgy szeretném őrizni, hogy közben szétosztom. Atyát kaptam, anyát Máriában, testvért Jézusban. Istennek legyen hála. Az Istentől kapott adottságaimmal szeretném magát az Istent és az embertársaimat szolgálni. Ebben Jézus és Mária példaképem. Kérem a Szent Lelket, hogy bátorítson
és erősítsen meg.

0: engem erre a szolgálatra. Nekem nincs más rajtad kívül, Jézus. Életem forrása vagy. Kézzel, lábbal, szívvel, szájjal dicsérlek, Uram. Ez a húsvér templom érted épült. Neked ég a tűz bent oltárainál. Ez a húsvér templom téged dicsér. Szívem minden húrja, rólad muzsikál.
1: Kedves hallgatók! Árki Tünde tanúságtételét hallották. A felvételt Kerk József készítette.

0: a lélek hangja.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
0: Az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek tanítása hitünk alapigasságairól.

0: Erdő Péter bíboros úrral az apostoli hitvallás 7. cikkeiről beszélgetünk, amely így szól: onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Az ítéletnek a nagyszabású víziója és a messiás, aki eljön ítélni, vagy az emberfia, aki eljön az ég felhőjében ítélni, olyan gondolat és olyan kép volt, ami Krisztus korában a zsidóság várakozásait egészen erősen meghatározta. Sok mindennel összefüggött persze ez a kép. Úgy gondolták, hogy a messiás elővetele meg a világ vége az egybeesik. Ha pedig egybeesik, akkor mindazok az ígéretek, amelyek az Ószövetség különböző könyveiben megjelennek a nép dicsőségéről, arról, hogy majd Isten igazságot szolgáltat, hát akkor be kell teljesülnie mindezeknek. Na most különösen fontos a két szövetség, az Ószövetség és az Új Szövetség könyvei közti időben, vagy majdnem párhuzamosan keletkezett zsidó vallásos irodalom, az úgynevezett intertestamentális irodalom, amelynek az egyik fontos darabja Ezdrás negyedik könyve néven is ismert, ennek egyes részeit Ezdrás apokalipszise néven is emlegetik. Most ebben gyönyörűen le van írva az isteni ítélet a világ fölött, és ennek a gondolatait, ennek a vízióját visszaköszönni látjuk az evangéliumoknak a lapjain. Na most ez nem valami irodalmi hatás csupán, hanem arról van szó, hogy maga a názáreti Jézus földi élete során tanításában bizony kitér ezekre. Tehát hogy ne térne rá ki, amikor körüllengi őt egész nyilvános működésében az az érzés, az a vélekedés, hogy talán ő a messiás. Ugye kérdezik is tőle többször. Van olyan, hogy királlyá akarják tenni. A virágvasárnapi bevonulásnak a történetében is minden szimbólum megvan, hogy Hozsanna Dávid fiának, hogy Szamárháton érkezik szelíden, ami az egyik messiási jövendőlésnek a képe volt. Szóval ő maga is vállalja, vagy tudatosan talán utal is bizonyos messiási jelenségekre. És ugyanígy a szenvedésének és a halálának a története is tele van olyan helyzetekkel és olyan mondatokkal, ami mondjuk Izaiás próféta könyvének későbbi részében a szenvedő Isten szolgájának az alakjára egész pontosan utal. És ugyanígy a zsoltároknak a szavait is használja Jézus a kereszten, például amikor azt mondja, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ez nem azt jelenti elsősorban, hogy mint ember kétségbeesett helyzetben érzi magát, hanem a messiásnak a szavait idézi a kereszten, ami után jön az isteni szabadítás. Na most ilyen súlyos jövendőlésekkel és vonatkozásokkal teli történet tehát Jézus élete, amelyben ő maga a beszédeiben is sokszor utal erre. Tehát amikor azt kérdezik tőle, hogy ő-e az eljövendő, vagy mást várjunk például. Hát az eljövendő az maga a messiás. És ő nem azt mondja, hogy várjatok valaki más, nem én vagyok a messiás. Azt sem mondja, hogy én vagyok a messiás, mert akkor azt fogják hinni, hogy most katonailag az ő feladata, hogy kiűzze a rómaiakat Palesztinából. Nem, hanem ő jeleket sorol fel, vakok látnak, sánták járnak, szegényeknek hirdetik az igazat. Tehát a messiás jeleit sorolja a saját működésével kapcsolatban. Na most ilyenféleképpen beszél ő az ítéletről is. És hogyha az evangéliumokat vallatjuk, ott bizony szó van arról, hogy majd az idők végén, hát eljön az emberfia. Néha azt is mondja, hogy a király, aki jobbjára állítja juhokat, baljára a kosokat, és aztán elmondja nekik, hogy mi lesz az örök sorsuk. Tehát az a nagy igazságtétel, ami a messiási várakozásnak egy része volt, ez Jézus személyes tanításában, mint a konkrét jövőnek a képe megjelenik. És elmondja, hogy jöjjetek, atyám áldottai, mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, felsorolja mindazokat a jó cselekedeteket, amit ma is a krisztusi tanítás lényeges részének tekintünk. És a másik oldalon felsorolja az ellenkezőjét, és utána mit kérdeznek tőle a saját elbeszélése szerint majd az elítéltek, vagy akár azok, akik a boldogságra jutnak? Hát az, hogy mikor láttunk mi téged éhesen, szomjasan, és megválaszolja nekik, hogy amit a legkisebbnek tettetek, azt nekem tettétek. Tehát ez a ítéletnek ez a fajta képe, ami nem egy bosszúállás, hanem az egész életnek, az emberi életnek a summáját vonja meg. Tehát aki bezárkózik az önzésébe, aki nem hajlandó arra, hogy máson segítsen, az egyszerre ott találja magát a számkivetettek között az utolsó ítéletnek a pillanatában. Aki pedig képes volt arra, hogy másokért éljen, az az örök boldogságba jut. Na most ez a grandiózus kép, ez visszaköszön Jézus perében. Tehát nagyon sok minden van ott, amivel őt vádolják. Ugye, hogy lerombolja a templomot, és három nap alatt felépíti, stb. De a döntő kérdés, az a káromkodás, az pedig pontosan erre a messiási képre utal. Mert azt kérdezik tőle, hogy te vagy-e a Krisztus, az áldott Isten fia. És azt válaszolja rá, hogy látni fogjátok az ember fiát, amint eljön az ég felhőiben nagy hatalommal. A másik verzióban az atya jobbján. Na most, az ember fia tehát, és ezt a mai biblikusok egyöntetűen vallják, az nem valami harmadik személyre vonatkozik, Jézus magáról beszél így, saját magára érti ezeket a szavakat. És azt mondja magáról, hogy hát látni fogják, amint eljön. Azaz vallja, hogy ő a messiás. És ezen botránkoznak meg a hallgatók, ezért szaggatja meg a főpapa ruháját. Ezért mondja, hogy káromkodott, és káromkodott volna valóban, ha nem ő lenne a messiás. Tehát tulajdonképpen a per az majd a feltámadással dől el, mert azzal igazolja az atya, hogy valóban Jézus a Krisztus, ő az a megváltó, akit küldeni akart. Na most ebben az összefüggésben alig ha képzelhető el, hogy mindez csupán egy külső jel. Nem, az ítéletnek a motivuma a messiás alakját kíséri. De Jézus azért mond mást is. Mondja például azt is, hogy nem elítélni jöttem a világot, hanem azért jöttem, hogy üdvözül általam a világ. Aki hisz, az megmenekül, aki nem hisz, az már elítéltetett. Na most részben azt jelenti ez, hogy Jézus maga földi életében és utána a történelmi örökségében, ami itt marad velünk a világ végezetéig, megosztja a kedélyeket. Ő az ellentmondás jele. Tehát vele kapcsolatban állást kell foglalni, ha egyszer találkoztunk vele, és ez az állásfoglalás mint egy ítélet a számunkra. Ezen múlik a sorsunk ugyanis. Na most, ugyanakkor azért nem idegen az sem magától Jézustól, hiszen a jövőre nézve mondja, hogy látni fogjátok az ember fiát, sem az első keresztény közösségtől, amelyik várja az eljövetelét, hogy különbséget tegyen, amit a korábbi kortársak még nem tettek meg, Jézusnak a földi élete, mint messiási működés, és az ítélni elérkező emberfia nagy jelenete között. Ahol ugye többször megfordul, szintén a Ezdrás apokalipszisből és máshonnan ismert gondolat, hogy a szentekkel együtt érkezik ítélni a világot. Ezért van az, hogy a Sixtuszi kápolna freskóján Michelangelo Jézus mellé odafesti Szűz Máriát, és köréje a szentek alakját. Az apostoloknak, hogy ti majd ítélkezni fogtok a 12 törzs fölött, vagy másutt a nemzetek fölött is, magyarán erre a képre utal. Mindez mit jelent? Hát jelenti a számunkra azt, hogy igenis lesz vége a világnak, hozzátartozik a hitünkhöz, hogy az emberi történelem bizony véges. De nem véletlenül kezdődött, és nem véletlenül fog véget érni, hanem beleilleszkedik a teremtő és megváltó Istennek a tervébe. Tehát valóban az emberi történelem vége az mint egy summája lesz minden szabad emberi döntésnek és cselekvésnek, és az egész emberiségnek nyilvánvaló lesz az örök sorsunk. Na most az egyház tanításában és hitében természetesen az idő és az örökké valóság dilemmája az nagyon hamar megjelent. Tehát mi lesz azzal, aki most hal meg, akit majd halála után ér ez az esemény? És hát erre az elsődleges válasz az, hogy hisszük a holtak föltámadását, erre majd még visszatérünk a következőkben, de ez az ítélettel szorosan összetartozik. Ezért van az, hogy nagy képi ábrázolásokon sokszor azt is mutatják ezek a képek, ahogy a sírból kikelnek a halottak. Kicsit ez is persze már Ezekiel proféta jövendőlésére utal, aki a csontmezőről beszél, hogy majd fölkelnek a csontok, és újra húsborítja őket, és emberi alakban fognak megjelenni. Van egy másik jövendőlés is, szintén a messiás elérkezésének idejére, hogy tudnék, a halottak föltámadnak. És ennek a egyes jeleit említi is a keresztény hagyomány éppen Jézus kereszthalála és föltámadása kapcsán, hogy néhány halott föltámadt és megjelent a Szentvárosban. Azonban az általános föltámadást, a holtaknak a föltámadását, azt az idők végére várjuk. De az ítélet nem korlátozódik a nagy, a közös, a nyilvánvaló úgynevezett utolsó ítéletre, hanem már elkezdődött, ahogy Jézus maga is tanítja. És a halál az a pillanat, ami után egyéni érdemet szerezni már nem tudunk. Éppen ezért az életünkben megkezdődött ítélet a halálunkkal eljut egy döntőpontra. Erről mondhatjuk azt, hogy külön ítélet. És akkor igenis szembe kell néznünk azzal, hogy mi volt az életünknek a summája. És itt az egyházi tanítás határozottan és a történelemben újabb és újabb köröket leírva bontja ki azt, hogy vannak, akik rögtön a haláluk után az örök boldogságba jutnak. Ez nem elméleti következtetés, hanem például Szent István első vértanúnak a történetében egy melbevágó valóság és tapasztalat volt azok számára, akik annak a tanúi voltak, amikor kövezik és azt kiáltja, hogy látom a megnyílt eget. Vagy Jézusnak a szavai a kereszten a jobblatorhoz, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Mondja annak a jobblatornak, aki azt mondja neki, emlékezzél meg rólam, mikor eljössz a te országomban. Még ma velem leszel a paradicsomban, mondja neki. Tehát lehetséges a halál után rögtön is az örök boldogság állapotába jutni. Ugyanakkor kezdettől fogva makacsul őrzi a keresztény katolikus hagyomány azt, hogy érdemes a halottakért imádkozni. Tehát nem véletlen, hogy a katolikus kánon tartalmazza a Makkabeusok könyveit is az Ószövetségből, hiszen ott találjuk az alaptörténetet, Makkabeus Júdásnak a történetét, aki az elesett harcosokért, akiknek a nyakában pogány amulett volt, áldozat bemutatását rendeli el. Tehát hősök voltak, a hazáért haltak meg. Ugyanakkor azonban nyilvánvalóan volt egy komoly hibájuk is, az, hogy babonásak voltak, vagy nem volt tiszta a hitük. Azt mondja, hogy igenis illő és helyes dolga halottakért imádkozni, hogy bűneikből bocsánatot nyerjenek. Na most ezt a már jelenlévő felfogást a keresztény katolikus gyakorlat és hit töretlenül őrzi mind a mai napig. Tehát mi a temetési szertartás során imádkozunk is a halottakért, nem csak hálát adunk az életükért, nem csak megdicsérjük a jó tetteiket, mint a szónokok szokták, hanem imádkozunk is értük a lelkük üdvösségért. És ezért mondunk szentmiséket is. Ez egy nagyon fontos kérdés, tehát létezik egy olyan állapot is, amikor valaki még nem jutott az örök boldogságra, de már megindult azon az úton, halála után, helye van Isten irgalmának, helye van a tisztulásnak, akiért lehet és érdemes imádkozni. És hát bizony ott van azért Jézusnak a beszédeiben a bal oldalra állítottak felé, hogy távozzatok az örök tűzre, ez bizony a pokolnak a képzetét, az örök kárhozatnak a képzetét veti föl. Hogy ez aztán milyen struktúrájú, hogy ez hogy lehet egyáltalán elképzelni, ez nagyon nehéz kérdés, hiszen maga a feltámadott krisztusi test is egyfelől mutatja a valódi testnek a tulajdonságait, eszik a tanítványokkal, megérinthetik. Másfelől pedig túllép a mi anyagi testünknek a lehetőségein, bejön a zárt ajtón, rövid idő alatt nagyon nagy távolságban jelenik meg, és így tovább. Tehát, hogy milyen kapcsolatban marad az ember halála után az anyagvilággal, vagy milyen kapcsolatba kerülhet vele a feltámadás után, Ezek nagy és nyitott kérdések, de azt hiszem, hogy aki egy kicsit foglalkozott a fizikával, meg a csillagászattal az utóbbi időben, az pontosan tudja, hogy a egész anyagvilág rengeteg titkot rejt magában, és amikor a teremtő és a teremtett világmindenség közti viszonylatról beszélünk, akkor pontosan ennek a titoknak a határát lépjük át újra meg újra. Tehát itt helye van a megilletődöttségnek, itt helye van annak, hogy megoldjuk a sarusziunkat, és helye van a bizalomnak is, ami elfogadja azt, hogy az emberi nyelv és az emberi fantázia számára megragadható képekben közölnek valami nagy igazságot. Márpedig Jézus pontosan ezt tette, és ez az, amiért mi hisszük azt, hogy eljön ítélni élőket és holtakat.
2: Az ember, amióta van, mindig keresi a felső világot, az Istent. A zsidó hagyomány előtt tudunk a gondolkodásban és a keresésben ítéletet, végítéletet, világvégét, közbelső ítéletet?
1: Világvégét természetesen tudunk. Az nyilvánvaló volt a antik bölcsek előtt is, hogy hát a történeteknek egyszer vége van. Ugye a sztoikusoknál a világégés, ami persze egy rövidebb periódusnak volt elképzelve, mint amiről ma beszélnek, de hát éppen mostanában mondják, hogy ja igen, volt ősrobbanás, a világegyetem tágul, de majd megint összezuhan, és lehet, hogy tulajdonképpen pulzál, és lehet, aztán majd egyszer megint tágul, ezt nem tudjuk. Ezek olyan határok, amin túlra nem láthatunk. Minden esetre valami hasonlót, ha nem is ebben a nagy csillagászati léptékben, gondoltak ókori szerzők is, hogy a történelemnek vége lesz, esetleg megújul a tűz által, vagy hogy megint csak az utolsó ítéletről szólva olvassuk szinte félelmetes pontossággal az Új Szövetségben, hogy a világ mindenség összetartó erői megrendülnek. Hogy most mik ezek a pontos erők, ezt ma se tudjuk teljesen, akkor meg nyilván még másképp képzelték el, de hogy ez megrendülhet, az benne volt a lehetőségek világában. És benne volt azért az is, hogy az ember valamiképpen följuthat az isteni létbe. Ezt főleg a megistenülésnek a görög-római gondolatában érhetjük tetten, hiszen hát ott azért tisztelnek a mitológiában olyan személyiséget, akik emberek voltak, majd istenné váltak. És hát később ugye a császároknak és másoknak meg is adták ezt a tiszteletet, eltúlozva persze a dolgot, de volt egy ilyen elképzelés. Aztán egy másik hasonló elképzelése volt az egyiptomiaknak, akik hatalmas halott kultuszt űztek, nem véletlenül, éppen azért, mert úgy gondolták, hogy az örök sorsukat befolyásolja az, hogy hogyan lettek eltemetve például. A görög mitológiában is létezett ez, de a Káron Ladikja és az átkelés azon a nagy folyón, és hogy mi van utána. Tehát valamiféle reménységet tápláltak. De hogy ez mennyire függött az élettől, az életnek a metést kísérték például, ez azért nem volt mindenütt kellően tisztázva. Az biztos, hogy magában a zsidóságban és magában a Bibliában is egy fejlődés figyelhető meg. Tehát a korai rétegben ott a személyes örökéletnek a fogalma még nem fordul elő világosan. Inkább a büntetést és a jutalmat az evilági életben várták, aki hűséges, aki igaz, még ha el is veszíti mindenét, Isten megkönnyörül rajta, és még gazdagabb lesz utána. De azt, hogy esetleg a halála után kapja meg a jutalmát, arról olyan kifejezetten nem beszéltek. Aztán volt ugye a Seolnak az elképzelése, ahol mint egy árnyéklét módjára létezett az ember, de hogy itt nagy különbség lenne aszerint, hogy az életében ki mit cselekedett, ez nem volt világosan kifejtve. Tehát ebben a kérdésben fejlődés volt, amelyet

0: a Krisztus korabeli zsidóság már azért úgy élt meg, hogy vannak különböző állapotok a halál után, ami függ az életmódjától az embereknek. Ezért a Lázár történetben Jézus utal egy a saját korában elterjedt hiedelemre vagy felfogásra. Mit mond? Azt mondja, hogy meghalt ugye a szegény Lázár, vagy a szegény ember, és hova került? Ábrahám kebelére. A másik pedig a gazdag ember az a kínok helyére került. Miért? Hát mert úgy élt, mert úgy viselkedett, és még mondja is, hogy le kellene küldeni valakit a rokonaimhoz, a testvéreimhoz, szóljanak már nekik, hogy ne úgy éljenek, mert baj lesz belőle. És azt mondja, nem lehet, hogyha nem hittek a Mózesnek, meg a profétáknak, annak se hinnének, ha valaki a halottak közül támadna föl. Na minden esetre benne volt a felfogásban, nem mindenki osztotta ezt, ugye? Szadduceusok tudjuk, hogy nem, ők inkább a régi módon képzelték el a dolgot. De volt, aki a lelket és a túlvilági sorsunkat, amely függ attól, hogy hogyan éltünk, már elfogadta. Tehát ebben a közegben beszél és tanít Jézus, és ehhez képest válik konkrétabbá és erőteljesebbé a halál utáni sorsunkról való elképzelés.
1: Azt tudjuk-e, hogy mikor lesz ez az eljövetel, és hogy hogyan kell ezt nekünk elképzelnünk? Hogy fog ez kinézni?
0: Ha a Szentírás szavaihoz ragaszkodunk, akkor biztosan nem tudjuk, hiszen azt mondja, nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Ugyanakkor pedig a jövendőlései, amelyek Jeruzsálem pusztulásáról és a világ végéről szólnak, azok pontosan azt a profétai homályt tükrözik, ami a korábbi ószövetségi proféciákban is található. Tehát egyfelől olyan jelekről beszél, amelyek a jeruzsálemi pusztulásnak, a 70-ben bekövetkezett ostromnak és a város pusztulásának az eseményei. Aki a mezőn van, ne menjen vissza a házba, aki kívül van a városon, stb. Ugyanakkor más képek, pontosan a kozmikus képek és az idő vége, az erőteljesen a világ végére utal, és nem csupán Jeruzsálem pusztulására. Tehát ezt tudni kell. A másik dolog, hogy az apokalipszisben, ugye, a jelenések könyvében, ott azért nagyon részletes, és ugyancsak a két testamentum közötti zsidó vallási irodalomnak a világával szorosan összekötődő képeket találunk. Ott aztán van küzdelem, ugye a gonosz és a jó erők között, gyakorlatilag, mint egy döntő harcot ábrázolja az idők végét, a gonoszság és a jó erők között. Ugye a megiddói híres csata, amely mintegy a történelem végét jelképezi. Azután az üdvösségről pedig úgy beszél, vagy a majd eljövendő isteni uralomról, mint mennyei Jeruzsálemről, amelyik ragyogni fog, nem lesz szüksége már világításra, mert maga Isten lesz a fényessége. Na most itt azért vigyázni kell, Isten arcának a ragyogása vagy fényessége, az az Isten dicsősége, az a Kabod Jahve. Tehát a dicsőség, amely Istennek a jellemvonása, az hogy is van? Oda ment föl Jézus a dicsőségbe. És ebbe a dicsőségbe várja, ebben kívánja részesíteni majd az igazakat is, akik az ítéleten, hogy így mondjam, a jobbjára kerülnek. Tehát ez a hivatása az embernek.
1: Hogyha röviden összefoglaljuk, akkor az utolsó ítéletkor mi alapján leszünk mi megítélve?
0: Hát Jézus felsorolja egész pontosan, egy szóban az Isten és ember szeretet főparancsa alapján. Szeresd uradat Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből, és szeresd embertársadat vagy fele barátodat, mint önmagadat. Erről is lehetne beszélni, hogy pontosan a főparancsnak az egyes szavai mit jelentenek, de a lényeget érezzük, mert a lényeg az a teljesség. Tehát ha Istent teljes erőből szerettem, teljes erőből, az azt jelenti, hogy minden mást aszerint kell igazítani az életemben. Hát ez a szempont. Egyébként ez következik abból, hogy Isten az egész világ ura és a mi mennyei atyánk, hogy ő a teremtőnk, hogy ő az, aki több, mint a világ mindenség. És ő személyesen szóba áll velünk. Hát akkor lehet őt félig szeretni? Tehát félig szeretni az azt jelenti, hogy nem annak tekintem, aki. Ez egy nagy felhívás.
2: Dr. dr. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsekatyával, Prontvai Vera és Szabó Tamás beszélgetett az apostoli hitvallásról.

0: Kedves hallgatóink! A következő műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallják.
1: Kedves szeretett testvérek! Mária születéséről elég keveset tudunk. A történelmi Mária

Mária születésétől. De tudjuk azt, hogy egyházunk első templom a Mária tiszteletére hol épült és mikor. Ugye 431-ben egy Nestorius nevezetű, klerikus azt kezdte prédikálni, hogy igazából Jézus Krisztus nem lehet Isten, mert Mária egy ember volt, és ember, marékporból született ember nem szülhet Istent. És igazából nagyon megoszott az egyház, és Efezusban 431-ben összegyűltek az akkori keresztény világ püspökei, és ugye a szent hagyományt, a szentírás tanulmányozva, kijelentették, hogy igenis Mária nem csak Krisztus anyja, hanem Isten anyja, Theotokos. És aki ezt tagadja, az nem keresztény. És akkor megépítették Efezusba az első nagy Mária tiszteletére szentelt templomot. És utána Rómába, és utána aztán Csíksomlyon, meg sokfelé máshol is. Igen, megszületett Mária. De úgy gondolom, hogy Mária meg kell szülessen minden embernek külön-külön az ő életében. Ugye az történelem folyamán rengeteg Mária jelenésről tudunk, de valahogy, hogy mondjam, mivel akkor olyan magától érthető volt, senki nem vont ezt kétségbe, tehát nem vizsgálták annyira körbe. Ló volt, ugye, mert akkor Franciaországban egy olyan kormány volt hatalmon, amelyik az egyházat messze menően, háttérbe akarta szorítani, és sehogy se tudták elfogadni, hogy Bernadett valóban a mennyek királyné asszonyával, a boldogságos szüzanyával találkozott. És ezért mindent kitaláltak, orvosok, pszichológusok, mindenféle szakembert odavittek, hogy valahogy bebizonyítsák, hogy ez szegény Bernadettnek a lázálma, vagy valami hazugsága, vagy ilyesmi. És ezért nagyon dokumentálódott a lourdi jelenség, és keresztül ment mindenféle vizsgálaton, mindenféle ellenőrzésen, és ugye több száz valós csodát regisztráltak ott, és mai napig is történnek ott csodák, és valóban ma már az egyház is tényleg teljesen hivatalosan Lourdot Mária kegyhelynek nyilvánította. És ugye utána elindultak a kisebb-nagyobb Mária ellenések, Fatima, Medjugorje. De ugye Erdélyben kevesen tudják, hogy Szőke falván is megjelent a szűzanya. Egy egyszerű, tolószékes, roma származású néninek. És olyan vigasztaló, bátorító szavakat mondott, amit ő el is mondott a plébánosnak, meg másnak, és elmondta a szűzanya, mikor jön következőbe. És mind többen és többen gyűltek össze. Volt olyan, amikor azt mondják, hogy közel 20 000 ember ott volt, Galacról, és mindenhonnan jöttek nagy busszal, hogy tényleg lássák ezt az asszonyt. A plébános is, de maga Jakobini érsekatya is kivizsgált többször ezt a szőkefali úgymond jelenést, és hitelesnek fogadja el az egyházmegye, a főegyházmegye. És akkor kérdeztem ugye a plébánost, aki nagyon megváltozott, ő maga is az események során, elmondta, hogy mondhat akárki akármit, de mutasson valakit, mutassak én bárki valakit, aki naponta elmondja a templomban háromszor, mind a három, akkor még három koszorú rózsafűzért. Elmesélte, hogy Rózsika, mert úgy hívták ugye a jelenést, a hölgyet, hogy egy egyszerű látását nagyjából elvesztett, cukorbeteg, tehát egy tolószékbe ülő asszony volt, és ugye amikor annyi ember oda ment, logikus, hogy gyóntak az emberek, raktak pénzt a persejbe,
És a plébános úr elment Rózsikához, elmondta, nézd Rózsika, te egy bevakolatlan, egyszerű házba érsz, nincs nálad fürdőszoba, nincs nálad járda, és nagyon nehéz neked a tolószék, és ezt a pénzt, amit a persejbe raktak, hát ebből kicsit a házadot rendbe rakjuk. És képzeljék el, ez az egyszerű roma asszony azt mondta, ha egy szeget elütnek ebbe a házba, abból a pénzből, akkor kiköltözök az erdőbe. Nem engedte. Több ilyen történetet jegyeztek fel Rózsikáról, ami mind-mind arról győzte meg az érsekatyát is, de hát a helybelieket is, hogy ez valóban igazi Mária jelenés volt. És aztán Szűzanya, hát semmi olyan nagy rendkívülit nem mondott, arra biztatott a Szűzanya, hogy imádkozzunk, hogy térjünk meg, hogy legyünk az ő drága szentfiának szófogadó, szerető gyermekei. És aztán Szűzanya elmondta a Rózsikának, hogy ekkor lesz a következő találkozónk, és utána nem találkozunk, de a mennybe várlak szeretettel, és vége lett a jelenéseknek. Tehát, hogy mondjam, ez is egy jele annak, hogy ez a Szűzanyától volt. És mai napig is sokan zarándokolnak oda, aztán, hogy 3-4 évvel később Rózsika meghalt, ott van eltemetve, lehet elmenni és imádkozni. Igen, megszülethet számunkra is a boldogságos Szűzanya. Most első szombaton gyóntattam, és egy gyímesi néni eljött, és elmondta, hogy bizony meghalt neki a lánya, és 20-valahány éves nagylány elvesztése, hogy ne lett volna szomorúság. És azt is elmondta, hogy őt megvigasztalta a Szűzanya, azt mondja, sok csoda történt, és egyet elmesélt nekem is. Azt mondja, fejte a tehenet, és azt mondja, egy olyan rózsa illat, egy olyan nagyon kellemes illat csapta meg az ő orrát, és felnézett, és azt mondja, ott volt a Szűzanya. Nem mondott semmit. De azt mondja, szíve eltelt örömmel, és azóta el tudja fogadni azt, hogy igen, lánya, időnap előtt, hát a mennyek országába költözött. De ugyan hasonló történet, hogy egy nagyon kedves és sepsztyengyörgyi tanárnő, kémia szakos tanárnő nyugdíjba ment, református volt. És úgy érezte, hogy hát most elérkezett a nyugdíj ideje, és hogy valahogy meg kéne köszönje a Jóistennek az ő férjét, az ő hivatását, az ő életét és mindent, és azt mondja, gondolkoztam, hogy a Jóistennek hogy köszönjem meg. És azt mondja, megjelent a Szűzanya. És egy ilyen oltárterítő volt a kezébe, szépen kihívezve, és azt mondja, így elkezdte lebegtetni. És azt mondta, hogy az én fiam biztos, hogy nagyon örvendene egy ilyen oltárterítőnek. És aztán eltűnt. És az a néni, ez a református néni, 7 dioptiás szemüveggel, soha életében nem hímzett, elment, és vett egy anyagot, és cérlát, és kirajzolták, és vagy 8 hónapig öltögette, szépen ráérősen, és elhozta. És én ezen az oltárterítőn szentségét mutattam be. Igen, testvéreim, hiszem, hogy Szűzanya mindannyiunk számára szeretne megszületni, közel jönni. Kisebb, nagyobb csodák. De azt gondolom, hogy ugye Márton Áron 9-et tartottunk, és hogy Márton Áron Mária tiszteletéről is egy mondatot azért mondanék, ugye tudjuk jó, hogy nagyon nehéz idők voltak akkoriban. És 1948-ban

kell állnunk. Ime a segítő szűzanya kegyhelyén, őseink szent földjén fel kell emelnünk a fejünket.

0: Zavar, fenyegethet börtön, elvehetik iskoláinkat, mi meg nem hátrálunk, és buzgó kitartó katolikus szenthitünkhöz, az egyházhoz ragaszkodunk. Úgy legyen. Amen. Testvéreim, imádkozzunk az Úrhoz, és kérjük, hogy a szűzanya fogadalmunkhoz adjon erőt, hogy azt valóban be is tudjuk tartani.
1: Kedves hallgatóink, az elhangzott műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallották.

0: Gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Október 1-e. A gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz. Talán nehéz is lenne olyan szavakat találnunk, amelyek ennél mélyrehatóbbak, és ugyanakkor szívbe markolóbbak lennének, és amelyekkel jobban érzékeltethetnénk Teréza Martin személyes vonzerejét, szívének különös ajándékát, amely az ő szívén és az egyház ajándékává lett. Olyan ajándék volt ez, amely a maga egyszerűségében is csodálatos volt. Egyetemes és ugyanakkor teljességgel egyedi ajándék. Meggyőződésen mondhatjuk Lizői Szent Terézről, hogy a Szentlélek megengedte az ő szívének, hogy fölfedje a végső misztériumot, az evangélium valóságát, s korunk emberének közvetlenül.

0: megmutassa azt. Az egyszerűség, a kis dolgok megtétele, a szent gyermekség megvalósításának módja. Van ebben a módban valami megismételhetetlen. Lizői Szent Teréz géniusza. Ezt a legalapvetőbb és legegyetemesebb igazságot, ezt fedezte fel ő újra bizonyos értelemben saját szívének belső tapasztalatain át. És azon az életmódon keresztül, amelyet mindössze 24 évesen élhetett meg. Egy olyan gyermek emlékét hagyta maga mögött, aki szinte a hősiességig bizakodott, és következésképp szabad volt a hősiességig. Teréz a kolostorban különösképp egynek érezte magát az egyháznak a világon mindenütt jelenlévő misszióival és a misszionáriusaival. Úgy érezte ő maga is misszionárius. Most már az egyházi missziók védőszentje ő, Abba atyám. Hála neki az egész egyház újra megtalálta vele ennek a felkiáltásnak minden egyszerűségét és frissességét, a kiáltásnak, melynek eredete és forrása magának Krisztusnak a szíve.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: A következő percekben Kis Szent Teréz ünnepe alkalmából a Felvidéki Mária Rádió műsorát hallhatják.
4: Kedves hallgatóink! A Felvidéki Mária Rádió önkéntes tábja Farkas Veronika, Bartal Zsuzsanna, Balog Hédi és Kucsera Mária Valéria nővér Kis Szent Teréz emlékműsort készítettek a Szent megzenésített verseiből, naplójából, illetve önéletrajzi írásaiból. Hallgassák szeretettel, hiszen szeretettel készítettük.